0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.
1: Függöny.
2: Hm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kétségkívül régi követelés, politikai viták is voltak erről, parlamentben is járt már ez a kérdés, de most ismét visszakerül, és most valószínűleg meg is szavazzák, hogy december 24-én ne nyithassanak ki a boltok, munkaszüneti nap legyen. Az, hogy ne nyithassanak ki a boltok, az már önmagában egyfajta értékítélete ennek a történetnek, mert olyan, mintha ez valami negatívum lenne. Karsai Zoltán, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezeti elnöke.
2: Így van.
1: Szóval... egyöntetű a dolgozók kívánsága? Mert hogyha Perlusz Lászlót hallgatjuk a híradónkban, akkor azt halljuk, mintha nem így lenne.
2: Én azt gondolom, hogy a dolgozóknál ez egy egyöntetű döntés. Ugye többször elmondtam már, hogy ők ettől most ugye mondhatjuk azt, hogy 23-a majd egy pokoli nap lesz a számukra, de ők ezt egy boldog napként fogják felfogni.
1: Mert holnap nem jövő.
2: Igen, tehát másnap biztosan otthon tudok én is lenni a családdal, nagyon régóta vártak erre, mi évek óta beszélgetünk velük erről. Elenyészően ritka az, amikor valaki azt mondja, hogy ja, én úgy szerettem dolgozni 24-én. Inkább az volt jellemző, hogy felosztották, hogy én 24-én dolgozom, te meg majd szilveszterkor dolgozol, tehát ilyen sakkozósdi volt ez valójában a dolgozók között, de így, hogy 24-én mindenki otthon lehet, szerintem senkinek nem fáj.
1: Igen, az előző napok azok valószínűleg kemények lesznek, még inkább, mert hát 3 napra spájzolunk majd be.
2: Igen, és ugye pont aki azt mondja, hogy ennek a éves költségvetés, ország költségvetésére milyen hatása lesz, én szerintem pozitív. Tehát ismerve az embereket, tényleg eddig is azt csináltuk, hogy 2 napra zárva voltak a boltok, akkor bevásároltunk mindent, és ha megnéztük volna a hulladékot a következő napon, akkor kidobtuk egy nagy részét. Hát 3 napra most arra számítok, hogy igen, akkor még egy kenyér, még egy kis hús, még egy kis ez, még egy kis az, hogy pozitív lesz ez.
1: Azok a boltok, amelyek mégis nyitva lehetnek, ugye azoknak a száma nagyon korlátozott, leginkább is az éjjel-nappal nyitvatartók, akik esetleg megtehetik, bár erről külön nem szól most a tervezett rendelkezés, erről beszélünk is 2 mondatot majd, meg hát a benzinkutak és hát a szokásos a repterek, pályaudvarok, környéki üzletek. Beszéljünk erről az éjjel-nappali kérdésről. Tehát vannak olyan vezetők, akik azt mondják, hogy mi 24-én is este is nyitva vagyunk. Volt ilyen korábban is.
2: Hát ugye van olyan szabály most is, hogyha a saját boltomat üzemeltetem, tehát egy családi ABC, ahol én dolgozom, és mondjuk a feleségem, ott egész nyugodtan nyitva lehetünk ünnepnap is. Tehát eddig is, most is megtették, ki van írva, hogy mi nyitva vagyunk. A 0-24 az már egy picit más kategória, ugye azokra egy külön engedély van a 0-24-re, de a legkritikusabb, amit ugye itt említett, a benzinkutak. Ott például azok a kutak nem tudják azt a készletmennyiséget betárazni, ami egy ilyen zárvatartós naphoz kell, és ilyenkor érdekes látvány, hogy áll egy céges logóval fellogozott kamion a benzinkút mellett egész nap, ami egy hűtőkamion, és tele van áruval. Tehát látható, hogy azért van arra igény, hogy az ilyen napokon vásároljunk, de valahogy túléltük eddig is, túl fogjuk most is.
1: 25-én reggel elemet szoktunk venni a benzinkúton a gyerekeknek vett elemes játékok miatt, mert hogy az elemet meg nem vettünk hozzá. Szerintem vannak ilyen standard beidegzettségek a karácsonyjal kapcsolatban. Éppen ezért én azt már egy másik beszélgetésben fel is vetettem, hogy nem kell majd ehhez egy nagyon komoly kampány, hogy az emberek ne 23-án este 6-kor kapjanak a fejükhöz, hogy úristen, holnap tényleg belezárva minden. Mert hogy ott már akkor csak a kapkodás lesz.
2: Én azt gondolom, hogy a boltokban eddig is, ugye, ha mentünk, akkor az ünnepi nyitvatartás az egy ilyen nagy táblán ott volt a bejáratnál.
1: Hát igen.
2: Jobban ki kell most emelni, hogy 24-én sem vagyunk már nyitva, de ezt én rájuk bíznám. Tehát ezt ők meg fogják oldani, hogy a vásárlókat tájékoztassák. Nyilván egyébként 23-án valószínűleg hosszított nyitvatartás lesz. Tehát ameddig nyitva lehet lenni, addig nyitva lesznek, hogy kiszolgáljuk még a vásárlókat, és 24-dik az lehet, hogy most csak éjfélkor fog elkezdődni, de el fog kezdődni.
1: Mi lesz például bevásárlóközpontokban a mozikkal?
2: Hogy tudom, hogy ők nyitva tarthatnak.
1: Erről nem olvastam semmit, hát ott is zajlik vendéglátás végül is.
2: Igen, de vendéglátásra ez, ha jól láttam a módosítást, amit ugye benyújtottak, és ma szavaznak róla, ha jól tudom, akkor a vendéglátást kiveszi ebből. Tehát
1: az éttermek is nyitva lehetnek, akár 24-én este is.
2: Tehát igazából nem lett egy új definíciója az ünnepnapnak, hanem csak egyel bővült az ünnepnapoknak a száma. Tehát gyakorlatilag, amit eddig alkalmaztunk a többi ünnepnapra, ahhoz hasonló szabály van erre is. Úgyhogy nincs ebben meglepetés, csak most egyel több is. Valóban 3 nap, ami egyébként Európában csak egyedül Magyarországon van így.
1: Vasárnapi boltzár. Előkerül?
2: Nem, ez sosem tűnt el. Tehát én azt mondanám, hogy...
1: Úgy tűnt pedig.
2: Nem, hát most bocsánat, az előző politikai rendszerben erről nem nagyon lehetett beszélni. Ugye volt egy idő, amikor ők bevezették, majd ugye miért népszavazást lett volna, kivezették a vasárnapi boltzárat. A kereskedőknél gyakorlatilag ez egy állandó téma. Őszintén volt olyan időszak az elmúlt években, amikor hajszálhiány voltunk attól, hogy a nagyobb láncokkal meg tudjunk állapodni abban, hogy ők bizony vasárnap zárva tartanak, ugyanis ők azért tartanak nyitva, mert a nagyobb láncok nem, tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy én zárva vagyok, a többiek nyitva. Ha mindenki bezárna, akkor lehet, hogy nekik is érdemes bezárni. De aztán jött egy ilyen felvetés, hogy ez kartelezés, és hogy ebből baj lehet, és hát az előző politikai rendszerben ugye a Spár példája mutatja, hogy lehet ebből baj tényleg. Úgyhogy elakadt a kezdeményezés, de gyakorlatilag mi sosem hallgattunk el ebben a témában, legfeljebb a nyilvánosság előtt nem beszéltünk róla.
1: A népszavazás rémétől azért menekült a kormány, mert olyan adatok jöttek, hogy a lakosság viszont ezt nem támogatja. Hozzászokott ahhoz a jóhoz, hogy szombat-vasárnap elmegyünk vásárolni.
2: Én ezt meg is értem, és azt is, hogy gyakorlatilag most már 0-24-ben akarunk mindent, ugye lettek, ha jól tudom, ilyen személyigazolvány készítő automaták is a kormányhivatalokban, hogyha nagyon olyan vágyunk támadna, akkor lehessen üzemidőn kívül is. Mindent értek, csak azt kell látni, hogy a világ pedig egy picit olyan, hogyha a munka magánélet egyensúlya nincs rendben, és mondjuk van egy olyan ág, tudom, most mondhatnak a benzinkutasok, hogy ők 0-24-ben dolgoznak két nap, tehát ez nem kérdés, de hogy a kereskedelemben azt az egy napot, hogyha kivennénk belőle, a forgalomban ez egy nem észlelhető változás, a lengyeleknél látom a példát pozitív, tehát nem lenne belőle visszaesés.
1: De az nem egy nap, az 52, néha 53.
2: Igen, de heti egy nap, és gyakorlatilag lássuk be, maximum az impulzus vásárlás esik ki. Ahogy most is, nem lesz kevesebb a forgalom azért, mert 24-én nem vagyunk nyitva, sőt, valószínűleg több lesz, mert jobban be fogunk vásárolni, mint a Duda, úgy tele lesz a bevásárlókosár. Ugyanígy, hogyha tudom, hogy vasárnap nincs nyitva a bolt, akkor szombaton lehet, hogy többet fogok vásárolni, és meg fogom venni azt, amire szükségem van.
1: Előveszik ezt a témát? Hogy látja?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Ugye most alakult újra a kereskedelmi ágazati párbeszédbizottság, és az alakuló ülés hamarosan várható, úgyhogy én nagyon szeretném ezt a témát oda bevinni. Nem lesz mindenkinek pozitív, hogy a DEC 24-nél azt mondom, hogy mindenki támogatta az aláírásgyűjtésnél, senki nem mondta azt, hogy nem akarom aláírni. Ha erről lenne aláírásgyűjtés, akkor már nem lennék olyan biztos benne, hogy ezt mindenki alá akarná írni. De én a kereskedőket, a dolgozókat képviselem, úgyhogy be fogom vinni a témát.
1: Kassai Zoltán, köszönöm szépen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célonállók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

stresszözön, a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerája az optikai tuning,

ami belül mindent átértékel. Több mint két szelet, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint két szelet, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget, az egész

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mondanám, hogyha valakinek Lukas a foga, akkor figyeljen, de hát hogyha Lukas a foga, akkor egyrészt menjen orvoshoz, és nem minket figyeljen. Ugye, doktor úr? Másfelől pedig, ha Lukas a foga, abból nagy baj is lehet, és akkor következik az, amiről mi most itt beszélgetünk, a fogpótlás. Dr. Kovács Roland fogorvos a vendégünk, örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok. És hát azonnali implantációs specialista, ezt fordítsa le nekem. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek kiesik egy foga, akkor azonnal kap egy másikat?
2: Igen, van egy ilyen része is, hogy egy fog, annak is van ilyen azonnal implantációs része, de mi nem ezzel foglalkozunk, hanem teljes nagyszáj rehabilitációval. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kihúzzuk az összes fogat, és újraépítjük.
1: Hát és az azonnal implantáció... Én ettől is megrémülnék.
2: Hát így
1: most
2: van.
1: Most én ezt így végig gondoltam, ezt a mondatot, hogy kihúzzuk az összes fogat. Mennyi idő alatt? Egy ülésben?
2: Egy ülésben, pont ez a lényege. Ezért azonnal implantációs, és ennek van az a óriási kényelme, hogy önmagában az a stressz, hogy ugye műtét, fogakat húznak, stb.
1: Hát tehát, hogy ez altatásban teszik.
2: Nem. Kiválóan bírják.
1: Nem mondja komolyan.
2: Nagyon jól bírják.
1: Hát, hogyha valaki reggelizni készül, én kérek elnézést. Szóval, hogy... Na, ezt próbáljuk elképzelni. Amikor bemegy a páciens, ő tudja, hogy mire vállalkozott? Vagy ott mondja el neki, hogy most az történik majd, hogy az összes fogadat elhagyod?
2: Sőt, nem, hogy tudja, hanem kéri, és ezért
1: miért
2: is jött.
1: Kéri?
2: Hiszen kap egy pontos tervet, és ő nagyon jól tudja, hogy elveszti a fogait, rosszak már, nem tud velük rágni, mosogni, stb. És pont ez a lényege, hogy műtét után egy-két nappal már meg is kapja fix körhidat, be van csavarozva, és már küldjük is vacsorázni.
1: Ennyi? Tényleg ennyi?
2: Tényleg
1: ezért ennyi. Azonnali?
2: Ezért
1: mit csinál
2: azonnal.
1: Abban a két napban? Szívószállal eszeget?
2: Nagyon jól meg szokták tudni oldani, sose kapunk panaszt ezzel, hogy nem tudtak volna enni.
1: Tehát, hisz
2: hogy...
1: van nagyobb bajuk. Mennyire fáj ez?
2: Nem fáj.
1: Azt hogy éri el? Tehát, hogyha egy fogat tömnek, néha az is még napokon keresztül érzékeny. Ha egy fogat kihúznak az embernek az ínye utána, az igencsak furcsán tud viselkedni. Napokig, akár hetekig. Itt most miért nem?
2: Gyakran találkozok ezzel konzultációs beszélgetések alatt, és igazából ott jöttem rá én is ennek a válaszára, hogy amikor egy-egy fogról van szó, nem teljes komplexitásban nézzük, nem zsibasztjuk el, teljesen nem tisztogatjuk ki a gyulladásokat, tehát innen-onnan kaphat ilyen oldal idegágokat, oldali rágokat. Ha viszont mi nagy rehabilitációt csinálunk, újraépítjük az egészet, kipucoljuk minden, ami nem odaillik, ezt abszolút fájdalommentesen élik meg a páciensek.
1: És másnap is?
2: Másnap is. Dagad, de nem fáj.
1: Őrület. Mindig orvosi magyarázata van annak, amikor ilyen beavatkozás történik, vagy nagyon sokszor ez egy szépészeti akció?
2: Igen, tehát ha nem szép, akkor miért csináljuk? De hát itt ugye a rágó funkció helyreállítás az elsődleges, és hát mindezt szépen szeretnénk csinálni.
1: Az, hogy mennyire vakítóan hófehér hollywoodi az a mosoly, azt a megrendelő eldöntheti? Tehát, hogy valódinak látszó fogsort kér, vagy műfogsornak látszó vakító hófehéret?
2: Találkoztam olyan igényekkel már az elején, hogy ő semmiképpen nem akar világosat, és hogy lehetne egy kicsit a meglévő kis csámpásságot követni. Ügyes fogtechnikus mesterek.
1: Megszokta, megszerette.
2: Így van, így van. Egy bizonyos határokon belül természetesen. Valaki pedig hallani sem akar erről, gyönyörű szép villogó fogakat szeretne, és mivel újraépítjük az egészet, szabad a lehetőségek, tehát igényeink szerint tudunk haladni.
1: Olyan színű, olyan formájú, úgy lesz, ahogy tetszik parancsolni. Mondjuk ez egy jó lehetőség, hogyha valakinek baja van a fogsorával. Ezt a társadalom biztosítás finanszírozza, vagy ez egy magánbeavatkozás? Tehát magánakcióban vagyunk, ott vagyunk.
2: Magánakció egyértelműen, hiszen az implantációt önmagában nem nagyon kivételes esetekben, nagyon klinikai környezetben, tehát ez itt most hétköznapi emberek számára nem. Tehát én azt mondom, hogy ne is kelljen, hogy a társadalmi biztosítás fizesse, de az a tapasztalat, hogy egy hétköznapi dolgozó ember meg tudja ezt engedni magának.
1: Azért ez mégis akkor leginkább egy esztétikai beavatkozás, ha én jól értem a szavait. Tehát hogyha azt mondja, hogy ennek nem orvosi magyarázata van sok esetben, akkor kifejezetten esztétikai lehet. Ez olyan, mint egy plasztikai beavatkozás egy másik szakterületen.
2: Nem.
1: Na,
2: mert
1: tegyen rendet a fejemben.
2: Először a rágás, tehát nincs fog, vagy sose volt jó a rágás. Tehát újra kell kezdeni az egészet, és mi ezt a radikális megoldást választottuk, pácienssel átbeszélve. Ez azt jelenti, hogy fogak ki, vagy már nincsenek is fogak, és újraépítés. Tehát első körben a rágó funkció, tudjon rágni, enni, ugye ez az egészségügyi része. És utána jön az esztétika. Tehát először műtét, tudjon rágni, egészségügyi rész, és amikor jön a végleges fázis, a végleges fogpótlás, akkor állítjuk be a harapást, ez még mindig orvosi, de együttműködve a pácienssel, neki mi tetszik, és korrigáljuk.
1: Hát, ha már csináljuk, akkor legyen olyan, ami ennek lenni kell.
2: Hát szépnek kell lenni. Hát.
1: Szokta mondani páciensnek, hogy ezt ne csinálja, mert megváltozik az arca, hogyha egy ilyen beavatkozást kér? Tehát nem önmagában a beavatkozástól, hanem mondjuk nagyon fehér, vagy nagyon másféle fogakat szeretne, mint amilyen neki van.
2: Mivel ezek nagy rehabilitációk, és tényleg újraépítjük, az arcváltozás rendszeres, általában előnyükre, de ezekre mindig felhívjuk a figyelmüket. Szokott olyan lenni, hogy biztos, hogy nagyon fogfehérített, világító állapotúmus, hogy szeretne? Biztos? Biztos.
1: Hát mindent a kedves vendégét, igaz? Doktor úr, köszönöm szépen, szerintem beleláttunk egy különleges világba, nem szoktunk ezekről így beszélgetni, úgyhogy örülök az alkalommal, doktor Kovács Roland volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mesterséges intelligencia és az ő veszélyei. Nyugodtan mondhatják, hogy már megint, igen, már megint, mert hogy ez egyre gyakoribb lesz a jelek szerint, hogy ezt a témát azért hozzuk elő, mert konkrét események zajlanak. Kovács Zoltán a vendégünk, kiberbiztonsági szakértő, örülök, hogy itt vagy, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: És hát egy ausztrál történet, az ausztrál társadalombiztosítás rendszerének egy OpenAI alá tartozó platform által történő feltörése.
2: Nagyon szép.
1: Ami a beszélgetésünk alapja, és nyilván az ausztrálok most fogják a fejüket, és azon aggódnak, hogy milyen adatokhoz jutott hozzá, minthez, nyilván.
2: Szerencsére egyébként nem, legalábbis a nyilatkozataik alapján, meg amit eddig lehet tudni az esetről, az alapján azt látni, hogy nagyrészt publikusan, nyilvánosan elérhető információkhoz fért hozzá, illetve olyan adatokhoz, ami ugyan nem volt mindenki számára elérhető, de statisztikai adatokat tartalmaz, tehát...
1: Nem egészségügyieket mondjuk.
2: Gyógyszerfelhasználás, gyógyszerköltésekkel kapcsolatos költségek, de annak is a statisztikai, tehát nem konkrét személyekhez kötődő.
1: Na de közben a fejlesztők arra büszkék, hogy egyre okosabbak ezek az eszközök. És hát eszközök, nevezzük annak. És mert egyre okosabbak, nyilván azokat a kódolásokat, ahogy mi próbáljuk az adatainkat védeni, egyre könnyebben fogják feltörni. Ugye?
2: Egyrészt igen, ugye ez van egy ilyen modell, amit az egyik fejlesztő, az Anthropic idén megjelentetett, ami kifejezetten, hogy is mondjam, nagyságrendet lépett ebben a tekintetben, tehát elképesztő tempója lett a ilyen sérülékenységek felfedezésére, de itt nem ez történt, itt az a furcsa, hogy ez a modell arra lett felkérve, legalábbis az OpenAI szerint, hogy információt gyűjtsön. Tehát nem lett volna szabad, úgymond offenzív, tehát ilyen támadó módszereket használnia, egyszerűen csak, mint egy böngésző, átlag felhasználó, csak sokkal gyorsabb.
1: Elszabadult? Úgy érezte, hogy ott van információ, ami el van zárva, tehát meg
2: egyébként gyakorlatilag igen. Tehát próbálkozott információ begyűjtésével, amit többszörösen a rendszer visszautasított, és ezután meg kellett volna állnia, nem állt meg.
1: Nekiveselkedett a
2: munkát. Kicsit nekiveselkedett, de nem annyira tragikus a helyzet, mert úgy szerzett információt, hogy megtalálta ugyanannak a rendszernek a teszt változatát, tehát mondjuk az atv.hu itt nem tudja begyűjteni a fizetésadatokat, és akkor megtalálja a teszt.atv.hu, amit a fejlesztők csak arra használnak, hogy amikor az új verziót készítik, akkor ők ott dolgoznak. És onnan sikerült információt kiszednie, ami viszont mégis aggodalomra okot, hogy miért tette ezt egyáltalán, hogyha ott nem sikerült a hivatalos
1: magától csinálta.
2: Igen, másrészt viszont, amit szintén az ausztrál kormány közölt, hogy az eredeti szervereken, ahol próbálkozott, ott valameddig csak eljutott, mert írt egy fájlba, tehát írt oda információt. Ez a támadások során vannak olyan lépések, amikor ez egy segítség a támadónak, hogy valamilyen szinten hozzá tud férni egy fájlhoz, abba tud bejuttatni adatot, amit aztán fel tud használni adatot. Igazából a lényeg az, hogy a következő lépéséhez szüksége van arra, hogy bent legyen mondjuk.
1: Hát lerak egy cölöpöt, képzeljük.
2: Így van, pontosan.
1: Kapaszkodott saját magának.
2: Igen.
1: Engedjük el az ausztrál példát, és nézzük önmagában a dolgot. Azt mondják a nagy fejlesztő cégek vezetői, ez az elmúlt héten komoly hír is volt a világban, hogy álljunk meg egy kicsikét, mert túlnő rajtunk pillanatokon belül, és el fogjuk veszíteni a kontrollt. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy van 2-3 évünk, és nem fogjuk tudni ellenőrizni azt, hogy mit csinál a mesterséges intelligencia. Mennyire legyünk ijedtek?
2: Én picit szkeptikus vagyok a bejelentéseikkel kapcsolatban. Az való igaz, hogy nem fogjuk tudni már követni, hogy mit már most is nagyon nehéz követni, viszont az, hogy nem lehet megállítani, az szerintem így nem állja meg a helyét. Azok az esetek, amiről most tudunk, akár ez az ausztrál eset, akár a korábbi esetek, amikor elszabadult agentek feltörtek különböző websájtokat, különböző cégeknek a rendszereit, minden esetben megállítható lett volna, ha az adott rendszert felügyelő cégnek a mondjuk így a naplózása, tehát amivel monitorozzák ezeket az AI agenteket jobb, úgymond, és erre jobban figyelnek. Kettő, hogy
1: azok átírja a naplót.
2: Mindenre van lehetőség.
1: Ugye, azért múltkor beszélgettem egy kollégáddal, és mondom neki, hogy hát, hogy elszabadulnak, akkor lekapcsoljuk az áramot, és csend lesz egy kicsikét. Azt mondja, tényleg, hát azt is ő fogja irányítani. Nem tudod lekapcsolni, ha elszabadul, mert a kezében van a döntés.
2: Minél inkább természetesen, minél inkább az online rendszerek függésében van egy ország, annál inkább ennek kitett való igaz. De a másik, amire gondolok, hogy azért gátat vethet ennek, vannak az úgynevezett guardrailek, tehát azok a már most is egyébként működő beépített gátak, amik például nem engedik, hogy egy ilyen modellel, amikor beszélgettünk, egy ilyen ChatGPT-szerűvel, például mondjuk nagyon egyszerű példa, mindig ezzel szoktunk hivatkozni, hogy bomba receptet adjon nekik, mert van egy ilyen morális gát beépítve, de ezek technikai szinten tényleg létező, úgymond gátak. Na, ugyanezt a metódus lehetne alkalmazni arra is, hogy ne történhessen ilyen, hogy ők gondolnak egyet, és egy adott célpontot megtámadnak, annak ellenére, hogy teljesen másak értik őket. Azért hozzá kell tenni, a korábbi eseteknél mindegyik modell valóban támadásra lett betanítva, ő azt csinálta, amire felkészítették, csak rossz helyen. Tehát nem ott csinálta, ahol neki kellett volna. Nem a játszótéren, hanem kiment az utcára, és ott kezdett randalírozni a zárt környezet helyett. Itt viszont már az történt, hogy jó helyen csinálta, csak nem azt, amit kellett volna, de ezt is meg lehetett volna akadályozni. Tehát itt meg a információ gyűjtés helyett nem állt meg egy szinten, hanem elkezdett úgymond offenzív, tehát támadó
1: sokszor műveleteket. Érzékelitek ti szakemberek azt, hogy elszabadul? Tehát, hogy elkezd saját maga úgymond gondolkozni?
2: Ezt olyannyira csak mi is a hírekből tudjuk, hogy még időnként a fejlesztők is csak onnan tudják, hogy valaki jelez nekik. Tehát ez az eset, ez a legeleje márciusban indul, de júniusban történt az, amikor konkrétan hozzáfért fájlokhoz az ausztrál rendszereknél, és augusztusban tudta meg az OpenAI. Tehát a saját rendszeréről ő hónapokkal később tudta ezt, meg két hónappal később, sajnos csak szeptemberben értesített az ausztrál hatóságokat, ez sem olyan szerencsés, de hogy mi, úgymond kívülállók, lépés hátrányban vagyunk ilyen szempontból. A jó hír az, hogy egyébként az interneten azért nagyon sok helyen nyomot hagynak ezek a rendszerek. Most is a legtöbbet, amit tudunk erről, amit én is így információt össze tudtam szedni, azt publikusan hagyott nyomokból lett, mert használnak olyan eszközöket, ami online eszközök. Most nagyon egyszerűen, mint például a Google, de nem a Google-re gondolok, de vannak olyan eszközök, amit ők ugyanúgy megnyitnak, és használnak az ilyen műveleteik során, és ott vannak nyomok, amit gyakorlatilag lehet nézni, mi is akármikor ezeket nézhetjük, most is megtekinthető, hogy ez a modell például milyen kéréseket küldött annak az ausztrál szájtnak, amit egyébként az ausztrál szájt folyamatosan elutasított.
1: Utolsó kérdés, hogyha mi magunk használjuk magánemberként ezeket a különböző lehetőségeket, amiket számtalan módon kínál fel nekünk most az internet. Minden egyes akciónk egy kitörölhetetlen nyom lesz a rendszerben?
2: Ez biztos.
1: Magyarán legközelebb ő abból kiindulva tud tovább lépni, vagy ha úgy tetszik visszaélni velünk?
2: Hogyha nem teljesen ilyen egyszerű, de az tény, hogy akár, tehát minden, ami az internetes kommunikációkban, úgy általánosságban itt igaz, vagy itt is elmondható, hogy nyomot hagy, az internet nem felejt, úgyhogy így úgy kell hozzáállni.
1: Az OpenAI pedig még kevésbé.
2: Az biztos, hogy nem.
1: Óvatosan, erre akartam itt a legvégén kilukadni Kovács Zoltánnal való beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek meg köszönöm az egész heti figyelmet. Jövő héten Török Réka várja önöket Somos András társaságában itt hétfő reggel. Töltsék kedvesen a hétvégét, viszontlátásra.

0: have become.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: imádkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
1: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
0: Életképregényben élek én. A
1: tábor tűzlángja meg

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem

0: ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2026. május 18-át idézzük fel. Május 18-án világszerte a Múzeumok Nemzetközi Napját ünneplik, amelyet 1997-ben a Nemzetközi Múzeumi Tanács kezdeményezésére hoztak létre. A világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a múzeumok nem csak a kulturális örökség őrzői, hanem fontos szerepet játszanak a közösségek erősítésében és a kultúrák közötti párbeszédben is. És szintén 2026. május 18-án a Spirit FM Húzós című műsorában Róna Jegon vendége Szilágyi János volt.
2: Szilágyi János, újságíró, rádiós tévés személyiség. Már 18 évesen újságíró gyakornok volt, a forradalom után került a rádióba. Jellegzetes, szabad stílusával hamar a hallgatók kedvencévé vált. Műsorai közül a Táskarádió, a Senki többet harmadszor és a Haló itt vagyok műfajteremtő sorozatok voltak. A televízióban a Kettesben című sorozata a legemlékezetesebb. Számos újságban is vezető szerepet vállalt. Mint a Képes Hét, a Mai Nap, a Kurír, riportjai, portréi ugyanolyan felismerhető stílusban készültek, mint rádiós anyagai. Két gyermeke van, Györgyi közel 40 éve a felesége. József Pulitzer emlékdíjas, Prima díjas.
3: Szilágyi János, örülök, hogy itt vagy.
4: Szia!
3: Isten éltessem 90. szüleinapod alkalmából. Még mindig itt tartunk, látod?
4: Hát... Furcsa nekem is kimondanom. Tehát az, hogy 90 év, az nagyon sok. Annak idején én azt hittem, hogy 50 év az a kor, 25 éves korom, ezt így gondoltam, hogy 50 éves korig elérni, az egy teljes élet.
3: Hát egy frászt.
4: De azóta a táplálkozás, az orvostudomány, az emberi életkort kihúzta. De szerintem sokáig, fölöslegesen sokáig élünk. Tehát,
3: de ezt most úgy éled meg, hogy ez felesleges?
4: Az utolsó időszakban nem csinálsz semmit, csak vagy. Te csinálsz, hál' Isten, de...
3: De még nem vagyok 90, jó?
4: Szóval én nekem a legnagyobb...
3: te nem csinálsz semmit?
4: Hát gyakorlatilag írok. Ugye most írtam egy könyvet, most egy másikat összehozok, de hát naponta nem lehet könyveket írni, itt van az egyik, nem, ezt te írtad rólam.
3: Én írtam igen. Rólad, igen.
4: Igen. De írni szeretek. Tehát effektíve, mikor ülök benne a gépbe és írok, azt úgy élvezem, mert spekulálsz a következő mondaton, vagy a következő szavon, és mindenfélék eszedbe jutnak. Szóval én szeretek, effektíve szeretek írni.
3: Na de akkor miért mondod, hogy nem csinálsz semmit? Van, aki egy életen keresztül más sem csinál, csak ír. És ez az ő élete. Hát ez egy feladat.
4: Igen, de hát ugyanakkor nincs egy főnök a hátam mögött, én mindig úgy dolgoztam, hogy belerúgdostak a munkába. Tehát meg kell csinálni valami műsort, jött a főnök János, hogy mondom, még egy picit kell rajta vágni.
3: És akkor kezdtem.
4: Hang nem volt nem belőle, és akkor kezdtem csinálni. Ez mindig így volt, de most nincs főnököm. A saját magam főnöke vagyok, tehát magamat kell rugdosni, meg taszigálni, hogy csináljad.
3: A feleséged Györgyi elég kemény főnök azért. Tehát ha rábíznád ezt a feladatot, szerintem haladnál.
4: De a Györgyi az engem nagyon szeret, én nagyon szeretem őt. Nincs hozzá lelki ereje, hogy engem igazából valami általa kellemetlennek tűnő, hogy úgy gondolja, hogy nekem kellemetlen akkor beülni a gépbe és dolgozni, akkor inkább nem szól.
3: Te lusta vagy?
4: Tulajdonképpen igen.
3: Na de mindig az voltál akkor. Tehát, hogy ez nem egy öregkori lustaság, hogy 90 éves vagyok, hagyjatok már békén. Hát 40 éves vagyok, hagyjatok már békén. Ez ugyanúgy igaz volt.
4: Igen, lusta vagyok, de nem annyira, hogy imádjam, hogy nem csinálok semmit. Mert nem csinálni semmit, az nem jó. De mondom, attól, hogy...
3: Te egy lelkiismeret furdalásos lusta vagy.
4: Igen, igen, ez a legjobb így kifejezni. Lelkiismeret furdalásos lusta. Ez jó kifejezés.
3: Szoktad egyébként is mondani, hogy ez a 90 sok, meg hogy nem gondoltad, hogy ennyi leszel. Érdemes ezzel foglalkozni? És akkor ez legyen egy tanács más idősödő emberek számára. Tehát fontos akkor?
4: Hát abban a szempontból fontos, hogy ha megúszod mindenféle betegség nélkül, vagy mindenféle probléma nélkül, mert a kornak a legnagyobb baja szerintem az ember korának, hogy a teste kezdi így vagy úgy elhagyni. Tehát ránézek a lábaim, ezek az én lábaim, de nem az én lábaim. Az én lábaim nem ilyenek voltak. Pipaszár lábaim lettek, mert az izmok nincsenek úgy kihasználva, mint annak idején, és egyáltalán. De ha az ember ezt elfogadja és belenyugszik, akkor nem gyötri magát ezzel, hogy már nem olyan vagyok, mint voltam, és nem tudom azt megemelni, és nem tudok olyan sokat cipelni, és így tovább.
3: Írtam valóban rólad egy könyvet, ez a reklám helye oda van pakolva János elé, a Szilágyi János 90. Rengeteg történet van benne. Rengeteg olyan sztori van benne, ami nem is feltétlenül rólad szól, hanem egy korról is egyúttal. És a könyvnek a végén beszélünk arról, hogy téged hogy kerültek el a díjak. És hogy ezt, hát tulajdonképpen ez tök mindegy. Mondod, és aztán hozzáteszed, hogy egy kivételével. Én meg az utolszóban oda tudtam írni, hogy hát az egy lehet, hogy eljön, mert prima primissimára vagy jelölve. És Schwabi András kollégámnak te bizony eléggé fájdalmas hangon mondtad el, hogy neked az, hogy prima lettél, ami szerintem nagyon szép, de nem primissima, ami meg szerintem járt volna, az téged megviselt. Mégis fontos lett a végére?
4: Egész prima primissima díj, nekem semmiféle kitüntetésem nincs, és sose kaptam különösebb kitüntetéseket. De oda hívtak. Kimegyünk, egy srác, egy fiatal srác, meg egy csaj közé beállítanak harmadiknak, és mondják nekem, hogy tiéd a prima primissima, fáradj föl.
3: Ezt mondták neked, hogy tiéd lesz?
4: Persze, hát azért álljak én középre, a két tulajdonképpen ismeretlen kollega közé. Majd akkor a prima primissima díjat kapja, és aki ezt mondja, rámutat a csajra.
3: Rám Katalin, igen.
4: XY. Nem akartam hinni, szóval nem azért, hogy nem kaptam meg, mert eddig se kaptam meg, és túléltem. De ahogy ez megalázó volt, hogy oda hívnak, kiállítanak, és egy mellettem lévő kapja meg, az, hogy statisztáljak egy prima primissima díjhoz, ez nem volt bekalkulálva. És ez megalázónak éreztem, nagyon megalázónak. És tulajdonképpen azt sajnáltam, hogy nem kezdtem el ordítozni.
3: Kellett volna?
4: Hát azt hiszem, hát ordítozni mit, kell, mit hogy hogy gondoljátok, akkor miért hívtatok ide? Valami ilyesmit kellett volna ordítozni.
3: Hát ugye ez a lebonyolítási rend, hogy hárman vagytok, ott egy prima primissima lesz, és két prima.
4: Prima, igen. Igen, igen.
3: Nem, ebben szerintem nem az a baj, hogy ott álltál, hanem az a baj, hogy te álltál ott. Tehát nem tudom, ez így mennyire érthető. Tehát a Szilágyi János a 90. születésnapja előtt nem lehet, hogy ne kapja meg a prima primissimát. Igen, ezt most akkor én így kimondom, az nem lehet, hogy ne kapja meg. Mert hogy nincs méltóbb. Tehát lehet kiváló a másik két jelölt, egyébként biztos azok, de nincs nálad méltóbb.
4: Hát nagyon kedves dolgokat mondasz itt bele a szemembe.
3: De nem, tehát hogy szerintem
4: ezt, te voltál aki az, ott ült, mindenki valahogy gondolta. Szóba került, és azt mondtad, csodálkozom, neked nincs prima díjat, nem akartad elérni, azt hitted, hogy már van.
3: Igen.
4: De nem van.
3: És ezután sem van.
4: Igen. Igen.
3: Egyébként ebben a legfurcsább, és ez meg nem a díjazottról szól elsősorban, hanem a díjat megítélőkről, azt gondolom, hogy ott találgattuk utána az előtérben, jelen voltam én is a díjátadáson, hogy ki lehet a hölgy, aki megkapta a díjat. És kerestük az interneten a nevét, szakmabeliek, újságírók. Tehát ez megint ugyanarról szól, és nem az ő helyzetét minősíti elsősorban, mert ő ugyanúgy oda volt állítva, és aztán megkapta, hanem azokat, akik a díjat odaadják, hogy hát, hogy nem Szilágyi János. Máig is fáj?
4: Nem foglalkozom már vele. És mit rágódjak ezen? Nem örülök neki, hogy ez megtörtént, már hogy így történt meg. Mert ha, mint mondom, egyszer nem hívnak be, vagy nem jelölnek,
3: bum. Eddig sem. Jó.
4: Igen. Eddig sem.
3: De ott ültél abban a bizottságban, amelyik hajdanában ennek a Prima Primissima díjnak a születésénél is bábáskodott. Akkor hogy nem merült fel, hogy kapj? Ott ültél Demján Sándorral, a díj alapítójával.
4: Igen, ezen gondolkodtam, hogy a Demján ebbe belenyúlt-e valamilyen módon. Már hogy ne kapjak, mert a Demjánnal volt egy konfliktusunk. És arra gondoltam utólag, hogy talán ő ezt így viszonozta, vagy így fizetett meg ezért a konfliktusért, de ez az én spekulációm, ez egyáltalán nem biztos, hogy így volt, vagy de ez a lehetőség is fennáll.
3: Rengeteg sztori, mondom, ebben a könyvben, ennek egy jelentős része valóban arról szól, hogy hogy voltál te a szakmának a svihákja, ahogy azt régen mondták. Tehát, hogy jön a Szilágyi, lesz majd pár jó vicc, jókat fogunk röhögni, biztos elmegyünk, iszunk valamit, és mellékesen megcsináljuk a műsort. Valahogy olyan kép alakult ki rólad, és nyilván ennek te voltál az okozója elsősorban, hogy te egy ilyen nagy bohém vagy. Az voltál?
4: Bohém?
3: Aha.
4: Tulajdonképpen ez a szó mit akar? Ezen már gondolkodtam, hogy ez csak egy ilyen könnyed életmód, vagy kilengések sorozata, vagy mi a fene az, hogy bohém?
3: Nem ez mind egyszerre?
4: Lehet, de én nem tartom magam bohémnak. Úgy mondjam, könnyedén élt. Tehát nem csináltam soha semmiből nagy problémákat. Hamar túl tudtam tenni magam problémákon, aminek vannak előnye, hátrányai, de én úgy gondolom, hogy több előnye van annak, hogyha nem rágódsz valamin, ami veled történik, vagy amit csináltál és megbántad, hanem túl kell rajta lépni, és kész. Ilyen eseteim, amit te idézel, hogy a könyvben mennyi volt, voltak, de soha nem, azt hiszem, hogy nem éltem vissza azzal a helyzettel, hogy én szakmailag meg voltam becsülve. Tehát a rádióban is, meg a tévében, de főleg a rádióban, aztán később az írott sajtóban nagyon elfogadták, amit csinálok, tehát tetszett, amit csinálok. De ezt én sose vettem úgy, hogy ha ez nekem jár, az elismerés jár, ez a Szilágyi. Sose voltam ilyen, tehát én, ha valahova bementem, és nem ismertek meg, ebből is igazából sose csináltam magamba se ügyet. Volt olyan kollégám, ismertem olyan kollégát, aki bement egy helyre, és nem ismerték meg, akkor a tette vette magát, forgolódott, hogy valaki rámosoljon. Há, nem akarom kimondani a nevét, akivel ez történt. Én bennem sose volt ilyen vágy, hogy engem felismerjenek. Mi van, ha felismernek? nagyobb, kicsit szebb
3: azért az számított akkor.
4: Ség?
3: Akkoriban az számított, ugye azért egy nem túlságosan súlyos, de mégiscsak hiánygazdaságban éltünk, tehát az, hogy jut-e banán ennek vagy annak, az bizony jelenthette azt, hogy megismerték a Szilágyit.
4: Persze, szóval ebből a szempontból voltak ennek előnyei, hogy megismertek, de merem remélni, hogy ezt én sose használtam ki, tehát nem azzal mentem oda, há, majd nekem úgyis menni fog meg, majd haptákba állnak.
3: Mondod, hogy nem harcoltál nagyon, de miért küzdöttél meg igazán? Emlékszel olyan dologra, amiért olyan nagyon megküzdöttél? Hogy annyira akartad, hogy azt egyszerűen nem tudtad elengedni.
4: Ó, a kérdés jó, a válasz késni fog.
3: De ez jelent valami, tehát, hogy hirtelen nem ugrik be valami olyan, ami elengedhetetlen volt. Itt van a haló, itt vagyok. Hát azt még csinálhattad volna tovább, de azt is te engedted el.
4: Nézd, azt elkezdtem csinálni 1980. január első hetében, és befejeztem 2010, pontosabban egy utolsó hetében. De pont 10 évig csináltam.
3: 2000.
4: Esik?
3: Várj, most itt a dátumokkal nem vagyunk jóban, 1990-ben fejezted be, ugye?
4: Igen.
3: Tehát nem 2010-ben.
4: Igen.
3: A Klubrádióban aztán visszatértél te még ezzel, de az egy másik történet volt.
4: Igen, és ez az egész haló, itt vagyok, az arra nagyon jó volt, hogy megtanuljam azt, hogy bizonyos dolgokra hogy reagáljak. Tehát, hogyha valaki valami drámát mondott el, akkor ne fakadjak sírva. Szóval ne legyen, jaj, szóval ezt tőlem soha nem hallottak, hogy valaki ezt, hogy megdöglött a macskája, és azt mondja, jaj,
3: szegény
4: állat, biztos nagyon hiányzik. Hanem azt mondtam, hogy hol találta meg. Tehát mindig... valóban azt kérdeztem, és a műsornak ettől volt sikere, azt kérdeztem, amit gondoltam, amit tényleg kérdezni akartam. Hát a innendőség határaim belül.
3: Nem ott volt benned empátia, ahol elvárás volt. Ez egy érdekes dolog. Ugye valaki azt mondja, hogy megdöglött a cicám, az az elvárás, hogy a másik azt mondja, hogy jaj, te szegény. Ha meg valami olyan történetet mesél, amiben nincsen benne ez a sajnálkozás, de te megérzed benne, hogy ott van egy emberi dráma, akkor arra kanyarodsz, és azt akarod megtalálni. Ott van benned az empátia. Szerintem ez volt a titkod. Vagy az egyik titkod. Hogy máshogy működött benned ez az érzelmi hullámvasút.
4: Meg talán az, hogy olyan kérdéseket tettem fel, olyan témákat dobtam be, amit a kollégám nagy része nem akart, vagy nem mert volna. Nem merem kimondani ezt a mert, hogy milyen merész voltam. Nem voltam merész, inkább meggondolatlan, hogy én ilyeneket vállaltam és csináltam.
3: Ha azt mondom, hogy néha pofátlan voltál, az jó.
4: Igen.
3: Az bírod, igaz?
4: Igen. Szóval ez a mi szakmánk attól jó, attól izgalmas, attól érdekes, hogy szembenülsz egy emberrel, aki tulajdonképpen egy szereplő. Mi ketten most egy színházat játszunk. Azt játszuk, hogy téged érdekel, hogy velem mi van, miről mit gondolok. Én meg úgy gondolom, hogy erre kötelességem válaszolni, miközben téged egyáltalán nem érdekel, mert különben mi jóba vagyunk, meg szoktunk találkozni, soha büdös életben ilyen kérdéseket föl nem tettél, hanem...
3: Hát jó, de az egy egészen másik típusú beszélgetés. Tehát a mit csináltál ma, az szerintem a kedves nézőnek kevésbé informatív. Egyébként mit csináltál ma?
4: Mit csináltam ma?
3: Tehát hogy telik a semmittevő 90 éves?
4: Kérlek szépen, fölkeltem, tettem, vettem, és jöttem ide. Szóval különösebb programom nem volt, és különösebb programom nincsenek is, De hát erről beszéltünk, ezt kezelni kell tudni, és hozzá kell szokni, hogy közel nincs annyi dolgod, mint régen volt. Tehát régen fölébredtem.
3: Naptár, mit kell csinálni, hova megyek?
4: Pontosan. Pontosan, ez a naptár most már nem működik.
3: De amikor mi megbeszéltünk valamit is, az mindig a telefonodba írtad. És nagyon akkurátusan mindent beleírsz a telefonodba, mindenre van egy riasztásod.
4: Az nálam van, az bármikor megbökhető és olvasható. Erre jó ez a mobiltelefon, hogy benne vagy a világban. Benne vagy a világban ezzel a kis, ekkora lapos tárgyal.
3: Jól boldogulsz vele?
4: Igen, aránylag jól.
3: És ezzel a világgal?
4: Gyakran van azért, hogy föl kell valakit hívni, hogy mondd, mit kell megnyomnom, mert higom, mi a fenét. Nem csak a telefonon, egyáltalán a számítógéppel. Nem vagyok arra kapható magam számára, hogy tanuljam. Mert vannak tanfolyamok, számítógép kezelői tanfolyamok vannak. Hát én egyére nem iratkoznék be, mert annyit nem használom, nem ebből élek, úgyhogy megvan ő nélkülem, én meg nélkülem.
3: Azt mondtad még akkor, amikor ezt a könyvet készítettük, hogy hát neked az meggyőződésed, hogy a te életedben ez már így marad, ahogy mi itt élünk ebben az országban. És hát, hogy ezt elég szomorúan mondtad, hogy hát ez így nem jó, ahogy vagyunk. Most változik valami, ez téged még felpesdít, ez téged érdekel?
4: Ez
3: még,
4: érdekes,
3: hogy mi történik?
4: Erről beszélgettem a feleségemmel, mert örülök a változásnak, de ezt mondtam neki, mert végig mondtam, te a mi életünkben nem mindegy, hogy ki van ott fönt a, mi ebben a lakásban lakunk, van arra pénzünk, hogy vegyünk ebédet, teljesen mindegy, hogy ki az uralkodó, ki a miniszterelnök. Ő mondta, hogy nem mindegy, mert ő például nagyon kedveli és élvezi, hogy valami új világ jön. Mondom, rendben van, én nekem sem semmi kifogásom, de a mi életünkön semmit nem változtat az, hogy ki ül a miniszterelnöki székben. Úgy változhat, hogy fölemelik a kenyér árát, mert a miniszterelnök így döntött, mert akkor nekem is jobban a zsebembe kell nyúlni. De ha ilyesmi nincs, akkor miért foglalkozzak ezzel?
3: Ez így elég cinikus, nem?
4: Hogy?
3: Nem az, nem cinikus, ez így egy kicsit. Tehát ez a... Hát a nyugdíjam úgy is jön, mi itt élünk, úgy sem változik semmi, kit érdekel? És közben meg tudom, hogy nem ilyen vagy. Tehát közben meg tudom, hogy nézed a hírműsorokat, hogy figyeled, hogy mi történik, hogy olvasod a híreket minden nap.
4: Persze.
3: Tehát más oldalról meg tudom, hogy nagyon is izgat.
4: De nézd, arra jöttem rá, hogy én, Szilágyi János, budapesti lakos, nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ki a miniszterelnök, milyen rendeletek jönnek, milyen dolgokkal, mit művelnek. Tehát miért izgassa magamat? Én igazán nem izgat, tehát nem lebeszélem magam arról, hogy fölidegesítsem, hanem tényleg nem érdekel. Mert az én életemhöz semmi köze. Azon kívül mondom, hogyha...
3: Hát, világos.
4: Ha áremelés volna, ami engem nagyon igénybe venne.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és maradunk 2026. május 18-án. Ezen a napon rendőrségi feljelentést tett Magyar Péter ellen Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda volt helyettes államtitkára. Havasi hivatali visszaéléssel vádolta a miniszterelnököt, szerinte ugyanis Magyar Péter jogtalanul intézkedett arról, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a minisztérium épületéből. És szintén 2026. május 18-án az Esély című műsorunkban Tóth Peti Lili vendége Hajnal Gyöngyi, a Hunnia Kuvasztenyésztői és Kulturális Egyesület elnöke volt, és a magyar dingó nyomába eredtek.
2: Sokan nem is tudják, melyik Magyarország legújabb kutyafajtája. Bevallom őszintén, szerkesztőként ez a téma most nekem is komoly feladatot adott, hiszen meglepően kevés háttéranyag, megszólaló vagy szakértő érhető el ezzel a kutyafajtával kapcsolatban. Egy olyan kutyáról beszélünk, amelyet még ma is sok misztikum övez, és amellyel egyelőre viszonylag kevesen foglalkoznak Magyarországon. A feladatot azonban sikerült megugranom, hiszen segítségemre lesz Hajnal Gyöngyi, a Hunniak Kuvasztenyésztő és Kulturális Egyesület elnöke, akivel most közelebbről is megismerkedünk a sinka kutyafajtával, melyet sokan csak magyar dingóként emlegetnek. Hogy honnan ered ez az elnevezés, és milyen tulajdonságok jellemzik ezt a különleges magyar kutyafajtát, arról mindjárt beszélgetünk is. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
3: Szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestetek minket, és beszélgethetünk.
2: A sinkáról még ma is meglepően kevés szó esik, pedig ha jól tudom, már évek óta létező fajtáról beszélünk. Honnan ered pontosan a sinka névnek az eredete?
3: A sinka, mint kutyafajta, és nyilván az elnevezés is, akkor tudod majd, hogy honnan kereshető, illetve a kedves hallgatók is rögtön be tudják majd határolni. Az alföldi pásztor kultúrában született, és igazából egy viszonylag új találmánya a magyar embernek, egy olyan 50-60 éves hozzávetőlegesen. Nagyjából arról van szó, hogy amikor megszületik az a gazdálkodási forma, ahol igazából tészekbe tömörülnek a gazdák, és mindenki oda beadja a saját kis mindenféléjét. Általában a kutya tenyésztése sokkal kevesebb hangsúly hárult, illetve a meglévő kutyafajták, gondolhatunk itt a pulira, a pumira, a mudira, bármi másra, ugye, mert hogyha megkérdezünk bárkit, hogy na akkor mondja a magyar pásztorkutyát, nagyjából, hogyha kistestűre gondolunk, akkor ezeket sorolná föl mindenki, nagyon helyesen. Ezek átmentek az úgynevezett kultúrtenyésztésbe, ami javarészt egy városi felhasználásra, nagyon sok esetben az esztétikum hangsúlyozásával készült, ergo a munka feladatokra, tehát a hétköznapi gazdálkodási feladat környezetben nem mindig maradtak meg a megfelelő állományrészek, és akkor úgy gondolták az ezzel foglalatoskodó pásztorok, hogy bizony az állattartó nagygazdaságokban kellene akkor összekeverni tulajdonképpen létező fajtákból és jó egyedekből egy új fajtát. Úgyhogy igazából ez egy tipikus alföldi juhászkutya, és elsősorban a nagy testű haszonállatok igazítására használták. A sinka név maga azt fogja jelenteni nekünk, hogy sima a szőre a kutyának, tehát egy viszonylag rövid és egyenes szőrzetet fogunk találni a kutyuskákon, álló füleket, amit meséltél a dingó kapcsán, ez egy nagyon érdekes felvetés.
2: Van bennük valami ősi és vad, hogyha már itt tartunk, ez engem is érdekelne.
3: Igen. Pont ezért gondoltam, hogy visszakanyarodom rá, ha már szóba hoztad, hogy igen, ezt nagyon jól érzed, hogy ebben van valami ősi vadság, valami nagyon-nagyon természettől való dolog. De azt mondják a szakemberek, a kinológusok, akik a kutyák fejlődés történetével foglalkoznak, hogy alapvetően a kutyák állófőlűek. Tehát, hogyha a természetben megnézed a vadkutya populációkat, akkor minden kutya állófülű, és nagyjából olyan vizslaméretű, de olyan közepes. És tényleg így van, a sinkánál is alapvetően a közepes és a kisebb testű vizslaméretben kell a hallgatóknak gondolkodnia, hogyha a sinkát szeretnénk beazonosítani, és ténylegesen a természetben található ötvözve némi német juhászos, mudis beütéssel, és a merinói juh bekerülésével Magyarország, ez nagyjából az 50-es évekre tehető a múlt században, akkor kerültek be olyan pásztor kutyusok, akiket még alkalmaztak teljesen tudatosan a tenyésztésben. Úgyhogy igen, a kultúrtenyésztésből vett fajták, és az őserő ötvöződése sinka, ezt lehet mondani.
2: Ha már a külcsínben visszaköszön ez a vadság, kéz a kézben jár ez a személyiségében is? Lehet azt mondani, hogy egy nehezen kezelhető konok kutya?
3: Igen. A konokot és a nehezen kezelhetőt nem így fogalmaznám meg. Persze, aki egy városias életmódból tekinti a pásztorkodás életmódját, tekintve, hogy a sinka 90%-ban ma is a pásztorok kezén van, de nagyon kevés egyedül a negyed, aki igazából nem felelt meg a munkában, az kerül hobbitartásba csak. Tehát mondhatjuk, hogy azon kivételes helyzetben van a fajta, hogy mindennapi munkában dolgozik, és ilyenkor kizárólag a pásztorra kell figyeljen. Tehát magának az embernek és a kutyának egy olyan speciális kapcsolata jön ilyenkor létre, ami más módon nem modellezhető. Kívülről nézem, akkor mondhatnám azt, hogy persze a kutya makacs és egygazdás, és akár még néha önfejű is, de valójában ez egy kulcs tulajdonsága ahhoz, hogy igazán kitartó és jó munkát tudjon végezni. Igen.
2: Több helyen is olvastam, hogy még nem egyértelműen elfogadott fajta. Minek köszönhető ez? Nincs egy egységes kinézete a kutyának, vagy miért nincsen még egyértelműen kutyafajtának bekönyvezve?
3: Itt két dolog van, engedd meg kérlek, hogy ketté bontsam. Az egyik a fajtaként való elismertetés. A fajtaként való elismertetés az úgy néz ki, hogy a kutyás tudományokkal, idegen szóval kinológiával foglalkozó szakemberek, mint például mi is, az leírja a fajtát. Tehát ad róla egy külső, egy belső jellemzést, ad az életmódjáról, a történetéről egy kutatási anyagot, és ezáltal kvázi dokumentálja a fajtát. És természetesen a kutyatenyésztés és a kutyatartás civil feladatkör, tehát civil szervezetekben zajlik, és keresünk olyan társszervezeteket, akikkel megosztjuk ezt a tudást, és hogyha ők elismerik, akkor kvázi hazai szinten a szakmában ez elismert. Publikálni is kell, ugyanúgy, mint bármelyik tudományágban, tehát hivatalosan elérhetővé kell tenni azt a szakmai anyagot, amit betűzünk a kutyafajta mellé, hogy erre esetleg más szervezetek, akikről nem tudtunk, hogy működnek, vagy nem volt olyan kapcsolatunk, vagy nem akartak korábban hozzászólni, később hozzászólhassanak a szakanyaghoz, hogy ők mit látnak, ők mit találnak az ügyben. Tehát ennyit a hazai elfogadásról, és ez ugye megtörtént a sinkával kapcsolatban. Külföldön pedig ugye nemzeteken átívelő kutyás szervezetek is léteznek, ez a civil szerveződésekben egy nemzetközi hálót ad, és itt is szakmai szervezet, ebből van több szakmai szervezet, mi az egyikkel állunk indirekt kapcsolatban, és ők is elfogadták, kvázi beemelték a nemzetköziségbe mindezt. A harmadik szegmens a magyar ebb fajták, ugye ez törvényileg meghatározott 9 kutyafajta, ezt az Agrárminisztérium határozza meg, és az Agrárminisztérium eleve kiírja teljes fajtadokumentációt, a hazai és a nemzetközi elfogadtatását a fajtának ahhoz, hogy megfontolja ezt a lépést. Hát igazából be van adva, most ugye majd meglátjuk, hogy milyen sorsa lesz, most egy picit türelmesnek kell lennünk, de reméljük, hogy az Agrárminisztérium pozitívan fogja elbírálni a sinkának a sorsát, és a magyar kutyafajta cím is meg fogja illetni a hazai és a nemzetközi elfogadás után a fajtát.
2: És ha már a sorsnál járunk, említettem is a kis rövid felvezetőben, hogy nagyon nehéz volt szakértőt találni ebben a témában. Ezzel párhuzamosan pedig még azt is kijelenthetem, hogy sajnos Magyarországon még nem örvend túl nagy közkedveltségnek ez a fajta. Minek tudható ez be, és vannak-e olyan fejlesztések, vagy olyan tervek a jövőben, hogy még inkább elterjedt legyen ez a kutya Magyarországon?
3: Kérdés, hogy miben szeretnénk elterjeszteni. Hát a pásztorok, ők ugyan rendkívül jól kitalálták, feltalálták, kifejlesztették ezt a kutyafajtát, és tényleg tüneményes kutyusokról van szó. Mindenkinek csak ajánlhatom, hogyha lehetősége adódik, akkor ismerkedjen meg ezeken. Szoktunk is szervezni találkozási lehetőségeket. Esetleg, hogyha valaki gondolja, hogy érdeklődik, akkor szívesen tudunk segíteni. Tehát a pásztorok nem szívesen adnak ki a kezükből kutyust. Szeretik azt, hogyha ez a fajta leginkább a körülmények között így van, megmarad. Ahogyan az előbb is már említettem, mindig van egy-kettő olyan kutyus, aki valamiért, mondjuk van egy baleset, vagy esetleg olyan készségekkel születik, ami nem igazán előnyös az állattartó gazdaságukban, akkor azt pedig oda szokták ajándékozni olyanoknak, akiknél nincsen probléma az állatokkal, és otthon mondjuk családban, kertben gyönyörűen tudják a kutyust élete hosszig tartani, nagyon szeretik, és esetleg sportolnak vele. Egyébként egy nagyon élénk fajtáról van szó, nem olyan hangos, mint a puni, vagy akár a mudi, de mindenképpen nagyon élénk, nagyon figyelmes és nagy mozgásigényű fajtáról van szó. Tehát azért az a felhasználása, hogy teszem azt egy aktív szabadidő eltöltéséhez, tömegesen oda tudnánk állítani sinkát, mert a kérdésedből akár ez a feltételezés is a hallgatókban esetleg bejelentkezhet. Szerintem az azért nem egy realitás. Itt inkább az agrárium fejlődésével és az állattartás, a család leginkább a családi gazdaságokban való állattartás keretében van komoly jövője a fajtának, de ott egy rendkívül potens, és nem csak ugye az előbb a nagytestű házi állatokat mondtam, ugye lovak, szarvas, marha, mi egyéb, de a kistestőknél, tehát kifejezetten juhos irányba is azok a kutyusok általában kisebb testűek is, juhos irányba is zajlik egyfajta vonaltenyésztés a fajtán belül. Ez a kettő van a kicsit nagyobb termetűek, és ők a marhás kutyák, tehát a nagy testű haszonállat, és egy újabb szál, hogy akkor a kisebb testű haszonállatokat is gyönyörűen segítik. Ugye itt alapvetően a terelő. A terelő, tehát a mezőn, a legelőn való tartásmódban segítenek ezek a kutyusok, tehát nem egy tipikus házőrző, ha bár nagyon sok, nagyon kemény kutya van köztük, ezt tudom tanúsítani az állományfelmérésekről, de egy rendkívül okos és egy nagyon-nagyon figyelmes fajta.
2: Bízom benne, hogy több figyelem fordul majd a jövőben ennek a kutyusnak az irányába. Köszönöm szépen Hajnal Gyöngyinek, hogy egy kicsit bepillantást engedett nekünk a kutyusnak a mi voltába, és hogy közelebbről is megismerhettük a sinka kutyafajtát, Magyarország remélhetőleg legújabb kutyafajtáját. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget!
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Várólista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsan.

0: biztosítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira. Ma is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a villamos pályakorban tartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárják a külső sávot ma 8 órától a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. A 11. kerületben a Bartók-Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában, az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en!
1: Szép jó reggelt kívánunk a Start nézőinek és a Spirit FM hallgatóinak. Most először így együtt itt a Startban.
2: Így van, meg foglak lepni, hogy napra pontosan 6 évvel ezelőtt a karriered egy csúcspontjára érkezett. Megmondjam miért?
1: Igen, mondd.
2: Mert hogy akkor kaptad a Junior Prima Primisza.
1: Komolyan, ez napra pontosan?
2: Hát 24-én volt, most meg ugye
1: az
2: péntek, azt hiszem, nem? De
1: kedves vagy, 26, hogy, 20, hogy ezt nem, az megjegyezted,
2: az csütörtök,
1: kikerested.
2: És nem hitted akkor, hogy, szóval, hogy nem az lesz életed legnagyobb sikere.
1: Hát az életem legnagyobb sikere egyébként a kislányom.
2: Erre gondoltam, nem arra, hogy itt állunk ma reggel.
1: De egyébként az is, hogy itt állunk ma reggel. Én nagyon élvezem és eléggé izgulok is, de szerintem mondjuk el a nézőknek gyorsan, hogy mivel fog telni az elkövetkezendő 2 óra.
2: Én már mondtam 2 témát, és akkor lehet, hogy majd 7-kor kiegészítem.
1: Én elmondanék egyet, amit tegnap este láttam,
2: tessék.
1: És amiről a legelső vendégünkkel, Kohán Mátyással talán beszélhetünk is. Nem tudom, hogy te láttad-e, hogy tegnap este jött ki hírben, hogy Hankó Balázsért fideszes és KDNP-s képviselők imádkoztak.
2: Ezt nem láttam, viszont azt gondolom, hogy onnantól kezdve egy Bóka frakcióvezető egy videót tett közé, hogy most indul a leszámolás. Onnantól kezdve tulajdonképpen ez egy logikus következménye ennek. Illetve, hogy milyen országban élünk, képzeld el, az egyik, nem sok napilap van, de a ma reggel már megjelenő napilapban azt olvasom, hogy ezoterikus szakértőt és boszorkányt kérdeztek arról, hogy a válogatottnak a 2 éve tartó veszőfutása nem egy rontás következménye?
1: Hát ez majd ma este lesz meccs, úgyhogy kiderül, és erről is szó lesz, ugye, hogy mire igen. számít az élet, vagy mi lesz a ma esti meccsnek a
2: ez
1: tétje.
2: Ez is lesz téma, így van. És ami nem lesz téma, de hogy milyen országban élünk, képzeljék el, hogy valakinek egy közéleti szereplőnek van egy nagyon értékes milliárd feletti villája, és véletlenül kikerült egy ingatlan hirdetés az újságba, hogy eladó. Tehát, hogy nem csak hogy az van, hogy éjjel megnőnek ingatlanok, hanem az is van, hogy véletlenül ki tudnak kerülni milliárdos ingatlan hirdetések. Nagyon kell vigyázni. Nagyon kell vigyázni. Önök is vigyázzanak, de mindenek előtt nézzenek minket, nem?
1: Így van, mindenféleképpen sok témánk.
2: Készültünk, és szeretnénk önöket képbe helyezni, hogyha önök partnerek ehhez.
1: Így van.

0: Leültünk a lapszemlére, jó reggelt, és rögtön azt kérdezte vendégünk Kohán Mátyás, aki hát egyrészt a konfrontatív alapító...
1: Konfront.
0: Tegnap megnéztem, hogy mi az, és az oldalon egyelőre a Mátyás nagyon Schneidig portréja, Lántulai Krisztián és Kacsó Dániel fényképe mosolyog ránk, de még ugye tartalmat nem láttam rajta.
2: Facebookon van, és néhány héten belül, hogyha hogyan jó halad az a mennyűjtés, mint eddig, akkor honlap is lesz.
0: Világos, de hogy az egy nagyon jogos kérdés, hogy de hol vannak a lapok a lapszemléből, és hát ti se arra felé haladtok, hogy print újság legyen a konfront.
2: Nem elhaladunk, viszont vannak egyébként print terveink is. Vannak? Nem olyanok mint eddig voltak a Mandinernél, vagy korábban voltak a Mandinernél, de egy egészen új formátumban vannak print terveink is, tehát lesz lap. Ha rajtunk múlik, lesz lap.
0: Aha, ez nagyon bátor vállalás ma Magyarországon. Printlapot létrehozni.
2: Lehet nem bolond módon csinálni, és nem eleve halálra ítélt módon csinálni. Ennek van azért bevett formátuma, nem teljesen csak mi csináljuk így.
1: Na de menjünk tovább a lapszemlével, na?
0: Hát nyugodtan.
1: Rengeteg témánk van, de talán akkor kezdeném azzal, amit itt a beköszönésben is megemlítettem. Biztosan te is láttad, Mátyás, tegnap esti hír, hogy Hankó Balázsért fideszes képviselők imádkoztak. Láttad, gondolom, ezt a hírt is.
2: Láttam, persze. Nyilván nehéz hogyan hozzáállni egy fideszes képviselőnek ez egész kérdéshez. Nem lévén jogász és szemben ülve egy jogászra, én annyit tudok megállapítani, hogy nyilván plauzibilis lehet az, hogy van miután nyomozni Hankó Balázsnak az ügyében. Bíróság nem vagyok, hogy megállapítsam, hogy történt-e bármi. De az egész körítés, ahogyan ezt a miniszterelnök agyoncsapja azzal, hogy hatóságok helyett jelent be intézkedéseket idő előtt, az nagyon-nagyon-nagyon súlyos hatással lehet annak a kérdésnek a válaszára, hogy ez most egy diadalmenete lesz a magyar jogállamiságnak, ami történik a következő néhány hónapban, vagy pedig egy nyílt sebe, hiszen az, hogy politikai irányítás látszata sejlik föl a miniszterelnök konkrét utasításnak tűnő, vagy legalábbis nagyon súlyos idő előtti információ megosztásai révén, az egy probléma, és az aláássa a bizalmat ebben az egyébként szerintem szükséges folyamatban.
0: De hogy ezt mi mutatja, hogy itt felmerül a direkt politikai ráhatás, hogyha egyébként, ha jól látom, akkor Magyar Péter is ugye ott van a mentelmi jogos felfüggesztések sorában, meg most már 4 mentelmi jogról beszélünk, még hétvégén 3 volt, de ugye van Gurzó Máriának az ügye, aki egy járásbíróság előtt, hát magánvádas ügyben van, ami feltételezi, hogy nem biztos, hogy oda kerül a plenáris ülés elé.
2: Az mutatja, hogy itt politikai befolyásolásnak a gyanúja merül föl, hogy ez már a második olyan alkalom, amikor mindenféle sajtóhírügyészség közleménynek a hián Magyar Péter előre bejelenti, hogy holnap mit fog csinálni az ügyészség. Ugye volt az első ilyen, ugye a szívek jelinek letartóztatásoknak az ügyében, a másik pedig ez a mostani, amikor elmondja egy lakossági fórumon elég világosan, hogy holnap hova kerül a 2 főkolompos vagy 1 főkolompos az NKH ügyben, úgy, hogy erről sincsen szintén semmiféle ügyészség közlemény, meg nincsen semmilyen.
1: Ilyen befolyása lenne a legfőbb ügyészség, illetve az ügyészség működésére, akkor nyilvánvalóan a legfőbb ügyészség Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését nem rendelte volna.
2: Ez maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, tehát nem gondolom, hogy ez lenne elég kifejlett. Ő személyesen bejelentette, hogy annyira teljesen biztos ebben az ügyben, hogy kifejezetten kéri, hogy függessze fel az országgyűlés a mentelmi jogát.
1: Hankó Balázsra visszatérve, ugye a Fidesz azzal védi Hankót, hogy a támogatott produkciók elkészültek. Szerintetek ez mennyire lehet meggyőző érve a közönség számára?
2: Hát én azt gondolom, hogy nyilván az, aki visszafizet összegeket az NK-nak ebből a vitatott alapjából, az tesz egy félbeismerő vallomást, és azt mindenképpen fontosnak gondolom, hogy legyen kivizsgálva az ügy. Tehát eddig a pontig szerintem tud nemzeti konszenzus tenni, hogy ki legyen vizsgálva. Mondom, azt borzasztóan fontos elkerülni annak a látszatát is, hogy itt egy Lengyelországból másolt koncepciós ügy, a Zsobró ügy magyar verziója legyen itt elénk tárva. Tehát nagyon fontos az, hogy a miniszterelnök azon a ponton álljon meg, ahol az intézményi kereteit, meg a jogszabályi kereteit annak létrehozza, segít létrehozni politikai vezetéssel, segít létrehozását, ami a megfelelő, jogszerű kivizsgálását ennek az ügynek lehetővé teszi. Az, hogyha ő politikai vezetőként van benne ebben az ügyben, és előre megmondja, hogy holnap mi lesz, meg utasítja, hogy mi legyen, azzal magát ezt szerintem fontos és szükséges folyamatot ássa alá.
0: Két dolog, hogy én nem gondolom azt, hogy ez egy beismerő vallomás, hogyha egy mondjuk egy iskola egy Vörösmarty évforduló kapcsán visszafizet összegeket, mert hát biztos meg tudná tartani a nagy molinókkal, versfelolvasásokkal megemlékezéseket, de nyilvánvaló, hogy viszont akkor, hogyha egyébként tiszta lappal indul egy iskola, akkor elébe megy egy vizsgálatnak, ami az ő szempontjából egy célszerű dolog.
2: Hát nézd, én azt gondolom, hogyha megvannak győződve a jogszerűségéről ezeknek a támogatásoknak a kedvezményezettek, és szerintem elég sokan meg lehetnek győződve ennek a jogszerűségéről, akkor a leghelyesebb a mód ilyenkor az, hogy az ember kitart emellett, és áll a jogvita elé, ami esetleg következik. Én azt nem gondolom, hogy ezzel a preventív politikai helyezkedős visszafizetéssel az ember jogi helyzetét bármilyen módon javítani tudná, már amennyiben ártatlan, és már amennyiben minden jogszerű volt a támogatás körül.
0: Azt azért megjegyezzük, hogy azért embereket felhívtak, hogy most itt van egy lehetőség, még az utolsó napon beadhatja a pályázatát, vagy volt olyan cég, ami három nap alatt megalakult, csak azért, hogy felvehesse a támogatást.
2: Ezért mondom, hogy plauzibilis, hogy ebben az ügyben van, mint vizsgálni. És önmagában az, hogy vizsgálat történik, szerintem nem problémás.
0: Hadd térjek vissza Magyar Péter mentelmi jogára, mert hát a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettes terjesztette elő ugye a három mentelmi jogot egyrészt, másrészt ugye, hát azért az ügyészség ugye átszervezés alatt áll, és az, hogy valaki informálisan kitelefonál mondjuk a Kossuth tér másik oldalára, egyébként nem ott vannak Magyar Péterék talán, hanem a régi gazdasági minisztérium helyén, nem tudom pontosan, szóval, hogy az hogy mondjam, egybevág avval a gyakorlattal, hogy mondjuk közösen szotizik a miniszterelnök és a legfőbb ügyész egy páholyban. Tehát mondjuk én nem tudom eldönteni, hogy melyik a súlyosabb, hogy kitelefonál valaki az ügyészségről, vagy hogy a legfőbb ügyész hétvégente randizik a miniszterelnök egy foci páholyban.
2: De aztán el tudjuk dönteni mind a ketten, hogy valószínűleg nem szavaztak a páholyban közös szotizás folytatására a magyarok április 12-én. Tehát feltételezhetően olyan gyakorlatok, amelyek a jogállamiság szempontjából, vagy az ügyészség és a politika közötti kapcsolat szempontjából erősen emlékeztetnek a korábbi időszak gyakorlatára, az valószínűleg nem felel meg a magyar állam demokratikus akaratának.
0: Az tehát, hogyha kitelefonál egy ügyész a legfőbb ügyészségről, hogy te holnap ez van, mondjuk egy miniszterelnöki munkatársat felhív, vagy az igazságügyi tárcát, akkor ez azt jelenti, hogy ez olyan határátlépés, amely vörös vonal?
2: Az a probléma a telefonnal, hogy nem csak az egyik oldalán lehet beleszólni. És én azt gondolom, hogyha van egy ilyen napi munkakapcsolat személyesen, konkrétan ügyészségi szereplők és a miniszterelnök között, akik ügyekről beszélgetnek, ez a vörös vonal. Tehát nem az a vörös vonal, hogy az egy állami közvetési szervezetben információk eljutnak a miniszterelnökhöz, ez természetes. Az a nem természetes, hogyha idő előtt a miniszterelnök veszi át a legfőbb ügyészség kommunikációs feladatait, és azt a látszatot kelti, mint hogy egy politikai utasítás történt volna a különböző ügyekben, hiszen hát azért még mindig bármilyen legyen a magyar politikai helyzet, a Tisza párt legfőbb politikai konkurense, elsődleges ellenzéki pártja a Fidesz, amelynek politikusait most éppen elvileg a tisztított tűz partraszállás keretében elviszik. Tehát az, hogyha ebben a miniszterelnöknek szava van, és az ügyészség előtt kommunikál, ez egy nagyon súlyos vörös vonal.
1: Réka? Menjünk tovább, szerintem. Nem
0: hát persze, átveszed a szót, és elmondod, hogy mivel.
1: Például a tojásdobálási kísérlet.
0: Na, az nagyon lényeges.
1: Itt a szolnoki beszédet bekiabálások, tojásdobási kísérletek zavarták meg, de arról is érdemes beszélni, amiről a miniszterelnök egyébként beszélt, például a várólisták csökkentéséről, a kata kiterjesztéséről, a vagyonadó bevezetéséről.
0: A fizetésképtelenség sikeres elkerüléséről, hoppá. Hoppá, nem? Hát eddig ez hol volt ilyen? Nem?
1: Így van.
0: Senki nem mondta, hogy itt fizetésképtelenség szélére kerültünk, bár azért a költségvetési hiányból lehetett látni.
2: De azért a fizetésképtelenség meg a magas költségvetési hiány között vannak elég komoly fokozatok. Tehát miközben Magyarország gazdasági helyzete, költségvetési helyzete nem rózsás, és a közép-kelet-európai térségben magasnak mondható az államadósságunk, azért egy 73-75%-os államadósságú ország, amely az Európai Uniónak a tagja, az megengedhet magának egy-két évig ilyen magas hiányokat, anélkül, hogy akár a veszélye fölmerülne a fizetésképtelenségnek. A fizetésképtelenséget látnánk egy devizaválságban, látnánk egy nagyon súlyos forint összeomlásban, látnánk abban, hogy a magyar államnak nehézségei vannak a kötvény eladásával. Hát a fizetésképtelenség az, hogy magában beszélünk erről, szerintem ez túlzás. A magyar a költségvetés egy-két éven keresztül most egy nehéz fiskális helyzetben lesz, és egy a szükségesnél indokoltnál jóval magasabb hiánnyal fog küzdeni, de a fizetésképtelenség az olyan országokban merül föl, ahol a magyar államadósságnak a sokszorosa és egy a magyarnál rosszabb gazdasági fundamentális helyzet merül föl.
0: Talán arra utalhatott a miniszterelnök, hogy például a kamatok, amelyeket például az állampapírok után fizetnek, 7 egész valamennyiről lezontak 5 egész valamennyire,
2: alapkamatcsökkentés történt, ez ennek egy természetes párhuzama.
0: Hát meg az, hogy azért a CDS felárunk jelentősen javul.
2: Az állampapírokat nem ez befolyásolja, azok jellemzően az alapkamattal együtt szoktak csökkenni. Amit ez a befolyásol, az valóban az, hogy a külföldi finanszírozásunk az milyen áron történik, és ez egy nagyon jó dolog, hogy ez valamennyit csökkent, de eleve nem volt vállalatotanulói fizetésképtelenséget okozóan magas.
1: Uh-huh. Szolnok országjárás, hogyha az országjárásról beszélgetünk egy kicsit, akkor ti mit gondoltok, hogy...
0: A tojástoválásról nem is beszélt.
1: Arról még nem, de igen. Mit gondoltok arról, hogy ez az országjárás most az eredményeket mutatja be, vagy ez még mindig politikai mozgósítás?
0: Is. Uh-huh. Szerintem?
2: Hát szerintem pedig a Tisza párt egyik csatolt szervezetrendszerének, a Tisza szigeteknek a lelkének a simogatása elsősorban. Tehát azt gondolom, hogy Magyar Péter jól tette, és részben csőbe húzta a Fideszt azzal, hogy a kampány alatt többször országot járt eszméletlen tempóban. És most meg az is látszik, hogy mivel nem eszméletlen tempóban csinálja, hanem jól láthatóan megyei jogovárosokra, megyei székhelyekre koncentrálva, ezért itt most ez sokkal kevésbé egy országjárás, mint inkább egy szigetjárás. Tehát igyekszik valahogyan megteremteni azt a kontaktust a pártjának a talpasaival, akik lényegében hatalomba lepítették, ami ahhoz szükséges, hogy ezek a jelenleg pozícióban nem lévő emberek és előrehozott önkormányzati választásokat sürgető emberek, vagy valamilyen módon a kifizetésüket sürgető emberek, akár pozícióval, akár munkalehetőséggel, ezek maradjanak továbbra is Tiszapárt mellett, és maradjanak jó lélekkel a Tiszapárt mellett. Szerintem ez sokkal inkább szól a Tiszapártnak a belső, vagy hát belsőnek mondhatom, mert ugye 27 párttag van ügyeiről, mint sem valóban egy országjárásról.
0: Mondott egy mondatot Magyar Péter a szolnoki beszédben.
2: Sok mondatot mondott.
0: Amely összefügg azzal, hogy minthogyha a legfőbb ügyész és közte azért nem lenne minden rendben, nevezetesen, hogy lassan halad az út a börtönbe program.
1: Illetve tegnap este is posztolt ezzel kapcsolatban, hogy ma ugye megindul a tisztító túz.
0: Igen. Ennek köszönhető a Fidesz frakcióvezetőjének a videója, hogy most indul a politikai leszámolás. Nem túl erős ez a kifejezés, hogy politikai leszámolás, miközben egyébként a miniszterelnök maga elégedetlen a helyzettel.
2: Hát a politikai leszámolás az, amennyiben ügyészségi cselekményeket a miniszterelnök akár utasítással, amelyre nincsen joga, akár valamiféle közösségi médiás, vagy a személyes népszerűségéből fakadó nyomásgyakorlással befolyásol. Tehát ugyanaz a cselekmény, ami akár lehet teljesen jogszerű, akkor, hogyha előtt a miniszterelnök látványosan megrendelte, vagy kikényszerítette, vagy egy Facebook poszttal ráúszította az ügyészséget valamire, pont ugyanaz a cselekmény.
1: Na de itt már azelőtt megindultak sokkal gyorsabban bizonyos ügyek, mint hogy Magyar Péter egyáltalán megszólalt volna, vagy hogy egyáltalán szavakat intézett volna a legfőbb ügyészség felé. Tehát azért a választások óta azt látjuk, hogy bizonyos ügyek szinte ilyen kozmikus sebességgel meglódultak, nem?
0: Sőt, politikusokat helyeztek letartóztatásba, ugye?
2: Nem tudom, hogy ez igazából kit minősít. És vannak ezzel kapcsolatban elég súlyos rossz érzéseim. Hát, hogy itt az történik-e, hogy a mindenkori kormány szája íze szerint cselekszik az ügyészség, és kitalálja a legfőbb ügyészség, hogy mi a politikai megrendelés, hol az, hogy fektessék az ügyeket, hol az, hogy gyorsabban működjenek, vagy pedig az történik, ami a jó indulatú olvasat volna a Tisza kormánnyal szemben, hogy itt korábban az ügyészségen elefekvőben lévő energiák szabadultak föl a nyomozásban. Én őszintén remélem, hogy utóbbiról van szó, mert ha előbbiről volna szó, hogy a legfőbb ügyészség az mindig igazodik az aktuális politikai elváráshoz, az egy elég éles újtó bizonyítvány a legfőbb ügyészség működéséről.
0: Ha tetszik, akkor az érveléseddel egybecseng, hogy a Fidesz ugyanúgy, ahogy a miniszterelnök elégedetlenségét fejezte ki azon ügyészi akció miatt, mert hogy a szervereit ugye megcsapolták, ellenőrizték ott a Lendvai utcában.
2: Nem ellenőrizték, elvették, és még mindig nem adták vissza. Hát a legnagyobb ellenzéki párt szerverei a komplett tagadatbázissal mindennel együtt momentán a Tiszás vezetésű magyar államgépezetnek a tulajdonában, birtokában, felügyelete alatt állnak úgy, hogy valójában az eljárás maga vagy a cselekmény maga, nem nagyon látom, hogy miben indokolná a komplett szerverrendszer teljes lefoglalást hónapokon keresztül.
0: Hát mondjuk azt, hogy a Fidesz kampány rendezvényeire mentek azok a pénzek, a gyanú szerint, amelyeket Hankó Balázs folyosított a 17 milliárdos vagyoni hátrányokozás kapcsán, tehát hogy az teljesen logikus, hogy egyébként egy megyei ügyészség elrendel egy ilyen akciót.
2: De, hogy mit kell ilyenkor csinálni, az összes e-mailt le kell kérni, le kell másolni, el kell vinni, de nem kell egy tagadatbázis tartalmazó és a legnagyobb ellenzéki párt komplett levelezését, belső kommunikációt bonyolító szerverrendszert elvinni ettől a pártól. Hát a Fidesz, én úgy látom, hogy vagy úgy tudom, hogy soha nem tiltakozott az ellen, hogy az e-mailjeit lemásolják, átadjon adatokat, amelyek szükségesek. Nem tudom, hogy te végzett jogászként az eseménye párhuzamosan vagy párhuzamban állíthatónak tartod, de a mértékét ennek az intézkedésnek?
0: Hát nyilván vezetőszáron kellett volna elvinni a Fidesz elnökét. Ja, mint az ökotársnak a vezetőjét.
2: Vezetőszáron kellett volna elvinni a Fidesz elnökét.
0: Hát
2: mert én azt gondolom, hogy
0: nem?
2: Szerintem, szerintem az egy súlyos probléma, hogyha a legnagyobb ellenzéki párt ismétlen tagadatbázisa, tehát az, hogy ki a legnagyobb ellenzéki pártnak a tagja, az egy politikai ügyben bekerül a magyar államgépezet, a tízes vezetés a magyar államgépezetnek a karmai közé, és megbénul a belső kommunikáció.
1: És akkor zárásként annyit mondanék, és ezt mindenki...
0: De azért ne hagyjuk így, mert én ezt viccből mondtam. Tehát, hogyha most ebből videó lesz, és mémek lesznek,
2: akkor... Én nem terveztem részt gyártani, de okay. most, hogy mondod, most elgondolkozom.
0: Oké, okay, rendben. Szóval, hogy én kriminalisztikát tanultam, de az, hogy szerintem lefoglalják az adatbázist, az benne van. Tehát az benne van a nyomozás taktikában.
2: De a tagadatbázist? Miért? Az egyszerű mezei tagok adatbázisát, ahelyett, hogy az e-maileket kikértek volna, vagy célozták volna, hogy milyen adatokra van szükség a nyomozásnak a lefolytatása, az, ami szerintem mondom indokolt.
1: A legfőbb ügyészséghez szerettem volna egy mondatot tenni, és nincs már idő arra, hogy reagáljunk, úgyhogy mindenki tegye oda, ahova szeretné, de tegnap a Heti Naplóban megszólalt a Fürth Pál, ugye a lemondott volt főügyész, akinek szerintem nagyon erős volt az a mondata, amikor azt mondta, hogy sem a védő, sem a bíró, se senki számára nem derül ki egyébként, vagy nem derülhetett ki az elmúlt 2011 óta, ő így fogalmazott, hogy az, ahogyan ő cselekszik, egy ügyész cselekszik, az az ő szakmai álláspontja, vagy pedig egy felettes utasítása, ez a hallgatás törvénye ott az ügyészeknél, és akkor ennyit szerettem volna hozzátenni a legfőbb ügyészség működéséhez.
0: Ez nagyon fontos kiegészítés volt szerintem is, meg is kell, hogy köszönjük Mátyásnak, nagyon hogy befáradt szépen, ilyen reggel, és
1: köszönjük szépen.
0: Háromszor frissebb volt, mi ketten együtt.
2: Erősebb volt a kávém. Kiváló sajtot, kiváló.
0: Köszönjük.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart ma a parlament. Minikoncertekkel várja a MÜPA az egyetemistákat és főiskolásokat. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabály

0: A dízelváltozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár. Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bevillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira. Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton befelé a Blaharúza tér előtt, valamint a Hungária körúton a Kerepesi út közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában, az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján, a Kossuth Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Alza cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
4: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bem Rapparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át kedvesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: És már is itt van a stúdióban Torockai László, a Mi Hazánk újra választott elnöke. Jó napot, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az történt, hogy két fővel bővült az elnökség. Egyrészt Tóth Máté energiajogászt választották alelnökké, akit onnan is ismerhetünk, hogy ugye ő volt az, aki elfogadta Magyar Péter meghívását a paksi atomerőmű ugye, ügyében.
1: Hát pontosabban Magyar Péter Orbán Viktort és engem hívott meg.
0: Így van.
1: Csak hát pontosan tudta, hogy Orbán Viktor külföldön van, én pedig éppen akkor mentem el szabadságra, annál is inkább, mert ugye vele beszéltem meg, hogy mikor lesz esetleg egy egyhetes szünet a parlamentben, mikor vihetem el a gyermekeimet, a három kislányomat nyaralni, és ugye ebből volt egy kétnapos üzengetés a sajton keresztül, hogy miért nem vagyok ott, és akkor ugye én azt mondtam, hogy egyébként egy szakembert érdemes oda küldeni a paksi atomerőműhöz, nem politikusoknak kell.
0: Mert ő energiajogász.
1: És akkor Tóth Máté megjelent, de ő vele nem volt hajlandó szóba állni. Magyar Péter azt mondta, hogy engem várt volna.
0: Világos, és hogy őt ugye alelnökké választották, ami a frissen megválasztott média tanácsi tagságával összeférhetetlen, és mára ígértek döntést az ügyben, hogy ezt az összeférhetetlenséget megszüntetik. Hogyan?
1: Így van, hát sűrű nap lesz, mert innen még egy másik médiumhoz megyek, aztán a parlamentben, ugye ma lesz két parlamenti ülésnap is tulajdonképpen, ugye mentelmi jogról is döntünk, és aztán még este Strasbourgba repülök, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének is tagja vagyok, de beiktatjuk dr. Tóth Mátéval ezt a találkozót, és hát én már ugye informálisan úgy tudom, hogy a média tanácsban betöltött tagságáról, ami ugye azért érdekes, mert az egyetlen ellenzéki jelölt volt, akit megszavazott a Tisza párti többség, a miniszterelnök, hogy mondjam, javaslatára, ott a spontán javaslatára, ugye tudjuk, hogy a két Fidesz-KDNP-s jelöltet nem szavazták meg, de Tóth Mátét megszavazták, úgyhogy én úgy tudom, hogy ő a média tanácsban betöltött tisztségéről le fog mondani, és fontosabbnak tartja azt, hogy alelnökként segítse a Mi Hazánk mozgalom építkezését, hiszen óriási lehetőség előtt áll a Mi Hazánk mozgalom, és óriási felelősség, hiszen az egyetlen ellenzéki oldalon az egyetlen pártelnök vagyok az országgyűlésben, Magyar Péter pártelnökkel szemben.
0: Nem frosztlizom, csak megkérdezem, hogy miért van az, hogy őt jelölték a médiatanácsba, miközben hát az nyilván nem váratlan, hogy alelnök lehet.
1: Abban a szempontból azért váratlan, hogy nálunk tényleg demokrácia van. Tehát a Mi Hazánk mozgalomban a több ezer tagnak szavazati joga van. Ők döntöttek arról, hogy például engem is, nyilván most a hírek nem ezzel foglalkoznak, hogy újra elnökké választottak, de ezt ők döntötték el. Én elmondtam nekik, hogyha
0: tehát
1: úgy érzik, hogy van
0: olyan... Tehát a küldöttek úgy mentek be a kongresszusra, hogy vajon ki az, akit jelölhetünk elnöknek, és akkor így hirtelen egy gyors gondolattól vezérelve önben találták meg ezt a lehetőséget.
1: Nem, ennek ugye az a igen? folyamata, hogy az előző hetek azok a jelölésekről szólnak. Aha. És 100%-ban engem jelöltek elnöknek, de bárkit jelölhettek volna. Én elmondtam nekik, hogyha úgy érzik, hogy nem jól teszem a dolgomat, lusta vagyok, vagy nem vagyok tisztességes, akkor mindenféleképpen állítsanak más elnökjelöltet is, de úgy érezték, hogy meg vannak elégedve azzal, amit csinálok, úgyhogy ezért volt egy elnökjelölt, de nálunk több ezer tag dönti ezt el a jelölési folyamatnál, és utána pedig az általuk delegált küldöttek szavaznak. Nem úgy van, mint mondjuk a Tisza pártnál, ahol 29 tag van jelenleg a tudomásom szerint, aki döntette arról, hogy kik alkotják az elnökség tagjait. Tehát ez nem demokratikus, mert ott van 50 ezer Tisza sziget tag, akinek nincs joga, adhatja a pénzét, az idejét, a munkáját a pártnak, de nem döntett arról, hogy kik alkotják az elnökséget. Ez nálunk nem így van, nálunk minden tagnak joga van beleszólni.
0: Hát ha jól emlékszem, akkor a Tisza jelöltek kiválasztásában abszolút a Tisza-szigeteknek volt az egyik legfontosabb szerepük. Tehát ilyen szempontból a bázis demokráciára ott se lehet panaszkodni.
1: Reméljük azért nem úgy történt a kiválasztási folyamat, mint mondjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökénél.
0: Ez tudjuk, ötös, ez a megjegyzés egyébként.
1: Azt tudjuk, hogy azért ott füstös szobában eldöntött a Magyar Péter és Ruf Bálint, azt ma már szerintem az egész ország tudja.
0: Nagyon gyorsan három témát szeretnék a beszédéből kiemelni. Ez a nyitott kapuk elve, hogy olyanokat szeretne többet látni a soraiban, akik igaz magyarok, habár nem magyarnak születtek. Nem tudom, ön meg tudja mondani, hogy ön egyébként felmenői között hány nemzetiséget tisztelhet? Mert én például nagyon-nagyon sokat.
1: Én is, nekem is.
0: De hát akkor hogy dől ez el?
1: Nekem is vannak. Éppen a napokban jutott eszembe, hogy láttam, hogy valamiféle ilyen olasz komplexusban szenved a miniszterelnök úr. Láttam már ilyen magyar pártelnököt, de ezt nem tudom, hogy miért van itt Magyarországon, hogy kimegy a pápához, és két napig ilyen olasz videókat kell nézegetni a magyar közvéleménynek. Nekem például az egyik anyám olasz volt, de soha nem jutott ez eszembe, hogy én próbáljam magam olasznak mutatni, az én magyarság tudatom az elég erős, ettől függetlenül, hogy nem minden ősöm volt magyar. Azért kellett erről beszélni, mert a Mi Hazánk mozgalmat nagyon régóta vádolják egyébként alaptalanul mindenféle szélsőségességgel, akár tovább rasszizmussal, és ezt én világosra akartam tenni most ezen a kongresszuson, hogy itt vannak, már most is itt vannak a sorainkban olyanok, akik büszkék éppen a cigány vagy a zsidó származásukra. Ugye ez a két tagunk ott egyébként utána nem az én kérésemre föl is ment a színpadra, és mondtak egy rövid és nagyon megható beszédet, és elmondtam, hogy ők nem csak a magyar nemzet részei, hanem a mi közösségünk megbecsült tagjai, és hogy nyitni kell a kapukat egyrészt azok felé, akik eddig más pártra szavaztak, hiszen most már a Mi Hazánk mozgalom hát egyfajta ilyen utolsó remény itt az ellenzéki oldalon, hogyha ez a kormány rosszul teszi a dolgát, akkor legyen valamilyen alternatív, ezt el kell kezdeni építeni, és természetesen ez azoknak is szól, akiknek nem minden őse volt magyar, ezt szerettem volna nagyon egyértelműen tisztába tenni, mert ez sokszor fölmerülő kérdés volt, főleg újságírók részéről. Én azt gondolom, hogy ezek után nincs értelme erről beszélni. Én elmondtam azt, hogy Magyar Péter annyira magyar, hogy még a neve is magyar, de őt kevésbé gondolom azt, hogy a nemzettársam akkor, amikor összeáll olyanokkal, és olyanokkal köt szövetséget, vagy éppen elfogadja kampánytámogatást a pénzüket, akik esküdt ellenségei a nemzeteknek, általában a nemzeteknek is, mint ugye, globalista politikai erők, és akkor nyilvánvalóan akkor ellenség a magyar nemzetnek is, és nekem nem az számít, hogy a neve magyar, vagy éppen a felmenő, az összes felmenője magyar volt, hanem az számít, hogy ki az, aki ezért a hazáért, ezért a nemzetért él és dolgozik tisztességgel, becsülettel.
0: De ez nem olyan elnök úr, mint amikor valaki azzal a hárítja a rasszizmus vágyát, hogy hát nekem is vannak tisztességes.
1: Gondoltam, hogy ezt fogja mondani.
0: De tényleg nem? Tehát, hogy fel sem merül, nem?
1: Nem, hát azért, aki
0: hogy ismer ki
1: az én
0: élet,
1: hát bennem nem merül föl, aki az én élettörténetemet ismer, az tudja, hogy részemről ez nem egy meglepetés volt, hogy erről beszéltem a kongresszuson. Örülök annak egyébként, hogy most ezt kérdezi, de igazából én nem nagyon értem, mert az egész élettörténetemmel szerintem ez bizonyítottam, hogy nem néztem senkinek a családfáját vagy a származását. Ha valaki jobban megvizsgálja az én élettörténetem, akkor tudja, hogy ez nem újdonság, de szerettem volna azért beleszőni ebbe az egy órás kongresszusi beszédembe, ahol természetesen ennél fontosabb vagy fajsúlyosabb kérdésekről beszéltem, például a mesterséges intelligencia jelentette óriási veszélyekről, ami ma már munkavállalókat érinti. Most arról nem beszél, hogy Elon Musk és nagyon sok mesterséges intelligencia fejlesztő cég beszél arról, hogy kiirthatja 10 éven belül az emberiséget. Tehát ezek nagyon fontos és fajsúlyos kérdések, de emellett én is fontosnak tartom, hogy én ezt szerettem volna tisztába tenni, és nem nagyon szeretnék majd a jövőben már erről többet beszélni. Természetesen mindenféle családfa vizsgálat és származás nélkül mindenkit, aki ezért a hazáért tenni akar, és tisztességes, becsületes honfitársunk, azt ugyanúgy a nemzettársunknak, és ugyanúgy a Mi Hazánk közösségének a tagjának tekintjük, és szeretnénk is tekinteni őket, de talán egyébként nem ez a nehéz a jelenlegi tagságunknak, hogy azokat befogadjuk, akinek nem minden őse volt magyar, mert ennek nincs szerintem jelentőség a tagság körében. Annak van jelentőség, hogy akik eddig nem a Mi Hazánkra szavaztak, azokat be tudjuk-e fogadni. És én erre kértem a tagságot, hogy fogadják be, mert ha ezt nem tesszük, akkor nyilván nem tud egy nagy párt elnőni a Mi Hazánk mozgalom, már pedig ez most kutya kötelességünk, hiszen nem maradt jelenleg úgy tűnik más.
0: Ahogy a Mi Hazánk mozgását nézem, azért a voksok elől nem fog elhajolni a párt sem, tehát hogyha mondjuk nagy számba akarnak rászavazni, akkor nem mondja azt, hogy ne szavazzatok rám. Tehát nyilván ezt én értem. Hadd kérdezzek vissza hogy is mondta, hogy elvtelenül kiszolgálni Brüsszelt, ugye ezt mondta a kormány politikájáról, miközben egyébként ugye megemlítette, hogy ez egy brüsszeli terv, hogy például az iskolában mellettem megjelenik, vagy a gyerekem mellett egy olyan diák, aki akadályozza ugye a tanulást. Ez hogy függ össze Brüsszellel amúgy?
1: Hát úgy, hogy talán ezt kevesen tudják, keveset beszél erről a miniszterelnök, hogy itt nem arról volt, hogy kitárgyalta az Európai Bizottsággal, az Európai Unió vezetésével mondjuk azt, hogy az a 6000 milliárd forint uniós pénz ide érkezzen, ami egyébként szerződés szerint jár ennek az országnak.
0: Pedig ezt mondta Magyar Péter, hogy kitárgyalta.
1: Csak ez nem igaz. Okay. Egy délután ezt nem tárgyalhatta ki.
0: Igen.
1: A magyar adófizetők ugyanúgy befizetők, tehát fizetjük be, sőt az elmúlt években volt olyan év, amikor nettó befizetők voltunk, tehát több pénzt fizettek be a magyar adófizetők az unió kasszájába, mint ami jött. Tehát
0: Melyik év volt ez?
1: Ez a miénk 2 évvel ezelőtt például.
0: Megnézem.
1: Tehát, hogy jelenleg az a pénz, az kell, hogy jöjjön, szerződés szerint jár, de nem ez a lényeg.
0: Ja,
1: az
0: bocsánat,
1: a lényeg,
0: de nem azért voltunk nettó befizetők, mert hogy nem tudtuk lehívni a pénzeket?
1: De ennek nincs, pontosan ezért mondom, mert érti, mit mondok, tehát, hogy az a pénz az jár, mert különben mínuszban vagyunk.
2: Okay.
1: De talán nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy emellé kapott a kormányfő 136 oldalas dokumentumot Brüsszelben, hogy a pénz feltétele, hogy ezt a 136 oldalt pontról pontra, lépésről lépésre, tégláról téglára hajtsák végre. És igen, ebben van például az, hogy a magyarok házai mellé 199 méter magas szélerőműveket kell építeni, 4 gigawatt szélerőmű fejlesztést akarnak, amit külföldiek fognak megvalósítani. Ezt maga a miniszterelnök úr is elismert, amikor rákérdeztem. Tehát külföldi globális cégek fogják megkapni ezeket a pénzeket, aztán meg, hogy ez majd működnek a szélkerekek, mert azért Magyarország az nem Hollandia, az egy külön kérdés lesz. És ebben a 136 oldalas dokumentumban van az, hogy a magyar szülők gyermekei mellé be kell ültetni esetleg olyan, sőt nem esetleg, kötelező jelleggel olyan antiszociális gyermekeket, akik ellehetetlenítik például a tanulást, vagy éppen összeverik a magyar szülőnek a gyermekét. Szerintem ezek súlyos kérdések, ezekről kellene, hogy beszéljünk a parlamentben, de hát rajtunk kívül ezt nem nagyon szokta senki szóba hozni. És amikor oktatási miniszter olyanokat mond, vagy akár az államtitkár, hogy hát itt a kisebb iskolákat be kell zárni, össze kell vonni iskolákat, akkor valójában ez erről szól, és szerintem ezek nagyon súlyos kérdések, jóval kevesebbet beszélünk róla, mint hogy a mesterséges intelligencia hogyan veheti el a magyar, egyébként ez már zajlik például a fordítóirodáknál, adminisztrátori munkakörökben már veszi el a munkahelyeket Magyarországon, és 10 éves csúcson van a munkanélküliség. Ezekről kellene beszélni, hogy mi lesz a magyar munkavállalókkal, mi van az üzemanyagárakkal, miért ilyen magas a dízel üzemanyag ára, azért, mert az oroszországi finomítókat lövik most már szét, például az ukránok. Ezekről a témákról kellene beszélni.
0: Erre akartam, majd,
1: parlament ugye nem erről
0: erre
1: szól.
0: Erre akartam kérdezni, de nem tudom, mert akkor ne elkésik a közmédiából, azt meg ne tegye. Elnök úr, meg kell nézni, hogy a brüsszeli esélyegyelőségi program az valójában úgy hangzik-e, hogy mondta, hogy a magyar gyerekek mellé az antiszociálisokat beültetik. Ezt majd együtt nézzük meg, és visszatérünk rá. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel. Minden jót.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Az egész világ sajtó nagy érdeklődéssel várta a kínai-amerikai tárgyalások folytatását, mert hogy Xi Jinping elment ugye Washingtonba, azok után, hogy májusban volt egy csúcs találkozó Kínában. Köszöntöm Horváth Leventét, volt Sánkhái főkonzult, az Eurázsiai Központ igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Hall engem?
1: Jó reggelt kívánok, igen, üdvözlöm szuper. A hallgatókat.
0: Az a legfontosabb...
1: Igen, jó reggelt kívánok, igen. Üdvözlöm a nézőket,
0: igen,
1: is.
0: Az a legfontosabb hozadéka ennek a csúcsnak, ha lehet így összegezni, hogy a kereskedelmi határidő eltolás megtörtént ugye 2027. január 10-ig. Mit jelent ez konkrétan a gyakorlatban? Miért volt fontos, hogy egy bizonyos fegyverszünet, kereskedelmi fegyverszünetet, mert ugye itt nem állnak hadban a felek, miért volt fontos, hogy ezt a határidőt jelölték meg?
1: Azt láthattuk, hogy nagyon békés összeborulás volt itt a kínai államfő és az amerikai államfő között, de tulajdonképpen egy új keretet adnak az amerikai-kínai kapcsolatoknak, és egy válságmenedzsment zajlik, tehát hogy a tűzszünet folytatódik. Nem azt mondják, hogy nem lesz verseny a továbbiakban, hanem azt, hogy legyenek szabályai, keretei ennek az egész kínai-amerikai kereskedelmi háborúnak. Továbbá, ami még fontos volt itt a találkozó keretében, hogy az Amerikai Egyesült Államok olyan magas szinten és protokolláris illemszabályoknak megfelelően fogadta a kínai felet, hogy ezzel elismerte, hogy most már a kínai népköztársaság is egy nagy hatalom, egy egyenlő partner Amerikához képest, tehát két nagy hatalom van a világban.
0: Ez halasztás volt, vagy egy megállapodás, ami történt?
1: Inkább halasztás volt, tehát folyamatosak a tárgyalások. Ugye láthattuk, hogy a két államfő idén már kétszer találkozott. Májusban Donald Trump látogatott el Kínába, és most pedig Xi Jinping kínai államfő utazott Washingtonba. De emellett folyamatos az amerikai-kínai kerenök helyettesi szinten. Tehát halogatás, de inkább rájöttek arra, és ez inkább az amerikai félnél számít, hogy a háború, ez a kereskedelmi összeütközésben egyik fél sem fog profitálni, hanem egy közös platformot kell megtalálni, ahol tulajdonképpen ez a konstruktív stratégiai stabilitás, amelyet már májusban aláírt a két fél, hozzátettek három szót, az egyik a tisztelet, a másik a kölcsönösség, a harmadik pedig az egyenlőség.
0: Melyik félnek sürgetőbb az alkú, vagy annak megkötése?
1: És ez nagyon fontos.
0: Igen. Tehát, hogy melyik félnek sürgetőbb a megegyezés? Itt van egy kedvezőbb tarifaegyezmény, egy 30 milliárd dollárnyi áru lista, amely ugye most életbe lép, ha jól figyeltem. Mit jelent ez konkrétan, és ez kinek nagyobb eredmény?
1: Mindenképpen az Amerikai Egyesült Államoknak nagyobb eredmény, hiszen jönnek az időközi választások az Amerikai Egyesült Államokban, és az Amerikai Egyesült Államoknak fontos most, hogy itt megállapodásokra jussanak. Egyébként szén kereskedelem kapcsán is volt megállapodás, és egyéb más kereskedelmi együttműködésről is volt szó. Ami még kiemelkedő, az az AI együttműködés, ugye az Amerikai Egyesült Államok most SI-nak, mint szuperintelligenciának nevezi, ebben is létrejött egy amerikai-kínai közös dialógus, amely hasonló volt a Szovjetunió idejében, ugye a nukleáris háború elkerülése kapcsán a két fél között létrejött egy párbeszéd, egy kapcsolatfelvétel, most pedig az AI az, ami a jövőben meghatározhatja a felek között az ilyenfajta jellegű konfliktust, és kialakították ennek a keretrendszerét.
0: Nagyon érdekes volt a kínai vezető nyilatkozata Tájván kapcsán, amely arról szólt, hogy Donald Trump hangsúlyosabban foglaljon állást Tájván függetlensége kapcsán, ugye, hogy azt ítélje el. Ez túlmenne azon az amerikai állásponton, amit ugye Trump szokott hangoztatni.
1: Így van, a kínai fél már májusban is azt várta a pekingi látogatás során, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke mondja ki azt, hogy nem támogatják katonailag és sehogy másképp sem Tajvannak a függetlenségét. Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy ez most sem történt meg, folyamatosak a tárgyalások. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke nem is mondhatta ezt ki, hiszen ezt az adukártyát továbbra is meg akarja tartani saját maga számára a jövőbeni tárgyalások során. Ugye azt kell tudni még, hogy az idén lesz két amerikai és kínai elnöki találkozó. Novemberben lesz az APEC Kínában, és decemberben pedig a G20 találkozó Amerikában, amelyet itt a tárgyalások során is megerősítettek a felek, hogy valóban mindkét állam vezetője el fog látogatni kölcsönösen a másik országában szervezett nemzetközi platformnak. Tehát, hogy mennek folyamatosan a tárgyalások, és igenis kiemelkedő elnöki szinten is folyamatosak ezek az egyeztetések. Tajvan, ez Kínának egy fájdalmas pont, ugye az egy Kína elvek kapcsán, de az Amerikai Egyesült Államok az elmúlt években is folyamatosan ezt a kétértelműséget használta, nem ad egy direkt választ Tajvanra, ez az ő adukártyája, mint ahogy a kínaiaknak a ritka földfém az adukártyája.
0: Meg hogy Tajvan esetében még ott van a japán-kínai viszony is, amely ugye ezen ügyben is... Hát mondjuk azt, hogy éles konfliktust okoz a két, most nem csak a panda háború kapcsán került ez elő, hanem úgy egyébként is.
1: Így van, japán miniszterelnök asszonya még a kínai út előtt ki is látogatott az Amerikai Egyesült Államokba gyorsan, hogy Donald Trump-al egyeztetni tudjon. Sőt, a Xi Jinping kínai államfő látogatása után Donald Trump amerikai elnök telefonon is egyeztetett a japán miniszterelnök asszonnyal a megbeszéltekről. Ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen a kínai államfő Putyin orosz elnökkel is folyamatos tárgyalásban van. Az amerikai látogatását megelőzően ugye volt egy shanghai együttműködési szervezetek találkozó és egy BRICS találkozó is, amely mindkét platformon Putyin elnökkel találkozót folytattak, és a kínai fél, kínai külügyminisztérium már bejelentette, hogy Putyin hamarosan ellátogat Kínába, valószínűleg az APEC és a APEC keretében fog tárgyalást folytatni Xi Jinping kínai államfővel. Tehát, hogy valóban vannak itt konfliktusok a dél-kínai tengeren. Érdekesség Japán kapcsán, hogy kiadott a kínai külügyminisztérium, kiadta a 8 pontos eredményt, amelyben jelzik, hogy a második világháborúban az Amerikai Egyesült Államok és Kína az szövetséges, vagy hát partner volt, nem ellenséges. Ez Japán kapcsán fontos, mert Japán a második világháborúban ellensége volt az Amerikai Egyesült Államoknak, és ezt most írásban is rögzítették.
0: Már csak akkor a legélesebb konfliktusra koncentrálnék, ugye az Iránnal való háborúban Kína álláspontja az erősen támogató Iránnal kapcsolatban, bár itt most a találkozón szóba került, hogy tartózkodik mindenféle katonai jellegű támogatástól Kína, de minden esetre azt tudjuk, hogy a kettős célú felhasználási termékek kapcsán, meg más ügyekben is azért erőteljes kínai az olajvásárlás kapcsán ugye erőteljes kínai igény és kereslet van, illetve kereskedelmi együttműködés Iránnal.
1: Így van, valóban, ahogy említettem, a Shanghai Együttműködési Szervezet és a BRICS kapcsán is a Kínai Népköztársaság és Irán között szoros kapcsolat van. Természetesen Kína Iránnal is gazdasági együttműködésben van. Ez kihathat a különböző geopolitikai kérdésekre is. Ami érdekes, hogy ebben a 8 pontban, amit az Amerikai Egyesült Államok és a Kína kiadott, ott külön egy pontot kapott, hogy a felek, az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság nem támogatja, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen, és azt is ellenzik, hogy bármelyik ország egy nemzetközi hajózási útvonalon pénzt kérjen az áthaladásért.
0: Főkonzul úr, nagyon megköszönöm, hogy így reggel vállalta ezt a beszélgetést, és annak külön örülök, hogy a technika ebben támogatott minket. Köszönöm szépen Horváth Leventének, az Eurázsia Központ igazgatójának.
1: Köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: És már itt is van a stúdióban Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő. Üdvözlöm,
1: jöveget kívánok.
0: Ugye a dán hírszerzés fokozódó hibrid műveletektől tart, a magyar kormány 10 orosz diplomatát utasított ki, Moszkva fájdalmas reakciót ígért. Valóban lehet Magyarország célpont? Valós a fenyegetettség? Valós a félelem?
1: Hát nem teljesen valós, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon volt némi rendszerváltás, és más a viszony most már. Tehát nem egy Szijjártó van, aki kedves barátomnak nevezi azt, akit egyébként az EU ellenségnek tart, és hát azt lehet tapasztalni, hogy nem kapkodnak a válaszsal az oroszok. Tehát megtörtént a kiutasítás. Általában a nemzetközi gyakorlat az, hogy a kiutasítás követően viszonylag rövid időn belül válaszolnak. Mondjuk azt jelenti, hogy maximum egy hétig várnak, de még az is általában rövidebb szokott lenni. Eddig nem válaszoltak, pedig már eltelt egy bizonyos idő. A helyzet az, hogy valószínű, hogy ők is átgondolják, hogy hogyan válaszoljanak. Vannak olyan kérdések, amiben nem biztos, hogy érdemes nekik belemenni. Mondjuk például egy olyan üzleti téma, mint a Paks 2. Mert hogyha ezt ők lemondják, vagy ebből van probléma, van, nyilván ez komoly anyagi veszteséget jelent az oroszoknak, és hát megváltoztathatja a magyar politikát is. Ugyanakkor azért ők azt pontosan érzékelik, hogy ebből a helyzetből gyakorlatilag mi most ugye teljes mértékben átálltunk oda, hova kell. Tehát én azt mondom, hogy a eltévedt bárány az visszatért a akolba, és hát azt lehet látni, hogy itt a NATO-val és az Európai Unióval gyökeresen megváltoztak. Tehát nem némi változás van, gyökeresen megváltoztak a viszonyok, ami az oroszoknak nyilván nem tetszik. Őnekik egy jó pont volt Magyarország, fel tudták használni politikailag, gazdaságilag, főleg politikailag és hírszerzési szempontból. Tehát itt azért jöttek, mentek az emberek szabadon, elég nagy létszám nagykövetséget működtettek, úgyis ugye ha valaki bejön az Európai Unión belőle, magyarul a Schengeni övezetbe, akkor mehet bárhová. Sőt, segíthetik az otthoniakat is. Tehát nyilván ez fájdalmasan érinti őket, de azért meg kell gondolni azt, hogy mi lesz a válasz. Szerintem mindenképpen lesz válasz. Tehát olyan nincs, hogy ezt elfelejtjük, ezt nem szokták elfelejteni, még egy diplomata esetében, nem 10-nél. Hát valószínű, hogy valami gazdasági intézkedéseket fognak hozni. Nem katonai támadás lesz, az egészen biztos.
0: Putyin azt mondta egyébként, hogy Oroszországnak nincs terve európai katonai megtámadásra, és ugyanebben a megszólalásban viszont a balti orosz ajkúak helyzetét szóba hozta. Ez mit jelenthet?
1: Azt, hogy a balti országok nagyon haragszik, szóval azt szokták mondani, hogy kicsiny a vors, de nagyon erős, ez egyik dolog, mert érzi maga mögött, hogy ott van a NATO, illetve az Európai Unió, és ez szokott olyan megjegyzést tenni a balti országok különböző szintű vezetése, de főleg magas szinten, ami egyáltalán nem tetszik az oroszoknak. Tehát nyilván, ha a bolhacsípés az elefánt viszonyát nézzük, akkor itt azért össze lehet ezt hasonlítani. Én úgy gondolom, hogy nem zárható ki az, hogy ezen országok ellen, vagy mind a három, vagy csak egy, valamilyen műveletet fognak végrehajtani. Hangsúlyozom, nem katonai. Ha megnézzük ezeknek az országoknak a helyzetét, katonailag rettenetes módon készülnek. Tehát itt erődítményeket hoznak létre, lakosságot felkészítik arra, hogy esetleg egy orosz támadás lehet. Lehet ez kibertámadás, és most képzeljük el, hogy egy országot a háromból teljes mértékben lebénítanak, az nagyon kellemetlen. Tehát nem katonai támadást kell végrehajtani, bár annak az esélye is megvan, és hát nyilvánvaló, hogy ezek az országok viszont felkészülnek folyamatosan, de az erőviszonyok azok egyszerűen összemérhetetlenek az oroszok javára.
0: Nem tudjuk ugye, hogy miről tárgyalt a CIA vezetője Moszkvában, ahogyan az sem, hogy a Zelenszkijjel való írországi találkozásán miről volt szó, de önmagában az utazás mutatja azt, hogy Washington komolyan tart az eszkalációtól?
1: Igen, tart az eszkalációtól nyilvánvaló, több irányban, tehát itt most a Washington szemszögéből vizsgáljuk, akkor itt nem csak Oroszországról van szó, hanem a közel-keleti területekről is, illetve más területről is. Hát a hírszerző főnököt küldik a CIA igazgatóját, akkor nyilván feladattal megy, és ebben a feladatban neki nem kell beszámolni, neki nem kell sajtótájékoztatót tartani, nem kell magyarázkodnia, és jelent az elnöknek, és az elnök ettől kezdve világosabban látja a helyzetet, mert nyilván a saját hírszerző főnökébe, bár Trumpnál nem biztos, hogy lehet pontosan tudni, de megbízni azt tudom mondani, hogy igen, és ilyenkor olyan kérdéseket is föl lehet vetni, amikor a két főnök egymással beszélget, amire azt lehet mondani, hogy őszinte beszélgetés folyik, az azt jelenti, hogy megmondják egymásnak a tutit. És megmondják azt, hogy arra számoljatok, hogyha ezt a különböző provokációkat nyugati országok ellen használjátok, akkor erre egy ideig hallgatunk, aztán lehet válasz. Tehát tessék ezt mérlegelni, és ennek megfelel lesz a válasz. Most, hogy ezt nem részletezik, hogy ez most mit jelent, el lehet képzelni, nyilvánvaló, hogy itt azért a NATO működik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt az Amerikai Egyesült Államok NATO vezető tagállama, ők, hogyha valamit akarnak, akkor gyors egyeztetés, és már is lépnek. Na most így négy szem közt el lehet mondani egymásnak, hogy körülbelül mire lehet számítani abban az esetben, ha provokáció történik, és sajnos azt kell mondani, hogy az utóbbi időben elég sok provokáció történik orosz részről. Óvatosan persze ismerik a határt, tudják, hogy hol a vörös vonal, de azért lehet látni, hogy drónok jönnek, mennek, berepülések vannak itt-ott, amott különböző típusú repülőgépekkel, illetve hajókkal, nem kell nagyon messze menni, az északi területet megnézzük, azért ott eléggé aktívan tevékenykednek az oroszok.
0: Oroszországnak egyébként célja lehet a félelemkeltés, hogy mindenki elkezdjen félni egy...
1: Igen, de olyan módon, hogy azért érezzék a nyugaton, és főleg a lakosság. Érezze azt, hogy azért mi itt vagyunk oroszok, és hogyha kell, akkor mi is be tudunk avatkozni. Ez nem jelent háborút. Nézzük meg azt, hogy ki szokott háborúról beszélni, és ki nem szokott. Putyin nem beszél háborúról. Putyin pontosan tudja, hogy egy 140 milliós ország nem mehet neki egy 450 milliós európai közösségnek. Legyen az NATO, Európai Unió, egyébként meg együttműködnek ebben a témában. Tehát itt azért a Putyin óvatosan fogalmaz. Aztán behozták még itt a atomfegyverrel történő fenyegetést, ami megint csak fenyegetés, de szólnak, hogy gyerekek, ez is van. Tehát lehet itt kemény választ adni, és rövid lehet egy háború. Nyilván, hogy itt egyértelműen a Putyin arra gondol, hogy atomeszközt alkalmazhatunk. Ez figyelmeztetés. Ugyanez volt, nem új dolog, ez ugyanez volt a hidegháború alatt is. Tehát nem kell messze menni, nem véletlen. És tulajdonképpen még azt is mondtuk annak idején, hogy az atomfegyver megakadályozhat egy háborút. Mert attól mindenki fél. Egy atomháborúnak nincs győztese, ott csak vesztese van.
0: Egy hibrid műveletnél mely magyar rendszerek sérülékenysége lenne a legnagyobb nemzetbiztonsági gond? Energiaellátás, hát elég közlekedés?
1: Sokat, igen, elég sokat lehet bevetni, tehát van a tarsolyban az oroszoknak bőven, és az energiaellátást is meg lehet zavarni, de az energiaellátással is óvatosan. Tehát az oroszoknak nagyon fontos az, hogy az energiát el tudják adni. Hát az olajról és a gázról beszélünk. Hogyha ez megszűnik, akkor azért azt jelenti, hogy nem vagyunk ott, az Európai Unióban, tehát nekik egyáltalán nem mindegy. De mondjuk egy kibertámadás például, az nagyon komoly veszteséget okozhat. És én el tudom képzelni a balti országok esetében is, Magyarország esetében is. Tehát nem állunk mi azon a szinten a kibervédelem területén, hogy meg tudnánk akadályozni egy komoly orosz kibertámadást például. Ezen kívül hát vannak egyéb támadási lehetőségek, és megint azt mondom, hogy nem katonai, tehát hibrid. Mondjuk például a gazdasági kapcsolatok területén jó működőknek a felszámolása. De ez is két élő fegyver. Tehát itt nagyon át kell gondolni, és nem véletlen, hogy az oroszok még nem válaszoltak. Várják, hogy alakul a magyar viszony, hogy alakulnak a belső viszonyok, és ennek megfelelően fognak válaszolni. De az egyértelmű, hogy jelentős mértékben megromlott a két ország közötti viszony, tehát most már nem azt mondják, hogy jó barátok vagyunk, hanem Magyarország besorolt a NATO országok sorába, és azt mondják, hogy ellenség.
0: Beszéljünk egy kicsit a magyar honvédségi létszámokról. Mit mondanak és mit nem mondanak a létszámra vonatkozó adatok? Ugye a Magyar Hang véleménycikke szerint 40 ezres hivatásos és szerződéses állományból 6-8 ezer harcoló katonát és további 2-3 ezer hadrafogható tartalékost becsül.
1: Igen, hát a helyzet az, hogy nem elegen jelentkeznek. Tehát itt nagyon meg kell mondani a valós helyzetet, és ezzel nem lehet nagyon sumákolni. Már csak azért sem, mert van egy Sipri nevű intézet Svédországban, aki pontosan nyilvántartja, hogy melyik országban milyen hadseregnek a létszáma. És hát az az igazság, hogy többet várt a kormányzat, hogy többen fognak jelentkezni. Akiket elküldtek, azok közül sokan visszajönnek. Hát nem jöttek vissza sokan, nagyon sokan elmennek. Van egy jó pár ember, aki visszajött, de nem ennyire számítottak. Tehát magyarul azt tudom mondani, hogy a magyar honvédség létszáma az elvártak alatt, meg az engedélyezettek alatt van bőven. Tehát nyilván folytatni fogják a tobozási akciót, növelni fogják az illetményt, de erről is eddig még csak ígéret volt, valóban nem. Ugyanez a helyzet a rendőrség esetében is. Ott is nagyon sokan elmentek, és hát ott is különböző ígéretek elhangzottak, de ennek még konkrét lépését nem lehetett tapasztalni. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy üres a kassa. Tehát egy üres kasszából nem tudnak osztogatni. El kell fogadni a jövő évi költségvetést, és majd abból meg fogják mondani azt, hogy körülbelül mire lehet számítani. Aztán más egy választás ígéret a világon mindenütt, meg megint más egy realitás, de hát azért látszik, hogy esnek kifelé a csontvázak, tehát itt nem áll a rendelkezésre az a forrás, aminek meg kellene lennie.
0: Utolsó kérdés, szép hitelről, hogyha röviden beszélünk, hogyha Magyarország kevesebb uniós hitelt vesz fel, akkor milyen védelmi fejlesztések maradhatnak
1: el? Ez pontosan kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam, tehát látszik, hogy ez összefügg, nincs elég pénz, tehát ez hitel, tehát azt mondja, hogy vissza kell fizetni. Na most ugye felajánlottak a 150 milliárd eurót, akkor a végén ebből lett 4,2 milliárd, 16-ot kaptunk, 150 az egész EU-nak, 16 Magyarországnak, és a végén lett belőle 4,2 milliárd euró, vissza kell fizetni. Tehát azt is, erre is azt tudom mondani, hogy még a költségvetés nem világos, és ezt még nem látják, mert esnek ki csontvázak, addig erről nem lehet beszélni. Ezért mondtak egy szerényebb összeget, aztán majd utána meglátjuk, hogy fognak el. Kell a honvédségnek. Tehát szüksége van rá, ugyanakkor nagyon sok program beindult, amelyek szépen haladnak, tehát ennek a folytatásához szükség lenne arra, hogy megfelelő anyagi fedezet álljon rendelkezésre, és sokkal kedvezőbb feltételek között kapjuk onnan a hitelt, mint az előző kormány, aki Kínától vette fel a különböző pénzeket, azt sem tudjuk mikor és mennyit, utólag vagy bejelentették, vagy nem, de hatalmas pénzeket vettek fel, amit hát nyilván a kormányváltás után került napvilágra.
0: Kis Benedek Józsefnek nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek

0: köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. A szél napközben gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, az Üllői úton befelé a József körút előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladás az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi út-Hegyalja út útvonalon. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A villamospálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Kerepesi úton kifelé lezárják a külső sávot, a Baross tér utánban 8 óra és 14 óra 30 perc között karbantartás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: köszönjük, hogy még mindig itt vannak velünk, most egészségügyi perceink következnek.
1: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
0: Jó reggelt kívánok!
2: És már is itt van Szegő Péter az Ormos Intézet részéről. Megszokhatták, hogy ilyenkor mindig olyan betegségekről beszélünk, amely nevezhető népbetegségnek, már az előfordulási valószínűsége alapján,
3: igen.
2: De ugye legalábbis minden családban fölmerül ez a lehetőség. Miért?
3: Hát elképesztően sok betegség tartozhat egyébként ebbe a körbe.
2: Még nem árultuk el, hogy mi.
3: Néha kiemelünk egyet. Igen. És akkor azokon végigmegyünk.
2: Így van.
0: Ugye most a gyermekek éjszakai ágyba vizeléséről lesz szó. Egyáltalán ez tekinthető, vagy sorolható a betegségek körébe?
3: Hát hogyne, persze. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy egy betegség az tulajdonképpen mit is jelent, akkor azt látjuk, hogy ez a betegség ez három dolgot biztosan tud. Az illetőnek a biológiai paraméterét negatívan befolyásolja, pszichés paraméterét negatívan befolyásolja, szociális paraméterét negatívan befolyásolja. Hát ennél a problémánál az azt hiszem, hogy nagyon komolyan mind a három összejön, és hát hogyha kicsit kijebb is tekintünk, mert vannak olyan betegségek, amikkel amúgy egyébként az emberek úgy saját magukban úgy elvannak. Tehát őket érinti, ők vele foglalkoznak, de hogyha egy ilyen probléma van, akkor ez azért is gond, mert ez nem áll meg magánál a betegnél.
0: Tehát ilyenkor hát és ez az kiterjed. A fontos, mikor gond? Tehát meddig életkori sajátosság, és mikortól kivizsgálandó?
3: Hát alapvetően azért, hogyha ha 4-5 éves korban ez még megvan, akkor ott mindenféleképpen gondolni kell arra, hogy itt valami nem kerek, valami nem
0: hogyha stíl. Milyen gyakorisággal van meg?
3: Egyáltalán megvan. Tehát hogyha nyilván ezt embere válogatja, ez akár minden éjszaka lehet program, de egyébként, hogyha hetente egyszer-kétszer előfordul, már az is probléma, hogyha ez rendszeres. Hogyha mondjuk életében egy kisgyerek egyszer-egyszer az ágyba belevizel, mondjuk akkor, amikor leveszik róla a pelenkát, és az első pár éjszakát kell az ágyban pelenka nélkül kivitelezni, akkor ez nem probléma. De amikor mondjuk óvoda életté válik a gyerek, és ez még mindig megvan, akkor már viszont a probléma eset, itt vannak olyan tévhitek, hogy majd a serdülőkor elmúlik, meg majd valahogy magától ez jobb lesz valamivel, de a háttérben lévő dolgok azok nem feltétlenül oldódnak meg maguktól, és hát, hogy is mondjam, az otthon, a szoba magányában ezeket a dolgokat nem feltétlenül lehet kézrátétlen megmondani, hogy micsodák.
2: Miközben egyébként a terápiáról fogok kérdezni, a közben a Rékára azért hadd csatlakozzak, hogy nem azért, mert a joghézakban nem lennék sokkal jobban otthon, mint ebben, hanem azért kérdezem, mert olvastam a felkészítőben, hogy létezik egy úgynevezett száraz időszak, ami hogyha a periodicitás szempontjából ugye nincsen meg, akkor nevezhetjük kórosnak.
3: Ez, így van, pontosan.
2: Ugye?
3: Igen,
2: ezt a Réka igen, kérdése igen, talán igen, ezt sugalta,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, ez valóban igaz. Bár vannak olyanok, akik ugye folyamatosan ez a probléma küzdenek, és valóban vannak olyanok, akik mondjuk egy száraz időszakot követően visszaesnek. Mondjuk egy új testvérnek a születése az például kiválóan alkalmas erre, hogy egy visszalépés történjen.
0: És ezzel akkor meg is válaszolta azt, hogy itt a lelki dolgok nagy mértékben befolyásolják.
3: Hát melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Igen, tehát azért a gyereket ő nem érzi jól magát általában, pláne hogyha van egy olyan családi környezet, ami nem partner abban, hogy ő ne úgy gondoljon saját magára, mint ez egy nagy probléma. Tehát mondjuk a gyereket megfenyítik, megverik, mondjuk ez hála Istennek mostanában már nem divat, de hogyha egyáltalán felelőssé tesszük ezért az egészért, akkor ez neki nyilván úgy csapódik le, mint egy olyan dolog, amit ő neki el kell kendőzni, el kell rejteni, mi lesz akkor, hogyha rájönnek, stb. És ebből a típusú gyerekkorból amúgy egyébként felnőtt korban eléggé kemény dolgok tudnak még lenni, tehát ennek az egésznek a kihatás ez valóban nem áll meg a gyerekkornál. És még egyszer mondom, vannak olyan dolgok, amik a háttérben, amik alapvetően pszichés felgöngyölítést igényelnek, de hogyha a gyerek ólyak kapacitása nem megfelelő, vagy hogyha a vizelet szabályozásnak a napi ritmusa, a vizelettermelés szabályozásának a napi ritmusa az nem megfelelő, akkor onnantól kezdve, hát a pszichés okok majd később jönnek, de ott egy szervi elváltozás van, amit föl lehet deríteni, és hogyha földeríti az ember, akkor lehet is ellene tenni, csak még egyszer ott van a probléma, hogy ezzel időben érdemes orvoshoz fordulni, mielőtt még azok a következményes pszichés torzulások létrejönnének, ami majd aztán valóban később a felnőtt korban és a felnőttkori kapcsolati rendszerére kihathat a gyereknek.
2: Amit most mondott, hogy milyen típusú probléma lehet a szervezetben, az nyilván felveti a kérdést, hogy hogyan lehet kezelni. Tehát ha valaki ezzel a szülőként odafordul az intézetükhöz, akkor mit tudnak ajánlani terápiát?
0: Hát és egyetlen egy ilyen kisgyereknél hogyan történik a kivizsgálás?
3: Ez a kivizsgálás ez nem egy fájdalmas dolog. Tehát a kisgyerekeknél mondjuk bárkinek, aki bemegy egy orvosi rendelőbe, ott azért az embereknek általában a küszöböt átlépvén összeszorul a torkuk. Uh-huh. Ezt mi megértjük.
2: Hiába a sok mackó, meg az állat.
3: Igen, tehát alapvetően hiába bármiféle, de akkor igen. is idegenek vannak ott. Fú, szag van ott, mit fognak igen. velem csinálni? Tehát igazából nem egy első körben mindenki egy kicsit ideges. De amikor szépen végigveszik a kollégák a gyerekekkel, hogy mi fog történni, tulajdonképpen igazából semmiféle fájdalmas dologra ne számítson, maximum vérvétel lesz az, ami akkor problémás tud lenni, de amúgy egyébként ultrahang, különféle áramlási dinamika mérések, stb. Ilyenek történnek, akkor azért látszik az, hogy a gyereket, pláne ugye a szülők is ott vannak kötelezően, tehát igazából ez a környezet ez megnyugtatja őket, és onnantól kezdve egy idő után feloldódik. Mindenki pláne látja azt, hogy aki a fehér ruhából tud asztal mellett ül, az se harap. Tehát fel lehet ezt oldani, gyerekeknél valóban egy kicsit más a metódus, mint hogyha felnőttekkel foglalkoznánk, de hát ez egy gyerek műfaj.
2: Gyógyszeres kezelés, vagy valamiféle?
3: Persze, hát attól függ, hogy mi a probléma, egy több mindent
0: lehet csinálni. Az esetek többségében egyébként ez nagyon érdekel, hogy mi szokott kérdezni, mondjuk 10-ből 9 esetnél mi a probléma?
3: Hát nagyon vegyes, tehát azért itt a pszichés dolgok azok mindig ott vannak általában a háttérben, tehát hogyha valamelyik gyerek mondjuk szorongós, akkor ott ez sűrűbben tud megfordulni. De mondjuk egy hólyagfertőzés is elég sűrűn szokott a háttérben lenni, illetve egy hólyagkapacitási probléma az is azért viszonylag sűrűn előfordul. Most ezekkel egyébként minden lehet foglalkozni. Tehát, hogyha azt mondja az ember, hogy egy egyszerű, szimpla hólyagkurút van ennek az egésznek a hátterében, ami visszatér, azt a hólyagkurútot meg lehet kezelni. Nyilván tudni kell, hogy milyen kórokozót kezel az ember, de onnantól kezdve megkaphatja azt a gyógyszert a gyerek, ami tartósan jobbá teszi ezt az egészet. Ugyancsak, hogyha mondjuk hólyagkapacitásbeli problémák vannak, ezeket ki lehet mérni, akkor onnantól kezdve egy hólyagtornával, ezt amúgy egyébként bárkinek lehet javasolni, egy hólyagtornával olyan kapacitása szépen javítható. Ha az van esetleg, hogy hát van egy olyan hormon, ami azért termelődik, hogy kevesebb vizeletünk termelődjön, leállítson nagyjából a vizelettermelés, és hogyha ennek a termelésével vannak napszaki problémák, akkor ezt a hormont, ezt abban az időszakban, amikor nincsen, akkor lehet pótolni, illetve hát különben, hogyha az alvás ébrenlét szabályozása problémás, arra is van megoldása. Tehát elég kiterjedt a paletta, amivel lehet ezzel foglalkozni, úgyhogy a problémával nem otthon kell ülni egyedül, meg várni, hogy mikor oldódik meg magától, hanem azt kell mondani, hogy jó, segítsetek, és akkor van segítség.
2: Megígérem a nézőknek, hogy legközelebb az inkontinenciával foglalkozunk. Köszönöm, csak azért, hogy megnézzük, hogy mennyiben tér el a gyermekkori.
3: Nagyon más a kettőt, nem mossuk össze.
2: Nem mostuk össze. Az a hangsúly, hogy miben tér el?
3: Jó, megbeszéljük.
0: Viszont ami szerintem nagyon fontos ebben a témában, a gyermekek ágybavizelésen, és ezzel be is fejezhetjük szerintem, de ez egy fontos tanács szerintem a szülőknek, hogy merjünk bátran beszélni róla, ne legyen ciki, és hogy ne hibáztassuk se a gyereket, se saját magunkat. Inkább oldjuk meg a problémát.
3: Saját magunkat stigmatizáljuk, ami igazándiból sehova nem vezet. Tehát ezt le kéne vetközni, és azt kell mondani, hogy jó, oldjuk meg, és akkor megvan oldani.
0: Köszönjük szépen.

0: És itt van velünk Bulcsú Dezső, a Nemzetközi Motorkerékpár Szövetség gyorsasági bizottságának tagja, ugye? Jól mutattam be?
1: Jól, köszönöm.
0: Igen. Ugye ez az a szervezet, amely például a MotoGP megrendezéséért is felelős, ugye?
1: Igen, és tulajdonképpen minden világbajnoki és nagy versenysorozatnak a gazdája. Uh-huh. Szakmai gazdája, amit aztán igyekszik eladni, amiből az egész szövetséget fenn lehet tartani. Ez egy akkora szövetség, hogy 130, kb. 130 nemzeti szövetség a tagja.
0: Tehát igen. Ez. És a beszélgetésünk apropója az, hogy ugye a múlt héten jött ki, hogy a Magyar Versenynaptárból ebben a periódusban a jövő évi verseny tekintetében
2: kimarad a
0: Magyar Nagydíj, ugye?
1: Ugye? Igen, így van.
0: És hogy én nem tudom, hogy ez mennyire végleges ez a döntés, de nyilván az lenne a legjobb, hogyha még meg lehetne rendezni, és eredményesen lehetne.
1: Én nem hiszem, hogy a 27-es évben ez megvalósítható, uh-huh. Mert ez a naptár, ez ugyan egy előzetes naptár, de ez már hosszú ideje tárgyalásokkal alá van támaszva, és azt hiszem, hogy ez nem változtatható ilyen szempontból. Azon kívül a másik gond, hogy az 2026-os verseny, az ez évi verseny nem volt egy nagy siker. Kezdődik azzal, hogy nem volt néző, és a versenyeknek a promotörei azok azt szeretik látni, amikor tömve van a stadion, nagyon sokan nézik a versenyt, nagyon sokan vannak ott, azon kívül, hogy ők veszik meg a jegyeket, ami aztán egy komolyabb bevételt is jelenthet a promotőrnek. Sajnos az ez évi verseny az későn lett megszervezve, későn lett bejelentve, tulajdonképpen nem nagyon volt idő arra, hogy itt komolyan fölkészítsük.
2: És sajtóban inkább azt említette azt is, hogy a pályával is gondok voltak, illetve a versenyzőknek gondjai voltak a pályával.
1: Hát a versenyzőknek mindig van gondja. Tavaly itt volt a Ducati egy teszten, és a világbajnok, a Marc Marquezzel én elég jó beszélő viszonyban vagyok, és megkérdezi, hogy Marc, mi a véleményed erről a pályáról? Ez egy új helyszín, a tavalyi verseny előtt kérdeztem. És azt mondta, hogy semmi gond. Jó ez.
0: Hát, hogy mennyire jó, hogy ki kétszer megnyerte.
1: Igen, de ő azt mondta, hogy figyeld, ha véleményre vagy kíváncsi, akkor nézd meg az eredményeket. És körülbelül az egyharmada a versenyzők az eleje, annak jó a pálya. A következő egyharmadnak már vannak gondjai a pályával, és a harmadik harmada azt mondja, hogy nem, ez már nem jó. Tény, hogy voltak viták a pályának a alkalmasságával, és az első versenyek előtt, tehát a tavalyi évben módosítani is kellett néhány dolgot. Tehát át kellett építeni a bukótereket, két kanyart átvágtunk. Tehát egy csomó mindent meg kellett ahhoz csinálni, hogy olyan színvonalú pályánk legyen, amit az egész világ elfogad. Végül elfogadták, meg is csinálták, és nagyon nagy sikere volt a pályának.
2: Ezt a minősítést egyébként évről évre újra meg kell kapnia a pályának?
1: Igen. Úgynevezett homologizációt kell minden évben csináltatni, ahol van verseny, és minden versenysorozatnak más tulajdonképpen az előírás rendszere. Ide is hozzánk is két biztonsági ember jött a Nemzetközi Szövetségből, az egyik a Grand Prix-re csinált homologizációt, és a másik pedig a Superbike világbajnokságra, mert a két versenysorozatnak a szabályrendszere nem pontosan azonos, és az előírások mások a Grand Prix-re, és más a Superbike-re.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy hogy van az, hogy 2025-ben majdnem 140 ezer ember volt kinn a versenyen, és akkor itt van az idei év, amely ugye, ahogy ön is említette, egy bukás volt a nézőszám tekintetében.
1: Hát az idei évről a sajtóban azt lehetett hallani, hogy nem lesz verseny. Tehát nem volt semmi reklámja az ez évi versenysorozatnak, és épp most néztem, hogy a Gyulai úr, aki a végül a promotor lett a Hungaroring versenysor, április 30-án jelentették be azt, hogy lesz verseny. Április 30-án, mikor a verseny ugye ott volt mindjárt június elején a Grand Prix.
0: És az nagyon kevés, ez a 3-4 hónap?
1: Hát, nagyon kevés. Legtöbb helyen ezt úgy szokták megcsinálni, már karácsony előtt elkezdik árulni a jegyeket, mert akkor nagyon sokan vásárolják, meg akár ajándékba is. Sajnos itt elmaradt, és tőlem is nagyon sokan kérdezték, hogy lesz verseny? Persze, hogy lesz. De a sajtó például nem azt hozta, hogy lesz, hanem aha, az, hogy nem lesz.
0: És ön hogy ismeri, hogy a magyarok számára a technikai sportok, vagy ezen belül a motorsport, az népszerű?
1: Hát én azt hiszem, hogy a motorsport az mindig is népszerű volt. A két világháború után is. Hát még a Városligeti körpályán is motoroztak. És hát azért olyan nevek vannak itt felsorolva, mint Szabó Kettő László, Kurusz György, Drapál János, vagy...
0: Ő salakmotoros volt, Drapál János, nem?
1: Nem, nem.
0: Nem?
1: Nem, ő gyorsasági motoros volt, és hát sajnos versenypályán is vesztette az életét Pöstjénbe, 85-be. Mm. De hát a legutolsó nagy eredményt ugye Talmácsi Gabi hozta, aki világbajnoki címet szerzett.
0: Azt hiszem, hogy 2007-ben?
1: 2007-ben.
2: Majdnem 20 éve. És ami szerintem még érdekelheti engem is, meg valószínűleg a nézőket is, hogy egy év kihagyás után könnyen vissza lehet kerülni a versenynaptárba, vagy olyankor már meg kell küzdeni más országokkal?
1: Nagyon jó kérdés, hogy könnyű visszakerülni, nem könnyű. A Grand Prix-re különösen nem könnyű, mert új promotőre van a Grand Prix-nek, a Liberty Media, ugyanaz a cég, aki a Forma 1-nek a promotőre, egy amerikai cég, és hát ők elsősorban az üzlet miatt vásárolták meg ezt a lehetőséget, és ők pénzt akarnak keresni. És aki többet fizet, az kapja a lehetőséget. Általában itt is úgy van. Úgyhogy én azt látom, hogy a naptár, az új naptárba bekerültek megint régi versenypályák, például Buenos Aires visszajön. A Liberty Médiának az őrült ötlete, és elnézést, hogy én ezt így mondom, hogy őrült ötlete, hogy városi versenyeket kívánnak rendezni. Az Ausztrál Grand Prix a Phillip Islandről elmegy Adelaide-be, és a városban lesz a verseny, ami véleményem szerint öngyilkosság, azt nem szabad, de hát az üzlet az üzlet, és a pénz az pénz jelent.
0: Hát örülök, hogy beszéltünk erről, és azt reméljük, hogy ha ennyi nézőt vonz, akkor Magyarországon is lesz még MotoGP.
1: Hát én nagyon remélem, mert szakmailag fölkészült csapat van. Van egy nagyon-nagyon jó pályánk, és én ezt kiállok a pálya mellett, mert az a...
0: Ez a Balaton?
1: Balaton Park Circuit, ez egy nagyon jó versenypálya.
2: Balaton Főkajár.
0: Igen.
1: Balaton Főkajár, igen. Ők nagyon rengeteg sportbíró. Az egész országban jelentkeztek sportbírók, még Debrecen környékéről is, akik eljöttek azért, hogy részt vehessenek ezeken a versenyeken. Több mint 300 sportbírót képeztünk ki, gyakorlati, elméletes gyakorlati teszteket végeztünk velük. Tehát itt megvan a háttere annak, hogy egy jó színvonalú, magas színvonalú versenyt rendezünk, de hát ez a pénzkérdése és az üzleti.
0: Figyeljük a híreket, és kívánunk jó munkát ahhoz, hogy visszatérjen hozzánk a MotoGP.
1: Hát ebben nagyon szívesen részt vennék, hogyha sikerül megvalósítani.
2: Köszönjük
0: szépen.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: És itt van velünk már a stúdióban Gál András, az Index főmunkatársa, és mi más is lehetne a témánk, mint a foci. Ma este is lesz egy meccs, és hát a reggelt azzal kezdtük, Andis, hogy rontás van a csapaton.
1: Rontás van a csapaton, mondja egy boszorkány, aki ezoterikus szakértő is, és ezt Marco Rossi azon kijelentésére alapozta a Blick szerintem, hogy két éve nem szerencsés a magyar válogatott. Igen. Te hogy érzed, hogy mennyi ebből a nem szerencse? Mert Kemény Dénes jut eszünk be, aki azt mondja, hogy ugye akkor megy befelé, akkor pattan befelé a labda, hogyha jobbak vagyunk.
2: Ez így van. Én nem a szerencsére fognám az utóbbi két és fél év nem túl jó eredményeit. 2023-ban szerintem valami megtört, megpattant a csapat környékén. Persze a szerencsére vagy a bal szerencsére is lehet fogni, mert azt megelőzően általában a kapufáról befelé pattantak a labdák, most meg kifelé pattannak. Hát nézzük meg Lukácsnak a ukránok elleni bravúros lövését, az éppenséggel bemehetett volna, és akkor talán minden másképpen alakul, de nem szerencsés se a sportban, se semmi másban a szerencsére, illetve a bal szerencsére fogni a dolgokat. Én most próbálom a rontást levenni a válogatottról, és ezért egy címeres pólóban jöttem ma reggel.
1: Nekem pont ilyen nem van, csak lilában.
0: Igen, az érdekelne nagyon egyébként, hogy Szoboszlai ugye konfrontálódott az újságírókkal, illetve egy újságíróval, akiről azt mondta, hogy soha többé nem is szól majd hozzá. Hogyan lehet pozitív irányba terelni a sportolókat, ugye a Szoboszlai ezt kérte, illetve lehet-e egyszerre jó kapcsolatot ápolni a játékosokkal, de ki is mondani, hogyha rosszul játszottak?
2: Sajnos a magyar sport sajtóban az évtizedek óta divat, hogy bensőséges kapcsolatot próbálunk ápolni a játékosokkal, ami túlmegy már a szakmaiság határain, és ha ez kialakul, egy ilyen bensőséges kapcsolat, bevallom, nekem is vannak ilyen pácienseim, akikről egyszerűen nem vagyok képes rosszat írni. Marco Rossi is ilyen. Írtam róla két könyvet, és egyszerűen nem visz rá a lélek, hogy rosszat írjak Marco Rossiról, pedig tényleg a válogatott most nincsen jó paszban. Szóval...
1: Meddig tart a türelem?
2: Nem az MLS türelme fog elfogyni, hanem Marco Rossi türelme saját magával szemben. Marco annyira becsületes ember, hogy ő nem hajt a végkielégítésre, és abban a pillanatban, hogy úgy érzi, hogy nincs tovább, nincs értelme tovább csinálni, és nagyon tartok attól, hogy ennek a négyes sorozatnak a végére eljön ez a pillanat, hogyha nem nyerünk meg egyetlen meccset sem, akkor ő magától fog fölállni.
1: Miközben egyébként az az érdekes, hogy Szoboszlai Dominik 12 pontot várt ettől a négy...
2: Ez már nem jöhet be.
1: Ettől a négy meccstől, és hát amikor az ukrán meccsről beszélt, akkor azt mondta, hogy mindent kitettek a pályára, és a második fél időben az ukránoknak közük nem volt a játékhoz.
2: Azt nem mondanám, hogy közük.
1: Hát ezt ő mondta, hát csak azért idézem, mert igen. Ő azért valaki ilyen szempontból ott volt.
2: Igen.
1: Nem?
2: Én azt nem vonom kétségbe, láttam a meccset, tehát tényleg a szívüket, lelküket kitették a magyarok a pályára, de itt a minőséggel van a probléma, nem a szívvel meg a lélekkel. Még Moldovánál a Ferencvárosi koktélban mondja Hákovács, hogy amikor ugye taxamétert hordott a lábára csatolva, és minden megmozdulás után beütötte, hogy most hány forint jár ezért, és amikor számon kérték rajta, hogy és a szív, az plusz 20 forint. Szóval, de itt a szív most megvolt. A tudással van baj, és sajnos...
1: Erre mondta a Csibecs, hogy kis pénz, kis foci.
2: Igen. És ugyebár a közelmúltban nagyon felelkesedtünk azon, hogy rengeteg magyar játékos igazolt külföldre. Csak hogy ennek nem más volt az oka, mint hogy csökkentek az állam által folyósított pénzek a magyar futballba, és rákényszerültek a klubok, hogy piaci alapon működjenek. Piaci alapon pedig csak úgy lehet működni, hogyha eladjuk a játékosainkat. És nem a Real Madridhoz vagy a Barcelonához adták el a játékosokat, hanem olyan helyekre, amelyek nincsenek magasabb szinten, mint a magyar futball.
1: Az a durva, hogy most beszélhetnénk a mai meccsről, mert végül is ez is érdekes, de hogy az ukránoknál 20 ember játszik az ukrán bajnokságban, kiváló együttesekben, a Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk.
2: Igen.
1: Magyarországról pedig 5 olyan játékos van, szemben az ukránoknál, ahol sok volt a sérült ilyen szempontból, akik a legnagyobb bajnokságokban játszanak már. Ennek ellenére szerintem, lehet, hogy szerencsések nem voltunk, de szerintem játékban is megvertek minket az ukránok.
2: És ebben az a szomorú, hogy az ukrán futball jelenleg hát minden csak nem ideális körülmények között működő organizáció. Azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan mérkőzések, amikor légiriadó miatt le kell menni a pályáról, szóval...
0: Pont ezért megdöbbentő számomra legalábbis az volt az ukrán himnusz kifütyülése.
1: Vagy a verekedés a meccs végén.
0: Tömegjelenet, így van.
1: Neked nem tűnt fel az, hogy senki nem kért ezért bocsánatot ezért a...
0: Így van.
1: ...helyzetért?
2: Beleélik sajnos a mintázatba, hogy nem kérnek bocsánatot. Beleillik, mert olyan közhangulat alakult ki Magyarországon, nem akarok belemenni a politikába, hogy az ukránokat gyűlölni kell Magyarországon, mert azok a magyarság megrontói, és hát ez nagyjából vissza is köszönt a himnuszok alatti fügyszóban.
1: De éppen egy ilyen helyzetben nem lenne például az MLS felelőssége az, hogy hogy a standardeket legalább felmutassa, a normalitás talajára visszatérítse ezt a kérdést.
2: És ehhez hozzátartozott volna az, hogy az MLS a meccs után kiad egy közleményt, amelyben elnézést kér a fügyszóért. Hozzáteszem, nem mind a 60 ezer ember fütyült. Én nem számoltam meg, hogy hányan, de valóban volt fügyszó, az kétségtelen.
1: Andris, mi lesz ma este Belfastban? Mert végül is lehet javítani.
2: Mit mondjak, amit szeretnék, vagy ami a realitás?
1: Ezt össze tudod kötni a mindeközben szócskával.
2: X lesz.
1: Igen?
2: X lesz, igen.
1: De akkor senki nem lesz elégedett.
2: De az még nyitva hagyja a további kérdéseket. Aha. Viszont van egy olyan momentum, ami beszokott jönni. Ugye a valószínűtlen az általában bekövetkezik, és valami azt súlya nekem, hogy teljesen irracionális módon megnyerjük ezt a meccset ma este.
1: Ha X lesz, de valószínűleg megnyerjük. Nem? Ez jó.
2: Igen, igen.
1: Na, hát örülök, hogy ezt megbeszéltük, és azt is érintettük, hogy Szoboszlai Dominik szerint a fociban benne van az, ami a pályán történt a végén. Azt remélem,
2: nálam nincs benne.
1: Azt remélem Blasz 3-as focistaként, hogy nincsen, bár tegnap az Istenhegy mérkőzésen pont kiállítottak az ellenféltől valakit ugyanilyen jelenetek miatt, és az Istenhegy végül fordított, úgyhogy ez egy örönteli hír. Elnézést, hogy privatizáltam. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Köszönöm C.H. Gál Andrásnak, hogy itt volt velünk, és elemezte a helyzetet.
2: Köszönöm szépen.
1: És akkor Réka, hát az első nap vége.
0: Igen, az első nap vége olyan gyorsan elrepült.
1: Ugye?
0: A másfél óra, vagy nem is tudom mennyi.
1: Boldog vagyok, hogy itt vagy.
0: Én is nagyon boldog vagyok, és igen. Alig várom a holnap.
1: Azt remélem, hogy a nézőknek is tudtunk valamit pluszként adni, információt, hátteret. Erre törekszünk egész héten, te szerdáig vagy velem.
0: Itt van, holnap és holnap után.
1: És akkor csütörtökön, pénteken meg privatizálok, de addig még van két nap.
0: Így van.
1: Köszönöm, hogy figyeltek ránk, köszönjük, hogy itt voltak.
0: És tartsanak velünk egész nap az ATV-n.
1: Viszlát.
0: Viszont.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég. 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a 4 vendég. 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről

0: műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegedés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak.

0: távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tajföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják a mikrofonnál. Rónai Egon, a szerkesztő, ma Somodi Solymos Eszter, és hát amivel kezdjük a műsort, az egy szokatlan versantológia. Kortárs, de ez önmagában nem lenne különleges, mert hát ma is írnak költők verseket, ez természetes. Amire vállalkoznak Edinger Katalinék, aki a szerkesztője ennek a kötetnek, az, hogy a mai sztárokat, a rapper, vagy egyszerűen csak popzenei sztárokat ismerhetjük meg a dalszövegeiken keresztül, úgy, ahogy írva vagyon, és nem ahogy elmondva, vagy adott esetben elénekelve. Edinger Katalin a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Néhány dolgot romboljunk le, ami közhiedelem. Egyrészt, hogy a mai sztárok nagyon csúnyán beszélnek, és minden dalszövegük valami ilyesmit képvisel. Ez igaz részben, de nem teljesen, ugye?
3: Nem teljesen, én azt gondolom, hogy mindegyiknek helye van, akár káromkodásnak, vagy szókimondásnak az ő szövegeikben, és ezt teljességben, meg egészben kell nézni, nem kiragadott példákkal. És akkor már is egészen más kontextusba kerülnek, akár a káromkodások is.
2: Ezért fontos egy ilyen könyv, mert hogyha ezt a kötetet kézbe vesszük, akkor azt láthatjuk majd, hogy ezek a szövegek igenis nagyon komoly tartalmat bírnak, és igenis szólnak valamiről, ne csak a felszínt értsük, hanem azt is, ami mögöttük van. Legalábbis én ezt olvasnám ki ebből a szándékból, ahogy önök ezt összerakták.
3: Abszolút, én arra döbbentem rá, hogy ezek végtelenül komplex szövegek, nagyon nagy mélységekkel, intertextualitásokkal, utalásokkal, amik önmagukban is teljes egészében megállnak zene és előadás nélkül, és ez vitt minket arra, hogy ezt egy kötetbe gyűjtsük, mert azt hiszem, hogy a mai Magyarországnak egy olyan lenyomatát adja, főleg erről a korosztályról, akik őket hallgatják, hogy mi foglalkoztatja őket, mind gondolkodnak, mi a véleményük önmagukról, mi a véleményük a körülöttük lévő rendszerről, hogyan vannak a kapcsolódásaikban, és erre mind-mind nagyon fontos dokumentumok ezek a... Én verseknek hívom őket.
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Önök rendre arról beszélnek, hogy ez dalköltészet. És hajlamosak vagyunk ezt a dolgot a maga felhasználói módján értelmezni, tehát, hogy szól valami zenei alap, és ott valaki beszél, kiabál, vagy adott esetben még dalra is fakad. Közben meg elfelejtjük, hogy ezek a szövegek, ezek egyfajta versként is értelmezhetők.
3: Abszolút, és mindegyiknek olyan tudatos felépített szerkezete van, és olyan mondani valója, vagy akár hívjuk végtelenül egyszerűen üzenetnek, amelyek átmennek ennek a korosztálynak. Legalábbis nagyon sok részét megértik, de hogyha ezt egy kicsit szétszálazzuk, és megmutatjuk nekik, hogy ebbe bizony egy csomó minden van, Madách ember tragédiájától kezdve, József Attila idézetig, különböző filmekre való utalásokig, aktuál politikai jelenségekre való utalásokig, akkor ez egy ilyen nagyon színessé kibontja azt a világot, amiben ők élnek.
2: Egy adott korszak slágerszövegei, és nem feltétlenül mondjuk a popzenei, hanem az éppen aktuális trendeknek megfelelő slágerszövegei rendre megmutatják azt, hogy mi jár egy generáció fejében, vagy egy generáció elsőprő részének a fejében, hiszen ez a generációs tömeg emeli fel őket és teszi őket sztárra, a dalt pedig ismerté. Ez mennyire lenyomata ez a kötet ennek a mainak?
3: Mi nagyon igyekeztünk ebből a szempontból válogatni. Az az egy kritériumunk volt, ami alapján esetleg olyan előadók nem kerültek be, akik szintén hatalmas nagy tömegeket mozgósítanak, ahol nagyon egyértelmű a szövegek üzenete gyakorlatilag, ami nem szorul arra, hogy széljegyzeteket tegyünk mellé, hogy gondolkodjunk, de ez egy nagyon nagy merítés is ebben.
2: Van egy különleges nyelve a mai fiatalságnak, amit az idősebbek gyakran nem értenek, néha csóválják a fejüket, hogy ez micsoda, amit ti itt beszéltek, és ezekben a szövegekben ez rendre erősen előkerül. Egyrészt az amerikai angol szál, tehát a különböző kiszólások és különféle rövidítések, amik teljesen hétköznapiak az ő generációjuknak. Másrészt a magyar nyelvnek egyfajta elcsavarása, valamiféle fejlődése, ugye ezt a nyelvészek nagyon sokszor egyszerűen fejlődésként értik meg, vagy írják le. De mi vajon hogy értjük meg ezeket a szövegeket, úgynevezett boomerek?
3: Ez is fontos kérdés volt számunkra, amikor a kötetet összeállítottuk, és Borsi Bálint írta a széljegyzeteket, hogy gyakorlatilag ezekben a széljegyzetekben kétféle korosztálynak szólunk. Egyrészt szólunk a fiataloknak, és próbálunk nekik olyan vonalakat hozzátenni, amiket esetleg ők nem tudnak, és szólunk a boomereknek is, akár saját magamhoz is, ahol ezeket a szavakat megmagyarázzuk, értelmet adunk neki, és körülírjuk, hogy honnan jön esetleg ez a kifejezés.
2: A szerzők mit szóltak hozzá, hogy verses kötet lesz a dalszövegeikből? Szerintem meglepték őket először.
3: Örültek neki. Nekem az a véleményem, hogy biztosan meglepődtek, de hogy ők azért ezt pontosan tudják, hogy ezek a dalszövegek nem egyszerűen csak dalszövegek, hanem ennél több is, és ez azért már egy korábbi generációnál elkezdődött, akik között vannak olyan előadók, akik maguk is megjelentették a dalszövegeiket verses kötetként. Tehát ennek van egy hagyománya, jön ez valahonnan, még akár ha azt is mondhatom, hogy Cseh Tamásig is visszanyúlhatunk, ahol a szövegek ennél sokkal összetettebbek. Úgyhogy szerintem ők igazából annak örültek, hogy ezt felismerjük, kirakjuk és beszélünk róla.
2: Ezek a szövegek gyakran politikai irányokról, politikai nézetekről és aktuál politikai kiszólásokról is szólnak. Nyilván ez a mai korban egy nagyon jól értelmezhető helyzet. Vajon mi lesz ezekkel a szövegekkel 10-20 év múlva?
3: Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon fontosak lesznek, mert ennek a kornak egy nagyon pontos és precíz lenyomatát adják, főleg egy olyan generációról, amelynek a politikai aktivitása sokban hozzájárult ahhoz a közélethez, ahhoz a fellelkesüléshez, ahhoz a politikai felé nyitottsághoz, ami jellemzi a mai társadalmunkat. És én azt hiszem, hogy ezt a fajta nyitottságot és érdeklődést meg kell tartani, és mindig legyen egy olyan pont, amihez vissza lehet nyúlni, hogy lám-lám, itt részt vettetek, benne voltatok, hallottátok, véleményetek volt, elmondtátok, és ez maradjon is így.
2: Hogyha az ember elolvas néhány szöveget, akkor egy közhelyet egészen biztosan le tud vele rombolni, hogyha odafigyel azt, hogy mennyire gyakran mondjuk, hogy ezek a szövegek nem szólnak semmiről, meg hogy mennyire gyakran érezzük azt, hogy van egyfajta műveltségi hiány a mai fiatalok életében, miközben ezek a szövegek rendre előhoznak olyan utalásokat, amelyek igenis azt mutatják, hogy nem hiába jártak iskolába, és nem hiába olvastak verseket, könyveket.
3: Abszolút, ennek ott van a lenyomata, és számomra is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy ezt meg tudjuk mutatni annak a generációnak is, aki nem biztos, hogy ezeket a részeket is meghallja és látja benne.
2: Hát igen, ráadásul sokszor nem is értjük pontosan, hogy mi ez, azért kell elolvasni a szöveget. Egyébként a megosztókon is lehet, és hát itt ebben a kötetben meg aztán végképp megjelent a Hallunk titeket kortárs vers antológia. Krúbitól Betonhoffig itt rengeteg minden van, forgassák szeretettel. Edigen Katalin szerkesztőnek pedig köszönöm szépen, hogy beszéltünk róla.
3: Én köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Zeneakadémia nagyterme az egy ilyen varázslatos hely szerintem zenésznek és befogadónak, közönségnek egyaránt. Úgyhogy rögtön majd innen indítom, hogyha indul a sorozat, a grandiózó sorozat a Zeneakadémián, és itt van a vonalban Borsos Kata, hegedűművész, az Animál Muzika Kamarazenekar alapító tagja, akkor kérdezem, hogy bemenni a Zeneakadémiára, akár próbálni a nagyteremben, akár koncertezni, az tényleg olyan különleges, mint ahogy azt az egyszerű halandó gondolja? Jó napot kívánok, Kata!
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ez valóban így van, nagyon különleges élmény, főleg nekünk, akik ugye nagy részt a Zeneakadémián végeztünk, tehát már ott kezdtük el gyakorlatilag a pályánkat, ez az alma mater, ez a zene szentélye. De hogyha valaki közönségként belép, akkor rögtön látja már az épületen magán, hogy ez valami egészen különleges helyszín. Úgyhogy az, hogy itt az Anima Muzicéka van a zenekarral, évről évre most már sorozatot tarthatunk, ez egy igazi nagy kiváltság.
1: Ez a grandiózó sorozat, ez ugye nem feltétlenül mutat meg egy-egy alkotóból, vagy egy zenei áramlatból mindenféle, de mégis fel van fűzve, hogy csúnyán fogalmazzak, valamiféle gondolatra. Idén a Mozart maga a gondolat, ugye?
2: Az első hangversenyen igen, ez szeptember 28-án lesz majd a Zeneakadémián. A grandiózó sorozatunknak egyébként az a jellege, ugye a szó magában is rejti ezt a nagy szabású érzést, hogy mindig jön egy-egy világsztár alkotó, egy szólista, akik köré felfűzzük a műsorainkat. Egy kicsit más ez esetben a 28-ai műsor, ugyanis itt a Szent Gellért Fesztivállal közösen szervezzük ezt a koncertet, és ezt beemeltük a grandiózó sorozatunkba. A Szent Gellért Fesztivál egyébként Szegeden kerül megrendezésre, és ennek is a rezidens kamarazenekara az Anima Muzicé, és az ottani fúvós zenekarral, tehát a Szent Gellért együttessel, fúvós együttessel közösen lépünk fel majd a grandiózó sorozatunk kezdetén. És aki ezt a műsort összeállította, Jongkook Lee, egy dél-koreai származású, de Salzburgban élő karmester, aki hát zseniálisan vezényli Mozart műveit, és a szólistánk pedig Li La, egy kínai származású csellista hölgy lesz, aki most az egyik legnagyobb sztár.
1: Na itt álljunk is meg velük, hogy kerültek kapcsolatba? Tehát hogy alakulnak ezek az együttműködések ki?
2: Jón nagyon megszerette a zenekarunkat, többen ajánlották neki az Anima Muzicét, és elkezdtünk most már jó sok évvel ezelőtt elkezdtünk közösen gondolkodni, közösen próbálni, és ez egy nagyszerű egymásra találás. És a szólista hölgy így jött a képbe, ugyanis Jón előszeretettel hív fiatal művészeket, akik tényleg kiemelkedőek nemzetközi szinten, és az az egyik csellista, aki hát a legnagyobb fesztiválok vendége, a legnagyobb művészekkel lép egy színpadra, úgyhogy így ismerkedtünk meg.
1: Hogyha egy kicsit előre nézünk, nyilván nem kell végigmondanunk az egész sorozatot, de hát azért annyiból mégiscsak, hogy lehet itt ilyenkor egy sorozatot úgy felépíteni, hogy a közönség pontosan mindig tudja, hogy mi következik. Mennyire a Zeneakadémiának vannak kiszolgáltatva, vagy mennyire van a saját kezükben például az, hogy kommunikáljanak azokkal, akik érdeklődnek?
2: A grandiózó esetében az időpontokat jó előre le kell fixálnunk, ez nagyon fontos a Zeneakadémia esetében, és a szólistákat minden alkalommal pedig mi kérjük föl, tehát mi keressük meg őket, és ez sem volt így másként ebben az évben, amikor majd november 18-án Csáki András gitárművész jön hozzánk szólózni. Ez egy nagyon különleges est lesz, úgyhogy általában ugye vonós művészeket és zongoristákat szoktak szóló szerepben feltüntetni leggyakrabban, de Csáki Andrással egy Távoli Dalok című spanyol és dél-amerikai szerzők műveiből álló műsort álmodtunk meg, úgyhogy ez egy kuriózum lesz. A következő év februárjában pedig szintén egy csellista, Nerek Haknazarian érkezik majd hozzánk. Ő egyébként egy örmény származású csellista, hát a világ egyik legnagyobb cselló versenyét nyerte meg Moszkvában, a Csajkovszki versenyt, és Csajkovszki versenyművet is fog játszani ehhez mérten, rokokó variációkat, úgyhogy ez is egy különleges este lesz.
1: Kell ma különlegeset, várjál egy másodperc, fontos, amit mondod, hogy különleges este lesz. Kell ma különlegeset adni? Tehát szokásosat, hagyományosat, csak úgy koncertezni, az már kevés nekünk?
2: Hát én nem tudom, mit gondol az alatt, hogy csak úgy, de én azt érzem, hogy...
1: Hát a különlegesre reagáltam.
2: Igen, igen, értem, de hogy a maga az adott pillanat, ami abban megtörténik, csak az lehet különleges. Tehát egy előadó művésznek, amikor felmegy a színpadra, minden egyes koncert és minden egyes zenemű kell, hogy adjon valamit, és ezt a közönségnek át kell tudnunk adni, tehát ez a közvetítő szerepünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont a mai világban, amikor már annyi minden online történik, ez az igazi különleges.
1: A személyes találkozás.
2: A személyes részét.
1: Önökkel meg a zenével. Mert az is egész más egy zeneakadémia típusú helyszínen, mint otthon akár bármilyen körülmények
2: pontosan
1: között.
2: Pontosan így van, így van. Egyébként, ha már a zeneakadémiáról sokat beszéltünk, azért megemlíteném, hogy két másik sorozatunk is indul, most már nem sokára. Az egyik az animátor sorozat, ami a Nádor teremben kerül megrendezés, ez egy kisebb, családiasabb helyszín, és ide kifejezetten egy olyan sorozatot álmodtunk meg, amikor vendég koncertmesterek csatlakoznak a zenekar élére. Ők is egyébként nemzetközileg elismert hegedűművészek, csak ugye az a különbség, hogy ilyenkor beülnek a zenekarba játszani, tehát egyé válnak a zenekarral, és így megismerhetjük a játékmódjukat testközelből.
1: És aztán van önöknek még egy másik sorozatuk, az a BMC-ben megy, ugye?
2: Így van, a Budapest Music Centerben ez a Kapricsózó sorozat, amit most újra alkottunk, ezt most néhány évig kihagytuk. Ez egy gyakorlatilag egy missziós sorozat, ugyanis a 20. századi és belecsempészve egy-két kortást, tehát 21. századi alkotást is. Olyan műveket tűzünk műsorra, amelyeket nagyon ritkán játszanak itthon, de akár külföldön is, viszont remek művek. Tehát az ember úgy szívesen elmegy egy olyan koncertre, egy Mozart, Beethoven, Csajkoszki, de hogyha meghallja ezeket a szerzőket, nem tud mit hozzákapcsolni, pedig gyakorlatilag a 20. században olyan izgalmas zenei áramlatok történtek, amelyeket hát meg kell ismerni. Úgyhogy ez egy felfedező sorozat. Ennek egyébként október 30-án lesz az első alkalma, és Csordás Klára énekművésszel adunk egy argentin estet, ahol Piazzolla a tangó világába kalauzol, Ginastera pedig, én szerintem itthon nem is nagyon játszanak Alberto Ginastera műveket, de ő egyébként olyan nagyságú zeneszerző volt, mint Bartók Béla.
1: Miért nem ismerjük? Illetve ilyenkor felmerül nagyon a kérdés, hogy mi gondoljuk-e csak azt, hogy Bartókot mindenki ismeri, mert hozzánk kötődik.
2: Hát ugye ez is jó kérdés, igen, tehát Bartóknál is szoktunk olyan visszajelzést kapni, hogy mennyire kortárs még, pedig hát nagyon nem, de ugye nyilván ez inkább azt jelzi, hogy mennyire mai füllel is mennyire élő és mennyire friss. De hát, hogy miért nem ismerjük, ugye nagyon nagy a repertoár, tehát a vonós kamarazenekari repertoár is mint olyan kimeríthetetlen, tehát gyakorlatilag a baroktól kezdve egészen a kortárs darabokig rengeteg jó zene van, amit el lehet játszani. Hát, hogy mondjam, Beethoven szimfóniái ismertebbek nyilván.
1: Hát meg tradicionálisabbak, tehát azért azon, hát nem is tudom már hány generáció nőtt föl. Meg hát mondjuk egy Bartók szólószonátát meghallgatni az nem ugyanaz a, hogy mondjam, terhelés talán az embernek, mint mondjuk egy közismert Beethoven melódiát.
2: Igen, igen. Az emberek szeretik azt hallgatni, amit ismernek, és mondjuk amit önmagában is el tud énekelni valaki, tehát hogyha úgy megy haza, hogy egy dallam a fülében cseng, ez nagyon jó érzés. De én nagyon nagy szeretettel hívnám a közönségünket arra, hogy tényleg fedezzük fel ezeket a műveket, mert zseniális alkotások.
1: De holnap után, 28-án, ha jól mondom,
2: 28-án,
1: akkor az nem is van, holnap hétfőn. Után, hanem három nap múlva hétfőn a Zeneakadémián lehet önnel, önökkel találkozni. Ezt se felejtsék
2: el.
1: Örülök, hogy beszéltünk. Na mondja még.
2: Lesz egy nagyon különleges műsorszám, ezt még szerettem volna kiemelni. Ugye Mozartest, tehát csupa Mozartot játszunk, lesz egy Bildur Divertimento, ami egy ifjúkori alkotás, és az Esdor szimfónia, ami pedig az egyik legutolsó szimfóniája. De a kettő között lesz egy cselló verseny, ugye említettem, hogy csellista hölgy a szólistánk, de hát Mozart nem írt cselló versenyt, úgyhogy ez egyfajta átdolgozás lesz, ezt a karmesterünk készítette, Jón Kukli, és két fúvós szerenád alapján állította össze ezt a versenyművet, úgyhogy ez nekünk is egy izgalmas kirándulás lesz. Lehet, hogy egy olyan mű születik itt meg a színpadon, amely egy hiánypótló alkotás lehet.
1: Na akkor még egy kérdés, nem állok meg ilyenkor, egy zenekar hogyan készül? Mert hogy ezek szerint ez egy új kihívás lesz önöknek is.
2: Abszolút új, úgyhogy mi már nagy erőkkel próbálunk, én is most a próbáról szaladtam ki az interjú kedvéért. Velünk van már a karmester és az ő utasításai alapján készülünk most erre az együttműködésre, és ma már a szólistával is találkozunk.
1: Szép koncertet, nagy sikert kívánok hétfőre. És köszönöm szépen. Borsos Katát hallották az imént, a hegedű művész, és hát hallották, hogy az Anima Muzicae Kamarazenekarnak az alapító tagja, és a Zeneakadémiára hívtuk önöket a nagy teremben egy hétfő esti koncertre. Köszönöm!
2: Köszönöm szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton a Mexikói út közelében. Mindkét irányban sávlezárásra készüljenek. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a József körút előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Torlódik a kocsisora a pesti alsó rakparton a Szabadság híd közelében, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móri Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótóbusz jár. A Kerepesi úton kifelé lezárták a külső sávot a Baross tér után ma 14 óra 30 percig karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Önmagában furcsa, hogyha egy színház társulata titkos társulati ülést tart, a Budapesti Operaszínházban pedig ez történt hétfőn. Azt beszélték át, hogy hogyan tovább, és hát alapvetően ez az igazi nagy kérdés, mert hogy a Fővárosi Operaszínház, ez a Budapesti Operaszínház hivatalos nevén, ez hát keveset játszik, az sem túl sikeresen, viszont irgalmatlan nagy pénztemető, mondanám én, de hát nem temető, mert azok a pénzek, azok bizony, mint kiderült, nagyon is valakinek a zsebébe kerültek. Van itt sok baj, rengeteg, úgyhogy erről beszélgetünk Bordás Barbarával. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Művésznő, amikor összegyűlnek a társulati tagok, az normális esetben egy szezon kezdetkor arról szól, hogy milyen remek premierjeink lesznek, kiket díjazott a társulat, vagy kik kaptak díjat az elmúlt időszakban, és így tovább, és így tovább. Önöknél ez most nem így van. Mennyire rossz a hangulat? Hogy lehet leírni azt a hangulatot, ami az Operettszínházban van?
4: Úgy tudnám elfogalmazni, hogy jelenleg rettenetesen bizonytalan, és nagyon nehéz, mert a társulaton belül is problémát is nehézséget okoz az, hogy sokan egyetértenek az úgynevezett marginális kisebbség, ahogy neveztek bennünket a sajtóban, ahogy nevezett bennünket az igazgató úr, sokan egyetértenek ennek a marginális kisebbségnek a véleményével, de nagyon-nagyon sokan nem merik felvállalni a gondolataikat, az érzéseiket. Nagyon sokaknak munkaköri kötelessége, hogy elvállalják akár ezt az operett forgatagot, amit a társulatunk nagy része visszamondott, és nagyon nehéz, mert mindeközben ők azt érzik, hogy annak köszönhetően, hogy egyébként a szakma és a nézők is mellettünk állnak, ők most úgy kell, hogy állást foglaljanak valami mellett, hogy igazából nincsenek mellette. Szóval nagyon kellemetlen érzés az, hogy az ember nem a saját színházában ünnepli a következő évadot. Az is, hogy június végén nagyon későn tartottuk azt, hogy egyébként az a kettő darab bemutató, amivel az idén büszkélkedhetünk, az pontosan mi lesz. Nagyon-nagyon sokáig vártuk, hogy kik azok, akik ebben részt vesznek, és én még nem láttam az épületen belül pontos szereposztást sem ezzel kapcsolatban. Tehát olyannyira nem tudunk biztosak lenni abban, hogy mik a feladataink, hogy még az épületen belül sincs egy tervezett szereposztás mondjuk a Momárti Ibolya bemutatójával kapcsolatban, ami azt hiszem, hogy májusban történik a színházban.
1: Mire megy el 5,5 milliárd forint, mert hogy ennyi nagyjából a Operettszínház támogatása. Azért kérdezem, mert hogy azt azért lehet látni, tudni, hogy a magyar kultúrában ez a pénz, ez irgalmatlan soknak tűnik.
4: Igen, nagyon sok is. Szerdán volt egy társulati fórum, amit az igazgató úr hívott össze az elmúlt hetek eseményei alapján, illetve az alapján, hogy ezt kijavítanám, nem egy titkos ülés volt ez. Igazából már eljutott a mozgalmunk arra a pontra, amikor úgy döntöttünk a kollégákkal közösen, hogy ezt teljesen kinyitjuk, és hogy szeretnénk ezen az alternatív ülésen meghallgatni azok véleményét is, akik esetleg másképp gondolkodnak. Szeretnénk, hogyha visszafordítanának bennünket az ajtóból érvekkel, konkrét, konstruktív javaslatokkal, úgyhogy nagyon sokan eljöttek. Sajnos, vagy nem sajnos, ilyen jellegű felvetést nem kaptunk. Azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon jó lenne, hogyha lenne ezekre észszerű magyarázat. A fórumon szerdán az igazgató úr elmondta, hogy ez az állandó támogatás, ennek a nagy része a társulat állandó fizetésének, tehát a szerződtetett tagok fizetésére megy el, és az állandó működésre, és hogy sajnos semmiféle pénzösszeg, vagy nagyon-nagyon kevés pénzösszeg áll rendelkezésre a teátrumnak ahhoz, hogy előadásokat valósítson meg, ezt az ő elmondás alapján, mint pályázati pénzből tudjuk megtenni.
1: Nem úgy van az, hogyha sikeresebbek lennének ezek az előadások, akkor talán többre lenne lehetőség? Mert hogy alig játszik a színház.
4: Igen, nekünk a legfontosabb problémánk az ez, hogy igen, valóban megkapjuk a fizetésünket, de személy szerint én például ebben az elkövetkezendő 4 hónapban 4 darab előadást játszom, pedig szerencsésnek mondhatom magam, mert az utóbbi években minden operett előadásban szerepelhettem, tehát minden évben volt bemutatóm a színházban. Ennek ellenére 2 darab előadást mutatunk be, és 4-5 előadást veszünk le műsorról minden évben, tehát a 18 nagy bemutatóból 10 már nincs színpadon. A Dankó Pista című nagy operát, amit most bemutatott a színházunk, nem is került be a tervezett évadba. Tehát
1: jó, mondjuk az akkora bukás volt az MVM domban is, hogy az meglepő lett volna, hogyha bárhol később valamilyen módon megmutatják.
4: Igen, nagyon örültünk, hogy ezen a fórumon megjelentek a színházunk más szektorainak a képviselői is a marketing osztályról, mert ők is megerősítették azt, hogy sajnos ezekre az előadásokra nem tudják a jegyeket értékesíteni, és hogy az előző Orbán János Dénes művek az egy dolog, hogy mindenki, tehát ízlésbeli dolgokon nem vitatkozunk, de sajnos a számok sem azt mutatják, hogy erre nagy érdeklődés lenne a közönség körében, valamint kifogással éltünk azzal kapcsolatban is, hogy nagyon sok előadásunkat Bozsik Ivett rendezi nincs a művészek számára megújulás, és az ő általa vezetett társulat szinte minden rendezett előadásában benne van, és munkát veszel az egyébként aktív dolgozóinktól, akik szerződésben állnak a színházzal. Amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy többször jelezte a marketing osztály is, hogy jó volna nyitni más korosztályok felé, más néző rétegeket elérni különböző csatornákon keresztül, és nem csak bizonyos meghatározott sajtóorgánumoknak a meghívásának eleget tenni, és ebben is sokszor falakba ütköztek. Úgy tudom, hogy talán ezzel kapcsolatban most sikerült valamiféle kompromisszumra jutni, de nagyon lecsökkenti a lehetőségeket az, hogy nincsenek mérhető adatok évek óta azzal kapcsolatban, hogy mire kíváncsi a közönség, és hogy merre kellene indulnunk. Sem a darab választás tekintetében, sem az értékesítés oldalról.
1: Orbán János Dénes szerepem az egyébként is előkerül, és nyilván elő fog kerülni a minisztérium által indított vizsgálatban is, mert hát azért itt, mit tudom én, olyan pénzek repkednek, mint 1,3 milliárd forint az ő operettjeiért, hiszen operettforradalom van, ezt is tőle tudjuk. Másfelől, igen, meg ugye ez a Dankó Pista című Hanvába holt kezdeményezés is, hát rengeteg közpénzt emésztett fel, több százmillió forintnyi támogatást, de ez a pénz része, azzal el kell számolni, és nyilván joggal követelik önök is, hogy jó lenne tudni, hogy mire mentek el ezek az irgalmatlan összegek. A művészi része, az pedig a következő az, hogy egy színház nem játszik hétfőket szerdán gyakorlatilag soha, az azért nagyjából megmutatja, hogy mennyire sikeres. És akkor ott vannak azok a művészek, önök, akik pedig egy karriert áldoznak arra, hogy ennek a színháznak a tagjai, és hát arra várnak, hogy lehetőséghez jussanak. Én azt gondolom, hogy egy művészember számára mindezeken túl ez a legfájóbb.
4: Jó, gondolom? Igen, nekünk az a legnagyobb bűnünk, hogy játszani szeretnénk, hogy fejlődni szeretnénk, hogy különböző alkotókkal szeretnénk dolgozni, a saját korlátainkat feszegetni, olyan előadásokat létrehozni, ahol tényleg azt érezzük, hogy a közönségnek is adtunk valamit, és ők is elégedetten távoznak. Nagyon sokaknál, és különösen a zenés műfajban elvesztegetett 7-8 év, az gyakorlatilag egy szerepkörváltást is jelent. És amikor egy színház nem az adott társulatra, vagy egy színházvezetés nem az adott társulatban gondolkozik, akkor ez a 7-8 év kiesés az egy karrier megtörését, vagy akár tönkremenetelét is jelentheti. És nálunk a társulat gyakorlatilag kicserélődött. Sokan elmentek, vendégművészek, akik már nem játszanak előadásokban, és félreértés ne essék, nagyon üdvözöljük a tehetséges kezdőket és pályakezdőket, és vannak közöttük igazán nagy reménységek, de azt is szomorúan látjuk, hogy vannak közöttük is olyanok, akik igazából nem azt a terhelést és nem azt a feladatmennyiséget kapják, ami egy kezdőművész számára fontos lenne a saját fejlődése érdekében, hogy a közönség és a saját korosztály is megismerje őt.
1: Na jó, de hát ha nincs premier, ha nincs előadás, akkor ez nagyon nehéz. Ha jól tudom, javítson ki, amit én butaságot mondok, de gyakorlatilag ezt a pályát ebbe belenőve ott kezdte el az Operett Színházban, ugye?
4: Tehát, igen, 23 éves voltam, amikor szerződtettem.
1: Gyakorlatilag igen. Az egész pályafutása eddig ehhez az intézményhez, ehhez az épülethez köti.
4: Abszolút. Azzal a különbséggel, hogy mikor oda kerültem, akkor egyfajta stúdiumként egy-két évet a Hajdani Raktárszínházban, most már Lehoczky Zsuzsa kis színháza neve, ott kezdtem a pályámat, és bizony sok-sok munkán keresztül jutottam oda, hogy a nagy színpadon is megmutatkozhassak, szóval...
1: Soha nem jutott eszébe, hogy elszerződik? Hogy keres magának valami mást, hogyha ennyire hűtlen magához az Operett Színház?
4: Az az igazság, hogy az elmúlt években rengeteg megkeresést kaptam, és ezért én nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Tényleg a jó Isten velem volt, mert Szegeden opera előadásoktól kezdve Miskolcon, a Miskolci Nemzeti Színházban remek kollégák között operetnekben közreműködhettem, az opera beavatóban vehettem részt, és még a Thália Színházban is játszom, nem beszélve a saját projektjeinkről. Kovács Mara kolléganőmmel egy saját előadást hoztunk létre. Szóval nagyon-nagyon sok lehetőségem volt, ezért a művészi lelkemet, az igényemet kielégítette az, hogy volt olyan feladat, amiben úgy éreztem, hogy fejlődhetek, és toligálhatom a saját komfortzónámat. De mégiscsak azt éreztem, hogy valahol az Operett Színház az otthonom, innen indultam el, tényleg már a harmadik vezetés az, aki alatt itt dolgozom. És azt érzem, hogy fontos lenne, hogy ez az épület Budapesten ezt a hungarikumot olyan mértékben is úgy vigye tovább és szeretesse meg a fiatalokkal, ahogy azt kell, és hogy én ennek része szeretnék lenni addig, ameddig csak tudok.
1: A mostani igazgató szerződése 2029. január 1-én fog lejárni, az még azért odébb van, önök azt kérik, hogy egy leváltási folyamatban őt mentsék fel a feladatvégzés arról, és nevezzenek ki ideiglenesen egy igazgatót, ameddig egy pályáztatási folyamat végén nem kapnak egy újat. Mennyire látja azt, hogy a mostani igazgató ért a szóból?
4: Az az igazság, hogy olyan régóta jelzi a színház azt, hogy problémák vannak a különböző szektorok, akár csak az igazgatónak, akár többen együtt, hogy én azt érzékelem, hogy addig, amíg valaki azt nem mondja, hogy köszönjük szépen, akkor valahol máshol szeretnénk az ön értékeit, az ön szakmai munkáját az éneklésben, a színház tudatban, küldetésben tovább kamatoztatni, és kérjük szépen, hogy adja át a helyet valakinek, aki esetleg a szervezet működtetésében konstruktívabban tud jelen lenni a társat életében, addig ő nem gondolom, hogy el fog menni.
1: Minden esetre ugye Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kulturálért felelős miniszter és Nagy Ervin államtitkár arról adott hírt szerdán, hogy elindul a vizsgálat a Budapesti Operett Színház ügyében. Nagy Ervin egyenesen arról beszélt, hogy feljelentést tett az Operett Színház kérdéses pénzügyei kapcsán, úgyhogy ez a folyamat ez elindult, én meg kedves hallgatóknak mondom, hogy képzeljék el, hogy milyen lehet a helyzet, hogyha egy színház társulata fellázad. Azért ilyet ritkán látunk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát jobb időket kívánok önnek és a társulatnak ott az Operett Színházban, meg azt, hogy találják meg a helyüket a szakmában, hogyha ott ezt nem engedik.
4: Nagyon szépen köszönjük, és a lehetőséget is.
1: Bordás Barbarával beszélgettem, köszönöm szépen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Pesti Vigadó ad helyszínt egy koncertnek, aminek az ajánlójában azt olvasom, hogy az örömzenélés és a tradíció találkozik a helyszínen. Hát ennek járok én most így utána önök előtt. Október 3-a a Pesti Vigadó díszterme, Sárközi Lajos hegedűművész a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát mire készülnek? Itt azt olvasom, opera áriától, operetten keresztül a sanzonokig rengeteg minden lesz, meg hát a végére a Kálai kettős.
2: Így van, hát tulajdonképpen itt most a zenének és a műfajoknak a nagyon széles skáláját be fogjuk járni, természetesen a fantasztikus művészekkel és az én zenekarommal. Igen, ez volt a cél, és ez a cél, hogy megmutassunk minden olyan műfajt, ami a közönségnek esetleg, vagyis hát tudomásunk szerint a nagy kedvencei. Ugye az opera, nagy híres opera részleteket nem kell bemutatni senkinek, az operetteket úgy szintén, de itt több magyar vonzatú darab is meg fog szólni, például Ravelnek a Cigán nevezetű darabja, amit egy fantasztikus hegedűművésznek ajánlott, Arányi Ellinek, aki a kor egyik leghíresebb hegedűművésze volt, és hát mi magyarok büszkélhetünk ezzel is, hogy még Ravelt is megihlette a magyar művészet, és ajánlott nekünk egy darabot.
1: Nehéz darab? Azért is kérdezem, mert szokták mondani, hogy még a zenei technika is változott az elmúlt évszázadban, vagy évszázadokban. Ez itt mennyire embert próbáló?
2: Ez nagyon embert próbáló. Azt hiszem, hogy beszélhetek itt minden hegedű művész kollégám nevében, hogy talán az egyik legnehezebb hegedű szóló darab, de mindezek mellett azt hiszem, hogy egy fantasztikus darab, és hát nem utolsó sorban szintén közönségkedvenc. Szerintem nincs olyan hegedűművész a világon, akinek ne lenne ez a repertoárján.
1: Adnak nekünk Brahmsból is bőven, és hát az pedig az igazi sláger a komoly zenében, a Brahms Magyar Táncok.
2: Abszolút, és hát itt is büszkélkedhetünk azzal, hogy Brahmsot a magyar kávéházi cigányzene mennyire ihlette meg, és itt engedjenek meg, hogy egy személyes kötődést is mondhassak ezzel kapcsolatban, ugyanis Brahms Reményi Edét megismerte, aki az akkori kor szintén egyik legnagyobb hegedűművésze volt, és hát itt jön be a képbe az én történetem, hogy én pedig most Reményi Edének a saját hangszerén játszom, ami a magyar állam tulajdona, és az engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhatok. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor Brahmsot megiklette a magyar muzsika, akkor ő turnézott Reményi Edével, és valószínű az a hegedű, amin én játszok, az végig turnézta Brahmsszal a világot.
1: Ez nem akármi, amikor az ember tudja, de másképp is szól. Tehát azon túl, hogy a tudatunk rögzíti, hogy micsoda múltja van ennek a hangszernek. Ön, akinek avatott kezében van, mást is érez benne?
2: Abszolút. Hát ez egy nagyon különleges hangszer. 6 év múlva egyébként a hangszernek a 300. születésnapját fogjuk ünnepelni, ugyanis 1732-ben készítette a egyik leghíresebb olasz mester, Joseph Quarnelli del Gesso. Ugye Quarnelli a Stradivárinak volt a kortársa, és hát ez a két név a leghíresebb, és hát a legjobb. És hát ezeknek a hangszereknek ugye benne van a 300 év, és hát ezek a nagy múlt, egy hangszeren az sem mindegy, hogy kik játszottak hosszú évtizedekig, és hát Reményi Edéig vissza tudjuk vezetni, azaz az 1800-as évek közepéig vissza tudjuk vezetni, hogy ezen a hangszeren a legfantasztikusabb magyar művészek játszottak.
1: Az ön zenekarán kívül egy junior primadíjas hegedű művész működik közre Kállai Ernő személyében, meg Miklósa Erika, akitől nyilván az operaáriákat és a sanzonokat kaphatjuk?
2: Abszolút. Kála Ernő hozni fogja azt a klasszikus virtuózitást, amit nagyszerűen tud, azt hiszem, hogy korunk egyik legkiemelkedőbb hegedűművésze, és hát Miklós Erikát ugye nem kell bemutatni a zeneszerető közönségnek. Nagy opera áriák is lesznek, aztán átmegyünk ugye az operett műfajában, és a végén még filmzene is fel fog csendülni, és egyéb olyan sanzonok, amit a közönséggel remélhetőleg együtt is tudunk majd énekelni.
1: Nekünk ez nyilván egy könnyen befogadható, kellemes élmény, hát hiszen slágereket kapunk sorra. De zenészként van ebben igazi izgalom ezeket eljátszani?
2: Abszolút, sőt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás, hogyha itt ezt a programot nézzük, ugye akár Raveltól, Brahmstól eljutunk az 1900-as évek amerikai filmzenéig, sanzonokig, ez egy nagyon izgalmas utazás, és tulajdonképpen itt minden 5 percben át kell állítani az ember agyát és az ember hangulatát arra, elsősorban a klasszikus zenét kottahűen adjuk elő, és ezeket a sanzonokat pedig olyan hangulattal, minthogyha a közönségnek azt kéne érezni, minthogyha egy füstös amerikai bárban lennének, és nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy ez abszolút kihívás, de nagy erőkkel állunk elében.
1: Mi pedig örömmel fogadjuk. Október 3-a Pesti Vigadó díszterme, a Tűz és Lélek koncerten várják önöket, Sárközi Lajosék. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt nekünk.
2: Köszönöm a megtisztelő interjút.
1: Én pedig elbúcsúzom önöktől, kedves hallgatók, remek koncerteket ajánlottunk meg, egy szomorú történetet, az Operett Színház történetét. Reméljük, az is jobbra fordul majd, nem is olyan sokára. Jövő héten újra jövünk, ugyanebben az időben találkozhatunk minden hétköznap a Kultúrában. Rónai Egont hallották, minden jót kívánok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2020? A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Bejelentette az első vizsgálni kívánt ügyeket a vagyonvisszaszerzési hivatal. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak, folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. Magyar Péter miniszterelnök, valamint a fideszes Hankó Balázs és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának fenntartását javasolja az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága. A testület reggel tartott zárt ülésén mind a hat tag jelen volt, a három tiszás képviselő a mentelmi jog felfüggesztésére szavazott, az ellenzéki tagok azonban nem voksoltak, így nem született többségi döntés. Szakó Cirbus Pál tiszás képviselő szerint az ellenzék ezzel egy joghézagot kihasználva próbálja lassítani az eljárást. A három politikus mentelmi ügyéről az Országgyűlés dönt. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. Négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, Szakál Erzsébet, a mai szerkesztőjén, Rónai Egon vagyok, ez pedig a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en, mint minden hétköznap ugyanebben az időben. Leghamarabb 2033, ez lesz a magyar euró bevezetési időpontja az Equilor szerint. Ennek szenteltek egy sajtótájékoztatót is, a lényeget pedig mindjárt meghallgatjuk Aradványi Pétertől, az Equilor vezető elemzőjétől. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ugye van egy céldátum, ez a 2030, és körül úgy tűnik, hogy sokak fejében némi félreértés alapján van egy olyan kép is, hogy ez a bevezetés időpontja, miközben Magyar Péter kormány az első perctől azt mondja, hogy addigra akarjuk teljesíteni a feltételeket. Ez lenne a reális, ugye?
2: Igen, mi is így értelmeztük a kormány célkitűzését, hogy 2030-ig a konvergencia kritériumokat fogják teljesíteni.
1: Azok meglehetősen kemények, elsősorban költségvetési kérdések tekintetében. Bizonyos szempontból most jók is vagyunk, mert ugye itt vannak olyanok, amelyek mondjuk az inflációt érintik, abban például kiválóan teljesítünk, és hirtelen le is kerültünk 3% alá, tehát az megfelel, viszont óriási a hiány. Egy kicsikét nézzük meg azt, hogy hogy jutunk 2030-ig, és akkor utána látni fogjuk, hogy az önök állítása szerint hogy lesz ebből 2033, jó?
2: Jó, rendben.
1: Tehát akkor kezdjük azzal, mi ma a helyzet ahhoz képest, hogy mi eurót szeretnénk?
2: Hát a konvergencia kritériumok tekintetében, ahogy ön is mondta, az inflációs árstabilitásra vonatkozó kritérium teljesítésében nagyon jól állunk. Hogyha az augusztussal végződő elmúlt 12 hónapos időszak átlagát nézzük, akkor teljesítjük is a kritériumot, így itt a három legalacsonyabb inflációval rendelkező ország átlagához viszonyítják a csatlakozni kívánó országot, hogyha ez a három ország átlagához képest 1,5% ponton belül van a csatlakozni kívánó ország elmúlt 12 havi inflációja, akkor megfelel az elvárásoknak. Mi ezt teljesítjük, és itt a hosszú lejáratú hozamok, tehát itt a 10 éves állampapírhozammal mért kritérium esetében is nagyon sokat közeledtünk az elvárásokhoz, 1% ponton belül kerültünk, és arra számítunk, hogyha a kedvező folyamatok, amik az elmúlt időszakban meghatározták a magyar állampapírpiacot folytatódnak, akkor az elkövetkezendő évek során ezt a kritériumot is könnyedén teljesíthetjük. Az államháztartási kritériumok az már egy nehezebb falat, hogy itt 3%-os GDP arányos hiány, illetve 60%-os GDP arányos államadósságot várnak el a Maastrichti kritériumok. Mind a két számtól nagyon messze állunk, ugye az idejévi várakozások tekintetében 7,5% körüli hiány és 77,5%-ra emelkedő államadósságról beszélhetünk. A hiánypálya esetében a mi meglátásunk az, hogy egy ilyen előre terhelt, vagy orrnehéz, fejnehéz költségvetési konszolidációra lesz szükség az elkövetkezendő években. Már a következő évre vonatkozólag a jövő évi költségvetésben egy olyan hiánycsökkenést kell produkálnia a kormánynak, ami az államadósságot is egy csökkenő trendre, egy csökkenő pályára kényszeríti, és ezáltal a mi várakozások szerint eljuthatunk 2030-ban arra, hogy 3%-os GDP arányos hiányszintet azt teljesítjük, míg a 60%-os áramadóság, GDP arányos áramadóságra vonatkozó kritériumot azt nem fogjuk elérni. Várhatóan azonban van egy ilyen kitétel, hogy amennyiben a adósság megfelelő mértékű és ütemű csökkenő pályára áll, akkor is elvételt nyerhet az ország az eurozónában. Mi arra számítunk, hogy megfelelően hiteles és fegyelmezett költségvetési politika mellett ez a csökkenő trend elérhető.
1: Mennyire fog ez fájni? Tegnap volt szerencsém Pogács Zoltánnal erről a témáról beszélni, és ő azt mondta, hogy véletlenül sem szabad a kormánynak valamiféle megszorító politikába belemennie, sokkal inkább a beruházások, a növekedés ösztönzése lehet a megoldás, hogy gyakorlatilag kinőjük a gondjainkat 2030-ra. Reális kép ez ön szerint?
2: Igen, ez a két megközelítés létezik. Az egyik az, hogy a megszorítások révén inkább a ennek ugye a GDP arányos hiány mutatónak a hiány részét csökkentve próbálunk meg egy kedvező mutatót elérni. vagy inkább a GDP növekedést pörgetjük. Szerintem nem ennyire egyértelmű a kép, mind a kettőre szükség van. Szükség van arra, hogy élénküljön a gazdasági növekedés, hát által, hogy automatikusan több bevétel és kevesebb kiadása képződjön a költségvetésnek, de anélkül, hogy egy-egy nagy kiadási tételt ne tennénk rendbe, hogy a bevételi oldalt ne próbálnak meg egy kicsit átstruktúrálni, valószínűleg nem lehet elérni ezt a 3%-os hiánycélt.
1: Bonyolult a kép tehát, de induljunk ki abból, hogy sikerült. 2030-nál járunk, és olyan kritériumoknak kell még megfelelnünk, amik már nem az odavezető út, hanem gyakorlatilag egy belépő az ERM2-es árfolyam rendszerbe, ami egyfajta tesztelése is annak, hogy komolyan gondoltuk-e és tudjuk-e tartani azokat a feltételeket, amikkel belépünk, ugye?
2: Így van, ott az ERM2 csatlakozás előtt megállapítanak egy ugye, középárfolyamot, és ehhez képest egy adott sávon belül kell alakulni az elkövetkezendő években a forint euróval szembeni árfolyamának, anélkül, hogy érdemében avatkozás kéne tenni a devizapiacon, vagy esetleg le kéne értékelni a forintot az euróval szemben. Ezáltal tud tanúbizonyságot tenni az ország arról, illetve a gazdaságpolitika arról, hogy ezen az árfolyam pályán bármilyen külső sok is éri a gazdaságot, bármi történik a környezetünkben, akkor is stabilak tudunk maradni.
1: Ugye ez ügyben nagyon fontos, hogy hát az, hogy belépünk az euró vezetbe, az nem azt jelenti, hogy védettek leszünk mindenfajta piaci folyamattól, és majd az euró megvéd minket, az euró az árfolyamunkat fogja védeni, de semmilyen mást.
2: Így van, kisebb árfolyam volatilitásra számítunk, ugye hát a legtöbb országban, ugye, ahol euróban ott az árfolyam volatilitás, az kisebb a vezető devizákkal szemben, mint például, amit a forintnál láthattunk az elmúlt évek során, de a reálgazdasági sokoktól, esetleg egy pénzügyi soktól, energiásoktól az ugyanúgy nem véd meg, de például amilyen többletinflációt okozott az elmúlt években a forint gyors leértékelődése, hogy ott az energiakrízis kiterését követően egy ilyen jellegű soktól megvédheti a gazdaságot az euró.
1: Mennyibe kerüljön egy euró akkor, amikor átváltjuk? Ez is egy teljesen legitim vita. Most kifejezetten örül a társadalom nagy része annak, hogy erősödött a forint az euróval szemben. Ugye volt ez 380, 90, 400, sőt egy kiugró pillanatban majdnem 435 is. Most ehhez képest itt a 361 néhány forintos sávban vagy környékén mozgunk. Ez a reális?
2: Hát jelen állás szerint ez a reális kérdés az, hogy mit tartja fent ezt az erős árfolyam szintet. Jelenleg úgy látjuk, hogy elsősorban a magas kamat környezet, amit az MNB fenntart, illetve azért hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban a belénk vetett befektető bizalom tartja ennyire magas szinten, vagy erős szinten a forint árfolyamát az euróval szemben. Ahogy majd haladunk a konvergencia folyamaton keresztül, és stabilizálódnak a makromutatóink, ugye egyre kedvezőbbek lesznek a hiánymutatók, illetve fellendül a növekedés is. Ezzel párhuzamosan mi arra számítunk, hogy a mostani az hasonló szinten, de más tényezők által befolyásoltan marad majd a forint.
1: És akkor eljutunk a 2033-hoz, és akkor lesz euró.
2: Igen. Hát egyébként ilyen két és fél évet szoktak a csatlakozni kívánó tagállamok ebben az ERM2 rendszerben tölteni, nyilván itt tanúbizonyságot tesznek arra, hogy tényleg ezen a stabil pályán tudják tartani a makrogazdaságokat, illetve az árfolyamokat, és amennyiben éretnek látja a döntéshozó testület erre a gazdaságot, akkor felveszik. És mi úgy voltunk el, hogy ha 2030 végére teljesítjük, vagy 2030-ra teljesítjük ezeket a kritériumokat, akkor onnan egy két és fél éves időszakot számítva, illetve azt jelentve, hogy jellemzően január 1-ével vezetik be az eurót, akkor itt 2033. január 1-től számítunk a tényleges bevezetésre.
1: Nagy kalamajka lesz az ezt megelőző és az ezután következő néhány hétben? Ez hogy szokott zajlani máshol?
2: Eltérőek a gyakorlatok, a legutóbbi két csatlakozó ország esetében ilyen kettős árrendszert tartottak fent, tehát sokáig még a korábbi kúnában, illetve levában denominált árakat is feltüntették a boltokban, nyilván ezzel segítettek a vásárlóknak, fogyasztóknak abban, hogy össze tudják kapcsolni a még korábbi árakat az újakkal, és így el tudják kerülni azt, hogy esetleg ezt az átmeneti zavaros időszakot mondjuk kihasználják a vállalatok arra, hogy árat emelnek, mert ez egyik legtöbbször felhozott ellenérv, vagy egyik ilyen kritikája az euróbevezetésnek, hogy ez egy ilyen egyszerű többet inflációt okoz. Az elmúlt időszakban csatlakozó ország példája alapján mi azt láttuk, hogy ezért ez már minimális mértékű.
1: Hát és induljunk ki abból, hogy legyen hozzá önbizalmunk, máshol is sikerült nekünk, miért ne sikerülne ez az eurócsatlakozás viszonylag simán. Köszönöm szépen, Aradványi Péter, vezető elemző, Equilor, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tudjuk már a tényt magát, és ezzel folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, hogy évvégén végleg bezár a győri VKV Hungária üzeme. Ez egy prémium autóipart kiszolgáló, oda beszállító vállalkozás. 470 embernek adott munkát eddig, és nekik kell most új munkahelyet találni. Hogy kik segítenek, és hogyan tudnak segíteni, ez iránt érdeklődöm László Zoltánnál, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökénél. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval 470 ember az egy Győr méretű városban sem kevés.
2: Ráadásul ez 585 ember, aki érintett lesz összesen ebben, úgyhogy még inkább több valóban. Elindítottuk azt a folyamatot, amit az ilyenkori tapasztalatunk így már megszült, és már így kiérlelt. Megpróbálunk annyiban együttműködni a munkáltatóval, szerencsére a munkáltató is együttműködő, és ez nagyon fontos ilyenkor, hogy amennyire lehet minél gyorsabban eljutatni az embereket a következő munkahelyükhöz.
1: Hát igen, csak a kérdés az az, bár Győrnek az autóipari érdekeltségei az egyik legjelentősebb foglalkoztatói, hogy van-e lehetőség arra, hogy ennyi embert ott elhelyezzenek. Egyáltalán lehet-e tudni azt, hogy mindenki az iparágban akar-e maradni?
2: Ez egy nagyon valid kérdés. Ahhoz, hogy tudjunk segíteni, ahhoz nyilván szükségünk van adatokra, adatbázisokra. Egyrészt ezekről a kollégákról. Velük kapcsolatban sok mindent tudni kell, például, hogy hol tudnak munkát vállalni, például, hogy milyen képzettségük, végzettségük van, hogy a jelenlegi munkakörüktől eltérő munkát is el tudnak-e végezni, hogyha szükség van rá, vagy hogyha olyan helyzet adódik. Tehát ezeket így mind össze kell gyűjtenünk, és utána pedig össze kell vetnünk azzal a másik adatbázissal, ami szintén most már lassan úgy látom, hogy készen is lesz. Megkeresett a munkáltató is nagyon sok más vállalatot, a szakszervezet a kapcsolatain keresztül, munkahelyi alapszervezetén keresztül szintén megkerestünk munkáltatókat, és megnéztük, megkértük, hogy adják le nekünk azokat az igényeket, hogyha van ilyen, hogy milyen munkakörökben milyen munkatársakat keresnek, és ezt a két adatbázist összefuttatjuk. Egyelőre én bizakodó vagyok, mert azt látom, hogy több mint 40 munkáltató jelentkezett szeptember 20-áig. Ez volt egy olyan szempontból fontos határidő, hogy október 16-án lesz egy állásbőrze, és azokat a munkáltatókat tudjuk oda hívni fizikailag, tehát úgy, hogy ott lesz egy kis pultjuk, egy kis asztaluk, ahol meg tudnak jelenni a munkatársaikkal, akik szeptember 20-ig leadták a jelentkezésüket. Akik nem tudják szeptember 20-ig, ő nekik is lesz lehetőség megjelenni, csak ott nem személyesen egy pulttal, hanem ott már csak kiadványban fognak szerepelni, és a későbbi állásbőrzén lesznek ott. Most úgy tűnik, hogy a 16-ai állásbőrzén 40 fölötti munkáltatóval számolhatunk, és úgy tűnik, hogy egy jelentős munkaerő igény van. Nagyjából azt is vélelmezzük így a megmutatott adatok alapján, hogy nagyon sok munkatárs talán tovább is tud lépni, el is tud helyezkedni. Az, hogy Győr, az ilyen szempontból egy szintén egy nagyon érdekes kérdés. Győrben azért pillanatnyilag az autóipar nem tombol, ezért aztán Győr és környékében kell gondolkozzunk, és ezt itt tényleg Komáromtól Pápáig, Mosonmagyaróvárig. Tehát az a kör, ami nagyjából ilyen 40-50 kilométeren belül ipari munkahelyeket biztosíthat, az nagyjából így néz ki. És hát ezen dolgozunk most, hogy ezt az állásbőrzét minél profiban tudjuk lebonyolítani, de azt is el kell mondani, hogy van egy tőlünk független állásbőrze éppen a mai napon. Ott megegyeztünk a munkáltatóval, hogy fizetett igazolt távollétel ki tudnak menni a kollégák oda, és most
1: hát, meg tudják nézni. Igen. áthallásnak. Mondja, hogy megegyeztek a munkáltatóval, ez egy nagyon fontos félmondat. Mennyire együttműködő a VKV? Mennyire úgy működik, mint egy európai vállalat, amelyik kivonul egy piacról, de mindenért helytáll?
2: Sok vitánk volt nekünk régen a VKV-val, és nem mindig voltunk egy platformon, és ennek fényében azt tudom mondani, hogy a vártnál is együttműködőbb. Nyilván ez nagyon meghatározza, hogy éppen milyen habitusú vezetők vannak, és most a cégvezetése, miután ő maga is érintett lesz ebben, és talán ettől még nőtt az empátiájuk, de mindenképpen nagyon együttműködő, ami számunkra egy rendkívül fontos dolog, mert tudunk mi harcolni, és csak most ezeknek az embereknek nem arra van szüksége, hogy győztes harcot vívjunk a nevükben, hanem hogy tudjunk a sorsukról intézkedni. És ebben még fontos az is, hogy a Győri önkormányzatnál is összeállt egy kis csapat, és az önkormányzat is igyekszik a maga minden tehetségével hozzájárulni ahhoz, hogy sikeres legyen a tovább lépés.
1: Akkor ezek szerint azt azért ki lehet mondani, hogy nem hagyták magukra a dolgozókat sem, a cég sem, a város maga. Nyilván önöknek meg eleve dolguk az, hogy ilyenkor ott legyenek, hiszen ez egy igazi szakszervezeti feladat.
2: Így van, és hát most ilyenkor jól jön az, hogy ilyen helyzetekben van már tapasztalatunk, mert mindig nehéz ezeket megélni, de ezek a tapasztalatok meggyorsítják azt, hogy beinduljanak a megfelelő folyamatok. Ez azért egy viszonylag rövid időszak, ahogy bejelentik szeptember 7-én, hogy december 31-el vége. Ez nem így szokott működni, ennél sokkal hosszabb időre előre jelzik általában a munkáltatók, hogyha ilyen nagy leépítés vagy bezárás történik. És valóban meg kell mozdulnunk. Azt is el kell mondjam, hogy ilyenkor mindig van egy nagy káosz, ugyanis a vevők ekkor eszmélnek rá, hogy az a gyár, amelyiktől eddig vettek, még akkor is, ha van másik ugyanilyen terméket előállító cég, ilyen pillanatban bizonyos termékeknél nincs ilyen egyébként, Jaguar Rover csak innét kapja azt, amit beleépít az autóiba. Ilyenkor elkezdenek visítani, hogy én még ezt akarok, még azt akarok. Most például az említett két munkáltató vagy vállalat ordít, hogy őnekik egy hatalmas nagy raktárkészlet kell, amíg megtalálják a következő ilyen szállítót.
1: Na de ha ez ilyen jól megy, akkor a VKV miért zár be?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, egyébként vizsgáljuk mi is, hogy mi történik. Most úgy tűnik, hogy egy kanadai vevő megvásárolta a VKV-t, és tegnapi hír, én tegnap szembesültem vele, hogy nem csak a magyar gyárat zárják be, hanem két németországi telephelyet is. Van valami más üzleti stratégiája ennek a kanadai tulajdonosnak, úgy tűnik.
1: Világos, az nem a mi dolgunk, nekünk igazából azzal lehet feladatunk, akár társadalmi gondolatként méretben is, hogy aki így utcára kerül, azzal ez ne forduljon elő, és legyen egy munkahelye január 1-től. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és elmondta a tudnivalókat. László Zoltánt hallották, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét.
2: Alelnökét.
1: Ráadásul. Előléptettem. Bocsánat érte. Minden jót.
2: Minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban torlódik a kocsisora a Pesti alsórakparton a Szabadság híd közelében, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, továbbá a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé szakaszonként. Lassú a haladása a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A villamos pályakarban tartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Baleset miatt lezárták a 16. kerületben az Állás utcát a Szlovák út közelében. A 31-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Állás utca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Innovátorok napja, ez a mi témánk a következő percekben itt a Gazdasági Magazinban. A Bosch és a Richter együtt szervezik, és hát a célja egy hosszabb élet, ráadásul úgy, hogy ez a technológia megtámasztásával jöjjön létre. Szőke Zoltán, a Bosch Budapesti Fejlesztési Központjának vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit.
2: Ez még nem az örök élet ígérete, ugye?
3: Ez nem az örök élet ígérete, de annak mindenképpen az ígérete, hogy az életünk teljesebb, és minden olyan technológiai fejlesztés kihasználva, és mostanai fejlesztés kihasználva még jobb legyen a mostaninál.
2: Mostanában gyakran beszélünk például arról, és te felé halad a gyógyszerkutatás is, úgy hallom, hogy személyre szabott gyógyszereket kaphassunk. Ennek nyilván van egy genetikai háttere, de van egy nagyon erősen meglévő, vagy létrejövő technológia is. Ilyenekről van szó, amikor iparági innovációkról beszélünk?
3: Igen, és ha menjek vissza két képést, Egon, hogy a Bosch innovátor, mert tulajdonképpen ez egy innovációs ünnep az, amit szántunk ezzel, és az ötlet mögött inkább egy szimbolikus kiinduló pont van, mégpedig az, hogy mindkét cég alapítónk, Robert Bosch és Richter Gedeon ugyanazon a napon, szeptember 23-án született, és bár ugye mind a ketten nagyon más területen dolgozott, de mind a kettőjüket ugyanaz vezette, és ez az ötlet, az újítások bevezetése, amelyek jobbá teszik az emberi életet, és nyilván felmerült a kérdés, hogy hogyan kapcsolódik egy gyógyszeripar a mobilitáshoz e tekintetben. Én azt gondolom, hogy sok a közös a két vállalatban, hiszen mindkét vállalat erősen épít a kutatásfejlesztésre, mindketten hosszú távon gondolkozunk, és a tudással valóban emberi problémákat szeretnénk megoldani. A Richter az egészség és a gyógyítás oldalán, a Bosch pedig a mobilitás oldalán. Visszatérve a kérdésére, Egon, igen, a gyógyszeriparban egyre elterjedtebb a személyre szabott gyógyszerek használata a megelőzés céljából. Ezek abszolút új lehetőségeket nyitnak meg, és egy picit a Bosch is kapcsoljam hozzá a mobilitás köréből. Nyilván a fejlett vezetéstámogató rendszerek mind olyan technológiai újításokat hoznak nekünk, amelyekkel az életünket könnyebbé tehetik.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy mobilitás, akkor nyilván arról beszélünk, hogy élvonalbeli technológia ebben az összefüggésben, hogyha ezt mondjuk speciál a Bosch használja ezt a kifejezést. Ebben is számíthatunk egyébként hosszabb távon személyre szabott technológiákra? Ez egy egészen másik világ, én ezt pontosan tudom, mint a gyógyszerek világa, de közben az emberek maguk körül egyre inkább egy olyan technológiai buborékot építenek ki, ami róluk szól.
3: Így van, sőt, már én azt gondolom, hogy az autóipar már nagyon rég nem gépeket épít, hanem olyan ökoszisztémákat épít az autóban, amelyek akár mint második otthon tudnak működni, és elmúlt években nagyon sok fejlesztés történt a biztonság, a védelem, vezetéstámogató rendszerek irányába, de azt gondolom, hogy legalább ilyen fontosak azok a fejlesztések, amelyek mondjuk az autó belső terét fókuszálják, és például a vezetőnek a fáradtságát, a fizikai állapotát mérik fel, és ez szerint például felajánlanak egy pihenőt, vagy akár, hogyha erre szükség van, lefékezik az autót, és egy biztonságos állapotba hozzák.
2: Ugye most már a GPS rendszerek is úgy működnek, hogy megkérdezik, hogy ebben az időben általában ide szoktál indulni, most is oda tartasz? És ez azt mutatja, hogy hát figyelve vagyunk, aminek vannak pozitív és vannak félelmetes aspektusai. Ez például egy pozitív, hogy azt gondolja, hogy ő tudja, hogy merre indulunk, ha arra akarok menni, akkor nincs semmi dolgom, azt válaszolom, hogy igen, és túl van tárgyalva. De vannak félelmeink is ugyanettől a technológiai robbanástól. Ezt például egy olyan cégnek, mint amilyen az önöké, mennyire kell kezelnie tudni?
3: Ezt abszolút kezelnünk kell, és ugye nagyon sok termékű mesterséges intelligencia megoldások már most jelen vannak. De szeretném hangsúlyozni, hogy mesterséges intelligencia nagyon jó döntések előkészítésében analízisekben, de a végső soron a döntést az embernek kell meghozni, és így van ez mondjuk egy vezetéstámogató rendszernél is, olyan helyzetekben, amelynek biztonsági kihatása van, vagy emberi kihatása van, vagy akár társadalmi kihatása annak a döntésnek, akár egy algoritmusban is, ember által kell készülnie. Visszatérve van az előző kérdéséhez, igen, például azt gondolom, hogy nem is kell nagyon messze menni, hiszen már ma is léteznek olyan autók, amelyek érzékelik azt, hogy milyen az idegállapotunk, esetleg idegesek vagyunk, és stresszesek vagyunk-e. Mit csinál az autó? Például kellemesebb belső világítást alakít ki, akár lehalkítja a zenét, de az autó még azt is meg tudja tenni, hogy ilyenkor mondjuk a kormányműnek az érzékenységét tompítja, illetve az autó irányítását feszesebbé teszi, azért, hogy akár stresszes állapotban sem történjen az meg, hogy valamilyen balesetet okozunk.
2: Na, arra még nem gondoltam, hogy az autónk az lehetne a pszichológusunk is adott esetben. Pedig hát ez valami olyasmi, tehát tulajdonképpen a pszichénket próbálja kezelni a maga nem is biztos egy egyszerű módján. Egy ilyen konferencia jó-e arra, hogy tendenciákat mutasson, vagy igazából arra való, hogy felmutassuk azt, hogy hol tartunk?
3: Mindkettő. Tehát a programot idén, és ezt már negyedik alkalommal rendezzük meg, kisebb hagyománya van ennek. Nem csak nagyobb előadásokat tartottunk, meg kerekasztal beszélgetéseket, ahol magától a trendekről beszéltünk, hanem nagyon sok kisebb útikerőadás és workshop is volt, ahol a látogatók közelebb tudtak kerülni a technológiához. Szó esett többek között humanoid robotokról, a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, vagy éppen a gyógyszerkutatásról, de elsősorban a biztonságosabb közlekedésről is. És hát amit bemutattunk, az egy Bosch Richter közös kutatás volt, amit magyar emberek számára készült, és azt a választ, arra próbáltunk választ kérni, hogy a magyar emberek számára mi a hosszú élet legfőbb titka.
2: Na és mi derült ki?
3: Hát elsősorban az egészség és az anyagi stabilitás, másodszorban pedig a kapcsolatok teljességében, a szeretetteljes kapcsolatokban látják a magyar emberek a hosszú élet titkát.
2: Nem gondolom, hogy ebben különbözünk másoktól, szerintem az ember maga ezekre vágyik, szeretetre, nyugalomra, megbízható, kiegyensúlyozott életre, úgyhogy hát akkor, ha ebben tudnak nekünk segíteni, azt megköszönjük. A Bosch Budapest Fejlesztési Központjának vezetője Szőke Zoltán volt itt a vonalban. Arról beszélgettünk, hogy megrendezik negyedik alkalommal a Bosch és a Richter közösen az Innovátorok napját. Reméljük csupa-csupa olyan felfedezéssel és jövőbe mutató ötlettel, ami valóban a jobb életet segíti elő számunkra. Ez volt mára a Gazdasági Magazin, örülök, hogy velünk tartottak. Szakár Erzsi volt a szerkesztője a mai napon, én Rónai Egon vagyok, és minden hétköznap ugyanebben az időpontban találkozhatunk. Viszonthallásra!
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön. Tizen- egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor...

0: ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették Magyar Péter, Sezták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak, folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sezták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Rétvári Bence, KDNP frakció vezető szintén politikai eljárásnak nevezte az ügyet. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Szép jó napot kívánok minden kedves nézőnknek. André Novák András vagyok itt a Fórum Extrán, az ATV Extra adón. Hát szerintem 3 olyan témánk van, ami megint csak sok mindenkit megmozgathat, és sok mindenkit érdekelhet. Mondhatnám, hogy szinte

0: teljes országot. Íme, ugye Magyar Péter tegnap Szolnokon, országjárás a szolnoki állomásán arról beszélt, hogy nem elég, hogy bevezetik a vagyonadót, ahogy azt meg is ígérték, viszont nem úgy vezetik be, ahogyan megígérték. Ugye az előzetes ígéretek arról szóltak, hogy mindenki, akinek több mint 1 milliárd forint a vagyona, az összvagyona, nyilván ez több vagyonelemből is állhat, ők majd 1%-ot fognak adózni a vagyonuk után, és most tegnap azt mondta Szolnokon, hogy valószínűleg lesz egy másik adókulcs is, mindazok számára, akiknek sokkal több a vagyonunk, akik 500 milliárd forint fölötti vagyonnal rendelkeznek. De azt mondta a miniszterelnök, hogy még nincs letisztázva, még nincsen, még a bejelentés várat magára, ezt majd meghagyja Kármán Andrásnak, a pénzügyminiszternek, de hogy majd érkezik a bejelentés, és abban majd szerepelni fog az, hogy akiknek 500 milliárd forint feletti a vagyonuk, azok hány százalékos adókulcsra fogják megfizetni ezt a vagyonadót. Hát lehet tudni, hogy ki az a pár ember, aki 500 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezik, szóval azért azt lehet tudni, hogy ez pontosan milyen jellegű intézkedés, kiknek szól. Beszélgethetünk erről is, hogy mit gondolnak arról, hogy 500 milliárd felett már egy másik adókulcs lép életbe. Illetőleg van egy másik témánk, a kata adó, ugye a kisvállalkozók tételes adója, bizonyára emlékeznek arra, hogy ez egy igen népszerű adózási forma volt, főleg a ugye a kisvállalkozóknál, egyéni vállalkozók esetében egészen addig, amíg azoknak a körét jelentősen leszűkítette, vagy le nem szűkítette az Orbán kormány még 2022-ben, akik ezt igénybe vették, úgyhogy nagyjából ez akkor szinte meg is szűnt. A Tisza kormány megígérte, hogy ezt visszavezeti, kiszélesítik azoknak a körét, akik ezeket igénybe vehetik. Ugye ez havi 50 ezer forintos általános adó volt, függetlenül attól, hogy az illető mennyit számláz, bár volt egy értékhatár, 10-valahány millió forint, majd ennek utána kell nézek, éves bevétel, ameddig ezt lehetett igénybe venni. És most ezt állítólag valóban az ígéreteknek híven és megfelelően valóban kiterjesztik, viszont emelni is fogják a katát, a kata adó mértékét, tehát a havi 50 ezer forinttól fölfelé fogják emelni. Magyar Péter ezt meg is indokolta, azt mondta, hogy azért, hogy azok, akik igénybe veszik ezt az adózási fajtát, őnekik is legyen tisztességes nyugdíjuk és orvosi ellátásuk. Majd a miniszterelnök szerint ez most nem igaz, úgyhogy ezért emelik majd meg a kata mértékét. Kérdés, hogy erre a vállalkozók, a katázók hogyan tudnak majd, hogyan fognak majd reagálni, akik számára mondjuk ez újdonság, hogy az adó mértéke növekszik, mert én nem találtam olyat az ígéretek között a kampány során, amikor Magyar Péter egyébként arról is beszélt volna, hogy meg fogja emelni a kata mértékét a Tisza kormány. Illetve Bóka János, ő azt gondolja, hogy a jövő hét az egy fontos hét lesz, az egy olyan hét lesz, amikor sortűz vagy ösztűz alá veszik a Fidesz vezetőit. Azt mondja, hogy eddig a holdudvarba tartozók, a gondolkozók kerültek például a művészeti élet, a kulturális életben, a Fidesz mellett kiálló művészek kerültek ösztűz alá és támadások alá, akkor a Fidesz körüli központok, think tankek, ugye ezeknek a vezetői. De most azt mondja Bóka János, szerintem valószínűleg utal ugye arra, hogy Hankó Balázs mentelmi jogát holnap kiadhatja a parlament, felfüggesztheti. Szóval a Fidesz frakció vezetője arra készül, hogy a jövő hét az egy fekete hét lesz a Fidesz számára, de a magyar demokrácia történetében is, ahogy fogalmazott Bóka János, azt mondta, hogy szerinte megpróbálják majd levadászni jövő héttől a Fidesz vezetőit is. Na, hát levadászás ez, vagy pedig elszámoltatás, jogos büntettekért, ez egy jogos elszámoltatás, vagy pedig egy politikai leszámolás, mit gondolnak erről a témáról? És akkor, akivel először beszélgetek, Sándor, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok mindenkinek! András, mi még nem beszéltünk, most jött el az ideje.
0: Így van, jó napot!
1: Na most azt mondja, hogy az 500 milliárd forintnál nagyobb vagyonadó magasabb lesz. Hát most mit gondoltak, hogy megúszszák annyival, vagy pár magyarót bedobnak, aztán csámcsogjanak rajta, vagy megelégszenek ennyivel. Meg ők sem mondták, hogy ekkora lesz az állam adóság, hogy ekkora lesz a hiány, amikor kinyitják a páncélszekrényt, és elcsodálkoznak rajta, hogy üres, akkor valahogy ezen nem kell nekik csodálkozni. Úgyhogy, hát amit ígértek, azt most elkezdik szépen lassan teljesíteni. Úgyis mindig azt mondják, hogy 1000 ígérete volt a Magyar Péternek, és hogy ebből nem sokat hajtott végre. Na most hát úgy apránként lépésről lépésre. Ezek is az egyik lépés lesz, úgyhogy örüljenek neki, halad a kocsi, megy a szekér, aki igáslónak állt, az húzza a kocsit, úgyhogy aztán majd kialakul a dolog. A Katával kapcsolatosan meg...
0: Ide még akkor most csak, hogy még itt maradjunk a vagyonadónál, hogy egy kicsit erről még beszélgessünk, aztán majd térjünk ki a Katára is, mert hogy hallom, arról is akar beszélni. Szóval a vagyonadó, itt azt mondják azért a szakértők, hogy ez ketté oszlik, mert ugye van az a fajta része ennek az intézkedésnek, hogy extra bevételekhez üssön a költségvetés, illetve hogy ez a társadalmi szolidaritásnak egy eszköze, Magyar Péter erről beszélt is, és ugye az 500 milliárd feletti rész, ott meg azt mondják, hogy ez egy célzott büntető adó, amivel bizonyos vállalkozókat akarnak egész egyszerűen, hát mondjam, megszivatni, megbüntetni. Lehet, hogy van is miért, ugye ez egy másik kérdés, de hogy az már nem csak egy szimpla vagyonadó, mondják bizonyos szakértők.
1: Hát én is úgy gondolom, ahogy az országnak a többsége gondolja, és a hétköznapi ember gondolja, amikor egy jó fizetéssel is, jó esetben mondjuk havi 1 milliót összetud egy valaki hétköznapi ember kaparni, akkor azért nehéz az 500 milliárdot nem figyelembe venni. Úgyhogy én is azt mondom, hogy igenis meg kell húzni egy határt, és az fölött nehezen hihető az, hogy az tisztességes munkával, a mások kizsákmányolása nélkül összetudta kaparni.
0: Na de akkor hol húzom meg ezt a határt? Szóval ez tényleg egy, számomra ez egy ilyen, kicsit ilyen megfoghatatlan dolog, hogy most honnan kezdődik az a vagyon, ami tisztességtelen vagyon?
1: Mondjuk azt, hogy elszámoltatnám az adóhivatalt, megnézném, hogy mennyi volt az éves jövedelme, ami után tisztességesen adót fizetett, és amikor elérne egy X-et, akkor azt mondanám, hogy innentől kezdve X2 van. Úgyhogy ezt most én azt nem tudom megmondani, de azért én ebben magával a ténnyel, hogy akinek több van, az többet. Úgyhogy ezt...
0: Ez lenne a személyi jövedelemadó talán, ugye, amit most mond.
1: Hát
0: ugye?
1: Csak ezt nem tudták behajtani, meg ezt nem tudták... meg ezeket a jövedelmeket, meg a vagyonokat, amit felhalmoztak, hogy ezután kifizetett adót tisztességesen, azért ez erősen vitatható lenne. Úgyhogy hagyjuk ezt, mert én sem vagyok ennek szakértője, meg én úgy gondolom, hogy ön sem, úgyhogy majd bízzuk arra, akik ezt teszik.
0: Bár a mai híradóban pont erről készítettem riportot, úgyhogy egy kicsit belástam magamat a dologban, majd hogyha nézi a... híradót, akkor látja majd azt, megszólal több gazdasági szakértő is, megszólal, és politikus is megszólal a témában.
1: Na, örülök neki, meghallgatom akkor. Akkor elnézést, hogy kétségbe vontam a képességét, vagy az információt.
0: Csak annyi, hogy csak ma ástam bele magam, vagy ez véletlen. Szóval árnyal dolog ez. Na, nem egyszerű dolog.
1: Lesz még erre lehetőségünk, úgyhogy hagyjuk. A Kata ügyel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy katázott itt sok mindenki, többek között én is, mert nyugdíj mellett elmentem még dolgozni, és lényeg az az egészben, hogy bele kényszerítették az emberek jó részét ebbe a Kata ügyletbe, ha tetszett nekik, ha nem, mert ahol én is olyan munkahelyen, vagyonőrként dolgoztam munkahelyen, és kerekperec kijelentették, hogy vagy katázok, vagy pedig leszámolok. Úgyhogy innentől kezdve, na most a lehetőség ez adva volt. Igaz, hogy én döntöttem úgy, hogy akkor talán katáznak, de hát azért ez a Kata ügy, ez nagyon keserves dolog volt. Igaz, hogy megígérte a Magyar Péter, de azt sem mondta, hogy ebbe a büdös életbe, az országba nem fog változni semmi, és minden marad abban, amit az Orbán Viktor elhatározott, meg amit az Orbán Viktor csahosai elhatároztak, mert azért ennek a katázásnak is az nagy hasznát végül is azok a vállalkozók, akik az alkalmazottait belehajszolták abba az ügybe, a hasznát azok húzták le. Na, ezek
0: ja, mert hogy kevesebbet kell, de hogyan? Erről beszéljünk, hogy azért, mert ezzel kevesebbet kellett nekik is a munkaadó, vagy munkavállalóik után adózni.
1: Így van.
0: Ugye?
1: Így van.
0: Ez a rejtett és foglalkoztatás?
1: Kivittál a hasznot ők. Na most ezeket az emberek tükör visszahozni a haszonnak egy részét, úgyhogy ezt is hagyjuk, mert ez is túl bonyolult. A Bóka uram meg a hajtóvadászát elindult, most mit csodálkodik, ezt ígérték. Hajtják végre azt, amit meg.
0: Hát csak a narratíva, igen, csak a narratíva nagyon más, vagy a megélése a dolognak. Ugye Bóka János azt mondja, hogy ez egy politikai leszámolás, míg Magyar Péter és a Tisza azt mondja, hogy ez a bűnökkel való, és a bűnösökkel való leszámolás. Tehát teljesen más, jó, hogy látják a helyzetet. Vagy hát, magyarázzák.
1: Most a Bóka János helyébe én is másképp látnám a helyzetet, mert azért a Bóka János is vastagon haszonélvezője volt ennek a rendszernek, na most akkor én is másképp látnám az ő helyében. Biztos vagyok benne. Tehát azért én ezt is a bíróságokra, meg most már esetenként dolgozó ügyészségre, rendőrségre, meg az igazságszolgáltatásra bíznám, és bízom benne, hogy az igazságszolgáltatás teszi a dolgát. Na most még azért beszélnék én valamiről. Megy itt a kuhogás, meg a nyávogás, meg a jajgatás, hogy jaj, én nekem meg így, meg úgy, már bezárt négy gyár. Na most azért ön is tudja azt, meg az épeszű ember tudja azt, hogy nem úgy zárnak be egy gyárat, hogy azt mondják, hogy fölébredtem, és rosszat álmodtam, és akkor hónaptól bezárom ezt a gyárat. Ezt a gyárat már elkezdték felszámolni elméletben is, gyakorlatban is, legalább egy éve. Különböző számításokat végeztek, különböző közgazdászok számogatták, hogy az általuk gyártott termékre egyáltalán szükség lesz-e, vagy sem. Most a bicikli gyártásnak is az elektromos roller adta be a kulcsot végül is, mert lehet itt mondani bármit, meg mindenfélét, ha egyszer a biciklit a kutya se veszi meg, már ezentúl mindenki elektromos roller fog venni, akkor talán meg kellett volna gondolni azt, hogy jobb lenne egy kicsit úgy szép, lassan, párhuzamosan elkezdeni gyártani, és ahogy elkezdték volna gyártani a rollert, úgy a bicikli gyártást meg leállították volna, és maradt volna minden a régibe. Csak ez volt a kényelmes, azt mondani, hogy hónaptól nem gyártjuk, és ráfogjuk a tiszásokra, ha egy mód van rá, mert habzó szája hordítanak a fideszesek. Az az ember, aki nem tudta az esküszöveget elmondani a parlamentbe, amikor odavitték, azóta egyfolytában habzik a szájuk mind a kettőnek, és mondanak kígyót, békát, mindenfélét. A Szalai nagyasszonnyal együtt, úgyhogy mondják csak nyugodtan, azért egy gyárat nem úgy szoktak bezárni, ahogy elmondtam.
0: Milyen gyárak zárnak be, Sándor? Egyébként, mert beszéljünk erről a nézők.
1: Zárnak. Valahol bezártak egy kerékpárgyárat, ott Szolnok környékén, akkor már a Zomász gyárat is bezárták, úgyhogy a Bonyhádon, csak a kutyának nem kell már a zománcozott lábos, mikor krómacélból készülnek az edények, és senki nem vesz már zománcozott lábost, arról nem beszélve, hogy azok egyszerűen nincs rá igény.
0: Na jó, de a kérdés az az, hogy ezek a gyárak bezárnak, vagy csak itt zárnak be, és aztán elviszik a termelést valahova máshova, ugye ez a kérdés? Ezt nem tudom.
1: Hát szerintem sehol nem fognak már kerékpárgyárat építeni. Az, hogy elviszik a termelést.
0: Én remélem, hogy fognak, mert én nagy biciklis vagyok.
1: Na jó, de hát most azért gondoljon bele, hogy a biciklik és az elektromos rollerek aránya az hogy néz ki már most ebben az országban, és én nem akarom elszomorítani, de maga csak takárja nyugodtan, úgyhogy de azért az ország többsége meg úgy gondolja, hogy ő nem takárja a biciklit.
0: Vagy elektromos biciklire vált.
1: Vagy elektromos biciklire vált.
0: Na jó, de nem is a bicikliről van szó.
1: Ugyanez lett a helyzet, az Ománc gyár is elgondolkodhatott volna, hogy azon a présgépeken, amin a fazekat nyomták, és utána ledománcozták, talán krómatokból kellett volna edényeket készíteni, és nem Kínából kéne hozni a dupla fenekű krómacél edényeket, és utána csodálkozni rajta, hogy a francnak se kő a lepattogó dománcos.
0: Na de tudja, hogy akkor a vagyonadó ehhez is kapcsolódik, szóval mi van? Én csak félek tőle, nem tudom, hogy így lesz-e, csak félek tőle, hogy akkor lesz olyan magyar vállalkozó, aki azt mondja, hogy én akkor a termelést, tehát hogy én minek dolgozzak tisztességesen azért, hogy utána a fizetek ugye személyjövedelemadót a saját keresetem után, a cégem fizet társasági adót, és akkor plusz még a vagyonomat is megadóztatják, és akkor fogja magát az a magyar vállalkozó, és majd kimegy Szlovákiába vagy Romániába termelni. Én ettől félek.
1: Na most az a helyzet, hogy egyrészt ez nem olyan könnyű azért, mert ezt így elmondani szép, meg jó, csak azért ezt végrehajtani, mert biztos. Azért Szlovákiában is van adórendszer, és amennyire szeretik a szlovákok a magyar, annyira azért nem biztos, hogy az a nyerő. A románoknál ugyanez a helyzet, a szerbeknél ugyanez a helyzet, úgyhogy azért meggondolnám én ezt nagyon, hogy hova megyek én ezen túl a világban.
0: Igen, de általában a nemzetközi példák utalnak, vagy mutatják ezt, hogy sokan elviszik akkor abból az országból a termelést, ahol vagyonadó van, állítólag. Na, majd ezt meglátjuk.
1: Meg erről van szó, hogy meglátjuk, és akkor még mindig el lehet dönteni, hogyha a határon mozog ez a dolog, hogy mit fognak lépni kormányzati szinten. De azért Ha meg se próbálják, akkor biztos, hogy a büdös életben soha nem lesz belőle semmi. Egyébként a világon nagyon sok helyen van vagyonadó, sokkal durvább vagyonadó van, és sokkal durvább körülményeket teremtenek a vállalkozásokhoz, és jól megérnek azért, mert én úgy hallottam, hogy Svájcba, Svédországba, erre-arra azért igencsak van adó, meg igencsak fizetni kell mindenért, és azért ehhez képest elég jó élnek. Úgyhogy
0: igen, Sándor, köszönöm.
1: A helyében még egy kicsit hagynám ezt a dolgot kiforni, és örüljenek neki, hogy még eddig nem vadázták le őket, csak ezután fogják.
0: Köszönöm, Sándor, köszönöm. Köszönöm szépen, megyünk tovább. András, a következőbe telefonálunk.
2: Üdvözlöm, András.
0: Na, két András beszélget. Annyi, hogy a reklám előtt egy percünk van, úgyhogy csináljuk úgy, hogy most egy percig elmondja, hogy miről szeretne beszélni, és akkor utána reklám után önnel folytatjuk.
2: Hát a vagyonadóhoz is hozzászólnék, meg ja. Itt a hajtóvadászat ügyével is szeretnék
0: is foglalkozni. Ennyi. Igen, nyugodtan még egy percünk van, addig el tudja akkor a gondolatát kezdeni.
2: A vagyonadó az már régen napirenden volt, még a Fidesz idején is. De tulajdonképpen kényes témának tartották, mert tudták azt, hogy ha vagyonadót kell bevezetni, akkor el kell kezdeni az adóhatóságnak felmérés úgynevezett vagyonosodási vizsgálatokat végezni. Mert anélkül meg nem lehet kivetni nyilván. Úgyhogy ez így érintette a felsőbb köröket. Úgyhogy saját magukat kímélték akkor, amikor nem vezették be, mondhatnám.
0: Na, beszéljünk majd akkor a reklám után arról, András, hogy melyik megközelítést pártalja, hogy fizessen, akinek több, vagy sok pénze van, vagy pedig az állam büntessen meg azokat, vagy nem is az állam, hanem az itt igazságszolgáltatás, akik tisztességtelenül szerezték a vagyonukat, és akkor ott legyen egy vagyon visszavétel és egy büntetés. De egyébként, aki meg tisztességesen szerezte a vagyonát, és már adózott is, őket hagyjuk békén. Na, erről csak a reklám után tudunk beszélni, mert most egy kis reklámblokk utána pedig jövünk vissza Andrással és a többi hallgatóval, nézővel.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton a Kozma utcánál. Jelentős a torlódás. Baleset miatt lezárták a 16. kerületben az Állás utcát a Szlovák út közelében. A 31-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Állás utca és a Menyhért utca megállót. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Szabadság híd közelében. Az Üllői úton befelé a József körút előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szélkámán tér környékén, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szélkálmán tér között. De a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz Zsigmond körtérése a Szélkálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot kívánok, megyünk tovább a fórummal, vagyis hát most még a Fórum Extrával, az ATV Extrán. Én André Novák András vagyok, és akkor mondanám önöknek gyorsan a témákat, nem elfelejtve, hogy András a vonalban van. András, önnel fogjuk mindjárt folytatni, csak elmondom a témákat. Magyar Péter tegnap a szolnoki országjárásán, vagy hát az országjárásának a szolnoki állomásán elmondta, hogy a vagyonadót bevezetik, úgy, ahogy ígérték, illetve megfelelően annak, hogy megígérték, hogy bevezetik, de nem pontosan úgy, ahogyan megígérték. Január 1-e lesz egyébként a bevezetésének az időpontja, onnantól él, onnantól szedik majd be, vagy vetik ki, és ugye előzetesen úgy volt, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonokat adóztatják meg, ez így is lesz, viszont nem egy kulcsos lesz, A vagyonadó, tehát nem 1%-os lesz mindenki számára, mint ahogy az eleve volt megígérve, hanem 500 milliárd forint feletti vagyonok esetében egy magasabb kulcsot fognak majd számítani. Tehát akinek 500 milliárd forint felett van a vagyona, bizonyíthatóan ő neki egy magasabb adókulcsot kell majd fizetni, többet, mint 1% a vagyona után. Beszélgethetünk erről. Illetőleg Kata, a kormányzat készül visszahozni a Katát, illetve hát a Kata nem szűnt meg, csak nagyon-nagyon leszűkült, tehát gyakorlatilag azok, akik régen igénybe vették, azok most már nem tudják igénybe venni. Ezt a kormány megváltoztatja, Magyar Péter akkor kampányban ígérte azt, hogy a Katát ismét kiterjesztik azoknak a köröknek, akik korábban igénybe vették. Ugye, mint ismert, a Kata az egy olyan adózási forma volt, amivel az adózó 50 000 forint befizetésével letudta az adókötelezettségét. Úgyhogy ez egy ilyen egyszerűsített kisvállalkozói adó volt. Na, ezt visszahozza a Tisza, kibővíti, kiterjesztik azoknak a körét, akik ezzel élhetnek, és így adózhatnak, viszont adóemelés fog következni, és ez az, ami esetleg hideg zuhany lehet sokaknak, hiszen erről nem volt szó a kampányban, tudomásom szerint, vagy én nem láttam ennek nyomát, hogy arról is beszélt volna a Tisza, vagy Magyar Péter, hogy a Kata egyébként nem annyi lesz, amennyi volt. És akkor a harmadik, Bóka János egy nagy hajtóvadászatot vizionál, vagy jelentett be, ez nem egy akciófilmnek a spoilere, mert Bóka János azt mondta, hogy ezt a Fidesz ellen fogja a kormányzat elkövetni, mégpedig a jövő héten. Jövő hét lesz az a hét, amikor több vezető fideszes politikust is le fognak majd vadászni, vagy megpróbálnak majd levadászni. Gondolhat itt egyébként Hankó Balázsra, akinek a mentelmi jogáról a holnapi, a hétfői napon szavaz a parlament. András, önnel kezdtem el beszélgetni a blokk előtt, és ha minden igaz, akkor a vagyonadóhoz kívánt hozzászólni.
3: Igen, a vagyonadóval kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy hát én nem izgulok, hogy őszinte legyek, de...
2: Szívesebben izgulna, nem?
3: Tessék?
2: Szívesebben izgulna, nem?
3: Nem, én már meg a kort is megértem, meg végigértem a 30 évet nyilván, ami ebben a rendszerben volt, nekem sok furcsaság volt, ami nem tetszett, volt egy pár dolog, ami igen. Többek között ez a vagyonadó kérdés, ez egyáltalán nem lomboz le engem annyira, mert nem érint, viszont azokat, akiket vagyonadó alá fognak venni, azok jobban is izgulnak, de hozzáteszem, hogy azért számolja már ki valaki 500 milliárdos vagyont összeszedni havi fizetésből, hát azért nem nagyon nehéz lenne évente.
2: De akár... Na jó, de vagyonadót nem csak nekik kell majd fizetni, hanem mondjuk annak is, akinek másfél milliárd a vagyona, vagy négy.
3: Igen, na most ehhez kapcsolatosan. A rendszerváltás időszaka az emberöltött figyelembe véve nem volt egy olyan hosszú időszak, úgy vegyük annyiba, és ez alatt az idő alatt bizony kitermelt az ország olyan milliárdosokat, akire nem is gondoltak volna rendszerváltáskor, hogy ennyi milliárd összegyűlik egy családnál, vagy egy nevezők nevén politikusnál, vagy rokonainál. Szóval igenis keményen kell venni ezt a vagyonadó kérdést, és ott, ahol megállapítják a nagy mértéki vagyongyarapodást, ott keményen kell lépni és kivetni rájuk a vagyonadót. Én híre vagyok annak, hogy lépcsőzetesen. Tehát 500 milliárd, 1 milliárd, vagy 500 millió és 1 milliárd összeg az a családomban nem fordul elő, de hallottam már olyan, meg láttam is olyan embert, aki a rendszerváltás után gazdagodott meg is, és rendelkezik ilyen összegekkel.
2: Mit gondol, hogy például egy olyan vállalkozónak miért kell ezt megfizetni, vagy kelljen ezt megfizetni, aki roppant tisztességes módon hozta össze ezt a
3: vagyont? Épp az elején tértem ki arra, hogy csak jövedelemből, tehát személyi jövedelemből, amit adóz, azután tisztességesen összerakni 500 milliárd. 500 milliót.
2: Nem 500 milliárdra gondolok, hanem az 1 milliárdot.
3: másfél milliárdot, azért gondoljunk már bele, hogy nem lehet. Csak úgy simán nem lehet. Ott már magyar ember, mert tudni kell, hogy elég leleményes ilyen kérdésben, úgyhogy
2: bár hát azért ezt lennének vállalkozók, akik megcáfolnák, szerintem. Szerintem azért vannak vállalkozók és vállalkozások, akik ezt megcáfolják, ha egész egyszerűen egy olyan termék, egy olyan szolgáltatásuk van, ami őrült sikeres, már csak azért is.
3: Nem a kis vállalkozókra gondolok, akiknek még a fizetés is nehéz kitermelni, a dolgozók fizetését. Olyan, akik busás hasonra tesznek szert. Mondok egy példát. Volt ez az elhíresült a deviza ügy, amikor sok ember csődbe ment azáltal, hogy nem tudta visszafizetni a hitelt, és utána egy banknak az igazgatója volt olyan leleményes, jó, hát mi nem tudjuk behajtani a kintlévőséget, adjuk ki faktoring cégnek, tudja, ez a behajtó cég, adjuk ki annak, és akkor majd az behajtja, és akkor nekünk kevesebb lesz a probléma. Na most, ki mit gondol, hogy történt a kiadás? A bankigazgató zárt körön belül megalakított egy faktoring céget, és így hajtották be a kintlévőséget. Tehát nyertek akkor is viszonylag, amikor eladták a kintlévőséget a faktoring cégnek.
2: Ez törvényes? Ez törvényes így megcsinálni?
3: Hát mondhatnám azt, hogy nem törvényes. Lehet, hogy nem törvényes, de főleg nem ildomos. És akkor...
2: Na de ha nem ildomos, hogyha nincs erre egy szabály, egy összeférhetetlenségi szabály, akkor rossz a törvény.
3: Szerintem van, nem vagyok a bankszakmába járt.
2: Hát de ha meg van, jó, tegyük fel, van. Ha van erre törvény.
3: Úszik egy pár volt bankelnöknek.
2: De akkor viszont ez egy büntetőjogi kérdés, akkor meg miért... Tehát én próbálnám ketté választani, hogy most ez gazdasági kérdés, vagy büntetőjogi kérdés, hogyha valaki tisztességtelenül jut vagyonhoz, akkor az egy jogi kérdésnek kéne annak lenni, egy büntetőjogi kérdésnek. Miért csinál? Hát, tehát akkor viszont akinek meg a munkából jött össze, a vállalkozásából jött össze a vagyona, ő neki miért kell vagyonadót fizetni? Ez számomra nem annyira tiszta. Illetve hát van erre egy kormányzati magyarázat, hogy ez szolidaritás. Tehát nyilván ez egy gesztus azok felé, akik bérből, fizetésből élnek.
3: Akinek több jutott a kosárba, az azért fizessen egy kicsit többet.
2: De több jutott, de többet is, tehát hogy, na jó, de mást is rakott bele, mert kockáztatott.
3: Mást is rakott, mert nyilván.
2: Na, szóval szerintem nem egyszerű téma ez.
3: Nem egyszerű téma, ezen még fognak rágódni, gondolom, hogy próbálják olyan helyzetben hozni ezt a vagyonadó kérdést, hogy elfogadható sose lesz, mert akire kivetik, az ugrolni fog. Persze, akkor nem amikor hozzájutott ezekhez az összegekhez.
2: Én megmondom őszintén, én azzal egyet tudok érteni, őszintén, azzal a szakértővel, vagy szakértői véleményekkel, akik azt mondják, hogy hát, hogyha valaki tisztességtelenül jutott hozzához a vagyonhoz, akkor tőle akkor őt rá ne vessék ki a vagyonadót, hanem őt vigyék bíróság elé. És akkor szerezzék vissza a tisztességtelenül a mástól, legyen az az állam, vagy egy másik magánszereplő, de szerezzék szolgáltassák vissza a korábbi tulajdonosától tisztességtelenül elvett vagyont. És akkor aki meg tisztességesen jutott hozzá, akkor őt megállítsuk példaként az ország elé, hogy hát meg kell nézni ezt a vállalkozót, vagy ezt az embert, ő egy tisztességes, szorgalmas munkával, sok évi munkával fölépített egy komoly vállalkozást, és milyen sikeres, és hogy akkor tessék, őt lehet követni, lehet utána csinálni.
3: Azzal egyet értek, hogy ne büntess, tehát, hogy plusz még a normál...
2: Na de ezt nem lehet kikerülni.
3: A határon kívül az nem essenek ki rájuk, mert tisztességesen csinálták. Ilyet el tudok képzelni. Na most azért mondok érdekességet. Volt ez a kárpótlási egy időszaka a Lantal kormány idején. Ott egyesek felvásároltak kárpótlási egyeket, az sem ment tiszta úton, mert megvolt az, hogy kik vásárolhatnak és mennyit. stb. És horribilis mennyiségű pénzhez jutottak azáltal, hogy erdőgazdaságok kerültek hozzájuk, meg akkora földterületek, hogy más el se tudja képzelni. Kérdezem én, András, ez tisztességes vállalkozás az ilyen? Egyeseknél a rendőrség is nyomozott, de hát ismerjük, hogy működtek az ügyészség, rendőrség, hogy fentről irányították kézivezetése, hogy ott érdeklődj, itt meg ne érdeklődj, kész, ennyi. Mondok magának egy példát. Egy soha nem látott ember kapott kárpótlási egybe. Például én egy horgász egyesületnél voltam egyik vezető, és beruházást akartunk, ilyen turisztikai beruházást csinálni. Egy gyönyörű holták, a Tiszalúci holták mellett, de azt nem lehet azt a beruházást megcsinálni, csak hogyha a földtulajdonos hozzájárul. Ez Tiszalút, ez itt van Szerencsés Miskolc között, hogy tisztel legyen. És akkor elkezdtem nyomozni, ki lehet a tulajdonos, kitől kell engedélyt kérni, hozzájáruljon. Ilyen esőbeállókat csináltunk horgászoknak, meg tisztességes szeméttárolót és vészét. Na ez volt a beruházás lényege, hogy kulturáltabb körülmények között ne a parton legyenek, szétobában mindenek. Lényeg az, hogy kerestem a tulajdonost, és mit gondol, kit találtam meg. Király Gábor az akkori közétkeztetési alapítványnak az igazgatója volt Budapesten. Hogy a jó fenébe jutott ő a Tiszalúci alsó füzesed a holtág mellett több száz hektáros ártéri erdőhöz. Tiszta úton, ön szerint? A közétkeztetési alapítványnak a vezetője?
2: Miért? Hogy jutott hozzá ön szerint?
3: Hát nem tudom, mert én örültem, hogy egyáltalán megtaláltam a tulajdonos levélbe, sikerült megszerezni az engedélyt, mivel kifejtettük az előnyét ennek a dolognak, amit csinálunk, hogy ez hasznos tevékenység, meggyőztük, ő is hozzájárulását adta. De engem az fogott meg, hogy megtudtam, a faluba érdeklődtem régi gazdától, hogy került el tőletek az alsó füzes. Azt mondja, állítólag összehívtak egy közgyűlést, és lemondtunk róla. Miért te aláírtál, lemondó nyilatkozat? Nem, azt mondja, hogy egy olyan közgyűlési határozat volt a faluba, a jegyzőpercel udas volt benne, hogy lemondanak a tulajdonosok arról a földterületről, és átadják Király Gábornak. És ez csak egy...
2: Hát ez már majdnem okirat hamisításnak hangzik.
3: De a csoportosulás nevébe valaki aláírhatott. Nem, itt tudom, én a jegyzőintézte.
2: Na jó, hát igen, ilyen jogi ügyeskedések vannak sajnos, igen.
3: Ilyen földterületek jutottak, és erdészeti gazdaságok jutottak magánkezekbe akkor. Ezek vagyonok? Vagyonok. Méghozzá nem is kis vagyonok.
2: Világos.
3: És akkor, ha ezek után kiderül, hogy ilyen vagyonra rendelkezik, úgy meg kell adóztatni, hogy mondjon lesz magától az állam javára. Én olyan adót vetnék ki rá.
2: Igen, azért mondom, hogy ez nem csak egy adózási kérdés, nem gazdasági kérdés, hanem ebből lehetne sok esetben akkor büntetőjogi kérdést csinálni. De akkor viszont mi szükség van a vagyonadóra, ez a kérdés. Jó, köszönöm, András, megyünk tovább a következő betelefonálóhoz. Köszönöm szépen, hogy telefonált, elmondta, tegye meg ezt máskor is, és szólítom a következő telefonálót, nem értettem a nevét, a kollégáktól kérem még egyszer. Rudolf, jó napot kívánok, Rudi. Rudolf.
4: Rudi vagyok, üdvözlöm, András, és a hallgatók.
2: Üdvözlöm.
4: Talán jut nekem is annyi idő, hogy befejezzem a mondani valómat.
2: 7 perc.
4: Ez
2: nem rossz, nem?
4: 7 perc.
2: 7.
4: Hát azért annyit tartózkodom én víz alatt, még 73 évesen is. Na, a lényeg az, hogy rajtam kívül még vannak okosabb emberek is, az volt biztos, de amikor elkezdik így a személyes dolgokat mesélni, én is meséltem egyet-kettőt, és vagyonadó, meg gazdaság, meg gazdagodás. Először is itt mentalitásában olyan zülött társadalom van, hogy nem kérdés, hogy miért is van ez az állapot. Tehát a vezetői példamutatás az elhozta azt a szellemi nyomort és alantas viselkedést egymással szemben ebben az országban, ami ennél zülöttebb már nem is lehet elkölcsileg. Tehát itt a példamutatás azok az emberek, akik doktori címet viselnek, és úgymond azt a rendszert is mocskolják, amiben fölnőttek és kapták a diplomájukat, most azok az emberek köpködnek visszafele, és azokat mocskolják, elkezdték mocskolni, aztán ők 10-szer, 20-szor vagy N-faktorként matematikailag mekkora bűnt követtek el a társadalommal szemben, holott mondjuk azt, hogy ha elővesszük az adatokat, hogy mindenki tulajdonképpen, ha az anyja, apja nem lett volna az a valaki az elmúlt rendszerben, a büdös életben nem vezeti el az egyetemet. Tehát maradjunk annyiban, hogy ahhoz kellett szakszervezeti bizalmi pártitkár, besugó, meg egyebek legyen az anyja, apja, azért, hogy el tudjon menni egyetemre. Ez koromnál fogva 100% tudom. 100%. Ön még túl fiatal ahhoz, hogy ezt tudja. Na most azok az emberek, akik úgy mondjuk közel vannak hozzám, hogy a nyomomban vannak olyan értelemben, hogy ne a tech keressen engem itthon, hanem úgy, mint Kaletáért elmentem békésen. Lars Szájer írta meg azt a részt is az életnek, hogy milyen ideális kell legyen egy család, és a Fidesz pontosan őt tartotta életben, holott tudták azt, hogy ki kicsoda. Na most ennek alapján a mai napig is úgy tiltakozik a Fidesz, vagy tiltakozott, hogy annyira gender és annyira tiszta ez az ország gender ellenes, hogy pontosan elfeledkeztek Szájerről, elfeledkeztek Kaletáról, elfeledkeztek a Matolcsiról, csak átvitelben értem ezt, hogy elfeledkeztek, és ugyanúgy ők is megtették a magukét, úgy, mint a Navracsics, a Lázár, a Hahonyi, a Rogán, és akkor érdekes módon szidják a múltat, szidják a jelent, amit ők idéztek elő, mert nem ment oda se Jani bácsi, se Pista bácsi a tehén fara mellől, hogy úgymond feljöjjön Pestre, és elkezdjen ott olyanokat mondani a parlament előtt, hogy na gyerekek, ti ezt és ezt csináljátok, mert akkor békesség lesz az országban, és tisztesség megváltozik. Ti vagytok itten a legtisztességesebb szörnyalakok a sátáni világból, úgyhogy akkor nektek ez díjazás jár. Ők úgy gondolták, hogy önként elveszik azt a díjat, és így meg belerúgnak a társadalomba, és el akarják hitetni magukról, mint Orbán Viktor, hogy itthon egyedül az országban, csak egyedül Magyarországon, mint volt miniszterelnök, itthon kellett járjon páncélozott autóba, lesötétített üvegekkel, vagy sötét szélvédővel, bennül a kocsiba, golyóállom ellénybe. Ennyire kellett félni ebben a tisztességes országban, amit ő vezetett. Aztán, hogy mennyire volt Olaszországban nyugodtan el tudott menni tekkesek nélkül, meg voltak azért ottan biztonsági emberek, de nem kellett golyóállom ellény, nem kellett Jugoszláviába se, vagy Szerbiába, úgymond, amikor pálinkázott. Érdekes módon pontosan ő az a példamutató ember, aki azt mondom, hogy most tulajdonképpen mit is mondjon az ember, vagy a Rogánról, Habonyiról, vagy akár a Fradiról, mit tudjon mondani az ember, vagy Matolcsiról.
5: És ezt hogyan kapcsolja hozzá? Hogyan kapcsolja hozzá? Érteni vélem, de azért mondja ki.
4: Hát egy társadalomban él az egész magyarság. Hát mit mondanak itt becsületről magyarság? Én nem akarok ezzel senki.
5: De ezzel mire gondol, hogy mindenki, akinek vagyona van?
4: Arra gondolok, hogy a fideszesek is fel kéne ébredjenek arra, hogy akkor, amikor őket úgy átvágta ez a vezetés, kimondottan, kivételesen azokat, akik a benyaló feltársak voltak. A benyaló eltársak. Azok úgy jól éltek a maguk módján, de a többi szerencsétlen az eszergályos, az utcaseprűben, vagy az aszfaltoz, az el kellett menjen, hogy mindig elvégezze a dolgát. Igen, ám, de még azt se engedték a Lázár műveknél.
5: Vagy és mire kellene ráébrednie a Fidesz támogatóknak? Mire kellene ráébrednie?
4: Hát rá kéne ébredni, hogy hogy átverták őket, az egész banda, hogy átvágta őket. Ez nem vezetés volt, ez egy bűnbanda volt, egy szervezett bűnbanda. Hova beszélnek itt össze-vissza, hogy tisztesség? Mi maradt ebben az országban? Milyen tisztességről beszélnek? Magyarországról? Van még az, igen, mert nézzük már meg, hogy a várostal lefordítjuk a tükörképére, az a vírus. Nem a parasztoktól indult el, a vidékről indult el az a sok szenny és mocsok, hanem a parlamentbe. A parlament azt jelenti, hogy parlament, a men az hazudni, a latinból ered, még a mai napig is az olaszban használják. A parla az a beszélni, a ház, ahol hazudnak.
5: Hát azért az eredeti, hogy mondjam, az eredeti szó jelentés az valószínűleg nem ezért nevezték el, tehát nem gondolnám, hogy ez lenne, hogy a hazudóház.
6: Jó, csak kérdés, hogy milyen embernek látszó lények kerültek oda. Embernek látszó lények. Úgy, ahogy mondta Deák Ferenc annak idején, mikor egy fiatal képviselő azzal hencegett, hogy beült a helyére, mikor ő nem volt benne a parlamentbe, ezt már elmondtam a Somosnak is, azzal hencegett, hogy szóltak, hogy ő ott ül a Deák helyen. És akkor szóltak a képviselők, hogy mikor jött, hogy hát Feri bátyám, nézd, hogy ez a fiatal mivel henceg. Ezt mondja, nem baj, fiú, könnyebb elfoglalni a helyemet, mint betölteni. Na most ezt már láttuk az egész Fidesz, hogy mit produkált. Tehát egy olyan zűlös társadalmat idéztek elő, ahol most a Magyar Péternek, annak ellenére, hogy ugye megpróbálja, mert mit követeltek a fideszesek is? Legyen olcsóbb a vaj, legyen olcsóbb a tej, legyen olcsóbb a bérlet, legyenek jó utak Magyarországon, és most, amikor van valaki, akire a bűnt, a mocskot, a szennyet fel akarja fedni, fel akarja tárni, úgymond, és rendet rakni az országba, egy ilyen közösség, jogász közösség, jogászok, tisztességesnek mondott emberek, akik ténylegesen a tudásukat akarják hozni, hogy tisztába rakják ezt az egészet, hogy erkölcsileg is nőjön fel végre ez az ország, mert ahogy lezülesztették, az utolsó kritikán aluli helyen vagyunk. A világszínvonal, nem hogy Európában. Hol van az egészség?
5: Na hát erről megosztanak a vélemények, hogy mondjuk egy erkölcsi romlás, vagy mondjuk azt, hogy de na jó, legyen így, hívjuk így, erkölcsi romlás, András, az hol indult el? Beszélgethetünk erről, csak lejárt az adásidő, itt most van egy kis reklámunk. Simán, nagyon örömmel, persze, 16:59-kor a főcsatornán maradjon vonalban, és akkor a főcsatornán 5 óra körül folytatjuk a fórumot.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Apámnak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az Int, mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a

0: önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az államfőjelöltjét az országgyűlés. A képviselők Szatmári Zoltánt 138 nem, 0 igen és 1 tartózkodás mellett utasították el. A köztársasági elnök egy hete jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli a pozícióra. Ezután Magyar Péter kormányfő közölte, a Tisza frakció nem támogatja Szatmárit és új aspiráns megnevezésére kérte az államfőt, ezt azonban a Sándor Palota nem teljesítette. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon. 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot kívánok, André Novák András vagyok, immáron a főcsatornán az ATV-n. Kezdődik most itt is a fórum, nagyszerű témákról, vagy hát érdekes témákról tudunk beszélgetni, többek között arról, hogy Magyar Péter belengedte, hogy a vagyonadó 500 milliárd forint feletti vagyon esetében nem 1% adókulcsú lesz, hanem magasabb, tehát ott többet kell majd fizetni adókulcsban, százalékban, mint mondjuk 500 milliárdig, 500 milliárd alatt, ugye addig 1% lesz, 1 milliárd forinttól kezdődő vagyon esetében, és 500 milliárd forint feletti vagyonok esetében még nem ismert, hogy hány százalékos lesz, de magasabb lesz, mint 1%. Az adókulcs ugye ebből 500 milliárd forint feletti vagyonból az országban, nekem ma azt nyilatkozták, majd egyébként mondom, hogy, vagy javaslom, hogy nézzék meg majd a híradóban a riportomat, hogy egy kicsit hazabeszéljek. Mészáros Lőrinc, Veres Tibor, Csányi Sándor, Felcsú

0: Kuti Zsolt és Szély László. Ők azok az úriemberek, nagyvállalkozók, akiknek a vagyona, ugye több vagyonelemből is, de összetevődően összesen több mint 500 milliárd forint lehet, és akkor ők jobban a zsebükbe kell, hogy majd nyúljanak, tehát nem 1%, hanem magasabb lesz az ő adókulcsuk. Na, hát erről beszélgethetünk, meg egyáltalán a vagyonadóról, hogy mit gondolnak róla. Második témánk, többen katázhatnának, vagy fognak is többen katázni, de az adó mértéke az valószínűleg emelkedni fog. Magyar Péter erről beszélt, amikor azt mondjuk, hogy többen katázhatnának, akkor nem egy Kata nevű hölgyre gondolunk, hanem erre az adó nemre, ami ugye a kisvállalkozók tételes adója nevet viseli, és kisvállalkozó adóalanyok tételes tételes adója, igen, pontosan így szól. Na, és a lényeg az az, hogy ugye ez egy népszerű adó nem volt, amit a Fidesz szűkített be, nem mondom, hogy teljesen kivezetett, de beszűkített 2022-ben. Atisza megígérte, hogy ezt visszahozza, visszaterjeszti azoknak a részére, akik ezt igénybe vehetik, de mint kiderült Magyar Péter szombati beszámolójából, vagy beszédéből, amit a szolnoki országjáráson mondott el, hát magasabb lesz ez, mint ami eddig volt. Ugye 50 ezer forintos volt itt az, amit egyszeri havi adóként be kellett fizetni, és akkor ez egy általány adóként működött, ez magasabb lesz. Meg is indokolta a miniszterelnök, hogy miért. Kampányban erről nem nagyon volt szó, úgyhogy beszélgethetünk erről, hogy most akkor ez egy kampányígéret megtörésének számít, az, hogy magasabb lesz ez az adó, vagy pedig nem számít annak, mit gondolnak erről, hogyan magyarázhatja ezt akkor Magyar Péter, hogyha ez nem a kampány, egy kampányígéret, hogy mondjam, változtatás, hogy fogalmazzunk így. Illetve Boka János azt mondja, hogy jövő héten, elnézést kívánok, jövő héten magasabb fokozatba kapcsol a politikai leszámolás, ő annak hívja azt, hogy például Sesztek Miklós vagy Hankó Balázs mentelmi jogát felfüggeszthetik, és büntetőjogi eljárások indulhatnak ellenük. Na, de mindegy, Hankó Balázs, illetve bocsánat, Boka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy ez a most következő hét, ez egy ilyen magasabb fokozatba fog kapcsolni majd a politikai leszámolás és a hajtóvadászat immáron a Fidesz vezetői ellen. Úgyhogy ezek a témáink, és akkor Rudi maradt a vonalban. Itt van velünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Természetesen megígértem. Mielőtt még tovább mondja, nekem itt volna egy kérdésem, hogy miért magyarázza mondjuk mindazt a nehézséget vagy rosszat, amit lát a magyar társadalomban erkölcsileg? Azt miért csak adott esetben ezzel a 16 évvel magyarázza?
1: Én úgy látom az egészet, mert az Andrásnak is, a Slazánszkinak is említettem már, hogy gyakorlatilag ott voltam az ország második vagy harmadik, de mondhatni, hogy legyen a második legnagyobb intézményében. 26 évig, amit láttam, azt a sok erkölcstelenséget, azt nem mondom, hogy nem láttam. Na,
0: 26 év, oké.
1: Okay. Hát csak úgy egy helyen, úgy az ember, amit lát a legmagasabb szintig, mondjuk úgy, amit lát, hogy a társadalomnak a legalsó részétől a legmagasabb szintig milyen arculatokat tudnak ölteni emberek, akár jogosan, akár jogtalanul, akár a törvényekre hivatkozva, és jogszabályokra, kiskapukra, azt, aki úgy látta, mint én, attól nem, hogy meg lehet csömörölni, egyszerűen az ember azt mondja, hogy lemegy erről a globuszról.
0: Na de ez mikor kezdődtek ezek a folyamatok? Tehát,
1: ez a rendszerváltás után, a gangsterváltás után.
0: Jó, oké, értem. Mert én úgy értettem önt, hogy igazából főként az elmúlt 16 évet okolja ezért.
1: Az csak fokozta. Úgy felfokozta az egészet, hogy az úgy a hatványozni az nagyon enyhe kifejezés. Uh-huh. Tehát ott mondjuk a 10 a tizediken, mondjuk úgy, hogy 10 a tizediken, amit csináltak a 2010-től errefele, meg kell nézni. Mondok egy egyszerű példát. Hol látott még a világon egy olyat, hogy nem szabad szídni a minisztert, mert olyan törvényt hoztak? Hol látott ő olyat, hogy 2011-ben március 14-én hoztak egy olyan törvényt, hogy...
0: Mikor? Bocsánat.
1: 2011 vagy 12-ben márciusában hoztak egy olyan törvényt, én a Somosnak is említettem, csak meg kell nézni azt, hogy a Somos nem akar beszélni róla, vagy a Slazánszki az egy dolog. Utána kell nézni, hoztak egy olyan törvényt, és pont az adózással kapcsolatban úgy, ahogy ön említett a témakörben, akkor elmondom, utána kell nézni bárkinek, kisvállalkozónak, nagyvállalkozónak, mindenkinek, nagyvállalkozók azok inkább befogják a szájukat, mint hogy beszélnek róla. A kisvállalkozók megnyomorítására úgy működik ez, hogy hoztak olyan törvényt, ami az 1% adó, plusz az 1% adó, meg a fizetésből minden, amit az állam bezsebel, a törvény úgy szól, hogy senkinek nem áll jogában kutakodni érte 1 és 3 év között börtönbüntetés.
0: Mi a neve ennyi ennek a törvénynek?
1: Hogy?
0: Miről szól ez a törvény? Hogy hát hívják ezt a törvényt?
1: Az 1% adó, meg a járuléknak a befizetése, hogy senkinek semmi köze, hogy mire költi a kormány.
0: De milyen 1% adó, bocsánat, akkor milyen 1%-os?
1: Hát adóját meg a járulékot, amit befizetnek az emberek. Nem áll jogába kutakodni, hogy hol van, mire költötték a pénzt. Ha akár még ha adományt is adott, hogy tényleg oda ment a pénz. Nem én beszélek, most én beszélek erről, de mások előtte megemlítették. Gondoljon csak az Olafra, gondoljon a másikra, a harmadikra. Sehol nem mondtak ki adatokat. Hát uram, András, hogy most figyeljen ide, nem, ön se gyerek már.
0: Azért nem, csak próbálom, olyan, csak, elkezdeni... csak utána akarok nézni ennek a törvénynek, amit nézd mond, azért után. Kérdezem, azért kérdezem nézd a nevét, után. hogy szól, mi a neve,
1: ez
0: hogy
1: az
0: találom.
1: Ez így szól, hogy az adó, az 1% adó plusz az 1% adó, és magát mindet, amit levonnak, senkinek nem áll jogában kutakodni még a saját pénze után sem.
0: Na jó, csak ennek nem a törvénynek mondtam. Biztos van valami neve, ami alapján rákereshető.
1: Ma, és nézzen utána, mert igazat mondok.
0: És ezt akarom na megtalálni, csak nem tudom, hogy fogom megtalálni, mindegy.
1: Van, lesz még ideje, nem feltétlenül ma, majd holnap után a nép meg azt megszívta, mert vegyük alapul, hogy most, amit én mondok önnek, az éteren keresztül, az úgy van, hogy bizonyíték a 16 évnek, hogy hova juttatták ezt az országot. Tehát ha ön tud olyan papírt kimutatni, tud olyan adatot ön, hogy elmegy és egyből odaadták önnek ezelőtt, és most a áprilisig kimondottan a 2010-től, akkor hány olyan műsor, mert nem volt az ATV-ben legalább olyan nap, hogy az emberek ne panaszkodjanak arról, hogy nem jutnak az adatokhoz. Hát az Olaf, aki milliárdokat adott Magyarországnak, segítette, vagy a CEU, vagy a másik, és nem adta ki adatokat, gondolja, hogy én most a hazudok, vagy hazudik a Kazán Kovács, vagy hazudik az aszfaltos, akitől levonták az adóját?
0: Nem, csak meg akarom nézni ezt a törvényt, amire tetszik hivatkozni. Tehát azért az nyilván fontos akkor, amikor egy törvényről beszélünk, hogy mi ez, mert én nem ismerem.
1: A többi akkor az adóra vonatkozóan. Én azt mondom, hogy a kisvállalkozók megnyugodhatnak afelől, mert hogyha lesz a gazdaság olyan helyzetbe, akkor most, ha emelik is valamennyivel, mondjuk 1%-kal emeljék 5000 forintot, hogy fizessenek, még az legyen akkor 55000 forint havonta, azt az 5000 forintot két csomag cigarettából ki lehet hozni. Tehát ha valaki elszív havonta minden nap egy csomag cigarettát, az 70-80000 forint, akkor még egy 5000-es rátehet arra, hogy a vállalkozásába tudjon hozzájárulni. Ezt a kamara fogja tisztázni, én remélhetőleg azt mondom, hogy lesznek olyan józan emberek, meg a kormányban is. A kormányra vonatkozóan és az adózással kapcsolatos, akkor meg kell nézni, hogy kinek az adataihoz nem lehet hozzáférni. Hát csak a nagyvállalkozók adataihoz nem lehet hozzáférni, nem a kisvállalkozóknak. A kisvállalkozót elvittek már nem egyet, és agyonvertek, úgymond, hogy...
0: De ha viszont nem lehet hozzáférni a nagyvállalkozóknak, feltételezem arra gondol, hogy például a vagyonukhoz...
1: A nemiségi jogok, hát ne viccelj,
0: ha nem lehet, de ha nem... De akkor, bocsánat, hadd kérdezzem meg. Akkor miről szól a Tiszának az az ígérete, hogy például az 500 milliárd feletti vagyonosok több vagyonadót fognak fizetni, akkor ha ők is tudják, hogy ahhoz nem lehet hozzájutni, nem lehet hozzáférni, nem lehet utána menni ezeknek a vagyonoknak, mint amit ön mond, akkor ez csak egy kampányfogás.
1: Nem, hanem meg kéne érteni, hogy politikai szemszögből ez hogyan működne, vagy hogyan akarják működtetni. Először is, senki a mostani kormányban nem bizonyítható rá, hogy bármilyen olyan bűncselekmény, gazdasági bűncselekményt, vagy politikai bűncselekményt elkövetett, mint a 16 év alatt a Fideszben.
0: Most nem is erről van szó.
1: Na de, várjon egy picit, várjon. Na most ennek a társadalomnak fel kéne ébredni arra, hogy az áprilistól errefele ez nem sok idő ahhoz, hogy kiderüljenek a disznóságok és a turpisságok. Na most ha valakinek olyan elméleti szinten sincs fogalma, mint a Mészárosnak, hát nem is tudom, hogy mennyi vállalatom van, hát nem is tudom, hát ott vannak a jogászok, ott vannak a ügyintézők, hát a ügyintézők úgy...
0: Látom, gyakorolta ezt, már igen, a kifejezetten igen, jól igen, tudja utánozni.
1: Igen, igen, igen. Szóval ilyen infantilis módon, amikor valaki előadja magát ilyen infantilis módon, azt jelenti, hogy a pénz nem segít rajta. Figyel nekem, sajnos. az ember intelligensnek születik.
0: Jó, csak rájön, ugye itt most nem ez volt a kérdésem, hanem az volt a kérdésem, hogy ha feltételezzük azt, hogy igaz az, amit ön mond, hogy nem lehet, a gazdagoknak az adataihoz nem lehet hozzáférni, akkor hogy fogják behajtani ezt az adót?
1: Elmondom, hogy akkor hogy van. Ez a kormány hagyni kell, hogy működjön, mert tisztességesnek mondott emberek kerültek oda, jogászok, szakértők, akik számolni tudnak matematikailag is, elkölcsi mércével le vannak mérve. Na most hagyni kell őket, hogy kiderítsék, hogy ebből szerzett pénzről, vagyonokról van szó, azt amikor visszaszerzik, akkor már nem lesz egy 500 milliárdos vagyonos ebben az országban. Jó? Mert ezek így meggazdagodni ilyen rövid idő alatt nincs, még kisisten sincsen. Tetszik érteni? Itt elköcsi mércével, vagy a gátlástalanságnak a próbája az már megtörtént, hogy itt akit csak tudtak, eltapostak, és akit csak tudtak, eltávolítottak az a köreikből, és ők úgy meggazdagodtak. Ha minden gazdasági szemmel úgy működött volna, ahogy híresztelték, amilyen törvényeket és jogszabályokat hoztak, akkor a kisvállalkozó nem kéne nyüglődjön azon, hogy most megjegyen, hogy a 50 ezer forint lesz esetleg 55 ezer, vagy legyen pont 60 ezer. Nem ment volna annyi vállalkozó, nem ment volna tönkre, akkor hadd mondjam el úgy hivatalos, vagyis legalább mint magánember, és aki láttam, meg tudtam, amíg ott voltam. Éves szinten márciusig, ugye, vagy májusig le kell adni a vagyonbevallást. Márciusban, amikor elkezdenek a vállalkozók úgymond följönni, meg új vállalkozók, úgy átlagban éves szinten, mondjuk országos szinten egy 100 ezer ember vállalkozásról beszélünk márciusban. Május végére, június elejére abból már egy 20% úgy már majdnem megszűnt, vagy egy kicsit átalakult. Május végétől, június elejétől egészen szeptemberig úgy, ahogy működik, mondjuk már csak 70%-ban, és mikor eljön az év vége szeptembertől arrafele, úgymond egészen december 10-ig, 12-ig nem marad már csak a 45-52% között az igazi vállalkozásoknak a száma, akik fennmaradtak, hogy év elejétől elkezdték, és év végén fejezik be. Tehát lezárják az évet.
0: Hogy egy kicsit leszűkítsem a témát, akkor megkérdezem, hogy ön például azt támogatja, hogy minden 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező már fizesse ezt a vagyonadót?
1: Hogy támogatom?
0: Igen, mert ugye úgy szól majd ez a szabály, igen, január 1-től.
1: Legalább 50%-os adót tennék rá.
0: Az 1 milliárd forint fölött, az is stimmel?
1: Így van. Megmondom miért.
0: Tehát bocsánat, akkor számoljunk, ha valakinek van 2 milliárd forint felett vagyona, ugye akkor az 1 milliárd felett van 1 milliárd, akkor 1 milliárd forint után kéne 50% adót fizetni, tehát 500 millió forintot kéne fizetnie ön, ha ön
1: az a minimum, az a hozná. Minimum. Az a minimum, megmondom miért. Megkérdezem, most úgy unblock, felnőtt emberek vagyunk, és hogy majdnem 10 millió lakos van ebben az országban. Miért menekültek el 1 millióan ebből az országból? A másik meg azt kérdezem meg, mondja már meg nekem, András, hallott olyat, hogy a halottas ingyen van?
0: Hogy melyik?
1: Ki fogja elvinni a Csányi, a Rogán, az Orbán, a Mészáros, az Andrea, Andika fog elvinni, vagy ki? Gondolja, hogy elviszik magukkal a sírba? Most még itten élősködnek és játszhatják a nagyot.
0: Értem, csak mondjuk a Mészáros Lőrincnek mondjuk nem 2 milliárd forint a vagyona, hanem sokkal több. De hát mondjuk tegyük fel, de ha van egy magyar középvállalkozó, akinek 2 milliárd forint a vagyona, akkor az ön által említett szabály, ha életbe lépne, akkor ő 500 millió forintot kéne, hogy most fizessen.
1: Így van, fizessen is. Elmondom miért. Nem tudja felhasználni azt a pénzt semmi olyan hasznos dologra, ami azon kívül, hogy adakozna a beteg embereknek a...
0: Miért kell felhasználni, ha az az ő pénze, amit tisztességesen megkeresett? Tegyük fel. Akkor miért kéne felhasználni?
1: Tudja, hogy ez hogy működne, ahogy ön is most feltette a kérdést? Amikor a Tisza kormányzás van most, és teljesen mindegy, hogy milyen kormányzásnak neveznénk, ha történetesen most hagyják, hogy vizsgálják ki az egészet, és minden ebből szerzett pénzt, azt tessék lecsökkenteni úgy, hogy nem 260 milliárd, nem 300 milliárd, nem 500 milliárd, azt tessék szépen visszarakni az államkasszába, ne 13.900 forint legyen a piacon a liba tepertő, meg a kacsa tepertő, ne 13.600 forint legyen a mangalica szalona, ugye, és ne legyenek ekkora használati díjak, amit ugye hát Orbán Viktornak az apukája is, anyukája is milyen rendszerben nevelték fel a fiacskájukat, és ingyen volt nekik.
0: Én értem, hogy vannak, én értem, hogy vannak kirívó esetek természetesen, csak mondjuk akkor hagyd mondjam el ezt a példát. Igen. Aztán egy percünk maradt a híradó előtti reklámig. Mondjuk tegyük fel, az ön családjában van egy vállalkozó, aki keményen, tisztességesen dolgozik, a világ életében a szorgalmával, a szakmaiságával szerezte a munkáját, meg a pénzét, és mondjuk most van 2 milliárd forint vagyona. Mondjuk az ön unokaöccse, vagy testvére, mondjuk igen, azt, hogy testvére. Igen. És akkor most valaki azt mondja, hogy akkor ő most a 2 milliárd forint után fizessen 500 millió forint vagyonadót.
1: Fizessen.
0: Komolyan mondja?
1: Igen, komolyan.
0: Hát ez azért nem döbbent, bevallom.
1: Megmondom miért.
0: De ezt fél percben tudja megmondani.
1: Jó, akkor amikor én ott voltam és a gazdasági részen voltam, vagyonvédelem, vagyongazdálkodás, kivitelezés, beszerzés, minden volt benne. Már elmondtam a Somosnak is. Ön se lepődjön meg ezen. Amikor azt akarták bizonyítani, hogy partner vagyok, akkor nekem is jobb életem lesz, tehát alkalmazkodó képes legyek, meg, akkor nemet mondtam. Aztán jöttek az atrocitások.
0: 10 másodperc.
1: Ez úgy működik, hogy nem én vagyok feltétlen a legtisztességesebb ember a világon, vagy Magyarországon, de addig, ameddig így gazdagodtak meg az emberek ilyen szemfényvesztő módon Magyarországon, azért azt kétségbe vonom, hogy tisztességesen szerezték, de nekem, ahogy mondtam, rokon, barát, ismerős üzletben nincsen. Kész. Ennyi.
0: Értem.
1: Engem
0: Rudi, eddig tartott most a beszélgetésünk, mert már szóltak nekem, hogy menjünk reklámra, és utána következik a híradó. Telefonáljon be máskor is. Köszönöm az önnel töltött perceket. Jön egy kis reklám, aztán nézzék a híradót, és utána folytatjuk majd a fórumban.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móri Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. A Kerepesi úton kifelé lezárták a külső sávot a Baross tér után ma 14:30-ig karbantartás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Mától útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannónia utcában, a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó estét kívánok a mai utolsó Fórum blogban. André Novák András vagyok, én vezetem a fórumot, és várom az önök telefonjait és a beszélgetéseket. Használják ki ezt az időt, ami most maradt, hátra maradt ebből a mai fórumból, ugyanis van három remek témánk, meg még plusz egy negyediket is bedobok egyébként. Gyorsan elmondom a három témát. Ugye azt lehetett tudni, hogy lesz vagyonadó, Magyar Péter meg is erősítette, hogy ezt bevezetik, mégpedig január 2027. január 1-től, azt viszont nem lehetett tudni, hogy lesznek olyanok, akik nem 1%-os kulccsal fogják ezt fizetni, de tegnap óta ezt is tudjuk. A miniszterelnök bejelentése szerint mindazon emberek, akik 500 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek, hát ők nem 1%-os kulccsal fogják ezt fizetni. Na most ők nem tömegek, tehát itt tömegekről nem beszéltünk, ugye itt 5 embert érint ez. Ma készítettem egy interjút, illetve egy riportot ebbe a témában az ATV híradóban, és ugye nyilatkozta nekem Csorbai Hajnalka, a Joint Ventures szövetség elnöke, hogy hát ez 5 embert érint, akik név szerint Mészáros Lőrinc, Veres Tibor, Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt és Szilászló. Úgyhogy őket érinti ez, beszélgethetünk erről, meg egyáltalán a vagyonadó rendszeréről. Aztán tovább menve a második témára, Kata. Katát ismét kibővíti a kormány, kibővíti arra, vagy még szélesebb körre, ahonnan beszűkítette ezt a Fidesz 2022-ben. Ugye ez a kisvállalkozó, illetve kisadózó vállalkozók, pontosítanom kell magamat, ez a kisadózó vállalkozók tételes adója, 50 000 forintos havi, mondhatni általányi adózás volt. Ez fog szélesedni ismét, mert ugye szinte ezt megszüntette a Fidesz, de minimum jelentősen leszűkítette, de Magyar Péter arról is beszélt, hogy a rendszer fenntartható legyen, ahhoz az kell, hogy emeljék az adó mértékét, hogy legyen tisztességes, hogy kapcsolódjon tisztességes egészségügyi és nyugdíjellátás azokhoz, ehhez a kata adó mértékhez, ami ugye 50 000 forint volt, na ezt meg fogják emelni. Kérdés az, hogy ezzel a Tisza megszegi-e az ígéretét, hiszen a kampányban nem beszélt arról, hogy a katát meg is fogja emelni. Azt mondták, hogy visszahozzák, és hogy szélesebb kör számára lesz elérhető, de ha minden igaz, azt nem mondták, de kíváncsiak erre, lehet, hogy én kerültem el ezt a hírekben, böngészve ezt a témát, hogy minden, ha minden igaz, arról nem beszéltek, hogy meg fogják emelni az 50 000 forintos mértéket. Na, illetve a Fidesz frakcióvezetője Bóka János, és akkor így kanyarodok rá a harmadik témára, ő azt mondta, hogy jövő héten következik a Fidesz vezetői elleni leszámolás következő fordulója, egy nagy hajtóvadászat, és hogy igazából ez a hajtóvadászat egy újabb, nagyobb mértéket fog ölteni a jövő héten, és most már kifejezetten a Fidesz vezető prominens politikusait fogják célozni, és ez az egész szerinte nem több, mint politikai leszámolás és bosszú. És zárójelesen, mert nincs sok időnk, de azért elmondom, a negyedik téma lehetne az, hogy az egészségügyi miniszter Hegedű Zsolt a Facebookon bejelentette, hogy jönnek a délutáni és a hétvégi műtétek. Mindez azért egyébként, hogy csökkentsék a várólistákat, a műtéti várólistákat, ami szintén szerepelt a kormány még akkori kormányprogramjában, amikor még ellenzékként szerepelt Magyar Péter, az ellenzék vezetője volt, akkor beszélt arról, hogy szeretnék csökkenteni a kórházi várólistákat. Na, Hegedű Zsolt azt mondta, elmondtam a Facebook oldalán, hogy ennek egy eszköze lehet az, hogy hétvégén, illetve akár délutáni esti órákban is sorra kerülhetnek műtétek. Tehát más időszablakban, mint megszokott volt. Ezekről beszélgethetünk. Jó estét, Endre, ha minden igaz, akkor ön itt van velünk.
3: Jó estét kívánok, András, valóban így van. A helyzet az, hogy először egy kis rövid kitér, vagy vissza az eredeti, vagyis az ezelőtti műsorot. Az úr mondta itt, hogy a zománcozott edényeket már nem nagyon használják. Hát annyit elárulok, hogy a legjobb edény egészségügyileg az amáncozott edény, de ez csak egy ilyen kitérő volt.
2: Igen, hát itt a gyárakról volt szó, gyárbezárásokról, hogy miért zárnak be gyárak.
3: Tehát az ilyen, mit tudom én, rozsdamentesek mi, az közel sincs olyan jó, ezt csak így megjegyeztem. Az adózással kapcsolatban viszont a Rudi, én csodálkodok, némileg magán, hogy nem szólt közbe, de olyan dolgokat mondott. Én az álmait látom benne, hogy tényleg így volna jó, úgy volna jó, amúgy, de valójában ez egyáltalán nem így működik, ahogy ő elmondta. Minden egyes cent, hogy úgy mondjam, ami hivatalosan meg lett keresve, vagy üzletbe került, arról a bankba megvannak a megfelelő adatok rögzítve. Úgyhogy nem csak a nagyokat, hanem a kicsiket is mindenkit látnak. De nem fognak foglalkozni föltétlenül azokkal a kicsikkel, aki keres mondjuk 1 millió forintot havonta, mert nekik nem ez a cél. Lehet, hogy belenéznek, ha valami olyan nagy vagyonosodás van, akkor hogy honnan is van ez, de nem az itt a cél, hogy azokat megnézzék, aki egy vállalkozó is, hogy 1,5 milliót keresett havonta. Abban az esetben, hogyha keres havonta mondjuk 1,5 milliót, és vesz egy 50 milliós autót, azt viszont már lehet, hogy meg fogják nézni, főleg, hogyha nincs annyi bevalva, akkor meg főleg, hogy honnan van. Sőt, én azt javasolnám a kormánynak, hogy mindenkinél nem csak a vagyonadón keresztül, nem csak a jövedelmét, hanem összevetni mindig azzal, ami van neki. Tudnélik, rengetegen fekete munkából meg olyan helyről szereztek pénzeket, itt nem beszélve a kábítószer eladásokról, stb. és abból vásároltak dolgokat, amit, hogyha egy észszerű kormány nekiáll, összeveti a vagyonával, meg összeveti azzal, amit keres, egyből kiderül, hogy hol van probléma, azt mind felelősségre vonni, elkobozni tőlük gyorsan azokat a cuccokat, mert a valóságot, ha valamivel nem tudja igazolni. Valóság az, hogy így terjed a bűnözés ezen a területen, úgyhogy nagyon igazabban sok szempontból Magyar Péternek, úgyhogy az óra, hogy mondja, hogy a kicsiket nézik, lehet, hogy a kicsiket, hogy mondjam, azoknak jobban fáj, amikor belenyúlnak csak 100 000 forintig valamibe, de valójában én nekem az a véleményem, itt elsősorban a nagy profithoz jutókat veszik figyelembe, és mint ahogy én is tudom, itt nem az a gond, hogy Mészáros, mit tudom én, egy kilométer autópályát megcsinált X összegért, azt hiszem már most 10 milliárd körül van nála egy kilométer, hanem az, hogy ugyanez Horvátországban 3 milliárdért csinálják, nem pedig 10 milliárdért. És sajnos ez a rettenetes nagy eltérés, hát ez egyértelműen kiveri a, hogy is mondjam, egy odafigyelő, nem is nagyon kell odafigyelni, mert az ember látja, hogy itt rettenetes nagy probléma van. Ezen kívül én még nagyon csodálkozok, én még sok olyan dolgot bevezetnék itt, amivel ezeket a, hogy is mondjam, hozzáállásokat ki lehetne rendelni. Különben külföldre se lehet úgy kiutalni már most pénzt, hát nagyobb összegeket itt nem 5000 forintról vagy 10 000-ről van szó, de mondjuk ha főleg milliókról, meg ilyesmi, van egy ilyen CRS nevezetű rendszer, amelyik azzal foglalkozik a bankoknál, hogy ki, honnan, merre, mennyi, így a vagyonát se tudja kivinni, még külföldre se, mert ha itt lakik, akkor itt adózni kell belőle az illetőnek. Úgyhogy annyira nem egyszerű ez, mint meg nem úgy van.
2: Bár azért már sokan megoldották, hogy elvitték a vagyonukat. Külföldön is megoldották már ezt. Nekem azt iratkozta több szakértő, hogy is, hogy megolvastam is ilyen hozzászólásokat, hogy ahol ezt bevezették a vagyonadót, ott majdnem mindenhol egy idő után kivezették, mert hogy nagyon problémás, nagyon nagy adminisztráció, nagyon sok munka van vele, és nem hoz annyi bevételt, mint amennyit szeretnének.
3: Nem tudom, én ezzel a bíróságokkal kapcsolatban tudok összefüggést hozni, de különben kérdezte András, hogy tulajdonképpen miért is kell ez a vagyonadó. Hát ez a vagyonadót, ezt úgy valahogy kell elképzelni, kezdjük ott csak röviden, hogy a kapitalizmus nem egy igazságos társadalom. A szocializmus próbált az lenni, de azt meg tudjuk, hogy mire vezetett. Ugye bár nem azért, mert olyan rosszat akartak azok, csak az ember nem olyan élőlény, aki csak úgy nekiáll dolgozni azért, hogy más elvigye az ő általa megtermelt dolgokat. Tehát most nem akarok belemenni itt nagy elemzésbe, de aki megtanulta középiskolába legfeljebb ezeket a dolgokat, tudja, hogy mi a különbség. Nem igazságos társadalom, itt az a lényeg benne, hogyha valakinek van egy vagyona, azt arra próbálják, a tőzsdén is, arra próbálják serkenteni, hogy az befektesse valamibe. Ha nincs befektetve, mert az hoz hasznot az államnak is, az egyénnek is, akkor ezért, ha rászorul egy állam, egy kormány, kivet rá bizonyos adókat. Most az igazságot itt azért nem nagyon lehet keresni, mondom, mert ez nem igazságon alapszik. Azt mondja, hogy te ezt a tőkét otthon vagy akárhol is tartod, de abból én nekem haszon kell, mert az utakat te is használ, igaz, már leadóztál előtte, de még te neked megvan a lehetőséged, stb. Úgyhogy ezt így kell felfogni, mondom, arról lehet vitázni, hogy tényleg...
2: Hát erről lehet.
3: Hogy úgy nem igazságos, de ez van.
2: Hát erről lehet azért vitázni, mert biztos, hogy lesz számtalan olyan vállalkozó, aki ezt büntetésnek fogja megélni. És lesz számos olyan, aki pontosan érzi és tudja azt, hogy hát ez neki szól, és hogy ezt neki illik befizetnie, sőt, még másfajta vizsgálatoknak is elébe kell néznie. Vannak ilyen vállalkozók, de lesznek olyanok, akik azt fogják érezni, hogy az állam engem nem megbecsül, hanem még büntet is azok után, hogy felépítettem egy céget, és tisztességesen munkát adok sokaknak, és nagy munkával egyébként az igen, az én vagyonom is elérte azt az 1 milliárd forintot. Én nem tudom meg, tehát nekem nem volt még sosem ekkora vagyonom, nem tudom kijelenteni azt, hogy Magyarországon egy ilyen vagyont tisztességesen nem lehet felhalmozni.
3: Most azt is vegyük figyelembe, például ott van Lőrinc úr, ugyebár Mészáros Lőrinc. A vállalkozásához nem szükséges, de amik a hírekben vannak, ugyebár, hogy ilyen jakton meg olyannan utazgat, ami több 10 millió meg 100 millió forintokba kerül.
4: Hát azok inkább milliárdok.
3: Lehet, hogy ő leírta az adójából, amit például nem lett volna szava. Tehát azért mondom, hogy ezek az ellenőrzések nagyon jogosak, aki nem csinál semmi olyat. Tehát havonta keresett 1 milliót, azt vesz egy 50 milliós autót, arról már meg lehet kérdezni, hogy mi, vagy mennyi idő alatt, vagy hogy svint. És ez nagyon helyes is, hogy megkérdezik, senkinek nincs mit szégyelni abból, ha gazdag lett, hogyha az becsületesen kereste.
4: Igen.
3: Ha viszont mit tudom én milyen úton, akkor számoljon csak el vele mindenki, és nem azért, hogy bosszút akarok állni. Igen. De ennek van egy hosszabb dolgás.
4: Endre, még egy, van egy betelefonálunk, úgyhogy még egy percet tudok önnel beszélni.
3: Hogy mondjak már röviden két apróságot. Az egyik dolog az, hogy a múltkor telefonáltam be, és Ferenc mondja, mondtam a napelemet az erkélyeken, vagyis a napcellákat, akkumulátorral, mindennel, az egy olyan helyzet lenne, hogy még háború esetén is nagyon jó lenne, mert megtermelné minden napra az embernek az elektromos áram mennyiséget. És azt mondja, ezt nem engedélyezi a kormány különben, nem, hát ez a törvény most jelenleg, és azt mondta Ferenc, hogy mert nagyon üt valakit az áram. Hát ez így nem nyerő, de lehet, hogy csak ironikusan mondta, mert ilyen alapon nagyon itt a konnektor is, vagy akármi is. Tehát én amúgy villamos szakember vagyok, úgyhogy ez a másik dolog. Úgyhogy itt az a probléma, hogy a kormány azért nem akarja engedni a napelemet, mert ki lehetne vele váltani csak nem egy paksot, ki lehetne vele váltani egy a szélerőműveket, meg ilyen dolgokat.
4: Hol nem engedik a napelemeket? Bocsánat.
3: Magyarországon, az Erkélyen nem engedik.
4: Az Erkélyen, tehát mondjuk társasházakban.
3: Így van, és én kiszámoltam, hogy körülbelül ennyi, ami paksból kiesett a nyáron, azt nyugodtan lehetett volna ebből visszatermelni, és nem kell hozzá külön vezeték, nem kell hozzá hálózati kapcsolódás, egyszerűen csak megadni rá az engedélyt, még esetleg támogatni vagy olyan hitelekkel, vagy valami 1-2 millió forint között 10 évre legalább megvan oldva mindenkinek, vagyis aki ezt bevezeti. Hát, a napi áramellátás.
4: Ha ezeket össze... Nyáron. Hát igen, na mindegy, ebben most ne is menjünk bele, mert ez messzire vezet. Igen.
3: Jó, mondtuk. Hát igen. Na igen. Meg még annyit akartam, hogy a bíróságnál az ügyintézés, itt nem az a probléma, hogy ő nekik addig kell idén. Hát, hogyha én leülök, én megmondom, hogy sok emberről rögtön, hogy ennél mi van, azt rögtön zárolni kellene azt a vagyont, a hozzáfűződő dolgokat, amit 5 évig néz a bíróság, azt körülbelül 1/2 év alatt el lehetne intézni. Így hiába hülyére veszik az embert, hogy jaj, mert úgyse lát bele, úgyse tudja, ez a hatalmi ágnak, ezeknek kellene egy felülvizsgálat, vagyis egy felette lévő nép által meghatalmazott vizsgálati rendszernek lenni, súlyok, ellensúlyok, amit én úgy neveznék, hogy a nép választana és nemzeti tanács.
4: Értem. Endre,
3: ellenőre.
4: Köszönöm. Még a Lászlónak szeretném a szót megadni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy betelefonált, és akkor szólítom is Lászlót. Akkor ön lesz a mai utolsó beszélgető társam. Jó estét.
5: Jó estét kívánok, Szabó László. Azt szeretném mondani, mert egy felidegesített ez a dolog, amit mostan hallok, hogy nincsen egyszerűen olyan jogász, aki tudná ezt, hogy gyakorlatilag az egész ilyen lopást egy hét alatt le lehet rendezni. Nagyon egyszerűen. Kiküldeni a NAV-ot, tessék uram, magyarázza el, honnan van a pénze. Mondja meg. És amennyiben ugye nem tudja, akkor egyszerűen vizsgálat alá veszik a kuncsaftot, és egyből kiderül, hogy a pénz nem tudja igazolni, hogy honnan van. És mivel nem tudja igazolni, akkor az a pénz nagy valószínűséggel lopott. Tehát el kell kobozni. És plusz még egy jó nagy sarcot kivetni rá. Egy hét alatt körülbelül az összeset, aki mostan gyanúsított lehet, már el lehetne intézni.
4: Na de László, nem gondolja, hogy ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor ez így zajlana?
5: Hát az a baj, hogy nem ilyen egyszerű, azért nem, mert egyszerűen nem tudom Magyar Péternek ki a tanácsadói, hogy nem tudják ezt elmondani neki, hogy ezt már kitalálták, nem én találtam ki, ezt kitalálták már régen.
4: De én azt arra akarok utalni, hogy ha ez működőképes lenne, amit ön javasol, akkor ezt csinálnák.
5: Hát hogy ne volna ez? 100 évig így működött az előző rendszerbe, tehát ha valaki nem tudta igazolni a jövedelmét, bárki legyen az. Most nem arról van szó, hogy aki rendesen dolgozik, pénzt keres, az taglatni kell, hanem csak arról van szó, akit észrevesszük, ugye, hogy
4: De ez nem ilyen, de ez nem ilyen egyszerű, mert hogy mondjam, tehát itt pont állítólag ezek az esetek pont, hogy azért bonyolultabb esetek, nem arról van szó, hogy valakinek odaadtak valós teljesítés nélkül pénzt, hanem hogy ezek le voltak papírozva, ezek mögött szerződések vannak, csak felmerül a túlárazás, felmerül a politikai befolyással való üzletszerzés. Ezeket nem lehet 5 nap alatt, vagy 2 nap alatt felgöngyölíteni.
5: Na most nem is arról van szó, hogy ezt most a holnaptól kezdve már büntetőügy lesz belőle a dologból, hanem arról van szó, hogy azok az embereknél, például mondjuk Mészárosnál, ugyanis nyilvánvalóan az előző úr is mondta, hogy hányszoros túlárazással dolgozott, ezeknél ezeket a vagyonokat per pillanat lefoglalni, és utána ő aztán bíróságon, ha meg tudja támadni ezt a végzést, akkor tessék megtámadni. De nem fogja tudni, mert nyilvánvalóan 3 millió megcsináltak valamit, milliárdé mondjuk, és ő meg 10-ét csinálja, akkor itt valamit gond van. Tehát valaki ezt aláírta, valaki ezt a pénzt átutalta, tehát ezeket az embereket hát nem azonnal egy hét alatt, hanem már van milyen alap, amiről lehet vizsgálni.
4: Igen, hát jó, de azért ezeket alaposan, ezeknek alaposan utána kell nézni, ahhoz pedig állomány kell, ahhoz ember kell, hogy valaki visszagöngyölítse azt, vagy valakik, hogy akkor valóban az a 10 milliárdos munka, azt valóban meg lehetett volna csinálni 3 milliárdért? Tehát azért ez idő.
5: Ezeket én értem, amit mond, csak az a helyzet, hogy közben, ugye akiknél ezek a pénzek vannak, meg tudnak vele lógni, sőt, elköltik. Így meg rátenni a foglalást, és amíg ki nem derülnek, mert ez csak abban az esetben volna érdekes, a ténylegesen, tehát hogyha tudják azt, hogy mondjuk, mert itten nyílt titok, hogy Mészáros sem képzettsége, sem tudása szerint ugye lehetetlen, hogy mondjuk meg, hát bárki. Ki, lehetnék 1000 milliárdos, hogyha nincs miniszter is.
4: Jó, de ilyen zárulásokat a jogrendszer szerint akárki nem rendelhet el, tehát ilyet a bíróság rendelhet el.
5: Hát nézze, a törvényt gyakorlatilag a parlament írja, Amerikában is hoztak mafia törvényt, ottan például azonnal, ha bárki gyanúba keveredik, el lehet intézni a dolgát, el is intézték Olaszországban.
4: Már ha gyanúba keveredik, értem. László, köszönöm, lejárt az adásidőnk, úgyhogy köszönöm, hogy betelefonált, izgalmas felvetés, amivel élt. Telefonáljon máskor is, és ezt mondom minden további betelefonálunknak, akik ma este, ma délután is este telefonáltak, de akik nem tették, azokat is bátorítok, hát remek dolgokról lehet beszélgetni itt mindig a fórumban velem is, meg a kollégáimmal is. Köszönöm a ma délutáni esti megtisztelő figyelmüket, és hát tartsanak velünk a következő napokban is, most pedig ma este még lesz egy remek híradó az ATV-n, azt is kövessék figyelemmel, szép vasárnap estét önöknek, és aztán szép következő hetet kívánok.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
0: Reklámot hallott.
4: Márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be

0: KDNP-s politikust. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart, folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Közben őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon. 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a húzós legfrissebb adása, a családról fogunk beszélgetni. Egészen pontosan talán a család pszichéjéről, ha van neki ilyen módon olyanja, meg mindarról, ami hat egy család működésére. Itt akár a családi tradícióktól kezdve a hétköznapi benyomásokig, amik érnek minket, sok minden szóba kerülhet, mert olyan vendégem van, aki ezzel foglalkozik. Lássuk is a névjegyét.
3: Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, párterapeuta és klinikai szakpszichológus. Családokkal és párokkal foglalkozik, a családi mintákat tárja fel párkapcsolati, familiáris működésük alapján. Azt vallja, hogy nem az a kérdés, hogy jó párt választottunk-e, hanem hogy mit teszünk és mit nem azután. Szívesen beszél transzgenerációs traumákról és feloldásuk lehetőségeiről, illetve a gyermekkori élmények egész életen átívelő hatásairól.
2: Kozma Vízkeleti Dániel, örülök, hogy itt vagy. Szia, Dani.
4: Szervusz, Egon. Neved rossz néven, a Dánielt használom. Ha benne van Elohim a nevemben, akkor ne hagyjuk ki belőle.
2: Oké, okay. Legyen ez. És akkor legyen az, hogy indítsuk el onnan a dolgot, hogy a családot egy evidenciaként kezeljük olyan módon, hogy hát ez egy ilyen működő egység. Tehát ott

0: papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet, benne volt a Mézga család című sorozatban is. Aztán láttuk, hogy az sem volt olyan egyszerű, emlékezünk csak Paulára. És hát szerintem nagyjából ez mindig ennyire bonyolult is, csak jobban rosszabbul kezeljük. Azt mi dönti el, hogy hogyan tud és működőképes-e egy család?
1: Hú, van 3 hónapot, hogy ezt megválaszoljam.
0: Mert
1: hogy
0: hátradőlünk és csináljuk.
1: Rendkívül összetett, de hogy röviden összefoglaljam, a családnak 2 alapvető funkciója van, lélektani értelemben természetesen, az egyik a biztonságérzet megalapozása, hogy a családban élőknek kiszámítható és stabil legyen az élete. Ez nagyon fontos a családban, ezt igyekszünk megteremteni. A másik legfontosabb funkció, hogy rugalmas alkalmazkodással segítse a családot, meg minden családtagot a fejlődésben, meg hát, hogy élményekhez juttassa a családtagokat közösen, és hát ez a 2 alapvető feladat, ez finoman szólva ellentmondásban van egymással. A biztonságérzethez állandóságra van szükség, a rugalmassághoz meg mindig megújulásra. És tulajdonképpen az dönti el, hogy egy család jól működik-e, hogy eltalálja-e ezt a ritmust, áldoz-e a biztonságérzetre, az állandó dolgokra, szokások, rítusok, hagyományok révén, és áldoz-e a rugalmas alkalmazkodásra, mert a rugalmasság ugye nem csak a tornász családokban fontos érték, szóval áldoz-e arra, hogy kipróbálunk új dolgokat, új válaszokat keresünk, új megoldásokat, ha a régiek nem működnek.
0: Viszont hát a régieket meg hozzuk. Legalábbis egy jelentős részét elhozzuk magunkkal otthonról, meg a különféle tradíciók által, más részét meg megtanuljuk másoktól, és azt szépen beépítjük ebbe. De mégiscsak valami készlettel érkezünk egy kapcsolatba. Honnan tudható az, hogy a másikhoz illik-e az én készletem?
1: Erről nagyon szeretünk meggyőződni az ismerkedéskor. Nagyon sok fiatal kérdezi tőlem, hogy honnan fogom tudni, hogy mi illeszkedünk, hogy összeillünk-e, hogy az értékeink, a bioritmusunk, stb. Azonos-e. És az a tapasztalatom, hogy a házasság vagy a családi élet sikere nem azon fog múlni, hogy a megismerkedés, az összejövés, a kapcsolat kialakulásának pillanatában tényleg úgy jól összeillesztettük ezek a sok közöttünk a hasonlóság. Persze ez megkönnyíti az ismerkedést meg az összecsiszolódást, de sokkal izgalmasabb lesz, hogy mit kezdünk egymással a kapcsolat második hónapjában, második évében, második évtizedében, vagy akár azon bőven túl. Szóval nem a választáskor dől el, nem a párválasztáskor dől el, hogy jól választunk-e, sikerül-e.
0: Pedig erre törekszünk mindig.
1: Abszolút.
0: És mi szülők mindig tudjuk, hogy a gyerekeink jól választanak-e, vagy sem.
1: Így van, méltó-e hozzád, ugye, engedjük útjára a gyermeket. Szóval ez egy közkeletű vélekedés, hogy mintha ott tényleg így minden eldőlne, de ez körülbelül olyan, mint hogyha a karrierünk eldőlne az állásinterjúnk pillanatában. Azt hiszem, hogy sokkal lényegesebb, hogy utána mit kezdünk egymással, mit hozunk ki egymásból, meg hát van egy csomó, szóval mindketten változni fogunk. Van egy ilyen közkeletű mondás, ugye, hogy amikor házasságra készül egy pár, akkor a nő bízik abban, a férfi majd megváltozik, illetve hát ő meg tudja majd változtatni.
0: Megváltoztatom.
1: Így van, a férfi meg abban bízik, hogy a nő nem fog változni. Na most mind a kettejük csalatkozni fognak, mert hogy mindenki változni fog, és nem abba az irányba feltétlenül, ahogy mi azt esetleg kívánatosnak tartjuk, és egy kapcsolat tényleg a harmadik évtizedben az lesz a lényeges, hogy például mit kezdünk egymás változásaival. Megváltozott a másik érdeklődése, elkezdett korán kelni, életközépi válságra adott nagyon adekvát válaszként hobbit vált, bioritmust vált, elkezd sportolni, és hogy tudok-e ebben társa maradni. És hát van egy csomó olyan életfeladat, amit egyszerűen nem tudjuk előre, hogy a másik hogyan fog reagálni. Azt, hogy milyen nagyszülők leszünk, az nem derül ki, mert nem tudjuk. Az majd akkor, de már csak a szülőség sem. Ugye, az majd akkor derül ki, amikor vállalunk legkisebb közös többszöröst, és együtt elkezdünk tanakodni, hogy ajjajjaj, eleget evett, eleget aludt, 7-kor fürdetés, stb. De ez akkor fog
0: ki kell felé. éjszaka, és melyik éjszaka ki kell fel, és hány éjszakát vállal az hány apa, és mennyit az anya. Pontosan. És akkor itt egy fontos dologhoz el is jutottunk, a mi apa-anya kérdés, én úgy vezettem fel a Mézga családtól kiindulva, hogy papa-mama a gyerekek. Van egy társadalmi vita, és én akkor ezt most itt szóba is hozom. Van különbség egy nemű párok működése és külön nemű heteropárok működése között?
1: Engedd meg, hogy elsősorban a tapasztalataim és nem a szakirodalmi ismereteim alapján válaszoljak, hiszen dolgozom meleg párokkal, néha leszbikus párokkal is, bár ők inkább női kollégát keresnek, és természetesen a heteroszexuális kapcsolatra épülő számtalan családmodellel is, mert hogy az sem egységes, nagyon sokféle családmodellel találkozunk ugye manapság, mozaik családok, egyszülős család, stb. Különbözőek. Szóval, hogy az a tapasztalatom, hogy a meleg párok, és akik gyermeket nevelnek, az erre épülő családok nehézségei, kérdései, kételjei és erőforrásai döntő részt analógok a heteroszexuális kapcsolatokéval. Specialitás náluk nyilván mondjuk a coming out szintje, hogyha az egyikőjük szülei felé nem történhet meg ez a feltárás, akkor ott van egy nagy kiegyensúlyozottság, ami nyilván feszültségkel
0: lesz. Kiegyensúlyozatlanság.
1: Kiegyensúlyozatlanság, köszönöm a pontosítást. De ez nyilván nagyon bosszantó lesz, de hát mondhatjuk, hogy ilyen heteroszexuális családokban is van, hogy mondjuk a párom szüleivel jóba vagyunk, közel laknak, sokat segítenek valamiért, az én szüleimmel nem annyira
0: jönnek az agyos viccek, stb.
1: Igen, szóval, hogy ez sem annyira különleges, hogy ilyen nem volt, úgyhogy úgy tudok röviden válaszolni, hogy sokkal-sokkal több a hasonlóság, és ráadásul nagyon sokat vitatkozunk azon, és a klienseim is gyakran kérdezik, melyik családmodellben leszünk boldogok? Mi az a családi konstelláció, az a forma, ami a boldogságot segíti, nem a formán múlik. Sokkal lényegesebb, hogy mit kezdünk egymással.
0: Én ezt a kérdést sem teljesen értem. Tehát szeretek valakit, nem azon gondolkozom, hogy milyen családmodellben leszek vele boldog, hanem hogy vele akarok boldog lenni. Mi a modellek közt ilyen módon a különbség? Mik között választhatok?
1: Párhuzamosan most 16 kapcsolat és családforma van a mi kultúránkban. Ugye a dédszüleinknél még egyet ismertek, ez a, amit te is említettél, papa, mama és a kettejüktől származó jelenleg azt hiszem 1,27 gyermek. Ez a nukleáris vagy magcsalád, de ugye van a többgenerációs család, a nagy család, az új egyszülős család, a mozaik családok különböző verziói. Ők már egyébként számosságban majdnem annyian vannak, mint a nukleáris családok.
0: De ezeket én nem választom, ez az élet maga. Tehát ez történik velem, és benne vagyok valamiben. Tehát az, hogy én egy mozaik családot választok, hát ilyen döntés nincs.
1: Érdekes, hogy így látod, nekem az segít, és az a tapasztalatom, hogy a klienseimnek is az segít, ha úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk az életünk aktív alakítói. Mi hozunk döntéseket, mi hozunk döntéseket egy válásról, és utána mi hozunk döntést arról is, hogy az optimizmus győz a tapasztalat felett, és alapítunk egy mozaik családot, mert bízunk abban, hogy majd a második sokkal jobban sikerül. Nyilván, ha ugyanazokkal a mintákkal megyünk bele, akkor önmagában még nincs rá garancia, hogy majd ez jobb lesz. Szóval, hogy és a sort
0: jó, csak nem úgy, nem úgy kezdjük. Tehát nem onnan indul a dolog, hogy majd egyszer szeretnék én egy mozaik családban élni.
1: Igen, általában valóban a biztos, hogy az első elköteleződésünkre nem így készülünk. Bár, hadd mondjak önmagamnak is ellent, képzeld el, találkozom azzal, hogy vannak családok, ahol az a minta, és a, mondjuk a magam nemzedéke, az ifjú nemzedéknek azt adja tovább, hogy á, gyerekek, úgyis a második házasság sikerül. Vannak családok, ahol nemzedékekre visszamenőleg mindig a második vált be, és ezt továbbadjuk a gyerekeknek. Van olyan család, ahol ezt így ki is mondják, hogy úgyis majd a második sikerül, és találkoztam olyannal, hogy a ifjú nemzedék az első házasságát gyorsan letudja, gimi után, egyetem alatt gyorsan összeházasodnak, mert tudják, hogy ez az első nem, úgyis pár év alatt megy a lecsóba, sőt volt, akik fél év után elváltak, mert a másodikra érdemes koncentrálni. Szóval azt hiszem, hogy néhányan még olyanok is vagyunk, akik már eleve arra készülünk, hogy majd
0: ez lehet
1: az ennedik.
0: Mondd.
1: De ritkán ezzel a szándékkal indulunk
0: persze.
1: el.
0: De az jutott eszembe erről, hogy persze mi ezeket mondogatjuk az utánunk jövőknek, hát a gyerekeinket felkészítjük az életre. De egyúttal beléjük is kódoljuk?
1: Uh-huh. Ez a belé kódolás, ez a magam tapasztalat szerint úgy működik, hogy a felcseperedő gyerekek sokkal jobban hisznek annak, amit látnak. Vagyis látnak maguk körül egy csomó kapcsolatot. A miénket, a nagymamáikét, a családbarátaiét, nagynénikét, nagybácsikét, ha van idősebb testvérük esetleg azét. És ha ez összhangban van azzal, amit mi ezzel időben egyszerre közvetítünk szavak által, akkor könnyű dolguk van, jó, nagyjából a világ ilyen harmonikus, apa kb. Azt mondja, amit látunk rajta. Mondjuk mondom a fiamnak, hogy édes fiam, a nőkkel tisztelettel kell beszélni, köszöni szépen, árgus szemmel fogja figyelni, hogy én hogyan beszélek nőkkel. Az édesanyjával, a nővérével, a boltos nénivel, a szomszédasszonnyal, a főnöknővel, a tanárnénivel, a pszichológus nénivel, stb. És sokkal inkább azt fogja magába építeni, ahogy te fogalmaztál, magába kódolni, amit megtapasztal, amit lát. A szavaink azok inkább csak árnyalják ezt, ugyanis érzelemtelített helyzetben, ahol tétje lesz, döntést kell hoznia, lesz egy kapcsolati vita, ott sokkal inkább ahhoz fér hozzá, ami belé kódolódott, amit megtapasztalt, a szavak által közvetített ismereteknek csak a 10-20%-ához férünk hozzá ilyen stresszteli vagy érzelemteli helyzetben. Vagyis azt fog nála bekapcsolni, amit megtapasztalt. Az a szerencse egyébként, hogy néhányan így aggódunk, hogy fú, mi nem mutatunk jó mintát a gyerekeinknek, érdemes abba bízni, hogy ez a gyermek is a kép egy nehéz csomagot kap, mert mondjuk vitatkozunk, ő nem csak a mi házasságunkat látja, hanem nagynénikét, nagybácsikét, nagyszülőkét, stb. Szóval lesz több lehetősége ezt összevetni. Szóval, hogy igen, adunk útmutatást a fiataloknak, de leginkább azzal közvetítjük, hogy mi hogyan működünk egy házasságban, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket egymás felé. Mondjuk, amikor dolgozni indulunk, megpuszíjuk egymást, és akkor a gyerek látja, hogy jé, hát a kapcsolat az olyas valami, ahol így puszilódznak. Neki is ez lesz a természetes, felcseperedvén. Még egy mondat erejéig vissza kapcsolódva az előző témához, ha megengeded, tényleg azt tapasztalom, hogy az elköteleződésre készülő fiatal nemzedék, és hát manapság olyan bátrak a fiatalok, hogy a 30-as éveik második felében akár már készen állnak erre.
0: Igen, hosszan gondolkozni.
1: 40-es éveik elején.
0: Alaposak.
1: Abszolút, megérlelik a döntést, nem hebehúgyáskodnak, nem hamariak, ahogy a entek mondják a Gyűrűk urában. Szóval, hogy a fiatalok nagyon gyakran azt kérdezik, hogy szóval tényleg tapasztalják ezt a sokszínűséget, a sokféle családmodellt, és mivel hisznek abban, hogy a forma lesz a meghatározó, tényleg keresik, hogy most ez lesz, melyik a jobb? Nagyon hasonló kérdéseket tesznek föl, mint amit te korábban, hogy mi a különbség mondjuk a meleg párok meg a heteroszexuális orientációjú párok között, hogy mi a különbség a különböző formák között, és azt hiszem, hogy a hivatásom egyik megérleltebb üzenete, hogy nem a formán múlik. Nem azon múlik, hogy hányan élünk együtt, hogy mekkora alapterületen élünk együtt, sokkal inkább az, hogy tudunk-e érdeklődni egymás iránt, mert az érdeklődés visz közel a másikhoz, az ítélkezés biztos nem. Hogy tudunk-e jó hiszeműek lenni a másik iránt, hogy kifejezzük-e nyíltan az érzéseinket, meg a szükségleteinket. Ezt azért hangsúlyozom, mert az elvárásainkat manapság azt nagyon kifejezzük. A mögötte lévő szükségletet azt ritkában, már pedig a társunk vagy a családtagunk abból fogja érteni, hogy nekem miért fontos az, amit nap mint nap szajkózok neki.
0: Pedig ez így, ahogy most elmondtad, elég bonyolult, mert a kettőt gyakran össze is mossuk. Tehát az én elvárásom és az én szükségletem az nem feltétlenül két különböző fogalom. Én azt ezt akarom.
1: Ja, ez legyen.
0: És akkor megoldottam az egészet.
1: Aha. Hadd mondjak egy konkrét példát, mondjuk nekem elvárásom, hogy mindig minden edény, meg tányér, meg pohár ugyanoda kerüljön a helyére. Nekem ez fontos. És ha családtagjaim máshova pakolják ki, akkor azt mondom, hogy rosszul raktátok ki a mosogatógépet, vagy akár egyenesen letolom őket, hogy már megint rendetlenség van, ez borzalom.
0: Hányszor elmondtam,
1: nem igaz, nem bírjátok megjegyezni, uh-huh. hogy a nagy poharak a második polcra, a kisebbek meg ide lejjebb, mert így ugye emögött valószínűleg az a szükséglet van, és ha egy picit önreflektíve tanakodok, akkor hozzáférek, hogy nekem a biztonságérzetemhez a fizikai környezetemnek a rendezettsége hozzátartozik. Én akkor érzem magam biztonságban, amikor reggel kibotorkálok a konyhába, még ilyen félig nyílt személlyel, és nem kell tanakodnom, hogy a nagy pohár az így fölnyúl, és ott van, és ha nincs ott, akkor az nagyon indulatkeltő lesz, mert az a biztonságérzetem elszáll. De nem ezt közvetítem, amiből lehet, hogy értenék a családtagok, hogy ez miért fontos, hanem azt szajkózom, hogy tessék rendesen kipakolni a mosogatógépet, amiből nem fogják érteni, hogy nekem ez miért fontos, azt fogják látni, hogy apa egy ilyen rigid persona.
0: De viszont a kettő között van egy alapvető különbség. Ha én nem mondom el, hogy miért kell, hanem csak veszekszem, én egy ilyen erős ember, én megmondtam, hogy kell. Ha elmondom, az a gyengeségem. Mert hogy rámutatok valamire, ami nekem probléma. És ezt a legtöbb ember félbeismerni.
1: Ezzel csak egyetérteni tudok, valóban a tradicionális nemi szereposztásban nem nagyon van benne, hogy ezt fölvállaljuk. Sőt, a klasszikus szereposztásban ugye pontosan így van, hogyha kimutatod az érzéseidet, vagy így a szükségleteidet, akkor az gyenge vagy, segítséget kérni, ugye az eleve annak a beismerése, hogy te segítségre szorulsz, az milyen dolog már. Pont azt gondolom, hogy a családi működés egyik mércéje, hogy megengedjük-e magunknak, hogy otthon ez vállalható, és megteremtjük-e otthon például az elismerés kultúráját, ahol szívesen visszajelzem, ha valami tetszik, vagy valamit megköszönök. Ez azért izgalmas, mert elterjedt vélekedés. Ugye a jót nem kell megköszönni, az természetes, teljesen természetes. Hát az a tapasztalatom, hogy de igen, és a családi kapcsolatok egyik nagyon erős építője, hogyha tudok köszönetet mondani, ha vállalom, hogy fú, ebben most tévedtem, ez nem így, vagy engedek, vagy odafordulok a másik felé.
0: Hát a szeretet kifejezése, abszolút, hogy az az első hetekben nagyon erős, aztán az el tud kopni. Van erre egy klasszikus, a hegedűs a háztetőmben, ugye, amikor jentje? Igen. Azt kérdezi tőle a férje, hogy, hogy szeretsz-e?
1: Szeretném.
0: És erre elsorolja, hogy hát mosok rád, főzök rád. Miért kérdezel hülyeségeket?
1: Mi ez, ha nem szerelem?
0: Hát ellátlak.
1: Igen. Igen.
0: És ezzel egy csomószor elfedjük azt, hogy érzéseket kéne kimutatni, és nem csak teljesítményt.
1: Így van. És ráadásul az, hogy főzök rád, mosok rád, mi ez, ha nem szerelem? Szóval, hogy ezekre kapok-e visszaigazolást, és kapok-e érte köszönetet, vagy ez így tényleg így bekerül, hogy jó, hát asszony, akkor főzött, meg meleg vacsora, ha férfi, akkor talicskával hordja haza a pénzt, mert a gyerekeknek mindenre szükségük lesz, meg biztos, fölfúrja szépen a polcot, ugye, ha megígérte, mégpedig 3 éven belül.
0: És akkor az elvárásoknak meg is feleltünk. De akkor utána jössz te. Mert hogy az elvárásoknak megfeleltünk ezen a szinten, de érzelmi szinten meg nem.
1: Pontosan így van, és akkor ott lesz jelentősége annak, hogy ne csak az elvárásainkat közvetítsük, hanem a mögötte lévő szükségleteinket. Tudjunk szólni, hogy ez nekünk miért fontos. Engedjük magunkat meglátni a másik által. Ez megint egy, ha tetszik, sebezhető pozíció. És hát igen, az a tapasztalatom, főleg egyébként a Covid óta, hogy a kollégáimnak, meg jó magamnak nagyon nagy forgalma van. Ez részben egyébként köszönhető neked és a munkatársaidnak, mert jó erős sajtója van a családterápiának hazánkban, de nem csak ezen múlik. Tehát, hogy tényleg az a tapasztalatom, hogy sok családnak szüksége van segítségre, kapcsolatterápiára, és a kollégák is felfedezték ezt, hogy érdemes ilyen irányú tanulmányokat folytatni, mert nagy igény van rá.
0: Mert hogy én rengeteget foglalkozom közélettel, politikával, óhatatlanul nekem eszembe jut, majd te helyre rakod, hogyha ez egy beleerőszakolt gondolat, hogy a közélet izgalmai, a politikai különbözőségek, a gondolkodásmódbeli eltérések ezügyben, azok nyilván megjelennek, ha nem is két ember között egy párban, bár ott ugye akkor rögtön felvül a kérdés, két különböző értékrend él együtt, hanem a család, a tág családban, ami megrontja a viszonyokat, amik feszülté teszi a kapcsolatokat, anyóssal, apóssal, ki tudja, milyen lesz a viszony. Ezek mennyire szülemkednek be a hétköznapi családi működésbe?
1: Ha röviden akarok válaszolni, akkor nagyon erősen, de valószínűleg ennél több részletet vársz tőlem, szóval hogy több szinten. Az egyik, hadd kezdjem onnan, hogy az utóbbi néhány évben néhány a családi élettel egészen szorosan összefüggő kérdés átpolitizálódott. Ez például abból érezhető, akár a korábban említett LMBTQ együttélés, vagy az örökbefogadás lehetősége, de sok más a családon belüli szereposztás, a gyermekek oktatása, nevelésének a feladatköre. Szóval ez nagyon sok téma átpolitizálódott, és innentől, hogy ez kapott egy ilyen politikai töbletet, nagyon megnehezült az, hogy ilyen teljesen neutrális, higgadt, teljesen lecsupaszított szakmai párbeszéd folyjon ezekről. Mert rögtön társul bármelyik véleményhez, hogy na, ezt te biztos azért mondod, hogy. Tehát, hogy van egy ilyen irányú beszüremkedése, hogy családi életet érintő kérdések, azok megterhelődtek politikai témával. A másik az, hogy nem csak azoknál a családoknál, akiknek a megélhetése mondjuk szorosan kötődik a politikához, hanem a közélet eseményei minden család életébe megjelennek, foglalkoztatja őket, a családterápiás üléseken szóba jön.

0: műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az államfő jelöltjét az országgyűlés. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. Folytatódik a kellemes kora tavaszi idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen, ahol 139 igen szavazattal felfüggesztették Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Hankó Balázs a mentelmi bizottság ülése után azt mondta, hogy ártatlan és áll a hatósági vizsgálatok elé. Szerinte azért támadják, mert az NKA korábban a Magyar Nemzeti Értékrendet képviselő programokra és intézményeknek adott támogatásokat. Sesták Miklós ellen is elindulhatnak az eljárások azokban a korrupciós ügyekben, amelyeket múlt héten nevezett meg az ügyészség. Ha a bíróság később bűnösnek találja, Sesták akár 10 év börtönbüntetést is kaphat. Néhány perccel azután, hogy az országgyűlés megszavazta Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, a KDNP országgyűlési képviselője besétált a központi nyomozó főügyészség budapesti épületébe. Sesták Miklós a 24.hu-nak azt mondta, számított arra, hogy felfüggesztik a mentelmi jogát, megismételte, hogy nem követett el bűncselekményt és vallomást kíván tenni. Később a politikus ügyvédje, Pap Gábor azt mondta, a központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vették Sesták Miklóst. Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló javaslatról korábban azt mondta, hogy mindenkinek vállalnia kell a törvény előtti felelősséget. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az államfő jelöltjét az országgyűlés. A képviselők Szatmári Zoltánt 138 nem, 0 igen és 1 tartózkodás mellett utasították el. Az államfő egy hete jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli a pozícióra. Ezután Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a Tisza frakció nem támogatja Szatmárit, és új aspiráns megnevezésére kérte az államfőt. Ezt azonban a Sándor Palota nem teljesítette. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Családban élve nagyon szorosan törekszünk arra, hogy egyetértsünk egymással. És nagyon-nagyon meglepődünk azon, hogyha valaki más véleményen van, és rögtön bekapcsol, hogy általában ostobának, vagy erkölcstelennek, vagy mind a kettőnek egyszerre tartjuk azt, aki mondjuk más szabályok, más hiedelmek, vagy más értékek szerint él.
3: Sokszor nekem volt ilyen érzésem egy-két párt látva, olyan érzés, mintha megcsalnák egymást. Mert hogy te hogy őt, amikor én meg őt?
2: Köszönöm, hogy ezt behozod. Lélektani értelemben ugyanazt a kifejezést használjuk rá, ez az illojalitás, hogy a lojalitás egyik formája nyilván a szexuális hűség, a másik, hogy a párom értékeit akkor is tiszteletbe tartom, ha ő nincs jelen, nem mondok róla rosszat, képviselem, vagy legalábbis nem teszek ellenében. Nos, nyilván egy nagyon markáns és egy ilyen felfokozott időszakban, mint amit mostanában élünk hazánkban, egy nagyon markánsan eltérő közéleti állásfoglalás az ilyen illojalitásnak számít, azt tényleg ilyen metaforával nevezhetjük, annak olyan, mintha megcsaltál. Járt a rendelőmben olyan pár, ahol az egyikőjük, ráadásul nem feltétlenül azon nemű, akit gondolnánk, elsírta magát, amikor megtapasztalta, hogy a párja nem ért egyet vele valamilyen meghatározó kérdésben. Vagy hát, ha egy akár tágabb családon belül, ugye nagyon sok család kérdezte tőlem tavasszal, a választások közeletével, meg rögtön utána, hogy húsvétkor lesz családi összejövetel, a nagypapa erre hajlik.
3: Hogy éljük túl?
2: Igen, hogy hogyan ne essünk egymás torkának a közéleti kérdések, mert föl fog jönni, mert nem tudunk egy napot úgy tölteni, mintha ugye ilyen burokban lennénk, és akkor, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Szóval, hogy ezer szálon beszélődik.
3: Na, de ilyenkor mit mondasz? Azt, hogy próbálj nem belemenni mélyebben, vagy próbálj nem értéket választva reagálni, vagy hogy?
2: Hát tudod, a hivatásomnak az a kényelmes része, hogy én nem mondok konkrétumot, hanem addig kérdezek, amíg a kliens megszüli a saját megoldását. De mondok konkrét példát, mert nem akarom megkerülni a választ természetesen. A legtöbbször az segít, hogyha van egy számomra fontos személy, akivel egy bizonyos dologban nem egyezünk, az egy nem egyezés olyan lesz, mintha ez lenne az ő egyetlen tulajdonsága. Így észlelem őt. És ha teszek szellemi erőfeszítést, hogy igen, de van neki 87 másik tulajdonsága, vonása, véleménye, hozzáállása, abból a 87-ből elképzelhető, hogy 32 még nekem rokon szenves is, és lehet, hogy 16-ban még tökre egyezünk is, akkor tegyek erőfeszítést, hogy ez az egy nagyon markáns különbség, ami most így előre van tolva, ez ne írja fölül azt a 32-t vagy 16-ot, meg a többi, tudja kíváncsi lenni a többi 87-re. És amikor együtt vagyunk egy légtérben, akkor merje kérdezni például a többiről is. Igen, ezt most megállapítottam.
3: De ez egyfajta terelés. Ami nem feltétlenül baj, félre ne értsd.
2: Konfliktus kerülés, kétségkívül. Ugye a konfliktus kezelésre alkalmazott technikáknak az egyik érvényes lehetősége ez az elkerülés, amikor úgy érezzük, hogy nincs eszközünk feloldani egy konfliktust, vagy nincs rá kellő időnk, hogy asszertíven tényleg körüljárjuk. Na most ugye országunk közéleti eseményére egy családi étkező asztalnál, ha ez nem a hazánk legfelső vezetőinek étkező asztala, akkor nincs befolyásunk, hogy ott eldöntsük.
3: Meggyőzni meg úgy sem tudom a leves fölött.
2: Racionális meggyőzésnek teljesen ellenállnak az ilyen értékítéletből fakadó elképzelések és vélemények, és hát az tulajdonképpen egyféle csapda, hogyha belemegyek abba, hogy racionálisan meg akarok győzni, nem csak politikai kérdésekben, mondjuk egy húsevőt a vegán életmódról, vagy fordítva, nyilván föl vagyok vértezve 100 000 racionális érvel, de ez nem így dől el, hogy kapok egy csomó támpontot, és akkor majd így ezt mérlegelem. Szóval az egyik lehetőség például, ha a kíváncsiságomat fel tudom csiholni, és tudok érdeklődni azon másik tulajdonságai iránt, amiben még lehet, hogy egyezünk is.
3: Ami a legkisebb dolog is lehet, honnan van ez a recept, remek az étel, ja, és akkor innentől már másról beszélünk.
2: Abszolút, ez a Klassinget hol vetted, lehet, hogy ugyanoda jár. Tehát, hogy így keressük meg azt, ami összeköt. A mesterem néhai Rátai Csaba mindig azt hangsúlyozta, hogy Dániel, azt látod meg, amit feltételezel. Ezt, ha leegyszerűsítjük, akkor azt találod meg, amit keresel. Ha azt keresjük egymásban, ami szétválaszt pillanatok alatt, lehet, hogy mi is itt most hip-hop találnánk olyan dolgokat, hogy na hát ebben nem egyezünk, és akkor fejezzük is be a beszélgetést, ki fog veled itt egy asztalán ülni, de ugyanennyi szellemi energiával azt is tudjuk keresni, mi az, ami összeköt, mi az, amiben egyezni tudunk, és ha találunk ilyet, az pedig meg fogja könnyíteni azt, hogy előremutatóan és gördülékenyen társalogjunk.
3: Sőt, visszakérhetünk a párterápiára.
2: Abszolút.
3: Mert hogy ez valójában az. Tehát, hogy ugyanígy kell meglátnunk a másikban 20-30 évvel később is azt, amiért egykor szerettük, vagy amiért egykor vonzódtunk hozzá.
2: Annyira jó dolgokat mondasz, engedd meg, hogy egy-két kifejezésedbe belekapaszkodjak. Az egyik, kiejtetted a szádon a kell szót, és ez például hivatásomban egy ilyen nagyon meghatározó szemléleti elem, hogy kerüljük a kellt. Az a tapasztalatom, hogy ezek a kelljeink, tudod, egy derék asszonynak így kell viselkednie, egy igazi apa így mesél a gyerek, stb. Ezek a kelljeink, ezek inkább bekorlátoznak, feszültét tesznek. Törekszünk arra, hogy a beszélgetésekben a klienseink kelljeit inkább kicseréljük, lehet érdemes ajánlott, javasolt, szükséges szinonimák, vagy hát széles kör valamelyikére, ami talán egy picit megengedő.
3: Lágyít, igen.
2: Mert hogy talán jobban felszabadítja a gondolkodásunkat, hogyha ezt nem így kell, hanem így lehet, de lehet máshogy is, akkor merek tanakodni. Ez egy fontos vonatkozás, ami tényleg közel tud hozni. És nagyon örülök, hogy arra is utaltál, hogy meglátni azt, ami annó közel hozott bennünket. Nagyon gyakori tapasztalatom, hogy mondjuk 23 év házasság után eljön egy házaspár egy házassági krízissel, és azt mondják, hogy eszköztelenek vagyunk, hogy mi erősíthetné a kapcsolatunkat. Szeretnénk, tehát a szándék tényleg megvan bennük, hitelesnek érzem a szándékot, nem csak úgy mondják, tényleg, de azt mondják, hogy eszköztelenek. És ilyenkor, amikor visszaemlékszünk együtt arra velük, hogy mi hozta őket össze, és hogy mit gondolnak vajon most, mire volna szükség, általában arra jutnak a párok, hogy lehet, hogy ugyanaz erősíti a kapcsolatunkat, mint annó, egymásra figyelés, elismerés, gesztusok egymás felé, néhány bók, virág, együttes élmény, közös élmény, és aztán annak az érzelmi megosztása. Lehet, hogyha most itt kimennénk a térre, és megkérdeznénk csellengő fiatalokat, hogy mi kell ahhoz, hogy egy pár összejöjjön, ezt mind elmondanák, és az a jó hír, hogy ugyanezt tudja erősíteni egy kapcsolatot a 23. évben, vagy a 32. évben. Vagy
3: de mondod, a 23. meg 32. évet, az mondjuk egy életközepi válságnak a kellős közepe. Igen. Is lehet. Ott rendkívül sok csúnya dolog is szokott történni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy a fiatalabbtól megfiatalodunk. Azt gondoljuk, hogy egy másik az sokkal egyszerűbb, sokkal kellemesebb. Hát meg ráadásul nem rak rám terheket. És így tovább, és így tovább. Ezek ilyen teljesen közhelyes abszolút, megállapítások. Igen. Na de mégis így működik.
2: Így van, ráadásul az egyéni életút, a párkapcsolati életút és a családi életút ugye párhuzamosan fut, és kölcsönösen befolyásolják egymást. Az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság ráadásul általában egybeesik azzal, hogy a párkapcsolatunk már olyan 2-3 évtizedes, mainstream esetben, ugye, hogyha 20-as éveinkbe jöttünk össze, na hát 2-3 évtizedes kapcsolatnak valószínűleg tényleg az érzelmi ereje, a szövetség része már nem olyan erős, mint az első 3 hónapban, tehát kihívások fogják érni a kapcsolatot, és akkor a családunk, ha így fejszámolunk mondjuk 21 néhány éves kapcsolatból, hát olyan 11 néhány, annak a vége gyermekek születtek, mesélik, hogy ez sem egy ilyen lazalezser, lebegős időszak, és az egyéni életúton bekövetkező életközépi válság, meg a ezzel időben egybeeső párkapcsolati krízis, meg a családi élet nehézségei, ezek kölcsönösen rá tudnak erősíteni egymásra. Feszült vagyok a kamasz gyerekeim kapcsán, az életemben éppen fölteszem a kérdéseket, tényleg így akarok élni, vagy változtatnék. Summa summarum, a klienseim döntő többsége az a magam nemzedékéből kerül ki, vagyis igen, éppen az életközépi válsággal küzd.
3: Meg van egy olyan érzése most, hogy így hallgatlak, hogy nem jó otthon valamiért, ugye? Tehát, hogy feszült vagyok otthon, ugyanazokat a nyűgöket hurcolom minden alkalommal, és ugyanazokat viszem haza minden alkalommal.
2: Ebben nagyon könnyű valóban belecsúszni, és a figyelmünk tudatos irányításával erőfeszítéseket követel tőlünk, hogy ne így legyen. Akkor nem jó otthon, hogyha egész nap kecsölök miattuk, és hazaérek. Ez most nem a magam szava.
3: És mi vár engem otthon?
2: És mi vár? Belépek az ajtón, és így, és olyan terméket hoztál, puf, beletrafálnak, hogy 63 dolgot hoztam, azt az egyet nem, püf neki, azért kikapok, a többiért nem kapok elismerést, vagy itthon egész nap tettem az erőfeszítéseket, és akkor előkerül a gyerek, leülnék vele beszélgetni, húzza a száját, telefonnyomkod, stb. Tehát, hogy valóban nagyon könnyű ebbe belecsúszni, jön a hétvége, de az is csak gyomorgörcs, mert stb. Tehát, hogy ilyenkor, és tényleg könnyű belemenni abba a csapdába, amire te utaltál, hadd legyek még konkrétabb, nem csak az, hogy egy fiatalabb, izgalmasabb, stb., hanem esetleg alakulóban van egy párhuzamos kapcsolat. És összehasonlítok, elkezdek ismerkedni egy kolléganővel, egy netes ismerettséggel, vagy ugyanígy férfival természetesen, asszonyok is keresnek megerősítéseket, visszaigazolásokat. Szóval elkezdek valakivel ismerkedni, és hát izgalmas, és pesgünk,
3: és csupa kedveset.
2: Összehasonlítunk, pontosan, összehasonlítunk egy 3 hete alakuló kapcsolatot egy 23 évessel. Nem lehet összevetni. Természetes, hogy hát ez olyan, mintha lehet, hogy mindketten férfiak vagyunk, és mindkettőnk érdeklődésében az autók, azok megjelennek, mint amikor kijön egy új modell, elmegyünk a szalomba, fú, de jó lenne, úgy haza, tettere, és akkor kimegyünk, és beülünk a 11 néhány éves
3: kis
2: commerce át, igen, ami persze már minden mozdulatát ismerjük, meg a hangjából tudjuk, hogy mi van vele, de hogy nem lehet összevetni, nem ugyanazt képes nyújtani. Egy ilyen új kapcsolat, 23 év múlva nagyjából ugyanott lennénk vele.
3: Szoktak azzal menni hozzád, hogy ebben se, tehát, hogy nem eső után köpenyek, hogy baj történt, és valahogy helyreállítanám a kapcsolatot, hanem, hogy érzem, hogy kicsit meg vagyok hűlve. Aha. Most kéne a segítség. Szoktak így menni, vagy már mindig akkor
2: megyünk a bajba? Ritkább, de előfordul. Előfordul, ugyanakkor tényleg nagyon emberi jelenség, a hivatásomban úgy mondjuk, hogy ahhoz, hogy segítséget kérjünk, szenvedésnyomás kell, tehát tényleg akkor megyünk fogorvoshoz is, akkor mentem, amikor már nagy volt a baj, amíg csak úgy, tudod, ez a jó lesz még, majd el, vagy hát így még lehet élni, évtizedekig nem lehetett, de hogy, szóval, hogy azt hiszem, hogy párterápiában is akkor fordulunk, nagyon-nagyon sok pár akkor ír, tényleg a bemutatkozó e-mailben az van, hogy ez az utolsó előtti pillanat, vagy már tanakodunk, hogy beadjuk-e a vállópert. Nyilván olyankor tudunk segíteni, de kisebb a mozgástér. Viszont nem erre kérdeztél, hanem arra, és ez tényleg örömteli, hogy vannak, akik a első probléma jelekre azt mondják, hogy hát van erre egy professzió, keressünk professzionális segítséget, és eljönnek életközépi válságokkal, vagy így megrom, érzem a kihívást, és fontosabb nekem az eredeti kapcsolatom, hogy azt megőrizzem, mert értékes, mert becsüljük egymást, mert szeretet van egymás iránt, mert van közös házunk, közös gyerekeink, közös vállalkozás, stb. Hajlandó vagyok erőfeszítésekre a kapcsolat érdekében. Egyébként azt hiszem, hogy hivatásom másik legfontosabb tapasztalata, hogy akkor lehet egy kapcsolaton javítani, ha mind a két fél, vagy hát családi kapcsolatok esetén, ha minden fél azt mondja, hogy hajlandó vagyok erőfeszítésekre. Ha ez hiányzik, akkor a legfurmányosabb kérdéseim, vagy a legkimódoltabb feladatok sem fognak tudni segíteni, mert üzemanyag nem.
3: Helyettük nem tudod megoldani.
2: Nem. Abszolút nem.
3: Tudod segíteni őket, de nekik kell megoldani. És előjutott eszembe, lehet, hogy 19-re hívok lapot, hogy az van, hogy azt mondod, hogy engedjük el.
2: Ilyen nincs, hogy ezt én mondom, de olyan van, és az lehet eredményes párterápia, vagy eredményes terápia, hogy a benne élők azt mondják, hogy úgy döntöttünk, hogy elválunk, befejezzük. Ez eredmény például mondjuk egy olyan kapcsolatban, Adiléd, a héjan állsz a zavaron. Tépjük, marcangoljuk egymást, sérüléseket adunk és kapunk, tönkretesszük egymást. Persze mondjuk nyilván ennek hiány miből lennének a versek, szóval, hogy hozadéka is van, meg jó, költsége
3: de nem
2: is.
3: Adi.
2: De így van, nem mindenki fordítja ezt művészi alkotókészséggé. Szóval, hogy mondjuk egy hétköznapi esetben, ahol tényleg ez sérülésekkel jár, bántással jár, és azt mondjuk, hogy befejezzük ezt. És tényleg szeparálódni tudunk, tényleg véget vetünk a kapcsolatunknak, akkor ez lehet eredményes. Felelős kollega, szóval, hogy nekünk, a munkatársaimnak és nekem nincs feljogosítottságunk arra, hogy kívülről megmondjuk, hogy szerintem maguk váljanak el, maguk olyan cukik, hogy még vállaljanak 4 gyermeket, stb. Erre semmi, a 3 szakvizsgán nem jogosít föl, de kérdezni mindig lehet, és a kérdéseink azt a célt szolgálják, hogy a klienseink magasabb fokú tudatos rálátást nyerjenek a kapcsolatukra, és erre építve felelősebb döntéseket hozhatnak, például a kapcsolatukról, vagy a kapcsolaton kívüli eseményekről.
3: Ilyenkor megteheted, hogy rábólintasz, hogy te is úgy gondolod, hogy ez a jó döntés?
2: Ha ők meghozzák, akkor mondhatom, hogy ez jól hangzik. Együtt gondoljuk át, hogy mi lesz a hozadéka, és hogy tényleg legyünk megfontoltak, gondoljuk előre végig, hogy milyen buktatói lehetnek. Mert a törpök élete nem csak játék és mese. A legfelelősebb, legelőremutatóbb döntésnél is lehet, hogy lesz még egy-két kívül. Nem annyira könnyű lesz ezt keresztül vinni, és azt hiszem, hogy a szakmai lelkiismeretem arra vesz rá, hogy ilyenkor gondoljuk végig előre, mert az egy felkészültség, hogy igen, nagyon sok hozadéka lesz, de figyelni lesz szükséges arra, meg arra, meg arra. Például olyan párnál, ahol eldöntik, hogy elválnak, ott felelősségen végig kérdezni, hogy tök oké. Abszolút, elfogadom, rendben. Gratulálok a felelős döntéshez. Hogy lesz 2 hónap múlva, 2 év múlva, mondjuk megy középiskolába a gyermekük, hogy fognak meghozni egy döntést arról, hogy melyik középiskolába menjen. Hogy lesznek ott mindannyian a bankettjén, a diplomaosztóján, az esküvőjén, úgyhogy most még tele vannak indulatokkal, meg nehéz érzésekkel. Tehát, hogy készüljünk föl az előttünk álló döntésünknek a folyamányaira.
3: Hát az úgyis nehéz lesz, nagy valószínűséggel.
2: Lesznek benne nehézségek.
3: Aszimmetrikusan alakul az életük, egyiknek van már párja, másiknak nincs, ez rengeteg újabb konfliktus. Azt szokták mondani, hogy nagyobbak a generációs különbségek ma, mint valaha a történelemben, mert élesebbek a technológiai szakadékok generáció között. Hát ezt állandóan emlegetjük. De közben szerintem az emberiség története az arról szól, hogy az utánunk következő generáció az mindig neveletlen, modortalan, tanulatlan, és nem tudom mi minden. Közben van emiatt most egy valódi feszültség generációk között? Kapsz erre panaszokat?
2: Feszültség tényleg mindig van. Én magam úgy tudom, először Hésziodosz időszámításunk előtt 7. században írta le, hogy volt egy aranykor, ugye, amikor mi, és akkor ez a mostani fiatalok, hát ez borzasztó, sárkány fogadta.
3: Talán a huligán szót nem használtam.
2: Igen. Legalábbis Trencsényi Valda felimre fordításában nem ez szerepel. Szóval, hogy és azóta valóban minden nemzedék, és sanszos, hogy előtte is minden nemzedék elmondja, hogy a én időmben, és akkor ezek a mai fiatalok, hát a sárkány fogvetemény elkorcsosult emberfajzat. Az viszont tény, hogy most ez az érdeklődésünk középpontjába került, talán a felgyorsulás miatt. a mi civilizációnkban, a kultúránkban a markáns életmódváltások mondjuk ilyen néhány száz évente köszöntöttek be, egy-egy komolyabb fordulat, ugye az iparosodás előtte a gazdasági fordulat, stb. Stb. Tehát, hogy úgy persze a akkor élő nemzedékeket mindig kibillentették az egyensúlyából. Szóval, hogy ez a felpörgetettség, ez biztos, hogy nem kedvez annak, hogy a egyes nemzedékek könnyebben megtalálják azt, ami összeköti őket. Vannak nagyon előremutató próbálkozások, Benelux államokban, meg Skandináviában például az idős otthonokat az ovikkal egy épületbe helyezik el, és ott a élet két vége, megtanulnak egy picit együttműködni, meg kontaktálni, és mindenki arról számol be, hogy neki ez jó, mert a hétköznapokban olyan életstílust alakítottunk ki, ahol az egyes nemzedékek nem annyira találkoznak egymással, tehát hogy ez a vasárnap nagyinál pörkölt nokedlivel, uborka salátával ízű chips, és akkor ez mindenkinek kiszámítható, már ez is inkább ritka.
3: Miközben még 50 évvel ezelőtt a családok éltek együtt, szülők, nagyszülők, gyerekek.
2: Igen, meghatározó volt, tehát hogy az biztos, hogy lesz ezzel dolgunk, meg hogy nagyon más a egyes nemzedékek nyelve, meg a élet fontos dolgaihoz való hozzáállása, például az, hogy egy munkahelyhez hogyan áll a különböző nemzedék, és mondjuk akkor a magam generációjába tartozó HR vezetőknek nagyon meggyűlik a baja azzal a nemzedékkel, aki a munkahelyét az élete egyik kiteljesítése eszközének tartja, nem pedig az alkalmazkodás fő célja.
3: Meg életcélnak.
2: Meg így ugye. Van.
3: Viszont nekem most eszembe jutott még valami erről, hogy a mesterséges intelligenciát ezer mindenre használjuk, van, aki a szerelmi életét is azon keresztül éli, meg a pszichológiai életét.
2: Abszolút.
3: Is. Ami hát szerintem elég veszedelmes, másrészt lehet, hogy kikapcsol benneteket hosszú távon a körforgásból, mert hát majd én ezt megbeszélem az asszisztensemmel, aki egy AI karakter, és nem veled. Erről mit gondolsz?
2: Tapasztalom. Nagyon sok kliens mondja, hogy mielőtt akár eljött, vagy amit velem megbeszélnek együtt, arról megkérdezik az AI-t is. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy most persze még piedesztára emeljük a technikai újdonságot, azt hiszem még bőven tanuljuk a használatát, még inkább rácsodálkozunk, de ez mindig így volt, amikor a világháló elterjedt. Oh, milyen csodálatos dolog ez az internet. Aztán rájöttünk, hogy meg veszélyei is vannak. Tehát bizakodó vagyok, hogy néhány év alatt kialakul egy ilyen jó használat, hogy erre való, arra használom. Például mondjuk nagy adatbázisokat az AI pillanatok alatt összehasonlít nekem, és kinyeri a lényegét. Ezzel nagyon megkönnyíti az életemet. De azt hiszem, hogy a magam hivatásában egy nagyon lényeges dolgot nem tud az AI, ezt mentalizációnak hívjuk. Nagy nyelvi adatbázisokból kinyeri a gyakori választ, de az nem a tiéd lesz.
3: Általában ez szokott lenni.
2: Így van. Tehát, hogy 1000 emberből, aki hasonló kérdést tesz föl, általában erre jut, de az nem a tiéd, nem lesz. Ez a személyesség hiányzik belőle. Persze az AI nagyon ügyes, én is szoktam vele játszani, néha jókat mosolygok, mert nagyon bravúrosan elhiteti, hogy ő nagyon rád van szabva, ugye a nyelvi megfogalmazásait azonnal illeszti, hogyha ilyen udvarias nyelven kérdezek tőle, ő is úgy válaszol, ha megkérdezem, figyelj, vágod, lőjél már némi infót, ő is rögtön átveszi ezt a habitust, de nem lesz személyes, és hát szóval, hogy ezt az érzelmi ráhangolódásra nem képes, mert olyan nincs neki.
3: Kozma Vízkeleti Dániel, köszönöm. Rengeteg mindenről beszéltünk, és hát rengeteg mindenről kellett volna még, vagy ezekről bővebben.
2: Mert hogy szerte
3: majd egy másik alkalommal.
2: Köszönöm.
3: Örülök, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a Húzós. Viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt, további 15 ezer család kaphat állami támogatást energiatárolóra, marad a derült. Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt, további 15 ezer család

0: politikus korábban alaptalannak nevezte a gyanút és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Új jelöletet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A jövő héten kezdődő akcióban minden a Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszer dob ki évente egy négy tagú család. Ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória a harmadik helyezettjeként zárt. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot itt a Spirit FM-en, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban, ahol én, Tóth Peti Lili vagyok egy személyben a műsorvezető és a szerkesztő is. Az állatkísérletek évtizedek óta fontos szerepet töltenek be a tudományban és az orvostudományban. Ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kap az állatok védelme és a kísérletek kiváltása is. Ma már számos új módszer és technológia segíti a kutatókat abban, hogy kevesebb állatra legyen szükség. A következő percekben megnézzük, hogyan zajlanak ma az állatkísérletek, milyen szabályok védik a kísérleti állatokat, és mennyire reális egy olyan jövő, amelyben már nem lesz szükség rájuk. A témában pedig beszélgető partnerem lesz dr. Gyertyán István, az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács elnöke. Sok szeretettel köszöntöm nálunk!
3: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Kezdjük az alapoknál. Amikor állatkísérletekről beszélünk, pontosan mit kell elképzelnünk, vagy hogy hogyan kell elképzelnünk? Mit csinálnak ilyenkor az állatokkal?
3: Ugye azzal kezdeném, hogy a jogszabály szerinti állatkísérlet ez nem teljesen ugyanaz, mint a tudományosan lett állatkísérlet, ugyanis a jogszabály azt mondja, hogy ott kezdődik az állatkísérlet, természetesen tudományos célból használják fel az állatot, ha legalább egy tűszúrással, tehát egy injekcióval egyenértékű fájdalom éri az állatot, vagyis minden, ami ennél nagyobb. Tehát egy olyan tudományos kísérlet, ahol azt vizsgálják, hogy egy labirintusba hogy tanul az állat, és mondjuk jutalomfalatokkal motiválják erre, az nem minősül jogilag állatkísérletnek, mert nincs benne még egy tűszúrásnyi fájdalom se. Na most innentől fölfele aztán minden olyan állatkísérlet szóba jön, ami részben alapkutatási célokat szolgál, hogy működnek a különböző szervrendszereink, mit csinál az immunrendszer, amikor találkozik egy vírussal, mi történik, amikor emlékezünk valamire, mitől lesz infarktusunk, hogyha elromlik a szívünk, de olyanok is állatkísérletek, amelyek a gyógyszerfejlesztést szolgálják, tehát hogy különböző betegségekre fejleszünk gyógyszereket, de ide tartoznak természetvédelmi célú, tehát egy fajfenntartás szolgáló kísérletek, amikor azért vizsgálják,

0: veszélyeztetett fajoknak az egyedeit, hogy megnézzék, hogy hogyan lehet segíteni az, hogy fennmaradjanak, teszem azt mondjuk a béka populációban van egy komoly fertőzés, ami elkezdi írtani őket, akkor erre megpróbálnak valamilyen ellenszert találni.
1: Egészen nagy palettát sorolt fel, viszont a következő kérdésem viszont arra vonatkozna, hogy milyen állatokat használnak leggyakrabban a kísérletekhez, és miért pont éppen ezeket a fajokat?
0: Típusosan az egérpatkány a leggyakoribb állat, bár újabban a felzárkozott ehhez a zebradánió, mint hal, nagyon népszerűvé vált a kutatók körében, mert bizonyos típusok betegségek modellezésére, vagy életani folyamatok szervfejlődés embrionális formába arra jó modellállat. Tehát a patkány egér, ez történelmileg alakult ki így igazából, hiszen ugye az emberiség ezekre sokáig úgy tekintett, mint kártevő fajok, bejönnek a spájzbe és megeszik az ételt, vagy terjesztik a pest is, mint a patkány. Tehát, hogy mondjam, nem volt túlságosan nagy szánalom az irányukban, és valószínűleg ezért választották őket a fő kísérleti állatoknak.
1: Mi alapján döntik el, hogy egy adott kutatáshoz milyen állatot használjanak? Mennyire lehet például egy egéren kapott eredményt az emberre is vonatkoztatni, rávilágítani?
0: Ez ugye mindig egy fontos kérdés, hogy mennyire átvihető az emberrel kapott ismeret. Nyilvánvalóan nem vihető át 100%-ba, hiszen az egér nem ember. Viszont bizonyos formában hasznosíthatók az ismeretek, tehát azért az emlősök szervrendszerei nagyon sok mindenben hasonlóak, a genetikai állományuk is nagyon-nagyon nagy mértékben megegyezik. Persze látjuk a különbséget ugye saját szemünkkel is, hogy azért az a néhány százalék, amiben nem azonosak a gének, az micsoda különbséget tud okozni, de egy keringési rendszerben, egyszerűbb tanulási feladatokban még az agyműködést is ide lehet sorolni, nyerhetünk átvihető adatokat emberre. Mindig tudni kell, hogy mennyire lehet. Tehát tisztában kell lennie a kutatónak azzal, hogy mennyire érvényes ez az emberre.
1: Melyek azok a területek, ahol ma még szükség van az állatkísérletekre? Van-e olyan vizsgálat, amelyet jelenleg egyszerűen nem lehet máshogyan kivitelezni?
0: Van, egyelőre van. Például az alapkutatási vizsgálatok azok típusosan ilyenek. Az alapkutatásban is azt kérdezik a kutatók, hogy hogyan működik a agyunk, amikor emlékezünk, mi történik, amikor az immunrendszer találkozik a vírussal. Tehát ilyen úgymond kiegészítendő kérdéseket tesznek föl. Azokban a vizsgálatokban, ahol, hogy mondanám, hogy ilyen eldöntendő, tehát a végén valamilyen igen-nem választ kapunk, biztonságos-e ez a gyógyszer abban a dózisban, amiben a betegeknek akarom adni? Igen vagy nem? Hatékony-e ebbe a betegségbe? Igen vagy nem? Ezeknél könnyebb, és itt vannak leginkább az alternatív módszereknek a fejlődése, mert ezeket az igen-nem válaszokat, ezeket könnyebb megadni létező adatok alapján, vagy felhasználva a meglévő adatokat, teszem azt a mesterséges intelligencia segítségével is. Ezzel szemben, amikor azt kérdezzük, hogy mi történik, vagy hogyan, tehát olyat kérdezünk, amit még nem tudunk, ott azért nehéz nem állatos módszereket bevetni, mert hiszen nem tudjuk, hogy mit szeretnénk modellezni az állaton kívül a kémcsőbe.
1: Uh-huh. A felkészülésemkor találkoztam egy elvvel, ezzel a pontosabban 3R elvvel. Mit jelent ez, és hogyan jelenik meg ez a gyakorlatban a hallgatóság számára? Kicsit kitisztázom ezt a kifejezést. Magyarul röviden egyébként, először mondom angolul, replacement, reduction, refinement, és magyarul helyettesítést, csökkentést, tökéletesítést vagy finomítást jelent. Pontosan mit akar ez?
0: Igen, ez ma már a megkerülhetetlen elve az állatkísérletekben, és minden kutatónak demonstrálnia is kell, hogy ezt ehhez ő tartja magát. Magyarul talán, hogyha azt mondjuk, hogy 3C, hogy vegyük, hogy csere, csökkentés és csillapítás. Tehát az első a helyettesítés, hogy ahol lehet, ott ne állaton próbáljuk kikísérletezni azt a dolgot, amire a tudományos választ várjuk, hanem próbáljunk nem állatos módszert használni. A csökkentés az azt jelenti, hogy ha már mégis állatokat kell felhasználnunk, azt a lehető legkevesebb állattal tegyük meg, ami még azonban értékelhető eredményt ad. Ez egyébként egy oldalú dolog, mert nem csak úgy lehet relatíve csökkenteni az állatokat, hogy egy adott információ kinyeréséhez kevesebb állatot használok, hanem ha már felhasználok egy állatot, próbáljuk belőle minél több adatot kinyerni. És a harmadik, ez a finomítás, tökéletesítés, itt tulajdonképpen arról szól, hogy és a kísérletben vonott állatoknak a minimalizáljuk, a lehető legkevesebb mértékűre csökkentsük azt a fájdalmat, vagy szenvedést, vagy károsodást, amit el kell tűrnie a kísérleti beavatkozás miatt.
1: Egyre többet lehet hallani a laboratóriumban létrehozott miniszervekről, úgynevezett organoidokról, illetve szerva-csippen technológiákról. Ezek mennyire képesek már utánozni azt, amit mondjuk egy élő szervezetben lezajlik egy teszt során?
0: Ez egy fantasztikus fejlődés a tudományban, és az abszolút élen jár a tudomány, tehát 15 éve még fogalmunk sem volt arról, hogy mit jelent egy organoid, amikor sejteket úgy növesztenek háromdimenziósan, hogy például egy mini szív, vagy egy úgynevezett mini agy ki tud alakulni, vagy egy kis lapkára rátesznek különböző szerveket, idézel be a szerveket, tehát a szervekhez jellemző sejteket, és közöttük átfolyatják, utánozva a véráramlást, egy folyadékot, és abban benne van a gyógyszer jelölt molekula, és megnézzük, hogy a különböző szervekre hogy hat. Tehát szenzációs eredményekkel vannak ezekkel a módszerekkel, azonban azért még nem tartunk ott, hogy ezzel teljesen le lehetne váltani az élő állatban levő szívet, vagy agyat, vagy a teljes szervrendszert. De én azt gondolom, hogy amilyen sebességgel fejlődik ez a terület, hát 10-15 év múlva, ha most azt mondom, hogy most mondjuk 20%-a az állatkísérleteknek, amit ki lehet váltani, akkor lehet, hogy 10-15 év múlva 80-90%-ot fogok mondani. Nagyon-nagyon élenjáró technológiák ezek.
1: Manapság a hétköznapokban és szinte minden egyes témában felmerül a mesterséges intelligenciának a szerepe. Na de vajon eljuthatunk-e oda, hogy az AI bizonyos esetekben akár ki is válthasson állatkísérleteket?
0: Igen, ez megint ebbe a bizonyos igen-nem kérdés feltevésnél, tehát az AI az adatokon dolgozik, ő adatokból indul ki, és abból von le következtetéseket, és ugye amivel hát meghaladja az embereknek a képességét, hogy igen nagy mennyiségű adatokból is ki tud szűrni összefüggéseket, amit esetleg az emberi elme már nem tud. És nagyon, tehát az AI-jal meg tudjuk mondani, hogy bizonyos molekulák például hatékonyak lesznek-e mondjuk a szívinfarktus gyógyításába, vagy bizonyos molekulák ártalmasak lesznek-e, és akkor egy bizonyos dózisba is ne adjuk be az embereknek, és akkor már kiváltottunk állatkísérleteket. Amit meg az AI se tud megmondani, az, amire utaltam, hogyha arra kérdezünk rá, hogy mi történik ekkor és ekkor a szervezetben, mert arról még nincs adatunk, és amiről nincs adat, arról az AI se tud következtetést levonni.
1: Egy kicsit futurisztikusabb és provokatívabb záró kérdéssel zárnám a beszélgetésünket, hogy lát-e esetleg a jövőben egy olyan tesztelési folyamatot, vagy egy olyan kutatási módszert, ahol teljesen mellőzhető lesz az állatkísérleteknek a jelenléte, tehát ki lehet-e véglegesen váltani az állatkísérleteket?
0: Hát vannak olyan területek, ahol ez jó eséllyel meg tud történni. Tehát például azt gondolom, hogy pont ezeken a biztonságossági vizsgálatokon, amire most ugye az Európai Bizottság is kiadott egy ilyen ütemtervet, eljuthatunk oda, hogy bizonyos szerek ártalmasságáról úgy legyen adatunk, hogy ehhez nem használtunk fel állatot, nem mérgeztünk meg vele állatokat, mert a meglévő adatok alapján, a kémcsőbe végzett kísérletek alapján, bevonva a mesterséges intelligenciát, nagy mennyiségű adatok, akár még az embereken meglévő adatokat is bevonva, lehet, hogy olyan következtetéshez el tud jutni, hogy meg tudja mondani, hogy ez mennyire káros. Ez elképzelhető.
1: Hát nagyon szépen köszönöm az értekezést. Dr. Gyertyán Istvánt hallhatták, az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács elnökét. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy informatív beszélgetést hallhattak a hallgatók.
0: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Egy kölyök kutya érkezése hatalmas öröm, de az sem mindegy, honnan kerül hozzánk az új csöpség. Egy felelős tenyésztő munkája ugyanis jóval a kölyök megszületése előtt már elkezdődik, és az egészségügyi szűrésektől a megfelelő párosításon át a gondos felnevelésig rengeteg minden tartozik hozzá. A következő percekben annak járunk utána, hogyan ismerhetjük fel a megbízható tenyésztőt, milyen jelek adhatnak okod gyanúra, és mire figyeljünk, mielőtt hazavisszük a leendő kis kutyánkat és leendő legjobb barátunkat. Ebben a témában pedig Árkosi Beatrix-el, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségeinek irodavezetőjével, okleveles agrármérnökkel és kinológus szakmérnökkel beszélgetek. Köszöntöm nálunk!
2: Jó napot kívánok!
1: Nyilván ez egy fontos és kardinális kérdés, tenyésztő vagy szaporító, hogyan ismerjük fel, de ennyire azért még ne rugaszkodjunk el a témától. Mit jelent ma felelősen például kutyát választani? Mire érdemes már a keresés legelején odafigyelni a leendő gazdinak?
2: Én azt gondolom, hogy a mai felgyorsult világban mindenki az interneten próbál kiskutyát keresni, hiszen ha beütök egy fajta nevet, akkor rengeteg találatot kapok, akár kennelekre, akár hirdetésre, akár különböző oldalak hirdetéseire. Én nem innen indulnék el. Aki valóban tenyésztőtől szeretne kiskutyát vásárolni, én annak azt tudom ajánlani, a legbiztosabb útja az, hogyha felmegy a MEUA Szövetség honlapjára, ami a kennelclub.hu címen található, és ott a szervezetek menüpontban megtalálja a fajta gondozókat. Ha rákattint erre a lehetőségre, és beírja a keresőbe a keresett fajta nevét, akkor ki fogja dobni az oldal azt a 2-3 fajta gondozó egyesületet, aki az adott fajtával foglalkozik. Az ő elérhetőségük, illetve a weboldaluk címe, az minden esetben fenn van ezen a honlapom, és hogyha felkeresik ezeket a fajta gondozókat, akkor nagyon sok esetben találnak olyan menüpontot náluk, hogy ajánlott kennelek, ajánlott tenyésztők, vagy ajánlott almok. Ha innen indulunk el, akkor nagyon nagy az esélyünk, hogy egy felelős állattenyésztővel, egy felelős kutyatenyésztővel fogunk találkozni.
1: Ám sajnálatos esetekben eléggé gyakran előfordul, hogy mégsem így cselekszenek a leendő gazdik. Sokan például azt gondolják, hogy ha egy kutyafajta tisztának néz ki, akkor biztosan tenyésztőtől származik. Na de mit jelent valójában a törzskönyv, és miért is annyira fontos manapság?
2: Hát ugye itt van egy kis szakmai edukáció a részemről, mert az, amit mi megkapunk a kutyáinkhoz, hogyha fajtatiszta kutyát vásárolunk, az nem a törzskönyv, hanem az a kutyának a származási igazolása. Maga a törzskönyv az egy hatalmas nagy adatbázis, amiben az adott fajta összes törzskönyvben rögzített egyedének az összes tulajdonsága, a szülei, a felmenői, a színe, a szőrzete, ha ez fontos, a tenyésztője, a tulajdonosa benne van. Az az A4-es nálunk zöld színű származási igazolás, az a saját adott egy darab kutyára vonatkozó összes ilyen adatot tartalmazza, 4 generációra visszamenőleg.
1: Tegyük fel, mégis az ön által ajánlott módszert választjuk, és megpróbálunk utána nézni a keneleknek. Miből ismerhető fel már az első kapcsolatfelvétel során, hogy megbízható tenyésztővel van dolgunk?
2: Hát ami nagyon fontos, és azt hiszem, hogy furcsán fog hangzani, az az, hogy a tenyésztő kérdezni fog. Kérdezni fog a leendő gazditól arról, hogy hogyan él, arról, hogy milyen körülmények között él, arról, hogy mit szeretne, mit tervez a leendő társával csinálni, hova fogja rakni, hol lesz a helye, mennyi időt fog egyedül tölteni a kutya. Szóval ilyen kérdéseket fog feltenni. Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések már nagyon pontos képet kapnak arról, adnak arról, hogy az, akivel beszélek, az valóban tenyésztő, és valóban fontos neki az általa előállított, ez most egy csúnya szó volt, kiskutya leendő következő 15 éves élete és életminősége. A tenyésztőknek az életében két nagyon fontos momentum van. Az egyik az az, hogy milyen párosítást hoz létre, tehát melyik szukakutyát melyik kannal fedezteti, és a másik a kölykök számára a leendő gazda kiválasztása. Ha olyannal találkozunk, akit nem érdekel, hogy hova kerül a kutya, hogy milyen körülmények között fog élni, megmondja, hogy mennyi az ára, és holnap után elviheted, ott azért egy vörös felkiáltó jel legyen a fejünkben.
1: Az előbbiekben kitért arra, hogy milyen kérdéseket fog nagy vonalakban feltenni a tenyésztő, hogyan is monitorozza majd a leendő gazdit. Viszont fordított esetben a leendő kutyusvállalónak, gazdinak milyen körülményeket kell személyesen szemügyre vennie esetleg, miért elhozzuk a kutyust. Fontos például, hogy találkozzunk egyáltalán az anyaállattal vagy a tenyésztő személyével?
2: Abszolút fontos. Szerintem az, hogyha egy tenyésztő, vagy egy személy, akitől kutyát akarunk vásárolni, azt mondja nekünk, hogy úgyis arra járok, majd elviszem neked a kiskutyát, ne gyere ide, messze lakom, éppen nem érek rá, de arra van dolgom, találkozzunk a benzinkútnál, ott tegyük le a telefont. Nagyon fontos, hogy lássuk a körülményeket, milyen körülmények közül származik a kutya. Fontos, hogy lássam a szukakutyát is, az anyakutyát, hiszen az ő viselkedése azért bizonyos támpontot fog adni arról, hogy milyen módon van szocializálva, milyen körülmények között van tartva. Nézzük meg, hogy mennyire tiszta az a hely, ahol a kiskutyák vannak, az alom, és hogy mennyire érdeklődik a tenyésztő is az új gazdi iránt, illetve ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy adott esetben elkérjek néhány dokumentumot az alomra vonatkozóan.
1: Mely dokumentumoknak kell szigorúan hozzánk kerülni egy jó tenyésztő által, amikor mondjuk magunkhoz kerül a kutyus? Mik járnak vele együtt?
2: A származási igazolás az egyértelműen alap. És azért mondom, hogy alap, mert nagyon sok olyan problémába ütközünk, és olyan kérdés vagy panasz landol az asztalunkon, hogy megkérdezte a tenyésztő, hogy kell-e hozzá származási igazolás, és azt mondta, hogy amennyiben kérek hozzá, akkor a 150 000 forinttal megemeli a kutya árát. Most ez annyira nem igaz, hogy ennek a származási igazolásnak a kiállítási díja 7500 forint. Tehát, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy kell-e származási igazolás, akkor ott megint gyanakodjunk, hogy valami lehet, hogy nincs rendben. Ez biztos, hogy szükséges, hiszen autót sem veszek törzskönyv nélkül.
1: Bizony.
2: A másik, ami fontos, hogy legyen a kiskutyának oltási könyve, és az oltási könyvbe legalább 2-3 oltás már belekerüljön. Hiszen 6-7-es korban elkezdődik egy oltási program, 2 hetente kapja meg az újabb és újabb oltásokat a kölyök kutya, tehát mire elviszem, addigra legalább 2, de jó esetben már 3 oltása is van. A legtöbb tenyésztő összeállít egy pici csomagot a kiskutyának, a kedvenc kis takaróját, vagy abból egy darabot, egy kis játékot, különböző dokumentumokat, különböző tájékoztató anyagokat, egy összeállított ismertetőt, mit eszik a kiskutya, mennyit eszik a kiskutya, milyen kiegészítőket kellene kapnia életkorának megfelelően, esetleg mikor kell elvinni szőr egy kozmetikába, milyen szőrápolást igényel az adott fajta, tehát egy ilyen kis használati utasítás van a kölyök kutyához, hiszen ezzel nem mindenki van tisztában. Ezek nagyon fontos dokumentumai egy kölyök kutyának, de ami ezt megelőzi, hogyha én oda megyek egy tenyésztőhöz, és megkérem, hogy mutassa meg a szülőknek az adott fajtára jellemző betegség genetikai szűréseket, vagy a két szülő származási igazolását, akkor egy jó tenyésztő ennek természetesen eleget fog tenni.
1: Hallhattuk, hogy hogyan viselkedik egy jó, megbízható tenyésztő, és hogy hogyan adja át a kutyust. Na de melyek azok a tipikus figyelmeztető jelek, amelyeknél inkább érdemes visszafordulni és kihátrálni a kutyus magunkhoz vételétől? Gyanús lehet-e például a túl sok fajta, a folyamatosan elérhető kölykök, vagy az, ha az eladó nem akarja megmutatni, hogy hol élnek a kutyák?
2: Hát az egyértelműen gyanús. Ha az eladó nem akarja megmutatni, hogy hol élnek a kutyák, akkor ott tényleg forduljunk sarkon, vagy tegyük le a telefont. A sok fajta az megint egy olyan dolog, ami némi kétséget ébreszthet, hiszen egy tenyésztő egy-két fajtával foglalkozik, akiknél ugye az ő célja a fajta nemesítése, ez nagyon sok tudást és figyelmet igényel. Ha 10-15 vagy annál több fajta egyedeit látjuk, vagy találkozunk a hirdetésével, akkor azért az egy erős kérdőjel tud lenni a fejünkben. De mindenképpen menjünk el, és nézzük meg, és ha bármi probléma, vagy bármi olyan dolgot tapasztalunk, ami valami miatt rossz érzést, vagy bizonytalanságot kelt, akkor inkább mondjuk azt, hogy köszönjük szépen, de nem vásárolunk, mint hogy hát bevásároljunk egy olyan kiskutyát, amivel aztán a problémák sokasága kezdődik az életünkben.
1: Egyébként milyen egészségügyi szűrések előzik meg ideális esetben a tenyésztést, és ezek mennyiben különbözhetnek akár fajtánként?
2: Hát fajtánként különböző egészségügyi szűrések vannak. Ugye a fajtagondozó egyesületeink a tenyésztési szabályzataikban leírják azt, hogy melyik fajtánál milyen szűréseket kell elvégezni a tenyésztésbe vétel előtt. Ezeknek egy része genetikai szűrés, de egy része az nem genetikai, ilyen például a csípődiszplázia szűrés. Ez attól függ, hogy milyen fajtáról beszélünk, és minden fajtánál más és más. Ezt egyébként a fajtagondozó egyesületek honlapjain a tenyésztési programba el lehet olvasni, és meg lehet nézni. A fontos az, hogy ezek a szűrések azért kerülnek be egy-egy ilyen tenyésztési programba, mert abban a fajtában viszonylag gyakori lehet bizonyos betegség, vagy bizonyos betegség megjelenése, és ezt akarják elkerülni a fajta gondozók, illetve a tenyésztők.
1: Nagyon sok hírben sajnos még a mai nap is találkozunk a szaporítókkal, mint kifejezéssel és mint ügyekkel is, mert eléggé sok az elkobzás, a lefoglalás, akár büntetés, bírság is. Hogyan tudnak még a mai napig ennyire könnyen működni a szaporítók?
2: Ha Hát ez egy nagyon jó kérdés, és erre én azért nem nagyon tudok önnek konkrét választ adni, de maga ez a szaporító kifejezés, ez egy nem egészen egyértelmű, és nem egy egyféle tevékenységre utaló dolog. A szaporítás, mint olyan az állattenyésztésben azt jelenti, hogy bizonyos fajta, vagy bizonyos fajok esetében az egyed létszámot növelem. Hadd mondjak erre egy példát. A második világháború után az erdélyi kopó Magyarországról gyakorlatilag eltűnt. Az állatkert igazgatója hozott be két példányt, és kezdte el újra az erdélyi kopó magyarországi meghonosítását megteremteni. Amit ő csinált akkor, az szaporítás, hiszen egyed létszámot növelt. Tenyésztés akkor lett belőle, amikor már megfelelő számú egyed állt rendelkezésre ahhoz, hogy bizonyos szelekciókat elvégezzenek az állományon, és kiválogassák a következő generációnak a szüleit. Azok a szaporítók, akikről ön beszélt, azok a szaporítók gyakorlatilag az állatkínzó kategóriába tartoznak. Ez a legrosszabb és a legkirívóbb része a szaporításnak, de vannak olyan emberek, akikre nem tudom azt mondani, hogy tenyésztő, mert nem nemesít, és nem a fajta javítása a célja, hanem egyszerűen az a célja, hogy előállítson újabb és újabb almokat, és az abban megszületett kölyökkutyákat értékesítse. Még az sem kizárt, hogy betartja a fajta gondozó tenyésztési szabályait, vagy sok esetben betartja, de ő nem klasszikus tenyésztő, viszont nem is az állatkínzó szaporító kategória. Szóval ez a szaporítás ilyen szempontból egy nagyon sokszínű és egyébként eléggé vitatott kifejezés. Az, hogy ezek az emberek hogy tudják már az állatkínzásba csúszó szaporító, hogy tudja a tevékenységét, még mindig hogy fordulhat elő, ilyen nyilván olyan helyen csinálják ezt, ahol mi nincs kitéve idegen szemeknek, nincsenek szomszédok, akik esetleg észlelik, olyan körülményeket teremtenek, ahova nem lehet bemenni, nem lehet belátni, esetleg hallani sem lehet, hogy mi folyik ott. Így aztán ezeket el tudják leplezni, ezeket a tevékenységeket.
1: Végezetül, minthogyha szakértő adhatna 3 tippet, hogy mindenképpen mit ellenőrizzünk, és mitől mondhatjuk ki azt, hogy hozzá magunkhoz vehető a kutyus, és hogy biztonsággal betudható az, hogy ez a kutyus ez jó helyről származik, pont hozzánk való, és hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy egészséges és szép hosszú életkort éljen le. Mi lenne ez a 3 tényező?
2: Az első jó tanácsom ez ügyben az, hogyha valaki kis kutyát akar vásárolni, ne kapkodjon. Én is az a típusú ember vagyok, aki kitalálom, hogy szeretnék venni egy kis kutyát, leginkább tegnap előttre.
1: De vagyunk így ezzel egy páran.
2: Igen, de erre rá kell szánni az időt. Szóval meg kell nézni néhány, 2-3 tenyésztőnek a honlapját, fel kell velük venni a kapcsolatot, el kell menni, meg kell nézni. Ha a körülményekről én azt gondolom, hogy ezek teljesen rendben vannak, családi körben van a kutya, vagy olyan kenelekben vannak a tenyészállatok, amik komfortosak, látszik, hogy szocializáltak, tehát nincsenek egész nap bezárva egy kenelbe, foglalkoznak velük, ápoltak, tiszták, akkor azt gondolom, hogy ott már olyan nagyon nagy baj nem lehet. Nyilván beszélgetni kell a tenyésztővel, nyilván az egy fontos szempont, hogy mennyire érdekli, hogy én ki vagyok és mit szeretnék, mennyire térképezi föl, hogy az ő általa létrehozott kölyök az milyen környezetbe fog kerülni, mennyire érdeklődik az iránt, hogy mi a célom bele, hogy mennyire vagyok sportos, mennyire megyünk kirándulni, ha ilyen fajtát akarok választani. Tehát ezek nagyon fontosak, a kommunikáció ebben a kontextusban, azt hiszem, hogy elengedhetetlen. És természetesen az is nagyon fontos, hogyha nekem van kérdésem, és én szeretnék látni bizonyos dokumentumokat, és szeretnék találkozni az anyakutyával, vagy az általa tenyésztett többi kutyával, akkor már a kutyáknak a hozzám való viszonya, vagy a kutyákkal, kutyáknak az emberhez, idegenhez való viszonya, magatartása, az is nagyon árulkodó lehet.
1: Hát valóban aláírom én is, hogy sokan hirtelen felindulásból választanak kutyát, vagy vásárolnak, na de annak tekintetében, hogy tényleg akár 10-15 évre is választhatunk magunk mellé partnert, legjobb barátot, tény is való, hogy érdemes megszűrni, hogy honnan és kit fogadunk magunkhoz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további szép napot!
2: Nagyon szívesen, én köszönöm. Viszont hallásra!

0: A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Az állatok szeretetét és tiszteletét nem lehet elég korán megtanulni. Hamarosan ismét elindul az állatvédelmi témahét, amelynek programjain keresztül országszerte gyerekek ismerkedhetnek meg a felelős állattartással és az állatok védelmével. A következő percekben megnézzük, mivel készülnek idén, hogyan lehet az állatvédelemből valódi élményt teremteni a gyerekek számára, és azt is, milyen különleges szerepet kap az idei vendégország, Madagaszkár. Vendégem pedig dr. Koska Hedvig, az állatvédelmi témahét projektvezetője és szervezője. Köszöntelek nálunk!
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit!
1: Mikor startol a program?
2: Szeptember 28-án kezdődik az idei állatvédelmi témahét, az az ötödik alkalom egyébként, hogy megszervezzük ezt az eseményt, és 2 hetet alá fel egészen október 11-ig szervezünk különféle programokat. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy azoknak az intézményeknek is javasoljuk a csatlakozást, akik esetleg, vagy szülőknek, intézményeknek, akik esetleg ebben az időszakban nem tudnak programot szervezni, ugyanis az oktatóanyagok, az ingyenes tananyagok azok fent maradnak, ugyanúgy az online tanórák is, és ez bármikor az év folyamán, a tanév folyamán alkalmazni tudják.
1: Mivel készültek idén a gyerekeknek és a pedagógusoknak is? Mert ha jól tudom, akkor nem csak a gyerekeket céloztátok meg, hanem a tanítókat, oktatókat is.
2: Így van, az idei évben a tavalyi, illetve az előző évekhez hasonlóan pályázatokat, illetve kihívásokat írtunk ki mind a gyermekek, mind pedig a pedagógusok számára, illetve a partner szervezeteinknek köszönhetően számos külső program lehetőség várja a gyermekeket és a szülőket, illetve a pedagógusokat egyaránt. Kezdeném a pályázatokkal, illetve a kihívásokkal. Itt igyekeztünk minden korosztályhoz szólni. Most első alkalommal a tegnapi napon kiírásra került az év állatbarát pedagógusa pályázat, ami értelemszerűen pedagógusoknak szól, és keressük azt az egy pedagógust, valószínűleg nagyon nehéz lesz kiválasztani, aki elnyerheti ezt a címet idén. Minden alkalommal, minden évben szeretnénk majd ezt megszervezni a későbbiekben. Ezen kívül pedig minden korosztálynak, bölcsödéknek, óvodáknak, általános iskoláknak, alsó-felső tagozatosoknak külön, illetve középiskoláknak is szerveztünk egy-egy pályázatot, vagy készítettünk egy-egy pályázatot, amivel a kiemelt témáinkhoz kapcsolódóan megmutathatják a gyermekek tehetségeiket. Ezen kívül kihívásaink is vannak, most már visszatérő kihívásaink is vannak, ilyen például a Te adományoz program, ahol fontosnak tartottuk azt, hogy egy együttműködést, egy kapcsolatot alakítsunk ki a civil állatvédő szervezetek, illetve az oktatási intézmények között. Ezért arra ösztönözzük az oktatási intézményeket, azon belül is a szülőket, illetve a pedagógusokat, hogy gyűjtsenek tápadományt a civil állatvédő szervezetek részére. Ezen kívül pedig ki szoktuk emelni, hogy nyilvánvalóan, hogyha az adott szervezetnek másra van szüksége, akkor bármit lehet gyűjteni. Mi a tápadományt regisztráljuk, a tavalyi évben hál' Istennek nagyon sokan csatlakoztak hozzá, és több mint 40 ezer kilogramm tápadományt sikerült összegyűjteni. A másik ilyen hasonló program, ami szintén a civil állatvédő szervezeteket célozza, az a Tessétáltasd program, vagy kihívás, ahol a kilométereket szeretnénk gyűjteni elsősorban gazdátlan állatokkal sétálva. A tavalyi évben több mint 60 ezer kilométert gyűjtöttünk össze országosan határon innen.
1: Egészen elképesztő szám, hát gratulálok, és remélhetőleg idén még több lesz ez a szám. Na de mivel említetted is korábban, hogy elsősorban nyilván a gyerekekre szabjátok a különböző programokat, mitől annyira fontos, hogy már óvodás vagy akár iskolás korban elkezdjünk beszélni a felelős állattartásról a kicsiknek?
2: Azt szoktuk mondani, hogy a ma gyermeke a jövő felelős állattartója, és minél inkább foglalkozunk ezzel a területtel, ezzel a témával, annál jobban tudatosul bennük, hogy az állatok iránt is tisztelettel és szeretettel kell fordulni, vagy az állatok felé is tisztelettel és szeretettel kell fordulni, és ezeken az élményprogramokon keresztül ezt nagyon jól lehet átadni minden korosztálynak, mert bölcsödéseknek is. Nagyon sokféle sikertörténetünk van a pedagógusokon keresztül, amiket amilyen beszámolókat adtak felénk. Ezúton is szeretném egyébként megköszönni minden pedagógusnak a részvételt, ugyanis tulajdonképpen ők azok, akik működtetik ezt a programot, és igazából ők a főszervezők, nem is mi, hiszen hogyha ők nem lennének, akkor nem is jutna el ez a program a gyermekek felé, és nagyon-nagyon kreatívan próbálják beépíteni a mindennapokba ezt a témát, hogy minél jobban tudatosuljon a gyermekekben, hogy nagyon is fontos a felelős állattartás, a tudatos állatválasztás, vagy azt is szoktuk mondani, hogy az is felelős állattartó, aki éppen nem tart állatot, hiszen átgondolja azt, hogy nem biztos, hogy alkalmas arra, vagy éppen a lehetőségei nem adottak ahhoz, hogy egy állatot tartson, vagy egy állatot vállaljon.
1: Bizony, ez egy nagyon fontos felismerés. Na, de nem is olyan régen említetted, hogy élményprogramok. Egyébként kell ez a különböző léptékben, mértékben az élményfaktor a gyerekeknek a tanulásához? Ez egyébként a quintessencia, ez a vívő anyag tulajdonképpen, hogy megérkezzen hozzájuk az üzenete a programnak?
2: Igen, azt gondolom a programnak, illetve a témának is, magának az állatvédelem témájának az eszenciája az, hogy nincsenek benne kötelező elemek, és pontosan ezt próbáljuk átadni az állatvédelmi témahéttel a pedagógusoknak, hogy rengetegféle lehetőség, tevékenység van, amivel át tudják adni a tudást a gyermekek számára. Sokszor észre sem veszik, hogy tanulnak, hiszen olyan élményprogramok, olyan élmények várnak rájuk, amik életre szólóak adott esetben, és fel sem tűnik nekik, hogy igazából ők rengeteg tudást szereztek akár az állatokról, akár egymásról, hiszen azt is ki szoktuk emelni, hogy itt nem feltétlenül csak az állatokról van szó, és az állatvédelmi témahét, annak ellenére, hogy állatvédelem nevet visel, és állatokról is tanulnak, nem csak állatokról tanulnak, hanem egymásról is, egymás tiszteletéről, és valahol ez a gyermekvédelemről is szól.
1: A bevezetőben említettem Madagaszkárt. Az idei témahét vendégországa lesz ő. Miért éppen erre a különleges szigetre esett a választás? Mondhatni, a magyar klímához képest eléggé egzotikusnak számít.
2: Igen, szerettünk volna idén egy plusz programot bevezetni, és ez a vendégországnak a lehetősége volt. Itt a pedagógusokat kérdeztük meg, hogy melyik országról szeretnének tanulni, illetve ismeretet átadni a gyerekeknek, úgyhogy többféle lehetőség volt, és közte volt Madagaszkár is, hát magasan Madagaszkár nyert, nyilván itt valószínűleg a Madagaszkár mese is szerepet játszott, illetve a bevezethetőségben ez segítséget is nyújt a pedagógusoknak. Mi próbáltuk felvetni a kapcsolatot madagaszkári szervezetekkel, hogy hiteles információkat tudjunk átadni a pedagógusoknak, hiszen nyilván azért nekünk is ez egy új terület, és igyekeztünk pontos, hiteles információval szolgálni számukra, úgyhogy ezeket az információkat találják meg az oldalra látogatók, illetve ehhez kapcsolódóan készítünk ugyanúgy szakmai háttéranyagot a pedagógusok számára, és óraterveket, tananyagokat a gyermekek számára.
1: Nagyon izgalmas, amit az imént említettél. Akik még esetleg most szeretnének regisztrálni, iskolák vagy pedagógusok, esetleg óvodák, hogyan tehetik meg, és meddig van esetleg regisztrációs határ?
2: Javasolt regisztrációs határ a szeptember 28, de lényegében egész évben lehet regisztrálni a weboldalon. nem zárjuk le a regisztráció lehetőségét, ugyanis ahogy már az elején emeltem, vagy említettem, fontosnak tartom bevonni a lehető legtöbb oktatási intézményt, illetve pedagógust ebbe a programba, és nyilván, hogyha esetleg ők nem hallottak erről még ebben az időszakban, de mondjuk márciusban szeretnének csatlakozni, akkor legyen rá lehetőségük, és azt gondolom, hogy az állatvédelem pedagógia, vagy az állatbarát nevelés lényege egyébként is az, hogy ez egy folyamatos tevékenység legyen, ne csak egy egyszeri kiemelt időszak. Nyilván most az Állatok Világnapja körül egyébként is nagyobb hangsúly kerül rá, de hogy ez mindenképpen ott legyen a mindennapokban, és ehhez adunk segítséget, hogyha regisztrálnak a pedagógusok, illetve szülők is tudnak már a weboldalon, belépés után megkapják az ingyenes tananyagokat, és egyébként egyáltalán nem töröljük a korábbi éveknek a tananyagait, úgyhogy nem csak az idei kiemelt témákhoz kapcsolódóan találják meg ezeket, hanem a korábbi évekhez is találnak különböző ötleteket.
1: Mi az elsődleges üzenet, amit szeretnél, hogy a résztvevő gyerekek hazavigyenek magukkal, vagy akár a pedagógus kollégák?
2: Én azt gondolom, hogy már évek óta azon dolgozunk, és a pedagógus képzésen is, illetve a pedagógus roadshow-k alkalmával, és az állatvédelmi témahét idei online nyitó eseménye alkalmával is azt szeretném átadni, hogy tudatosuljon mind a pedagógusokban, mind a szülőkben, mind pedig a gyermekekben, hogy az állatvédelmi témahét az nem feltétlenül csak az állatokról szól, hanem egymásról, a gyerekekről és a felnőttekről egyaránt, illetve talán egy tévhit is kering erről, hogy itt kötelező élő állatot bevinni és kutyát, macskát simogatni. Abszolút nem erről szól a program. Szeretnénk átadni azt, hogy hogyan kell az állatokat tisztelni, és az állatokat úgy is lehet tisztelni, hogy éppen nem vesznek részt a foglalkozáson, hanem tanulunk róluk, hogy milyen távolságot tartani, miért kell távolságot tartani, ha mondjuk például a vadon élő állatokról beszélünk, és miért fontos ez az ő esetükben, hogy megvédjük az ő jól létüket is, és egyaránt a mi jól létünket is.
1: Adásunk végén azt hiszem sikerült egy jó kis programajánlót is összehozni, úgyhogy bízom benne, hogy óvodák, iskolák, esetleg pedagógusok is hallották ezt a beszélgetést, hiszen ne feledjék, szeptember 28 és október 11 között állatvédelmi témahét. További sikereket kívánok dr. Koska Hedvignek a folytatáshoz és a program sikeréhez. Köszönöm a mai beszélgetést!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Mai adásunk végén is érkezem fogadj örökbe rovatunkkal, melyben ezúttal az Etyeki Állatvédő Egyesület két kedvencét mutatom be önöknek. Elsőként Moriszt, egy 6 éves amerikai Staffordshire terriert, aki már közel 2 éve várja a gazdát a menhelyen. Bár teljesen vak, aktív, szeret sétálni, kirándulni, imádja simogatást és az emberek közelségét. Elsősorban egyedüli kutyaként keresnek számára biztonságos otthont és türelmes gazdit. Jó lenne, ha Morisz végre nem csak hallaná, hogy valaki közeledik hozzá, hanem tudná is, hogy most érte jöttek. Második gazdisodni vágyunk pedig Pluto, egy körülbelül 9 éves nagytestű keverékkutya, aki életéből közel 8 évet láncon rossz körülmények között töltött. Több mint egy éve már biztonságban van a menhelyem, de az igazi boldogságot számára is egy szerető otthon jelentené. Az elveszett éveket már nem lehet visszaadni neki, de azt még megmutathatjuk Plutónak, milyen érzés végre valakihez tartozni. Bízom benne, hogy valamelyik kutyus felkeltette az érdeklődésüket. További információkat és akár képeket is az Etyeki Menhely weboldalán találnak. Már a búcsúzik önöktől Tóth Peti Lili műsorvezető és szerkesztő. Kellemes hetet kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában. Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Iradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Felfüggesztették a három parlamenti képviselő mentelmi jogát. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátum. Törvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével

0: fordított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Mintegy 150 intézmény csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei múzeumok őszi fesztiváljára november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívó díjat, további 4 pedig külön díjat kapott. A kiváló múzeumpedagógus elismerést Kerekes Dóra, a Dunakeszi helytörténeti gyűjtemény és könyvtár vezetője vehette át. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora ősz időre számíthatunk a következő napokban is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
2: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Solymos Eszter. Újabb belga sörtörténet, vagy hát egészen pontosan a Bemrakpartról oly híres belga söröző kapcsán beszélgetek vendégemmel, hiszen a 30. évét ünnepli a hely, és hát vannak bőven történetek, ebből érkezünk most egy-egy szemmel. Nánási Zoltánnal, tulajdonos alapítóval beszélgetek. Hát amikor ekkora múltról beszélünk, akkor biztos lehet arra is gondolni, hogy a kezdetek kezdetén minden sokkal kalandosabb volt. Még mielőtt mindennek megszokott rendje lett volna, hogy képzeljük el annak idején, amikor a söröket hozták be, milyen kalandokkal találták magukat szembe?
3: Igazság szerint nem gondoltuk, hogy ekkora kereslet lesz a sör, mielőtt nyitottunk volna, kimentünk egy tranzitnyi belga sört, összettünk egy nagy kertbe, némi segítséggel lámkezeltük, és elkezdtük árulni, csak az a probléma, hogy 2 hét után elfogyott ez a sör, és akkor viharos tempóval el kellett kezdeni ezt megoldani. Nagyon nagy segítséget kaptunk a borsodi sörgyártól akkor, akik átvállalták ennek a vámkezelését, és egy tranzittal, meg egy kölcsönkért utánfutóval mentünk, összettük a söröket, és jöttünk vissza, de hát amikor már hetente kellett menni, akkor az már nagyon sok volt, úgyhogy akkor már profibbá kellett válni, akkor már gyűjtőkamion, és szép lassan fölnőtt a dolog.
2: Említette, hogy azért nagy volt a kereslet, pedig azt gondolná az ember, hogy amikor valami újat, vagy kevésbé ismertel találkozik a közönség, akkor azt fel kell futtatni. Hogyan fogadták kezdetben idehaza a sörfogyasztók a belga söröket? Tudták-e, hogy mihez nyúlnak?
3: Nagyon nagy segítség volt, hogy ma nem tudom, de akkoriban Budapesten egy nagyon komoly, mondjuk azt, hogy idegen ajkú közösség élt, több tízer szám, akik ismerték ezt a dolgot, tehát velük kezdődött a dolog. És így pillanatok alatt szájában alapján elhívta a barátját, tehát ezek nem turisták, hanem ezek itt éltek Magyarországon. Azt nem tudom, azt a kollega nem tudja megmondani, hogy mai napig számíthatunk rájuk, de akkor nagyon komolyan.
2: Ez volt tehát a második történetünk, érdemes visszahallgatni az elsőt is, aki nem hallotta volna, a YouTube csatornánkon keressék, és még 5 történettel érkezünk a közeljövőben.
4: A belga söröző történetét hallották, aki pedig kíváncsi, irány a Bemrakpart.
1: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: A vendégvárót hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Tóth Peti Lili, a szerkesztője a mai műsornak, Messzényi Zsófia segítőtársa. Én pedig Fehérvárra invitálom most önöket. Székesfehérvár nincs messze Budapesttől, ez kicsit abból a szempontból zavarba ejtő is lehet, és ezt majd rögtön az első vendégünkkel meg is beszélhetjük, hogy vajon

0: szállást keresünk-e mi budapestiek Székesfehérváron? Mert ha valaki máshonnan érkezik, persze neki ez ugyanolyan távolság, de nekünk 60 kilométer egy ugrás csak. Hogy meglátogassuk például a Best Western Plus Lakeside hotelben Márton Gábor, aki ott a General Manager. Jó napot kívánok!
1: Szeretettel üdvözlöm a szerkesztőről, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye ez egy pici nehézség, vagy érzékelem rosszul, hogy mondjuk ha valaki Pestről látogat Fehérvárra, akkor hát alapvetően nem nagyon kell neki szállás, mert hát egy órás út.
1: Alapvetően ez így igaz, a köztudatban ez él, de azért örömmel tudom tájékoztatni önöket, hogy ez azért egyre inkább egy régi fajta paradigma, amit a város és városvezetés, mi magunk szállodások szeretnénk mielőbb eltüntetni, hiszen ez a város valóban egy tranzitváros néven működött nagyon sokáig, mint a városvezetés, mint mi szállodai szakemberek és vendéglátóipari kollégáim, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen, hiszen megörököltünk egy fantasztikus történelmi örökséget, ami ennek a városnak az ezer éves múltját mindenképpen nekünk megfelelőképpen alá kell támasztani, és megpróbáljuk a vendégeket nem csak átutazóként üdvözölni, hanem itt tartani egy-két nap tartalmas programra.
0: Hát nyilván ehhez igen, olyan programok kellenek, amik miatt egyik napról a másikra nem megyünk, hanem éppen, hogy maradni szeretnénk, és akkor kell nekünk egy szállás. Na jól kezdtem én is, hogy egy ilyen, hogy mondjam, régi módi gondolattal nyitottam, igaz?
1: Igen, mi ezzel nagyon-nagyon régóta küzdünk. Én nem titkolt a budapestit vagyok, de 25 éve dolgozom a városba, nem is ez az első szállodám, ahol dolgozom, és a kezdet-kezdetén ez valóban így volt, de az elmúlt 25 évben nagyon sokat változott a világ, és egyre inkább megnő, mind a külföldi érdeklődés, mind pedig a belföldi turizmusnak a jelentősége.
0: Ezt örömmel hallom, mert egyébként én viszonylag közel vagyok az életem egy jelentős részében Székesfehérváros, Velencei tó, nem titok, és hát én ismerem ezt a várost elég rendesen, ez egy fantasztikus hely. Remek, remek szállodákkal, remek éttermekkel, sok-sok programmal, színházzal, úgyhogy igen, ez valóban egy jó célpont.
1: Egy fantasztikus célpont, akkor ön nem kell erről meggyőzni, de remélem, hogy a hallgatókat is egy kicsit kíváncsivá tudjuk tenni.
0: Hát próbáltam helyreütni az első néhány mondat okozta csorbát ezen a beszélgetésen.
1: Igen.
0: De őszintén mondtam, tehát mi családostul bejártunk például az önök mellett lévő Koronás Parkba, mert az az ország egyik legjobb játszótere, hogy csak egyet mondjak.
1: Igen, mielőtt bármint a szállodavárosról mondok, elmondanak egy történetet, hogy nem egy olyan család van az ország másik feléről, aki konkrétan azért jön Székesfehérvárra, nem a történelmi múlt miatt, nem azért, mert fantasztikus lehetőségek vannak, hanem a gyermekek annyira imádják a Koronás Parkot, ami itt van a szállodánk tőszomszédságában, hogy itt töltenek egy hétvégét, hogy a gyerekek ott tudjanak játszani.
0: Hát ez önöknek egy nagy könnyebbség, mert amikor az a kérdés, igen, hogy gyermek animáció van-e, akkor csak ki kell mutatni az ablakon, hogy igen, ott.
1: Há, igen. Jobb animációt el se tudok képzelni.
0: Ez így van. Ráadásul egy zárt világ, tehát még csak igazán attól sem kell tartani, hogy a gyerek elszalad, vagy elkallódik ott a sok gyerek között. Tehát a Koronás Park az remek. De beszéljünk a szállodáról, ami egy nem óriás szálloda, de azért én azt gondolom, hogy 86 szobát megtölteni az feladat.
1: Feladat, nagyon kellemes feladat, és ebben több segítségem is van, hiszen ez a város nem csak egy turisztikai célpont, hanem egy nagyon komoly kereskedelmi központ is, rengeteg multinacionális céggel a környezetünkben, és nem titkoltan a vendégkörünknek a legjelentősebb része az ezekből a multicégeknek a közép-felső vezetőiből áll. Tehát ők viszonylag megkönnyítik azt, hogy egy szállodát meg tudjunk tölteni, de számunkra pont a történelmi múlt miatt nagyon-nagyon fontos az a hétvégi szabadidős turistának az élmény nyújtása, amire szintén nagyon nagy szükségünk van. Úgyhogy nagyon sok lábon áll ez a város, különösen a szállodák tekintetében, nagyon erős az üzleti turizmus, nagyon erős a sportturizmusunk, hiszen Fehérvár büszkéket, tehát a legtöbb élvonalbeli csapattal mindenféle sportágban, és emellett ugye a szabadidős turizmusnak pedig korlátlan lehetőségei vannak.
0: Most, ahogy mondta, a sportot jutott eszembe, hogy ott van önöktől tényleg néhány száz méterre, vagy talán annyi sincs az uszoda, amelyik ugye egyrészt a közönséget is szolgálja, másrészt valóban a versenysportot is. Nyilván ez például egy könnyebbség, de egyúttal egy lehetőség is a vendégeiknek.
1: Ez így van, bár kevésbé jelent számunkra nagy vonzerőt az uszoda, hiszen a város szinte megtölti az uszodát, és kevés sportrendezményt tudunk oda rendezni. Viszont egy nagyon nagy könnyebbségünk az, hogy a parkolónkon belül közvetlenül a szálloda tőszomszédságában van a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az edzőcsarnoka, ami egyben egy rendezvénycsarnok is, és számtalan válogatott sportoló felkészülésében tudunk segíteni. Végtelen büszke vagyok arra, hogy például a magyar női kosárlabda válogatott nagyon szép eredményt ért el a világbajnokságon, szinte történelmi volt.
0: Bizony, 40 év után, a 8 között.
1: 40 év után, és nagyon büszke vagyok arra, hiszen nyilván a felkészülés, az edzés nagyon sokat számít, de mi egy hónapon keresztül adtunk otthont a lányoknak és a vezetésnek, és picit mi is úgy érezzük, hogy részünk volt abban, hogy ez a siker megszületett. Egy hónapon keresztül szinte itt éltünk velük együtt.
0: Hogyha látnivalókat kell kínálni Székesfehérvárról, miket szokott kiemelni ön vagy a kollégája, hogyha érdeklődik valaki? Leginkább nyilván egy külföldi van elveszve egy kicsikét egy új városban. Merre menjen, mit nézzen meg?
1: Külföldi is el van veszve, és sajnos a belföldiek sem ismerik azt, hogy ennek a városnak milyen értékei vannak. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb értékünk az a történelmi múlt, az az ezer éves múlt, amit tulajdonképpen valamikori fővárosnak az a történelmi múltja, a koronázó és egyben királyi temetkező város, aminek számtalan emlékét lehet felelni a városban. Sorolhatnám itt a Romkerttől kezdve a Püspöki palota, az országalma. Szerintem sokan ismerik, hiszen Fehérvár emblematikus része az, hogy bármikor megnyílik Fehérvárról, valamíg az országalma az első, amit megpillantanak, és rögtön tudja mindenki, hogy Fehérvárról beszélünk. Ez a mi történelmi városunknak a történelmi főutcáján szinte pár száz méteren belül felelhető, és egy nagyon hangulatos belvárosunk van. Az én legkedvesebb turisztikai célpontom, akár külföldinek, akár belföldieknek a Borivár.
0: Na hát az különlegesség, az tényleg az.
1: Egy építészeti csoda, kevesen tudják azt, hogy az a csodálatos épület egyszer a Notre Dame-mal együtt jelent meg egy szaklapban, és szinte nem tudtam hirtelennében, hogy ez csak nem a Borivár.
0: Fantasztikus. Ismerős volt valahonnan.
1: Ismerős volt valahonnan. Ez egy csodálatos épület, amit Bori Jenő építész és szobrász a saját két kezével, kevés segítséggel épített föl a saját feleségének, aki egyébként egy nagyszerű festőművész volt. Számomra ez nem csak egy csodálatos épület, hanem valahol a romantika és a szerelemnek a jelképe.
0: Tulajdonképpen azért felvezeti ám a műsorunkat, mert majd nem sokára Pogásnik Mónikával fogunk beszélgetni, Bori Jenő dédunokájával, pont a várról. De azért örülök neki, hogy ezt így elmondja, meg elmondta, mert hogy majd nem nekem kell a semmiből dicsérnem valamit, hanem hát itt az előzmény, tehát hogy igen, ez Székesfehérvár különlegessége.
1: Egy olyan délutáni program a városban, amilyen azt gondolom, hogy kihagyhatatlan, és arra nagyon büszke vagyok, hogy egy külföldi vendég hozzánk érkezik. Túl azon, hogy a trendi éttermeket keresi, hiszen ez ma mindenhol a legelső kérdés. A következőnél, amikor ajánljuk a Borivárat, olyan lelkesen jön vissza, hogy előfordult már, hogy a külföldi üzletember a családjával visszajött, csak a Borivárat megmutatni, és nyilvánvalóan utána pedig már eltölteni egy hosszú hétvégét nálunk. Tehát az üzletemberből is tud ez a város turistát varázsolni. Nem csak Budapest, hiába van közel, eltöltenek nálunk egy hétvégét. Egy csodálatos épület, mindenkinek ajánlom.
0: És hogyha eltöltenek egy hétvégét Székesfehérváron, akkor irány a Best Western Plus Lakeside Hotel, amelyik egyébként saját maga is, nem csak az uszoda ott a közelben, ugye ezt már említettük, szolgáltat wellness lehetőségeket, úgyhogy egyáltalán nincsenek elveszve, hogyha nem mennek az uszodába sem a kedves vendégek.
1: Szállodánknak van 80 prémium szobája, szaunája, wellness részlege nincsen.
0: Az nem az? Szálloda...
1: Nem. Nincsen wellnessünk. Ellenben én úgy gondolom, hogy az a környezet, amiben mi vagyunk, az a csónakázótó, az a fantasztikus kilátó, közvetlenül a vízparton vagyunk, ilyen adottsága kevés szállodának van, nagyon sok vendég kérdez, hogy van-e wellnessünk, és amikor azt mondom, hogy nincs, csalódottnak tűnik, de ha mégis megtisztel bennünket, azt mondja, hogy ez sokkal jobb volt, mint egy wellness szállodában ment volna. Rengeteg, rengeteg csodálatos wellness szálloda van ebben az országban. Mi magunk, az üzemeltető cégünk is jó párat üzemeltet ebből. De azt az élményt, amit mi itt tudunk adni egy vendégnek, az sokkal, de sokkal többet ér, mint hogy egész nap az uszodában vagy a szaunában legyek. Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy bármelyik szobából a vendég felébred, és megpillantja a tavat, a kacsákat, a naplementőt. Az egy teljesen más napindítás, mint egy wellness hotelben lennünk. Hiányosságnak gondolják sokan, de én úgy gondolom, hogy ez talán az előnyünk. Nem a wellnessben tölti nálunk a vendég a hétvégét, hanem kirándul, emlékeket keres, régi múltra tekinthet vissza, és egy olyan páratlan környezetben. Én, aki lejövök dolgozni, és egy stresszes a mi szakmánk, én megnyugással érkezem haza utána. A munkából, csak kiülök egy, most például itt ülök kint a teraszon, és szeretném valahogy átadni azt az érzést, amit én most érzek, egy megnyugtató, kellemes, csónakáznak a tavon, sétálnak itt a kedves fehérvári lakosok, egy fantasztikus érzés.
0: Jó, hogy ezt elmondtam, és örülök neki, hogy az én hibámból végül erényt tudott kovácsolni. Köszönöm szépen. Márton Gábor, a szálloda general manager-e volt a vonalban, és ne felejtsék, Best Western Plus Lakeside Hotel. Erről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Reméljük, hogy az időjárás sokáig kegyelmez nekünk ilyen gyönyörű tavaszias időben, mint amilyen ez az ősz most, bár tudom, kellene az eső, de ne akkor, amikor sétálni indulunk Székesfehérváron. Márpedig, ha ott vagyunk, akkor induljunk, mert egyrészt van egy főtere, amiből sétáló utca nyílik, másrészt hát ott van minden gyakorlatilag pár méterre egymástól, és hogyha van egy szakértő idegenvezetőnk, mint Szegő Krisztina most itt a Székesfehérvári Turinform ügyvezetőjeként, akkor nyilván el is tudja mesélni nekünk, hogy ha jobbra nézünk, ez van, ha balra nézünk, azt látjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Így van, én azt gondolom, hogy keresve se lehet jobb helyszínt találni egy őszi város látogatásra, mint Székesfehérvár. Tényleg közel van mindenkihez, könnyen elérhető, és csodálatos barokk belvárosunk van. Itt minden egy karnyújtásnyira van. Szoktuk is mondani néha, hogy kevés séta, sok látnivaló, de én most azt mondanám, hogy sok séta és még több látnivaló. Ez legyen a feladat itt Székesfehérváron. Hogy ezt a sétát egyébként hogy tesszük meg? Történelemre vadászunk, művészetre vadászunk, vagy éppen gasztronómiai élményekre vadászunk. Ezt már mindenkinek a saját érdeklődésére bíznám, de az biztos, hogy igen, a Városház tértől, az Országalmától érdemes indulni mindenképpen.
1: Az volt régen is a város főtere? Bocsánat, hogy közbeszólok. Tehát igen. Tradicionálisan ez a központ.
2: Tradicionálisan ez a központunk, igen, és ennek a tradicionális központnak a középpontja az emblematikus alkotás, az Országalma, ahol a helyiek találkozó helye is, és hát én azt gondolom, hogy mindenkinek a kiindulási pontja kell, hogy legyen. Mondhatjuk azt is, hogy innen indult valahogy így emblematikusan, vagy szimbolikusan, hogy innen indult a magyarság története, a magyar államiság története, úgyhogy annál is inkább innen kell indulni, és annál is inkább, mert hogyha körbe járunk az Országalma körül, akkor amerre csak nézünk, nagyon fontos helyszíneket találunk. Akár a mögöttünk lévő városházát, ami már évszázadok óta városházaként működik, akár hogyha másik irányba nézünk el, akkor a Nemzeti Emlékhelyre látunk rá, ahol az egykori koronázó templomát. Sajnos ennek ma itt a romjait látjuk csak, de azért, ha egy picikét tovább sétálunk, akkor a Várkörúton viszont két éve felépült és megnyílt csodálatos kiállítóhelyen a Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontjában azért, hogy Isten igazából beleérezhetünk, hogy mi is állt itt valójában a középkorban. Mi volt ez a templom, ez a hatalmas és díszes templom, ahol 38 magyar királyt koronáztak. Úgyhogy mondhatjuk bátran, hogy itt aztán tényleg a talpunk alatt lüktet a történelem. És aztán, ha tovább tekintünk, akkor a püspöki palotát látjuk, vele szemben az Egyházmegyei Múzeumot, úgyhogy tel is tele minden történelmi és kulturális szellemi értékekkel és kincsekkel, meg persze csodaszép épületekkel.
1: Azt az előbb nem említette, és hát én, mint rendszeres városlátogató kiránduló teszem fel a kérdést, hogy ugye a gasztronómia az ugyancsak itt összpontosul a városnak ezen a részén, legalább és jelentősen sokan vannak ott, akik éttermet, cukrászdát, fagylaltozót, kávézót üzemeltetnek. Tehát tulajdonképpen egy egész napi programot el lehet tölteni ezen a néhány száz méteren.
2: Az biztos, egészen biztos. Azért is kezdtem az elején, azért érintőlegesen a gasztronómiát én is, hiszen hogyha tovább megyünk, akkor ugye a város főutcáján sétálunk végig. Ez a belvárosi rész, egyébként a történelmi belváros izgalmas, középkori utcaszerkezet és csodás barokk épületek találhatók itt, és meg annyi teraszos, hívogató, vendéglátóhely, akik egyébként különböző tematikus kínálatokkal várják a látogatókat. Most éppen az Oktoberfest kapcsán A város habos oldalát látogathatjuk végig, akár a Mi Túra applikációnk segítségével, ahol láthatjuk, hogy hol milyen sörkülönlegességekkel, vagy akár menükülönlegességekkel várnak. De aztán jön majd a Halloween, aztán jönnek majd az újborok, jön majd a Márton nap, és ami nálunk nagyon-nagyon fontos, a Katalinnak, hiszen van egy Katinéni szobrunk. Itt azért a királyok és történelmi alakok mellett jól megférnek a köznépi alakok is, így a köztéri alkotásokban, hiszen Kati néni elég ismert és híres, ő egy piacos asszony volt a múlt században, akinek az alakját megörökítették szobor formájában, ahogy a kis kocsijával tolta a kacsa fertájt a piacra, úgyhogy Katalin napkor aztán nálunk egy kicsit szintén a gasztronómia kap főszerepet, és a liba kacsa fertáj kínálat, úgyhogy mindig minden időszakban valami akár tematikus kínálattal, akár pedig nagyon színes kínálattal találkozunk itt, annál is inkább, mert az olasztól a japán konyhán át a különböző nemzetközi konyhákig nagyon-nagyon sok színű a kínálat.
1: Hogy megváltozott a világ, igaz? Tehát a koronázó városban hirtelen ott a japán konyha is, ez pár száz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. De annyiból is megváltozott nyilván a világ, hogy a világ minden részéről jönnek az érdeklődő turisták, és hát tulajdonképpen ha így veszük, akkor ez így van jól. Előbb említette egy applikációt, ez Fehérvár kapcsán elérhető applikáció, tehát ez egy célzott program.
2: Így van. Egy túra applikációról van szó, fehérvárneked.hu, ezen a doménen érhető el. Vannak benne egyénileg végig járható különböző tematikus túrák, török túra például, vagy éppen ez a sörös, amit említettem, de van benne például városjáték, ez egy ingyenesen játszható játék, úgyhogy nagyon sokfajta városjáték is van egyébként Fehérváron, akár online, akár offline verzióban is. Nagyon-nagyon szeretik például a titkos helyek játékunkat, ami egy füzet feladványaival vezet végig a városon, de azért azt szeretném elmondani, és mivel őszi szünet is közeledik, és nagyon-nagyon sok családot is várunk, akik szintén nagyon szeretnek hozzánk kirándulni, hogy idén a nyári szünet elejével jelent meg a Fehérvári Kajla kalandfüzet, amiből ugye már néhány nagyobb város és kedvelt turisztikai városnak van saját ilyen kalandfüzete, most már Fehérvárnak is van, ami szintén egy több órás családi játékos felfedezésre ad lehetőséget három küldetéssel. Természetesen Fehérváron mi máshoz, mint a királyi múlthoz kapcsolódó küldetésekkel várja a családokat ez a játék is.
1: De ez a játék nem felmentés az arról, hogy tessék egy nagyot sétálni Fehérváron és megismerkedni közelről a várossal. Szegő Krisztina,
2: ezek
1: köszönöm.
2: Ezek sétáltatnak, igen.
1: Ennyi, tehát ott menni kell, és kész.
2: Így van.
1: Nincs menekvés. De hát nincs nagy távolság sem, és ez egy nagyon fontos dolog. A Fehérvári Turinform ügyvezetőjét hallották, Szegő Krisztinát. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont.

adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Következő témánk, ha Székesfehérvárról beszélünk, akkor egy jó étterem meglátogatását. Ugye voltunk már csomó helyen, úgyhogy miután végig sétáltunk egész Fehérváron, a legfőbb ideje, hogy valahol együnk egy jót. És hát a belvárosban vagyunk, akkor ott az Oskola utcában meg is találhatjuk a 67 Sigma elnevezésű éttermet. Nem tudom, mit jelent a neve, de majd mindjárt kiderül, mert Lerner Lóránt, az étterem tulajdonosa a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ez még mindig jobb, mint a 67 Stigma lenne, de ez a Sigma, ez micsoda? Ebben az összefüggésben különösen.
2: 2018-ban vettük át az éttermet az előző tulajdonostól, és akkor 67 étterem volt a neve, mert ő 1967-ben született. Mi próbáltuk megtartani ezt a nevet, és gondoltuk, hogy egy pár év múlva, és hozzátettük ezt, hogy Sigma, hogy egy pár év múlva majd a hetest elhagyjuk, és akkor marad egy az autóiparban gyakorlatilag az egyik legmagasabb minőségbiztosítást magába foglaló rendszer, ez a Sigma, tehát a 6 Sigma, de aztán már lusták voltunk, meg így ismerte meg mindenki, és maradt ez a 6
1: Jó, ez
2: Sigma. Így van.
1: Hosszú-hosszú évek óta ajánlja önöket a Michelin, és hát annak nyilván van oka. Tehát ezt csak úgy nem lehet elérni. Önöknek mivel sikerült?
2: Hát szerintem azzal, hogy tényleg a minőségből nem adunk alább folyamatosan. Tehát amivel mi elindítottuk ezt az éttermet, gyakorlatilag azt a magas színvonalat próbáljuk azóta is megtartani, illetve ha kell, akkor emelni.
1: Az, hogy ez egy étterem Fehérvár belvárosában, az mennyire kötelez a tradíciók alkalmazására? Mondjuk egy étlapot összeraknak, kell, hogy legyen ott ilyen hagyományos magyar étel?
2: Igen, mi szeretjük a hagyományos magyar ételeket. Néha egy picit megbolondítjuk, vagy modernizáljuk őket, de tipikusan, tehát mondtam, sertéspofa, bécsi szelet, gulyásleves, somlói galuska, túrógombot is van folyamatosan az étlapunkon. Egy picit olyan 67 szigmás kiadásban. Mindig van benne egy kis plusz.
1: Mondta az előbb, hogy a színvonalat tartani kell. Hogyan lehet? A legtöbb étteremvezető pont erre panaszkodik, hogy egyrészt ugye a személyzet, ez egy állandó téma, másrészt az alapanyagok változékonysága is.
2: Hát kétfelé szerint a dolgot, majdnem ugyanazzal a csapattal dolgozunk, akikkel elkezdtünk 2018-ban dolgozni. Ez szerintem minden munkahelyen azért mutat valamit, főleg aki ismeri a vendéglátást, azért ez kisebb fajta csodába megy. Tehát tényleg a mosogatótól egészen a séfig majdnem ugyanazokkal dolgozunk évek óta együtt. Ők tudják, hogy mi az elvárás mint tulajdonosoktól, és van egy nagyon jó együttműködésünk, kooperációnk, partnerségünk a kollégákkal.
1: És a másik része?
2: Ez az egyik, a másik pedig nagyon nehéz. Tehát ebbe szerencsénk is van, teszünk is érte, hogy tényleg a kollégák is jól érezzék magukat, mi is jól érezzük magunkat a saját étteremben, és a vendégek is. A másik oldalon viszont, ami szerintem nehezebb, az az állandóan jó minőségű alapanyagbeszállítás, főleg a kistermelők részéről. Nagyon sok kistermelővel, helyi, lokális vagy környékbeli termelővel állunk kapcsolatban, és nagyon nehéz hónapokon keresztül ugyanazt a minőséget produkálni ők nekik. Nem azért, mert nem értenek hozzá, hanem egyszerűen más időjárási viszonyok vannak, de sok tényezőtől függ. Nekünk ebben van nagyon sok munkánk, hogy jó alapanyagokkal dolgozzunk. Annyi szerencsénk van, hogy nekünk van egy kisebb birtokunk, ahol saját magunk is termesztünk növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket.
1: Ezt egyre gyakrabban hallom, pont ezért, amit az elején említett.
2: És ott tudjuk, hogy ez bioélelmiszer, nem írjuk sehova, hogy ez farm to table, meg bioélelmiszer, meg hasonló. Ezt mi tudjuk, hogy mi is ezt tesszük. a családunkkal, úgyhogy ez egy jól bevált dolog részünkről. Tavalyig, most idén nem, de tavaly, tehát 2025 végéig saját csirkékkel, disznókkal dolgoztunk, kacsákkal, úgyhogy libákkal. Nem egyszerű, de megérte. Most ebbe az évbe pihentettük ezt a részét a dolgoknak, és szerintem jövőre újra kezdjük, mert látjuk, hogy azért más-más minőség az a hús, amit oda teszünk az asztalra, mint amit bárhol megvesz az ember, vagy pedig nagyon magas áron tudja megvenni.
1: Mi a vendégek kedvence? Mi az, amit nem lehet levenni az étlapról?
2: Hát elég sok. Pont,
1: az jó hír.
2: Délelőtt beszéltem a séfünkkel, a mai napon, vasárnap hétfőn zárva van az éttermünk, és pont most beszéltük át a séfünkkel az őszi ajánlatot, így október 1-től indulunk, és nagyon nehéz levenni bármit is. De hát ami nagyon nagy kedvenc, az különböző kacsaételek, a fürs, a nyúl például, a présert nyúl, az nagyon, nagyon nagy kedvenc lett, a marhapofa, különböző desszertek, ott egyszerűen nem tudunk, inkább próbálunk hozzátenni, vagy séfajánlatba, külön ajánlatba feltenni az újdonságokat, de ott is azért tényleg nagyon sok olyan jó étel van, amit jó szívvel is ajánlunk, illetve már így jönnek, hogy ők azt hallották, hogy itt a kacsamáj brülé kalácssal, vaníliás kalácssal, és nem tudom, szivacsaknival itt a legjobb, úgyhogy ők ezért jöttek, nem tudom, Budapestről.
1: Hát igen, és akkor azt mondani, hogy hát az sajnos nincs, az igen, az leforrázza
2: igen,
1: az
2: igen, de van helyette más, de nem szeretnénk igen, ilyen helyzetbe hozni a kedves vendégeinket.
1: És akkor az lesz a vége, hogy a végén lesz 40 oldalas étlapjuk?
2: Nem. Inkább próbálunk gyakrabban változtatni, illetve a különlegesebb ételeinket pedig séfajánlatba feltenni.
1: Aha, világos.
2: És azt változtatjuk inkább így az őszi, téli, tavaszi, nyári, és inkább gyakrabban változtatunk a séfajánlatot, illetve azért havonta, két havonta borvacsoráink vannak, és ott tényleg még a meglevőnél is különlegesebb ételekkel készül a séfünk és csapata.
1: Egy műemléki környezet, egy hangulatos étterem és különleges ételek, ez a kínálat. Kell asztalt foglalni, hogyha jót akarunk magunknak?
2: Mi azért szeretjük, mert akkor jól fel tudunk készülni, hogy hány vendéggel dolgozunk. Én mindig azt mondom, hogy nem a teltház a legjobb, hanem a félház, mert akkor minden vendégre marad időnk, ki tudjuk őket szolgálni, tudunk velük foglalkozni. Nekünk ez a legjobb és legkényelmesebb megoldás arra, hogy a vendégek élményt szerezzenek velünk, vagy általunk.
1: A 67 Szigma étterem tulajdonosát hallották, Lejner Lórántot. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és javaslom, hogy az összes többi éttermet is Fehérváron fedezzék fel, mert jobbnál jobb éttermek vannak itt.
1: Tanúsíthatom. Milyen nagy vonalú. Ezt ritkán halljuk, úgyhogy köszönöm ezt a megjegyzést. Tényleg remek jók az éttermek arra felé.
2: A vendégeknek kell a változatosság, úgyhogy mi is járunk a városba, a városon kívül, országon kívül is nagyon sok étterembe. Úgyhogy szerintem ez így helyes.
1: Köszönöm, és köszönöm, hogy elmondta ezt. Minden jót! Köszönöm.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A Borivár, erről már szót ejtettünk néhány mondat elejéig a mai műsorban is, és hát, hogyha Fehérvárról beszélünk, akkor a Borivár gyakorlatilag megkerülhetetlen. Egyszer valami címet kerestem, és úgy irányítottak el, hogy ott tudod, a Borivár környékén, és hát akkor így meg is találtam, mert hogy mindenki tudja Fehérvár, hogy a Borivár az ugye merre van. Bori Jenő különös világa ez a Borivár, és képzeljék el, hogy megtaláltuk, nem volt annyira nehéz, mert nem rejtőzködött a dédunokáját, Pogásnik Mónikát, az Óbudai Egyetem oktatási dékán helyettesét, de most mint Bori Jenő dédunokája van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azért ez egy családi öröm, családi boldogság és családi teher is, hogy van egy ilyen váruk, igaz?
2: Hát ez pontosan így van, de szerintem egy nagyon különleges család összetartó erő ez a Borivár.
1: Mennyire foglalkoznak vele a családtagok? Mennyien vannak egyáltalán?
2: Nagyon sokan vagyunk, úgyhogy számot nehéz mondani, mert ez a család nagyon-nagyon nagy család. Tehát Bori Jenőnek volt 3 gyermeke, 7 unokája, dédunokái, ükunokái, sőt már szép unokái is vannak, úgyhogy sokan vagyunk. És mindegyik generáció valamilyen szinten benne van a vár működtetésében. Még a legkisebbek is néha megjelennek.
1: Hát nekik aztán a legkisebbnek különleges, neki ugyanolyan vár, mint bármelyik gyereknek, aki oda látogat, legfeljebb majd egyszer megtanulja, hogy hát ez a te örökséged, kicsim. Na de...
2: Némi kötelezettséggel így van.
1: Hát igen. Mit örököltek tulajdonképpen? Ez a Borivár, ez micsoda?
2: A Borivár tulajdonképpen, bár vár, nem egy történelmi vár, hanem Bori Jenőnek, az én dédnagyapámnak egy műalkotása, aki építész és szobrász volt, és maga a vár is egy kicsit ilyen művészeti alkotásnak tekinthető, és talán ilyen művész, mint ő, nem jellemző, hogy van a világon, aki megépítette még életébe a kiállító helyét. Ugyanis a várban találhatók az alkotásai, és ami országszerte mindenfelé fellelhető alkotása, azoknak pedig a büksz modellje is. Hát tulajdonképpen egy gyűjteményes helyet épített magának, ahol megtalálhatóak az alkotásai. Ugyanakkor ez egy nyaraló is volt a családnak, és talán ebben van a család összetartó erő, hogy ő ezt egy nyaralónak is bővítette, építgette, és mind a mai napig laknak ott családtagok, járnak oda pihenni családtagok, tehát vannak részek, amelyek lakásként funkcionálnak.
1: Hát azért ott nem lehet könnyű pihenni, hétfőtől vasárnapig jövésben és egész nap, igaz?
2: Hát nagyon robbanásszerűen megnőtt a látogatók száma, igen, nagyon sokan jönnek a várba.
1: De hát szerencsére. Nekem Gaudi jutott annyiból eszembe erről a várról, hogy ugye voltak éppen, amikor a Gaudi életművet nézzük Barcelonában, ott is olyan ingatlanokat látunk javarészt, amikben laktak, ő nem maga, és hát igazából nem azért készült hajdanában, hogy ez egy múzeum legyen egyszer.
2: De, van,
1: és közben mégis ezt csodáljuk. Az, hogy Bori Jenőnek nem csak itt a várban, hanem Székesfehérvár szerte vannak különféle emlékhelyei, ha úgy tetszik, tehát műalkotásai, ez mekkora figyelmet kap ma?
2: Országszerte nagyon sok alkotása van, nagyon sok Fehérváron, hiszen fehérvári származású volt, és nagyon sok alkotása van. Azt hiszem, hogy nem régen indult ez a sorozat, ahol a városba bejárva a szobrokat, a Bori emlékhelyeket lehet megtekinteni, de a országhatáron kívül is a nagy magyar területeken, tehát délvidéken vagy északon, felvidéken is találhatók szobrai mindenfelé.
1: Ez egy művész család volt, a felesége Bori Jenőnek, maga is festőművész volt, Komocsi Nilona, és hát a családi történet szerint, és nem tudom ezt mennyire igazolja, valójában neki építette ezt a kastélyt, tehát ilyen szerelmi zálogul.
2: Ez így van. Igazából mind a ketten művészek voltak, nagyon megértették egymást éppen ezért, mert mind a kettőjüknek ugyanaz volt a szenvedélye, a művészet, és hát csodálatosan tudott fogalmazni dédnagyapám, versekkel lakta tele a várat, illetve nagyon szép szobrokat készített a feleségéről, és ezek a versek, amelyek megtalálhatók a várban, mind arról tanúskodnak, hogy mennyire szerette a feleségét, és a várnak a leghátsó részében található a hitveszi szeretett kápolnája, ami tulajdonképpen nem egy egyházi kápolna, hanem a szerelemnek a kápolnája, ahol a oltár helyén egy nagy szobor áll, a hitveszi szeretett szobra, amely a feleségét ábrázolja. És ha érdekes a kis sztória ehhez a szoborhoz, akkor elmesélném.
1: Köszönöm.
2: Hogy van egy kis angyalka, aki csókolja a lábát, aki egy papucson térdel, ez azt jelenti, hogy ez őt ábrázolja, a kis angyalka, aki annyira szereti a feleségét, hogy a lábát csókolja, de azért egy papucson térdel, mert ő nem papucsfék. És fölülötte, körülötte fönt pedig festve vannak más művészek múzsái, például ugye Mona Lisa, akik sárgával vannak festve, mert sárgák az irigységtől, hogy őket nem szeretik annyira, amennyire Bori Jenő szereti a feleségét.
1: Mennyi jutott Bori Jenőből a feleségének ezeken az alkotásokon túl? Mert hogy azt olvasom, hogy vagy 35 éven keresztül lényegében ezzel töltötte a szabadidejét. Néhány munkással épített.
2: Többnyire egyedül egyébként, egy pár segítsége volt, hogyha nehezebb munkák voltak. 40 nyáron átépítette a várat, mikor visszatért az első világháborúból, és egészen haláláig, 59-ig, folyamatosan, mert a második világháborúra olyan sérülések voltak, amit ugye kellett aztán neki még idős korában is javítgatni. Hát ez a közös szenvedély. Tehát, hogy ő minden idejét azzal töltötte, hogy ott szobrászkodott, ott a várba nyaranta, évközben, mert ugye a képzőművészeti főiskolán, akkor még főiskola volt, ott volt tanár, tehát Pesten voltak, Pesten éltek, és csak nyaranta voltak Fehérváron, akkor építette mindig a várat. A feleség meg imádta a kertet, gyönyörű virágokat ültetett, és aztán virágcsendéleteket festett a kép virágairól. Tehát mind a ketten ott egymás mellett művészkedtek együtt.
1: Körben ütte ezt a várat a város azóta. Ez mennyire befolyásolja a látogatókat? Már csak azért is kérdezem, mert hát ugye itt hatalmas parkolók nem épültek hajdanában ehhez a várhoz.
2: Hát így van, így túl sok a forgalom ahhoz képest, amennyire kicsi a parkolóhely a vár mellett. Ez ugye egy szőlőhegy volt, ahol csupa ilyen présházak meg szőlőterületek voltak. Ilyen szőlőterület présházal volt a Borivár helyén is, amit megvert annó Bori Jenő. Most pedig egy kertes házas övezet veszi körül a Borivárat. Úgyhogy hát a környező utcák tele vannak parkolóautókkal főforgalomba, illetve a Béla úton van egy nagyobb parkoló, a 15 perc séta. Hogyha a vár körül nem talál valaki helyet, akkor egy 15 perc sétányira azért van egy nagy parkoló.
1: És nyitva vannak most is, ősszel is, és hát amíg ilyen szép idő van, addig nyilván vétek is lenne, ha nem így lenne. Minden hétköznap és minden hétvégi napon?
2: Így van, minden nap nyitva vagyunk, most már télen is nyitva vagyunk, mert hogy olyan enyhetelek vannak, csak a jeges napokon zárjuk be a Borivárat, ilyenkor közé tesszük, hogy ma zárva van, hogyha veszélyes közlekedni a lépcsőkön. Egyébként minden áldott nap, 9-től 17-ig, illetve amikor majd korábban sötétedik, akkor majd csak 15-ig vagyunk nyitva, tehát ugye a tél sötétebb hónapjaiban.
1: Hát nem akármilyen örökséget kaptak, az egészen biztos, és hát a családnak a jövőre nézve is megvan a dolga, de hát közben meg milyen gyönyörű dolog ez. Bogásnik Mónika, örülök, hogy beszélt róla. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Irány Székesfehérváron a Borivár, ha arra járnak, és hát egyébként is irány Székesfehérvár, mert erre invitáltuk ma önöket. Ez volt a vendégváró. Jó utazást kívánunk, töltsék kellemesen a napokat, hogyha erre adják a fejüket, és mondjuk elmennek Fehérvárra. Minden jót, viszontlátásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2:00-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vízes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
6: Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfeledhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. Több mint 460 millió forint határ bevezetésével szeptember 1-én idő előtt

0: Segítő programokat fogadtak el az uniós tagországok védelmi miniszterei Brüsszelben. Közös finanszírozással támogatják azokat a hadászati prevenciós projekteket, amelyek meghaladják az egyes tagállamok anyagi és technikai lehetőségeit, például az űr, a lég, a rakéta és a tengeri védelem területén. Az együttműködés központi eleme a kelet-európai térség védelme. Meghosszabbították Szicíliában a catániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Európa legaktívabb vulkánja augusztus eleje óta folyamatosan működik. Catania repülőterét azóta már több alkalommal le kellett zárni. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél, délután 22-25, este 11-17 fok várható, hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, ez a több-kevesebb. Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai műsort, és a nők és férfiak közötti egyenlőséggel fogunk foglalkozni. Hát ennek is vannak különféle gazdasági vetületei, most például egy egészen speciális ágát, bogát, a házi munkát fogjuk közelebbről megvizsgálni. Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát szerintem, vagy hát ez sem feltétlenül igaz, mert van, akit én már találtam olyat életemben, aki azt mondta, hogy szeret vasalni, de vannak olyan dolgok a házi munkában, amit általában mindenki utál. Ott szokott lenni a vita, hogy ki csinálja inkább, ugye? De alapvetően itt ez nem erről szólt ez a kutatás, de arról, hogy egyáltalán kire mennyi teher hárul a családban.
3: Így van. Itt a KSH-nak az időmérleg vizsgálatáról beszélhetünk, amit utoljára 2009-ben, illetve 2010-ben vettek fel, most egy 2024-ben és 2025-ben is megismételték ezt a kutatást. Ezt időről időre egyébként el szokták végezni ezt a kutatást, aminek az a lényege, hogy azt vizsgálják, hogy a különböző háztartásokban a 15 és 74 éves népesség az napi átlagosan milyen tevékenységgel mennyi időt tölt.
2: És ebből az derült ki, hogy még mindig több házi munkát végeznek a nők, de kezdünk feljönni, mi férfiak, hogy összességében nézzük a dolgot.
3: Igen, nagyjából ez látszik elsőre az adatokból, és nyilván azért valamennyi igazság van benne, de azért érdemes egy picit mélyebben megnézni azokat az értékeket, amik ebben a 2024-25-ös kutatásban megjelennek. Összességében egyébként valóban azt lehet látni, hogy mondjuk a házi munka vagy házkörüli munka kategóriájában napi szinten átlagosan kb. 99 percet töltöttek ezzel a tevékenységgel a férfiak. A nők egyébként hozzátenném még mindig 174 percet, tehát azért itt még mindig elég nagy különbségről beszélhetünk. És bár látható azt, hogy mondjuk az előtte lévő 2009-2010-es adatfelvételhez képest ez a szám nőtt 11 perccel egyébként, a nők esetében meg csökkent 9 perccel, de azért még mindig azt látjuk, hogy azért elég nagy a különbség, illetve emellett egyébként érdemes megnézni még a gyerekgondozási feladatok területét is, ahol egyébként még mindig azt lehet látni, hogy kétszer annyi időt töltenek a nők ilyen jellegű gyermekgondozási tevékenységeket, tehát ez 18 perc volt a férfiak esetében, a nők esetében pedig 36, és akkor még az utolsó ilyen fontosabb eredmény, amit még elmondanék, ami úgy szintén nagyon, nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy érdemes róla röviden, vagy röviden kitérni, az a kereső tevékenység. Tehát az, hogy ki mennyi időt tud a fő foglalkozása vagy a munkájával, fizetett munkájával tölteni. Itt azért azt lehet látni, hogy a nők esetében mondjuk ez nőtt 26 perccel a korábbi adatfelvételhez képest, tehát 170.

0: 4 perc. A férfiak esetében valamennyit csökkent, kb. Picit több mint 20 percet csökkent. De hogyha most ezeket az adatokat röviden megnézzük, akkor azt lehet ebből látni, hogy igen, a nők több időt tudnak kereső tevékenységgel tölteni, ami nagyon-nagyon fontos, ugye az anyagi függetlenség és anyagi stabilitás és biztonság szempontjából. Ugyanakkor még mindig aránytalanul nagy teher nehezedik rájuk a háztartási és gondozási feladatok ellátásával. Tehát most már egyre többet dolgoznak, egyre több időt szánnak fizetett munkára, de emellett még mindig ott van a háztartási munkának az oroszlán része is.
1: Ugye az egy gyakorlatilag évszázados vita. Korábban is így volt, csak senkit nem érdekelt, hogy a nők házi munkáját elismerjük-e munkavégzésnek társadalmi szinten, vagy sem. Azért ez az elmúlt 100 évben nagyon sokat változott, de mégis alapvetően az nem, hogy a nőkkel végeztetjük el szintén, társadalmi szinten a házi munka jelentős részét.
0: Abszolút, és itt két dologra térnék ki, hogy ugye ezek kutatás az elsősorban mondjuk azt, hogy a fizikai házi munkára, vagy láthatatlan, vagy reproduktív munkára fókuszál, de emellett egyébként a szakirodalomban szerencsére azért egyre hangsúlyosabban megjelenik a kognitív, ez általában a szervezéssel, tervezéssel járó fizetetlen feladatok ellátása, illetve az érzelmi munka ellátása. Tehát nem csak arról van szó, hogy ki főz mondjuk, hanem arról is, hogy ki gondolja végig, hogy ahhoz milyen alapanyagokra van szükség. Nem csak arról van szó, hogy kiadja be a mosást, hanem arról is, hogy ki az, aki észben tartja, hogy van-e még otthon mosószer vagy öblítő. És általában egyébként azt lehet látni, és én is azt látom a munkám során, amikor ilyen témákról beszélek nőkkel, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és megterhelő feladat, amikor valaki még bentül mondjuk az utolsó megbeszélésén, vagy már az utolsó feladatokat látja el a munkahelyén, de már azon gondolkodik, hogy akkor megyek, akkor fölveszem a gyereket az óviban, akkor hazafelé még beszaladunk bevásárolni, de holnap már nem tudom én, gyümölcsnap van, nekem kell a gyümölcsöket megvenni. Tehát, hogy ez a rengeteg sok szervezés, ez is nagyon-nagyon megterhelő egyébként mentálisan a nők számára.
1: Az, hogy a női munkavégzés a családon belül, a háztartások ellátása, az mondjuk beleszámítson akár mint egy munkaviszony, vagy mint egy munkaviszony egy része, például a nyugdíjban, hogy azt elismerje ilyen módon a társadalom, attól nagyon-nagyon távol vagyunk?
0: Annyiban nem vagyunk tőle távol, hogy mondjuk a gyermekgondozási távollét alatti időszakkal ugye számolnak, viszont ami szerintem nagyon fontos, hogy itt ugye azért felmerülhetnek olyan kérdések, hogy akkor ezt hogyan és milyen formában lehetne honorálni. És akkor itt mondjuk felmerülhet a veszélyemmentesség kérdése is akár. De hogy az a helyzet, az a nehezítő tényező ezekben a kérdésekben, hogy alapvetően mondjuk az adómentesség, vagy az ilyen jellegű megoldások hosszabb távon, például a nyugdíjba, ugye ez nem fog beleszámítani, illetve nem ad több előléptetési lehetőséget, nem ad olyan lehetőséget a nőknek, ugye, hogyha több időt tudnak a munkájukra, fizetett munkájukra szállni, több lehetőségük lesz előrébb lépni, stabilizálni a saját egzisztenciális helyzetüket, és nem attól fog függni igazából a jólétük, hogy milyen különböző állami támogatásokat kapnak meg, vagy nem kapnak meg. Tehát ezért például hosszabb távon egy sokkal előremutatóbb megoldás lenne, nyilván, hogyha a nők bérezése kerülne előtérbe, és nem feltétlenül csak az adómentesség keretében, hanem mondjuk a bértranszparencia irányelve vezetésén keresztül az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérelvének az előmozdítása, vagy egy ugyanilyen fontos ösztönző, vagy fontos segítő elem lehetne például a bölcsödei ellátásnak a szélesebb körű biztosítása. Még mindig több 10 000 gyerek él Magyarországon olyan településen, ahol nem tud bölcsödei ellátáshoz jutni. Ha ő nem tud bölcsödei ellátáshoz jutni, akkor az édesanyja sem tud fizetett munkát végezni, és innentől kezdve kiesik a munkaerőpiacra, és lássuk be, anyagilag erőteljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. És ugyanígy mondjuk még sorolhatnám tovább az idős gondozási rendszeren, vagy a szociális gondozási rendszer hiányosságaival folytatva, ami megint csak egy olyan tevékenység, amit elsősorban nők látnak el.
1: Aztal kezdtem, hogy 30 percet csökkent a házi munka különbsége a nők és férfiak között, és hát ez ugye azért egy javuló tendencia, mi férfiak kezdünk felzárkózni. Hát vannak itt egyébként adatok, amelyek engedik összevetni azt, hogy honnan, hova jutunk, és hát ugrásszerűnek nem mondanám a javulást, de folyamatosnak.
0: Igen, azt lehet látni egyébként, itt évek óta ugye az első ilyen adatfelvétel eredményei 1986-87-es adatok, ott azért azt lehet látni, hogy, hogy igen, tehát hogy fokozatosan egyébként nő a férfiak esetében a háztartási munkára szánt idő, ami itt egy ilyen nagyon érdekes eredmény, hogyha mondjuk korcsoportonként megnézzük, és akkor itt most talán két ilyen mítoszt is behoznék azzal kapcsolatban, hogy na, ez a fiataloknál már biztosan máshogy van. Sajnos ez ennek az időmérlek kutatásnak az alapján azt lehet látni, hogy a fiatalabb korcsoport esetében is a nők kétszer annyi időt töltenek háztartási munkával, tehát a 20-29 év, 30-39 éves korcsoport esetében is, tehát azt nem lehet mondani, hogy úgy már a 20 évesek esetében a férfiak már olyan nagyon sok időt töltenének házi munkával.
1: Fanny, de ez nem azért van, és ez nem úgy van, és azért változik annyira nehezen, mert amikor felnövünk, akkor visszük magunk a felnőtt korunkra a mintát, amit otthon láttunk.
0: Igen, pontosan. Pontosan, és egyébként Magyarországon még mindig nagyon-nagyon sokan, körülbelül a magyarok 70%-a értette egyet 2024-ben azzal, hogy a nők elsődleges feladata az otthoni munkaellátásra, a férfiaké pedig a pénzkereset, ami egy nagyon-nagyon magas érték, mondjuk összevetve azzal, hogy Horvátországban, Ausztriában ez ilyen 40-45%-os egyetértéssel bírt ez az állítás. Magyarországon ez a 70-71%, ez nagyon-nagyon magas, és pontosan ezért kellene ezeken a nemi sztereotípiákon nagyon tudatosan változtatni. Már egyébként az iskolában, az oktatás során, éppen ezért alakítottunk ki egyébként az Amnesty-nél olyan jellegű programokat, amik pont a pályaválasztás befolyásoló nemi sztereotípiák csökkentését célozták, lehet a szülőknek szóló különböző foglalkozások és feladatok is, vagy ilyen tájékoztató anyagaink is vannak, mert hogy pontosan ahogyan mondja is, tehát ez egyszerűen a szocializációs folyamatainkba ágyazva jelenik meg, és egyszerre kellene ennek a felszámolásáért tennie nyilván az oktatási rendszernek, nekünk is át kell gondolnunk, hogy mi ezeket a mintázatokat hogyan hordozzuk és hogyan adjuk át, és ahelyett, hogy igazolnánk, hogy ó, hát mi is felnőttünk így, érdemes lenne inkább megpróbálni felülírni ezeket a mintázatokat, és nyilván az államnak is nagyon nagy szerepe lenne abban, amit például említettem, a bölcsödei ellátás, vagy például a bértranszparencia irányelv bevezetése, vagy például a szociális ellátás tekintetében, hogy érdemi lépések tegyen azért, hogy felülírjuk ezeket a mintázatokat, amiket ön is említett.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Csernus Fannyt hallották, az Amnesty International a Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjét. Egy KSH vizsgálat alapján beszéltünk arról, hogy változik ez a háztartásokban, ez a nemek közötti egyenlőség. Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, ez itt a több-kevesebb a Spirit FM-en, és mint minden olyan alkalommal, amikor befektetési lehetőségekről, kötvényekről, részvényekről, mi egyébről beszélünk, elmondom most is önöknek, hogy nem befektetési ajánlatot és tanácsot kapnak tőlünk, hanem csak beszélgetünk arról a témáról, ami adott esetben befektetéshez is vezethet. De ezt ne úgy vegyék, mintha mi meg akarnánk mondani, hogy mi a tuti jó megoldás, mert hát honnan tudnánk. Mi nem, esetleg akit most kapcsolunk, igen, Besenbacher Kornél, az SPV befektetési ZRT Private Banking igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát önnek tudni kell, hogy mi a tuti, de hát mégsem úgy megy ez a dolog, hogy megmondjuk, hogy hova tedd a pénzed.
2: Való igaz kérdés, hogy minden esetben a tutit kell keresni, vagy inkább a biztonságra törekedni. Az egész képről elmondható, hogy azért a globális kötvénypiacokon ismét hozamemelkedést láthatunk. Elsősorban, ahogy a hozamgörbék hosszú oldalán felfedezhető, ez ennek hátterében egyszerre áll több fajta eset is. Ugye a vártnál tartósabb infláció, jegybanki kamatpályával kapcsolatos bizonytalanságok, valamint növekvő államadósság és finanszírozási igény. A piac ezért magasabb kockázati prémiumot is vár el hosszabb futamidő vállalásáért, ami ezért felfelé hajtja a hosszú kötvényhozamokat. Ez ugye folyamatos nyomás alatt tartja az árfolyamot, tehát inkább a lefelé való tendencia valósulhat meg inkább a kötvény árfolyamon.
1: Mi hajtja? Bocsánat, azzal kezdte, hogy megynek fölfelé a kötvények. Mi hajtja ezeket ma fölfelé?
2: Ugye a kötvénypiacokat leginkább fölfelé a magas hitelminősítés, a biztonság hajthatja, illetve azok a környezeti lehetőségek, hogy például hol tevékenykednek egyes vállalatok. Itt javarészt, ami fölfelé hajtja a kötvény árfolyamokat, és, vagy illetve a kötvény hozamokat, azt külön kell kezelnünk. Ugye a kötvények árfolyama, ha emelkedik, akkor ebben az esetben hozam csökkenésről beszélünk. Viszont, ami most kialakult a piacon, a hozam emelkedés, az a bizonytalanságot árazza leginkább. Arra vonatkozóan, hogy az az X vállalat, vagy akár állam tudja a későbbiekben is finanszírozni, vagy a vállalatokat végrehajtani egyáltalán, tehát kamatfizetéseket teljesíteni, és társai. Ezért fontos, hogy a befektetés során, főleg a kötvénypiacon ellenőrizzük a likviditási kockázatot, a devizakockázatot, és minden egyéb olyan kockázatot a hitelképesség egyetemben természetesen, amit azért fontos mérlegelni.
1: Na, és akkor kanyarodjunk vissza a mit és hogyanra. Ha igazából, na, kezdjük az elején. Milyen összegekkel azok az összegek, ahol érdemes egyáltalán befektetésről beszélni, és nem csak valami játékról?
2: Ugye nagyon fontos azt mérlegelni, hogy azért a private banking üzletágakban javarészt azért 40-50 vagy akár 100 millió fölötti minimum belépési szintek vannak. Azt gondolom, nem szabad feltétlen csak ebben gondolkodni, nyugodtan akár gondolkodhatnak az ügyfelek 10-20 vagy akár 30 milliós tőkeösszegekben is, és azokat érdemes diverzifikálni bizonyos eszközök között. Nem feltétlen csak kötvényeket, érdemes lehet akár ETF-eket, befektetési alapokat, vagy nyersanyagokat, vagy egyéb más olyan alternatív befektetést is választani a portfólióba, melyel megfelelően tudjuk védeni magunkat egy esetleges globális összeomlás vagy krach esetén. Mert mindig ez a legfontosabb, hogy nem feltétlen a legjobb hozamot kell kergetni állandóan, hanem nyugodtan aludni befektetéseink mellett, és kiszámíthatóságra törekedni inkább.
1: Hát igen, könnyen el lehet csábolni a nagy ígéretektől, de egyáltalán nem biztos, hogy az aztán úgy alakul, és még az sem biztos, hogy át van verve az ember. Egész egyszerűen lehet, hogy az alatt, az idő alatt, amíg ott a pénze, megváltozik a piac.
2: Pontosan, ugye ezt tapasztalhatták az elmúlt időben az Oracle vállalati kötvényeknek a tulajdonosai. Itt a CDS kockázati felár rekord közelben van, 8% fölötti kötvényhozamokról beszélünk. Ugye fél egyszerűen a piac attól, hogy az éjjel beruházások hatalmas finanszírozási igénye csak növekedni fog. Ezért Google, Microsoft, Amazon, Metát is érintheti. Ezért mi feltétlenül a rövid lejáratú kötvényekben látjuk azért a jövőt leginkább. Például, ha mondhatnék 2-3 példát, ugye a Commonwealth Bank Ausztráliából, ugyancsak 3,15%-os kuponnal rendelkezik, de 27 szeptemberi lejárat, 4% fölötti lejárati hozammal, vagy van a DNO-nak, norvég olaj- és gázipari vállalatnak egy 29-es, illetve 30-as lejáratú vállalati kötvénye, az előbbi az 6%-os lejárati hozammal, a második pedig 7% körül lejárati hozammal. Fontos azonban itt is persze a kockázatokat mérlegelni. Ugye a vállalat az elmúlt időszakban az északi-tengeri jelenlétét azért próbálta növelni, ezzel is egy kicsit diverzifikáltabbá tenni magát földrajzi szempontokból, de azt gondoljuk, hogy ez már egy szemmel látható jó lehetőség lehet a másodpiacon, akár dollárban denominálva.
1: Tudom, hogy nem ezekkel az ügyfelekkel foglalkozik elsősorban, de azt is hallom szinte, hogy felsziszentek néhányan mondjuk az autóban ülve, amikor egy ilyen alsó határértékként ezt a azt hiszem 20-30 millió forintos összeget mondta, mert hát az egy réteg, amelyiknek ez a kezében van ez a pénz. Ha valakinek ennél kevesebb van, egyáltalán merre felé nézzen, állampapír piac?
2: Én azt gondolom, ez saját meglátás, hogy lehet nyugodtan vállalati kötvényekben is gondolkodni, de inkább tegye azt akár összetett ETF-eken keresztül. Fontos, hogyha dollárba denominált értékpapírokat keres, akkor olyanok legyenek, melyek UCITS termékek, tehát akár a londoni tőzsdén kibocsátottak, ne az amerikai tőzsdén legyenek kibocsátva, ahol plusz adót kellene megfizetni. Ugye mi erről írtunk is nemrégiben a közleményünkben, például ahol valaki kínai államkötvényeket szeretne vásárolni, de hát ugye érthetően nem szeretne yuanba hozzájutni ezekhez a kötvényekhez, akkor az iShares-nek van egy China bond nevezeti UCITS ETF-je, ami viszont alacsonyabb tőkével is elérhető, nincs minimum korlát, mégiscsak kihasználhatja a kínai államkötvények adta előnyöket.
1: Itt az átlagos futamidő mennyi?
2: Itt ugye az átlagos futamidő 7 év körülbelül, tehát itt egy picivel hosszabb. Azonban fontos azt látni, hogy azért a kínai kötvénypiacot elsősorban nem a magas nominális hozam miatt tartjuk érdekesnek, hanem mert eltérő a gazdasági és kamatciklusa Európához vagy Amerikához képest. És ez pontosan ez az a diverzifikációs szerep, ami az egyik legfontosabb lehet egy ügyfél portfólióban, főleg így földrajzi szempontot tekintve.
1: Különböző időpontokban hozzá lehet férni az összegekhez, nem kell kivárni mindennel ugyanazt a lejáratot. Igen, ez teljesen érthető. És az egész az volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Örülök, hogy beszéltünk. Tegyük ezt
2: köszönöm
1: máskor
2: szépen.
1: Is. Minden jót, viszontlátásra.
2: Viszontlátásra, minden jót.
1: És még egyszer elmondom, ahogy az elején is, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ez nem befektetési tanács volt. Ne hivatkozzanak rá, ha úszik a pénz, viszont fektessék be jól, hogy kamatozzon.
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt korábban az M3-as autópálya a fővárosi kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárónál. Nemrég megszűnt a forgalmi akadály, de változatlanul jelentősebb torlódásra kell számítani. Akadozik a haladás a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, továbbá a Rákóczi hídon, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. szintén csak lassan tudnak előrejutni a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és egybefügg a sor változatlanul a budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídnál, míg a pesti alsórakparton déli irányban a Szent István parktól a Lánchídig. Telített a Károly körút is az Asztória előtt, a Rákóczi út pedig a Blahalújza tér és az Asztória között mindkét irányban. A 18. kerületben lezárták a Margó-Tivadar utcát a Cifra-György utca és a Kelen utca között rendezvény miatt várhatóan ma délután 4:30-ig. Útszűkületen kell áthajtani mától a Gogol utcában a Váci út közelében csatornajavítás miatt, illetve a Pannonia utcában is a Katona József utca után, ott a gázvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Mint az elmúlt idők fogjai és álomcellák rabjai, én az ár, és te vagy a

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A júliusi adathoz képest 21 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak, és 7 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Látszólag ez két egymásnak ellentmondó adat, mert hogyha csökken a foglalkoztatottak száma, hogy nem annyival csökken a munkanélkülieké, de ez sem ilyen egyszerű, ennek mindjárt a nyomára is kerülünk, jutunk, mert Dénes Rajmundot hívjuk, a Humán Centrum munkaerőkölcsönző és közvetítő vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Egon, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Mi is üdvözlőjük Önt. Szóval 21 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. Van, aki ezt már úgy kommentálja, hogy 10 éve nem volt ilyen kevés foglalkoztatott Magyarországon, és ekkora a munkanélküliség. De hát azért itt nincsenek drasztikus, drámai változások.
2: Drámai változások nincsenek, nyilván ez a folyamat, és ez egy folyamat. És ez a folyamat szerintem most már 3-4 éve tart. Ugye, ha jól emlékszem, tavaly beszéltünk arról, ugyanerről, amikor kijött a Központi Statisztikai Hivatalnak ugyanaz adata, hogy sajnos van egy olyan része ennek, hogy egy demográfiai része, tehát hogy többen mennek el az aktív munkavallókból nyugdíjba, mint amennyi fiatal kerül be a munkaerőpiacra. Másrészt azért, ami az egy éve tartó, vagy két év, vagy nem tudom, 2022 óta tartó háborús környezet, geopolitikai változások, illetve ne felejtsük el, az idén tavasszal volt nem csak egy választás, hanem egy kormányváltás, illetve egy rendszerváltás is. Annak a jeleit várja mindenki pozitívan, hogy az egyik hónapról, egyik napról beépüljön a gazdaságba, és ez a hurrá optimizmus, ez megjelenjen, hiszen az elmúlt 4 évben vagy 8 évben azt mondjuk, hogy repülőrajtot vesz a gazdaság, és ez a repülőrajtból lett egy merülőrajt, ennek ide idő kell. Tehát én úgy gondolom, hogy az 4 év alatt nőtt a munkanélküliség, és 4 év alatt csökkent a foglalkoztatottaknak a létszáma fokozatosan, akkor legalább egy kormányzati ciklus kell. Nyilván ez egy fokozatosságot feltételez, nem azt jelenti, hogy 4 év múlva csodák lesznek, de hogy fokozatosság kell. Ami a gazdaságra is hatással lesz, nyilván az uniós pénzek is hatással lesznek, amik jövőre várható, és ami a foglalkoztatás politikára is hatással lesz. És azt se felejtsük el, hogy ebből a 4.600.000-ből, hogyha közel a fele dolgozik a közszférában. És nekem arról nincs adatom, hogy ebből hogy oszlik meg az aránya közszféra és a versenyszféra között, de ez a munkaerőpiaci csökkenés, ez jellemzően, én azt tapasztalom, hogy ez jellemzően a versenyszférában tapasztalható.
1: A versenyszféra van a leginkább megrogyanva, ez jó kifejezés egyáltalán erre?
2: A versenyszféra van leginkább kitéve annak, hogy tartalékoltak a cégek, felérték tulajdonképpen azokat a tartalékaikat, amit a munkaerőnek a megtartására, képzésére, átképzésére fordítottak, és nem tudnak most az elmúlt években mihez hozzányúlni, amit én látok, hanem megpróbálnak a legnagyobb költségükből, ami Magyarországon még mindig egy gyártó, egy termelő cégnél, a legnagyobb költség a bérköltség, ahhoz hozzányúlni. Béremelések vannak, infláció van, a szakképzett munkaerőt igyekeznek megtartani, megfizetni, viszont ehhez meg létszámot kell csökkenteni. Ami egyébként a munkaerőpiacon tapasztalható, hogy azok a változások, nagyon szimbiózisban vagyunk ugye a német gazdasággal, és azok a változások, amiket ők autópiac térén nagyon drasztikusan őket megviselt, és a kormányzatuk nem a legjobban reagált arra, hogy azok a tradicionális nyugat-európai prémium gyártó, autógyártó cégek, márkák, azok meg tudják vetni a lábukat ebbe a gazdasági helyzetbe és ebbe a kínai dömpingbe. Ezeknek a gyártása és termelésének egy része átkerült Magyarországra, egy része Törökországba, egy része Kínába, és ennek most bizonyos pozitív területeit, tehát például a 60-i régióban az autópiaci kiszolgáló gyártó termelő egységeknél egy intenzív munkaerő felvétel van. Tehát ez a létszámcsökkenés, ez egy statisztikai adat. Nyilván vannak olyan termelési ágazatok most az autóiparban, ahol nő a foglalkoztatott létszám, és máshol megjelentősen vagy drasztikusan csökken. Nyilván itt a nyári hatás is, ha az előző évhez hasonlítjuk, akkor ezt teljes mértékben ki lehet ütni, hiszen a vendéglátásban, Balatonon voltam nyaralni most 2 hetet, számomra megdöbbentő volt, hogy mennyivel kevesebben vannak mondjuk egy tavalyi évhez képest, és az összes vendéglátós erre panaszkodott.
1: Hát vendég is kevesebb, és hát az éttermek egy része kisebb nyitott hétköznap, tehát ez egy ilyen alapvető változás. A nyaralási szokásainkban is, meg a pénzügyi lehetőségeinkben is nyilvánvalóan. Még egy utolsó kérdésként hadd kérdezzek rá arra, hogy van egy általános vélekedés, talán egyébként az ön szakmájában is, hogy nagyjából olyan 2,5-3%-nyi munkaerő nem bevonható igazából a minőségi munkába. Nem elvárható tőlük a munkavégzés, mert soha nem foglalkoztak ilyennel életük során. Mennyire osztja ezt?
2: Nap mint nap látom. Tehát az egyik oldal az, hogy a minőség, a munkaerőnek a minőség az folyamatosan csökken, és a cégeknek az elfárása pedig folyamatosan nő. Tehát egy egyszerű operátor betanított munkánál is már egy logikai készséget, egy számolási készséget, egy alapvető táblagépnek az egyszerű kezelését elvárja. Erre nem mindenki képes, nem mindenki alkalmas, vannak erre vonatkozó képzések, azok nem elegendőek ahhoz. És van egy olyan réteg, ami egyszerűen nem, látszik, hogy nem bevonható, nem mobilizálható, nem fogható hadra. Hiába a munkanélküli munkahelyi központ kötelezi őket, hogy keressenek állást, és eljönnek és jelentkeznek, de látszik azt, hogy igazából, ha fel is vesszük, vagy lehetőséget adunk is neki, akkor egy nap alatt, vagy egy hét alatt kiesnek, kiforognak, és mondjuk lehet, hogy abban az egy hónapban ez volt a 10. munkahelye. Tehát egyszerűen nagyon nehéz most a munkaerőpiacról jó minőségű munkaerőt meríteni, annak ellenére, hogy nőtt az álláskeresőknek a száma, és az átlagos mondjuk munkahelykeresés az jelentősen megnőtt, akár kitolódott egy évre is.
1: Igen, és hát amit elmondott, abból következik, hogy aki minőségi munkaerő, ő elég gyorsan fog magának állást találni valószínűleg, még akkor is, hogyha lehet, hogy valami kompromisszumot kell kötnie, de a munkaadók sokkal nehezebb helyzetben vannak, hiszen létszámot nem tudnak emelni. Nem, mint a most a gazdasági helyzet éppen ezt követelni meg a legtöbbtől.
2: Így van. Nagyon szükség lenne egy olyan gazdasági politikai átfogó intézkedésre, ami az oktatásban is megjelenik, az átképzésekben, hogy tényleg olyan képzések legyenek, átképzések legyenek, pont az inaktív munkaerő számára, és pont a nehezen munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedők számára, hogy valós képzéseket és valós tudást adjon, amire a munkaerőpiacnak most jelenleg szüksége van. És ezt nagyon nehéz megmondani előre 3-4 évre, sokszor negyed évre vagy fél évre is látjuk azt, hogy kiszámíthatatlan a munkaerőpiacon.
1: Dénes Rajmond, köszönöm szépen, a Humán Centrum munkaerőkölcsönzés közvetítő vezetője számolt be nekünk a munkaerőpiaci folyamatokról. Köszönöm.
2: Én is köszönöm, hogy minden jót. Viszont
1: minden jót kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is, akiktől ezzel most elbúcsúzom itt a Gazdasági Magazinban. Jövünk holnap is ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt, meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Sem egyéni haszonszerzésre, sem pedig kiváltságokra nem használható fel a közhatalom egy demokratikus jogállamban. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus ügye volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első 4 ügy kiválasztásánál nem volt szempont, hogy politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első

0: elnöki feladatait is ellátta. Pályafutása utolsó szakaszában az újjáéledő egri zsidó hitközséget vezette. Székely Gábor 79 éves volt. Országszerte süt a nap, délután 22-25, este 11-17 fok várható, hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Köszöntöm Önöket, a kultúrát hallják. Rónai Egon vagyok, Szabó Betti a szerkesztője a mai műsornak. És hát tulajdonképpen kezdhetnénk úgy, hogy szállóigéket fogok mondani, és Önök úgy is tudják, hogy miről van szó. Például, hogyha azt kérdezem, hogy mi a jelszó, akkor szerintem, hogyha azt mondom, hogy egy apróska, kalapocska, benne csacska, macska, mocska, akkor erről sokan tudják, hogy miről beszélünk. A macskafogóról, ugyebár. És a macskafogóról fogunk tényleg beszélni. Itt van Ternovszky Zita a vonalban, Ternovszky Béla a rendező leánya. Három lánya van a rendezőnek és feleségének értelemszerűen, és ők mutatják most meg nekünk 40 évvel később digitalizált változatban, tehát felújítva a macskafogót. Jó napot, Zita!
3: Jó napot kívánok!
2: Azért, ha belegondolunk, ez a 40 év, ez hatalmas idő már egy film történetében, főleg, hogyha az a történet az úgy folytatódik, hogy nem csak akkor dőltek az emberek a moziba, hanem azóta is szállóigéket ad, és generációról generációra nézőket. Mit talált meg az édesapja ebben a macskafogóban, ami ennyire működik?
3: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez lehetett az első olyan rajzfilm, ami nem kimondottan gyerekeknek szólt. Ezt azért is tudom saját tapasztalatban mondani, én 8 éves voltam, amikor bemutatták a filmet, és nem sokat értettem belőle. Hallottam a nagy tapsot, a rajongást, és évek múlva fogtam fel igazából, hogy miért is rajonganak ennyire az
2: emberek. Igen, hát ez nem gyerek mozi, ez abszolút így van. Ezt mi értjük felnőttek, a rengeteg áthallást, a rengeteg filmes áthallást is egyébként.
3: Így van. És ezért kezdetben nem is támogatta az akkori vezetőség, hogy ez a film megvalósuljon. De hál' Istennek aztán egy külföldi tőke bevonásával végül is meg tudott valósulni a produkció. De édesapám mindig azt mondja, hogy a rajzfilmeknek a közönséget kell szórakoztatni, és ugye elsősorban nem az volt a célja, hogy csak és kizárólag a gyerekek maradjanak a képernyő alatt. Így szerintem az összes sorozat és rajzfilm, amit apu készített, ott az nem egyértelműen gyerekeknek szól.
2: Nagyjából ez volt az első magyar rajzfilm, ami számítógépes technikát is alkalmazott, még hogyha nagyon, nagyon kezdetlegest is, ugye?
3: Hú, én erről megmondom őszintén, nem tudok. Én azt hiszem, hogy az első verzióban még nem használtak számítógépet, ez teljesen manuálisan készült. De apu, ne haragudj, hogyha rosszul. De amennyire én emlékszem... Ez még abszolút a hagyományos technikákkal készül.
2: Most oda szólt édesapjának?
3: Nem, nincs itt.
2: Nincs. Csak hogyha csak esetleg, esetleg hallja, akkor ajjajjaj. Én meg úgy tudom, hogy Géves József modellezett számítógéppel a tengeralattjárós jelenethez mindenféle trükköket, aztán azt mennyire használták, azt nem tudom. Meg hát úgy mondják, hogy igazából a történet alapját egy Nep József ötlet adja, aki szintén maga is fantasztikus rajzfilmes, és hát gyakorlatilag az ő közös gondolkozásuk és munkájuk adta meg a lehetőségét, hogy ez az alapmű, a magyar rajzfilm történet egyik alapműve megszülessen.
3: Igen, ez így igaz.
2: Na ez legalább akkor biztos így van.
3: Fantasztikus alkotópáros voltak tulajdonképpen egész munkásságuk alatt egy faházban együtt alkottak, együtt gondolkodtak, és való igaz, ez a Nep József lelkéből született ez a film, és ő szerelmes lett egy dalba, a Manhattan Transfernek a Four Brothers című dalába, és egyszerűen írt köré egy filmet. És ez érződik egyébként, hogy nagyon meghatározó a zene ebben a filmben, és tulajdonképpen ez emiatt van.
2: Meg még az nagyon fontos ebben a filmben, hogy olyan színészeket találtak hozzá édesapjáik, akik olyan karakteres hangot és önmagukban is figurát alkotó hangot és hangzást

0: hangzást adtak ennek a filmnek, mint Hallmann Péter vagy Benedek Miklós, ami egyébként a magyar szinkronoknál is megfigyelhető volt, tehát egy csomószor jobban szeretjük a szinkronos filmet, mint az eredeti színész hangot. Hát itt nem volt eredeti színész hang, mert Safranek hogy lett volna, de Hallmann Péter által mindörökké Safranek úgy szól, mint Hallmann Péter.
1: Ez így van, és olyan sok interjút hallgattam a szinkron színészektől, illetve most volt alkalmam beszélni is velük telefonon. Úgy emlékeznek vissza ezekre a felvételekre, hogy ott olyan kémia volt, hogy gyakran eltértek a leírt szövegtől, de egyszerűen évek múlva is, ha találkoztak színházak folyosóján, akkor ők továbbra is Safranek és Billy és Kuki voltak, és ez fantasztikus. Tehát akkoriban még nem úgy zajlott a szinkronizálásra a filmeknek, hogy külön egyenként bevonultak a stúdióba és felvették a saját szövegüket, hanem tényleg négyen, mondjuk a patkányok egyszerre voltak bent a stúdióban, és valóban meg tud történni egy olyan egymásra hangolódás, ami manapság már nincs.
0: Most mire készülnek? A 40. évfordulót hogy lehet méltóképpen megünnepelni?
1: Hát ez őszinte leszek, egy nagyon pici kis összejövetelnek indult. Morvai Gáborral, a filmgyártás vezetőjével szerettük volna meghívni az alkotókat a Pannonia Filmstúdióba, ahol készült a film, egy batyús buliban. Azért batyús buli, mert hogy anno mindenki bevitte vasárnap sütött süteményét, tehát ott tényleg egy családként működött ez a stáb. Én gyerekként ott töltöttem minden délutánomat, és szerettük volna ezt a hangulatot felidézni. És akkor, ahogy így összeültünk és szervezkedtünk a Pannoniában, megkaptuk a helyszínt, az egyik ötlet jött a másik után, és most ez egy olyan intergalaktikus vetítésén nőtte ki magát, mert azon gondolkodtunk, hogy az idő nagyon kevés, természetesen egyáltalán nincs keretünk arra, hogy ezt most hirtelen így nagyon nagy rendezvényé alakítsuk, tehát hogyan lehetne mégis méltóképpen emlékezni erre a kultfilmre, és az ikertestvéremnek jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy időben online mindenki számára elérhetővé tennénk a filmet, és arra próbálnánk az embereket, a rajongókat buzdítani, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le a kanapéra a családunkkal, és nézzük egyszerre meg a macskafogót, és adjuk át a következő generációnak. Az én kislányom most pont annyi idős, mint annyi éves én voltam, amikor bemutatták a filmet, és ő még nem látta a macskafogót, úgyhogy bárcsak most össze tudnánk bújni apuval a kanapén, de mi a macskafogóban fogjuk nézni, ahol végül e köré egy közönség találkozó is szerveződött, amire most már regisztráció alapján olyan nagy az érdeklődés, hogy nem győzzük utolérni magunkat, de reméljük, hogy mind a rajongók, mind az alkotók nagyon fogják élvezni ezt az ünneplést.
0: Ugye a felületet a Nemzeti Filmintézet YouTube felülete biztosítja, és ők adják a digitálisan felújított változatot is, így közkincsi október 2-án. Ennek van egy pontos időpontja, hogy hány órakor lesz ez nyilvános?
1: Október 2-án este 7 órakor lesz látható. Igen, az NFI-nek a saját YouTube csatornáján lesz elérhető, és de nagyon sok mozi csatlakozott, akik műsorukra tűzték. Még ezeknek a listáját nem tudom, hogy lehet-e látni az NFI oldalán, de folyamatosan kapjuk a megkereséseket, hogy iskolák, kultúrközpontok, filmklubok csatlakoznak 2-án 7 órakor. Úgyhogy reméljük, hogy rengetegen leszünk.
0: Hát a lustadik is elmegy, akkor az biztos, hogy a büfében legyen joghurt sok szalonnával. Ez például egy alapvetés.
1: És kenyérlángost szeretnénk adni, igen, ott a rajongóknak nagyon sok joghurttal és szalonnával.
0: Hát ez egy jó ötlet. Szép ünneplést kívánok, jó hangulatban. És hát mondja meg az édesapjának, hogy köszönjük Grabowskit meg a többieket.
1: Átadom, és mi is köszönjük a lehetőséget.
0: Tarnovszky Béla filmje, aminek a 40. évfordulóját ünneplik, a Macskafogó, és a lányával, Tarnovszky Zitával beszélgettünk erről az ünnepről, meg arról, hogy október 2-án 19 órakor, ne feledjék, a YouTube-on megtalálják a filmet digitális felújított változatban. Köszönöm!
1: Köszönöm!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ebben a műsorban hírt adtunk arról, hogy indul a 6. E-Színház Fesztivál, most akkor zárjuk is le, és adjunk hírt arról is, hogy hogyan zárult, és mekkora sikerrel zajlott. Sárközi Szabona, az E-Színház marketing vezetője a vonalban. Szabina, üdvözlöm, jó napot kívánok. Szóval, nagy siker volt?
2: Köszönjük szépen, igen, a vártnál nagyobb, illetve hát az elmúlt 6 évben fokozódó érdeklődés mellett idén azt mondhatjuk, hogy rekord érdeklődés mellett zárult. Összesen több mint 20 országból követték az E-Színház Fesztivál programját a nézőink.
1: Ez egy olyan esemény, ami nem csak egy sima fesztivál, ahol végre láthatunk olyan előadásokat, amikről lemaradtunk, meg amikhez nem jutottunk el, meg nagyon messze játszották, hanem egyúttal egy verseny is tulajdonképpen, ahol a szakmai zsűri, meg mi a nézők is dönthetünk. És hát megvan az eredmény, ugye tegnap megvolt az eredményhirdetésnek az a része, ami még csak a kimondott szó, aztán majd november 12-én lesz egy hivatalos díjátadó is a stúdió, de most már tudunk beszélni arról, hogy mely előadások lettek a díjazottak.
2: Így van, a zsűri 4 kategóriában osztott ki díjakat. Gyorsan meg is említeném, hogy kik voltak a szakmai zsűri tagjai. Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművész igazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Tehát 4 kategóriában osztottak ki elismerést. A legjobb online adaptációt, azaz a zsűri fődíját a Studio Kass Színház Méró, a Semmi nem a tiéd, csak a Minden című előadása nyerte. Volt egy legjobb látvány kategóriánk, ezt a BP-s Kizó és a Trafó Kortárs Művészetekhez a produkciója a Fukuyama után című előadást kapta. Volt egy legjobb női szereplő és egy legjobb férfi főszereplő díjunk, a legjobb női szereplő idén Nagy Bakonyi Doglárka, a Vörös Sándor Színház Dívuska című előadásában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő pedig Krisztik Csaba, aki a Vörös Marti Színház Vojcek című produkciójában nyújtott ki magasló alakítást.
1: Volt még külön díjuk is, és ezt külön megemlítem, mert a Kaligula helytartója című egészen fantasztikus előadás két szereplője, Nagypál Gábor és Fodor Tamás kapták, és pont ez jutott, erről jutott eszembe, hogy ennek a fesztiválnak egyebek közt az is a nagy értéke, hogy valóban kisebb figyelmet kapó stúdiószínházak, kis független társulatok produkciói kerülnek a nagy közönség elé, és mutatják meg, hogy a színház az nem csak a nagy, az állami finanszírozású vagy önkormányzati kőszínház lehet, hanem mindenféle, ahol művészek színházat csinálnak.
2: Így van, abszolút így van, és hát ugye a másik külön díjat is egy olyan színházi társulás kapta, akik esetleg kevésbé ismertek, mert ők sem nagy kőszínház, hanem független társulat, vagy függetlenként működnek, ugye az Ördögkatlan és a Szkénész Színház Elem című előadásában Kerekes Éva és Mucsi Zoltán páros játéka kapta a zsűri másik külön díjat, és való igaz, egyetértek azzal, amit ön mond, nem csak a nagy kőszínházak kapnak ilyenkor figyelmet, hanem a kisebb társulatok és a vidéki színházak, ahol szintén nagyon értékes és nagyon olyan produkciók születnek, amelyeket nem biztos, hogy mondjuk budapestiként el tudunk menni megnézni.
1: Mondtam, hogy november 12-én lesz a díjátadó, hát az egyik győztes, a Studio K ad ennek terepet, de ez nyilván véletlenül alakult így, vagy gondolom, hogy véletlenül alakult így. Mi lehet a sorsa, a kifutása ennek az egyébként egyre népszerűbb E-Színházi Fesztiválnak? Ugye itt egyébként is találkozhatunk ezekkel a darabokkal, nem csak a fesztiválon, csak hát itt ilyenkor összpontosul minden egy kicsikét.
2: Abszolút. Mi azt reméljük, hogy ezt évről évre továbbra is meg fogjuk tudni rendezni, mert hogy nem az élő színházi élményt helyettesíti, hanem pont az az egyik jelentősége, amit az előbb is megbeszéltünk, hogy többféle társulat, többféle előadása tud reflektorfénybe kerülni így az online térbe. Számos külföldi nézőnk van, ugye rögtön az elején említettem, hogy 20 országból követték a fesztivál programját, tehát olyan nézőkhöz is elér, akik egyébként nem lennének ott a nézőtéren. Az egyik kedvenc statisztikám, egy ilyen magam által felállított statisztika, hogy megnéztem, hogy idén mi a két legtávolabbi pont a világban, ahol követték a fesztivál programját, és ez az Egyesült Arab Emírségek és Kanada. Tehát ez olyan földrajzi távolság, ami tulajdonképpen egyesül vagy összpontosul a magyar színházi életre, és ugyanazt nézi egy Kanadában élő magyar, mint egy Dubajban lévő magyar, és szerintem ez egy fantasztikus mérőegysége, vagy mértéke, vagy mértékadása lehet ennek a fesztiválnak.
1: Amely fesztiválon kívül is nézzék ezeket a digitális változatban elérhető előadásokat, és másokat is, mert hogy ugye az E-Színház működik, amikor nincs fesztivál, akkor is csak az online térben meg kell keresni.
2: Így van, a fesztivál programján kívül is rengeteg előadásunk, koncertünk, podcast felvételünk van az eszínház.hu-n, és most az őszi évad ugyanúgy folytatódik a fesztivál programján kívül is, készülünk számos online bemutatóval, és már a nézők által nagyon kedvelt produkciók is újra megnézhetőek lesznek.
1: Milyen érdekes, hogy önök is évadról beszélnek, évadban gondolkoznak.
2: Igen, tényleg érdekes, pedig hát ugye az online térben elvileg vannak produkcióink, amik folyamatosan elérhetők, bármikor megnézhetők, de vannak olyan előadások, amelyek csak korlátozott ideig, és ott valóban mi is ehhez a színházi évadindítással párhuzamosan indítjuk el. Nálunk így hagyományosan az E-Színház Fesztivál indítja az évadunkat, és tart egészen a következő nyárig, amikor pedig nyáresti vetítéseket tartunk, és aztán újraindul az E-Színház Fesztivál következő programja.
1: A fesztivál az csak 10 este, de önöknek van még ezen kívül 355-356, attól függ, melyik évről beszélünk, amikor nézhetik az előadásokat online, használják ki a lehetőséget. Sárközi Szabina, köszönöm szépen a beszámolót, gratulálok a győzteseknek.
2: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a lehetőséget.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A kultúrában Dobra Mara következik a következő vendégként, és hát az az apropó, hogy a Karinthy Színházban egy bemutató zajlott nem olyan régen, de ezen túlmenőleg is lehet apropó az, hogy mi még nem beszéltünk egymással, úgyhogy örülök ennek a lehetőségnek. Jó napot kívánok!
3: Én is nagyon örülök a lehetőségnek. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a nézőket is.
2: Kezdjük ezzel az ős bemutatóval. Igen, ők hallgatók elsősorban. Igen, nézők hallgatók. Majd ott lesznek az Anyám hangja című előadáson a Karinthy Színházban. Ez egy ős bemutató. És én szoktam azzal nyaggatni a vendégeimet, hogy egy ősbemutató esetén a felelősség talán annyiból is nagyobb, hogy az a darab az olyan lesz, vagy az lesz a referenciája, ami az első bemutatója volt.
3: Igen, ez így van. Ráadásul esetünkben az író ember és az egyik főszereplő is ugyanaz én. Úgyhogy ez egy... nagyon speciális helyzet volt, és így a felelősség még nagyobb talán.
2: Mert hogyha ez jól sikerül, akkor ezt majd viszik. Ha nem sikerül jól, akkor hát, volt ott egy előadás, de ugye? Tehát, hogy azért ez így alkotóként egy fura helyzet.
3: Nagyon furcsa, nagyon sokat tanultam ez alatt a folyamat alatt, mert bár évekig dolgoztam a Független szénában, és ott megszoktam, hogy alkotó emberként mindenféle dologban van beleszólásom. A saját színházamban ez először történt, hogy saját magam előadásával készültem, saját magammal, és nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok Oll Tamás igazgatónak, hogy ezt bevállalta.
2: Sőt, hát ez...
3: fogom fel, hogy ez mekkora nagy döntés volt részéről.
2: Azt akartam hozzátenni, hogy ez a dolog ezennél még sokkal rosszabb, mert ráadásul a saját családjáról beszél az előadásban. Tehát, hogy ez annyira személyes, hogy nem csak írta és játszotta, hanem hát ez önmagából van, a családi élményekből, édesanyja történeteiből, a kettejük kapcsolatáról, tehát, hogy ebben minden összpontosul.
3: Igen, ráadásul nem csak, hogy rólunk szól, hanem még a színpadra is felhoztam édesanyámat, aki alapvetően bár koncertjénekesnő, de színpadi tapasztalata kicsi, tehát egy szenírozott operákban nem igen vett részt az élete során, úgyhogy ez még egy merész húzás volt a színház és a részemről.
2: Na és hogy vált be az édesanyja színésznőnek? Na erre mit lehet mondani? Ugye? Milyen kérdés?
3: Na, igen, jó kérdés. Az biztos, hogy nem voltam előre felkészülve, vagy nem tudtam, hogy mire kell felkészülni, és amikor egyszer csak már ott ültünk egymás mellett az öltözőben, akkor realizáltam, hogy ez most van és történik, de azzal, hogy őt bevezettem ebbe a világba, tehát szinte teljesen szűzként, így én is újra tudtam értelmezni a viszonyomat talán a színpaddal. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt, hogy milyen alapdolgokat tisztáztunk egymással, és szuper folyamat volt, és nagyon hálás vagyok érte, és mind a kettőnknek egy nagyon-nagyon fontos nagyon fontos dolog lett ez az életünkben.
2: Nem akarok ilyen pszichológiai vájkálásba belemászni, mert hogy ennek a műsornak sem ez a kerete, meg ez a pár percre nem is elegendő, de azért azt nem állom meg, hogy felnevessem, hogy egy ilyen próbafolyamat az anya-lánya, de bármilyen családi kapcsolatban is általában ilyen nagy tisztázó gondolkodásokhoz és néha beszélgetésekhez is vezet. Tehát még akkor is, ha nincs látszólag valódi konfliktus.
3: Igen, mert valóban nincsen, nem volt valódi konfliktus köztünk, viszont nagyon tudatosan készültünk erre. Én előtte édesanyámmal mindenféle interjúkat készítettem, nagyon sokat beszélgettem már, miközben íródott ez az opera, ami neki íródott. Illetve magának az egész zeneműnek is a célja, nem titkolt célja, hogy egy közös zenén, közös színházi előadáson keresztül a nézőt is vigyük magunkkal, és ők is ezen a szembenézésen, ezen a megtisztuláson át tudjanak esni, ha van kedvük hozzá, ha nyitottak erre, ha aznap este úgy ültek be, hogy ezt végigcsinálják velünk.
2: Zarándi Ákos a műzene szerzője, ő kapott csúnya szóval instrukciókat arra, hogy miben gondolkozzon, hogy mi legyen az a szövet, ami megfelel ehhez?
3: Igen, az elején nem instrukciókat kapott, de közösen találtuk ki a zenei anyagot, vagyis hogy Ákos ötlete volt, de amikor ezt a meditációt behoztam a képbe, ugyanis az előadás egy úgynevezett dobozmeditáción alapszik, vagy az ötletet ez adta, hogy egy dobozba bepakoljuk azokat a dolgokat, amiket a szüleinktől kaptunk, és már nem szeretnénk továbbvinni magunkkal, és ezt visszaküldjük, amiből áldás lesz, és egy közös megtisztuláson tud átmenni a család, vagy az egyén, aki ezt elvégezte. Tehát amikor beszéltünk magáról a témáról, akkor Ákos már jött a hangszer ötleteivel, ezért is van harmonikára hangszerezve, mint lélegzés hangok, tehát, és igen, speciális a hangszerelése is, nem egy tipikus kamaraoperai hangszerelés.
2: Édesanyja, ahhoz, hogy színészként is és operaénekesként is ott kell lennie a színpadon, mit szólt, amikor az ötletet először felvetette neki?
3: Régen terveztük, hogy valamit csináljunk egyszer közösen, volt a közös koncertjeink az évek alatt, de
2: hát azért ez más. Ez egy kicsit kitárulkozóbb, tehát hogy ez egy személyes dolog.
3: Szerintem ő sem gondolt bele a legelején, hogy ez mivel jár pontosan, hanem mindig az adott napi feladatra koncentrált ő is, és így remélem nem vette az egészet a nyakába. Igen, tehát időközben derült ki, hogy ez mekkora dolog is, és hogy ez mekkora teljesítmény is tőle ennyi idősen.
2: Hát azért nem olyan idős. Viszont játsszák október 7-én és november 17-én, amit látok így előre, és, igen, és hát most volt a premier.
3: November 17-i időpont az szerintem még mozdulni fog.
2: Na tessék.
3: Sajnos, tehát az október 7-e az biztos, igen, és jó. November időpont meg hamarosan
2: igazából azt akartam kérdezni, mert most már túl a premieren, nyilván egy kicsikét az emberben le is csillapodik a premier estéjének a felajzottsága, hogy hogyan látja, az lett-e belőle, amit álmodott, ami ennek álmodta?
3: Nagyon érdekes, mert már pár napja volt a premier, bár még nem tudok hátrébb lépni. Pont ezt vizsgálgatom magamban, hogy most még kicsit ebben vagyok, és még nem látom kívülről. Hála Istennek a visszajelzések meglepően egyneműbbek, mint amire számítottam, tehát megosztóbb visszajelzéseket vártam. De még nem tudom messziről nézni. Ez biztos, hogy nagyon, amit nagy meglepetés volt, Cvikli Fanni, akit nem ismertem előtte, és most ő táncosként és koreográfusként is dolgozik ebben az előadásban, az ő világa, amit behozott, egy olyan réteget rakott az előadásra, aminek nagyon örülök, ezt már most is tudom, aztán majd ha hátrébb tudok lépni, akkor biztos egyszer csak.
2: Szerintem van a pályafutásán egy fordulat, az a Koyot, a játékfilm, amit nagyon sokan láttak, és ami talán meghatározó egy színész életében egy ilyen film. Lehet ez a másik ilyen meghatározó élmény?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, de lehet. Igen.
2: Hát ha feltételezzük, hogy egyáltalán, hogy a Koyot az, nem tudom, ezt én gondolom.
3: Az is egy határátlépés volt részemről, és nagyon sok árnyékomat át kellett ugranom, és mindenféle félelmemet, és igen. Itt most remélem sok minden más maradékot letettem.
2: Na hát egy ősbemutatóról számoltunk be, kedves hallgatók. Dobra Mara és édesanyja produkálja ezt az ősbemutatót néhány segítőtárs társaságában, mint például ugye Cvikli Fanni, akit megemlített, vagy éppen Zarándi Ákos, a zeneszerző, Vargel Szabolcsa, a rendezője az estnek, és a Karinti Színházban találkozhatnak vele. Ajánlom figyelmükbe, ajánljuk figyelmükbe, mert hogy különleges az egészen biztos. Szól a zene, operai, van némi tánc, van némi próza, és egy kis meditációs élmény.
3: Igen, igen, ez az alapvető célunk, a meditációs élmény megszerzése, igen.
2: Hát ez egy egészen különleges menü, ritkán látunk ilyet színházban, úgyhogy hajrá, nézzük meg. Karinti Színház, az anyám hangja. Köszönöm szépen. Dobra Mara a főszereplője, alkotója, írója ennek a darabnak. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen a telefonhívást.
2: Marával búcsúzunk a mai kultúrától, és köszönjük az önök figyelmét. Szerintem, amiről itt beszéltünk, amit itt ajánlottunk, az önmagában áll, az egy egészen különleges színházi este, úgyhogy használják ki a lehetőséget. Ugye előbb már mondtam, most itt hirtelen nem is tudom, de van két dátum, a novemberi változik, az októberi adott, már jönöket a Karinti Színház, és Dobra Mara. Köszönöm, Róna Jégont hallották. Holnap jön újra a kultúra, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztették mentelmi jogát, majd őrizetbe vették a volt fejlesztési minisztert. Új jelöltet javasol legfőbbügyésznek a köztársasági elnök. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak a Volánbusz ügyben. Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát, ugyancsak felfüggesztette a parlament. A politikust az NK ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hangó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a négy ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője, Unger Anna. Az NVVH ma jelentette be, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és a rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbügyész személyé is meg kell mutatkoznia. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján.

0: egy forró vélemény, forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
1: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Elképesztő hétfőn vagyunk túl, majdnem ezt mondtam, de hát még ki tudja, mi vár ránk. Mi minden esetre itt vagyunk most élőben, kivéve azok, akik mondjuk televízión nézik ezt, vagy mondjuk rádióban hallgatják, ők felvételről teszik. De ott vagyunk a YouTube-on élőben, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy írjon nekünk kommenteket, és kommentálja a mai eseményeket. Van miről beszélni, azt gondolom. Szalma Botond, szervusz, üdvözöllek.
2: Sziasztok,
1: szép közlekedési szakember.
2: Így van. Hát, talán. Pár éve ezzel foglalkozom, és 3 szakirányú diplomám van, de ez még nem biztos, hogy elég a szakemberséghez, mert azért minden nap tanulni kell.
1: Mindenki Magyarországon néppárt, alelnök.
2: Így van.
1: Oké. Dévény István.
3: Talán újságíró.
1: Talán újságíró.
2: Bölcsész.
1: Néha még én is elbizonytalanodom, mert mostanában viszonylag sokszor dobálja fel a Facebook a te posztjaidat, és egy-kettő hát olyan hergelős hangulatú, hogy így elgondolkodom, hogy hú, most akkor ő újságíró, vagy politikai aktivista, vagy éppen
3: micsoda nap. A nép újságíró, kérlek szépen.
2: Szerintem pont azt csinálj, mi a dolga egy újságírónak.
1: Hergel.
2: Nem, ellenőrzi a politikát, csak mi azt hiszük erre, hogy hergelés. Tehát a parlamenti képviselők, a drága miniszterurak, az államtitkárok fizetésében benne van, hogy az ilyen emberek, mint ő piszkálja.
3: És kérdéseket tegyen fel. Az ilyen embereket.
2: Pontosan.
1: Magyar Péter is csak ellenőrzi az ellenzéket éppen a parlamentben. Úgy nap, mint nap. Egy ilyen ellenőrző úr. Ő mentelmi jogok voltak, annyira nehéz összefoglalni röviden, már pedig nem akarok erről sokat beszélni, hogy mi volt ma, remélem mindenki követte az eseményeket. Kiadták ugye több politikus mentelmi jogát, Sesták Miklós, Hankó Balázs, Magyar Péter, és közülük Sesták Miklós az, akit már őrizetbe is vettek, ő maga jelentkezett egyébként a nyomozó szerveknél, lehet, hogy itt valami vádalkuról lehet szó. Hankó Balázs esetében, meg hát, hogy összekiténe foglalom provokatív állítás, akkor egy ilyen bújócska nevű játék
3: alakult ki a nekem a közlekedési szakember.
1: Nagyon jó, jó, de Terminál című filmről beszél Tom Hanks főszereplésével. Tehát most egy olyan támadhatatlan ütköző zónában van itt a parlamentben Hankó Balázs, hogy ha kiteszi a lábát, akkor azonnal lecsukják.
3: De nem, én ezt ezért nem értem. Tehát ezt ugye valószínűleg kitalálta a Fidesz ezt az egész akciót, mert úgy indult a történet, hogy miközben a parlamentben a Tisza többség döntött a Fidesz nélkül a mentelmi jogokról, ugye Hankó Balázséről is, közben ők tartottak a folyosón egy sajtótájékoztató, ahol felsorakozott a Fidesz frakció, Hankó Balázs családja, és bejelentette, hogy ő itt a munkahelyén a parlamentben fogja megvárni, hogy mit dönt róla a hatóság. Oké, de még egyelőre nincs semmi, tehát most adták ki a mentelmi jogát, még ennek meg is kell jelennie a közlönyben, bár ugye az gyors szokott lenni, és utána indulhat el ellene a nyomozás.
2: Tehát, hogy, ő már tudta, mint a Tanú című filmem, az ítélet a kezében volt.
3: Oké, de és akkor most frissen is nyilatkozott épp, ahogy itt ülünk a stúdióban, azt mondja, hogy nem bujkál és nincs rejtegetni valója ezért. A Fidesz parlamenti frakció irodáján marad és ott dolgozik. Hát de mi van, hogy egy hónap múlva kezdődik, hogy lesz egyáltalán valami. És az a vicc ebbe az egészben, hogy ebből nem tud jól kijönni a Fidesz. Nem. De annyira béna ellenzék
2: a Fidesz. Gondolj bele, most állandóan szórakoznak ezzel a KDNP-vel, és Gödöllőre képesek voltak elmenni egy templomba, az összes bűnöző ott volt a templomban, most semmi közünk.
1: Összes bűnöző alatt kit tetszik
2: hát érteni? Hát rajta volt a képen, az összes meg kell nézni ezt a képet. Rétai Bencével az élén, aki gondolom azt szerette volna elmondani, hogy mit csinált a tiszterek pénzével, meg mit csinált a Váci
3: a
2: pénzével.
3: Nem volt a bűn, nem mindenki bűnöző. Na, mondom, hogy ki vettek részt közösen Hankó Balázzsal hát nem érte, de hogy ugye a Szent Misén, és ezzel is ugye kifejezve azt, hogy ők kiállnak mögött mellette. Egyébként ez majd beszéljünk utána erről is talán, hogy mennyire rossz ötlet Hankóból hőst faragni. Mert a Fidesz most ugye ezt csinálja. Szerintem ez olyan öngólokat lőnek. Szóval Máté Zsuzsa volt ott, hát Hankó Balázs nyilván, Szalai Piroska, Szent Királyi Alexandra, Panyi Miklós, Radics Béla, ő imája biztos sokat ért, Tuzson Bence, Német Balázs szintén, és Rétvári Bence, valamint Szalai Bobrodnicki Kristóf. Tehát ez volt az ima társulat.
2: Jó, de abban gondolj, ha már imádkozunk, akkor Sesztáker is imádkozzanak. Aki ráadásul keresztény, nem akar képviselni.
1: Hát őt nem nagyon vették a szájukra.
2: De valahogy nem imádkoztak érte. De most, hogyha a társaim én imádkozom, akkor beleveszem azt is, akit szintén parlamenti képviselőként, ex-miniszterként, úgy mondjam, hogy fenyegetek.

0: az, hogy kiadják a mentelmi jogát, ez nem csak fenyegetés, hanem megkapta a piros lapot is. Aztán rögtön jött a bilincs is, vagy a kihallgatás is. Tehát ez egy színjáték, egy ócska színjáték, és engem azért bosszant, azért mondtam, hogy neked az összes disznót volt, hogy tök mindegy, minek nevezik őket. Most kedves drága embereknek is nevezhetjük őket. Hát mondhatjuk azt erre, hogy ez barna színű, ez csokoládé.
1: Melyik párt is van.
0: Miközben kutyaszar, de ettől függetlenül tök mindegy. Tehát akkor mondjuk azt, hogy nem kell a kereszténységgel takarózni, a keresztények tesznek ezzel rosszat, ne piszkálják a keresztényeket, ne piszkálják a hívő embereket, foglalkozzanak az elmúlt 16 évvel, mert most ugye kivonultak, hogy ők nem döntenek, biztos hozzászoktak ahhoz, hogy az elmúlt 16 évben a legbátrabb 134 ember döntött az ellenzék nélkül. Tehát most ne tegyék itt az eszüket, nekünk hosszabb a memóriánk, mint az övék, tehát nem mindegy macskának két hétre emlékszünk csak, vagy mindegy féltéglának. Emlékszünk az elmúlt 16 évre, emlékszünk, hogy hülyének néztek mindenkit, emlékszünk, miket műveltek az NK-val, miket művelt Sesták úr. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy maradjanak csöndben, és azért imádkozzanak, hogy bűneik elévüljenek.
1: Hát eljel, ez
2: kövesd. Erős kezdés.
1: Szerintem hív az unokád, nagyon cuki, de...
0: Zimon, magyar... Úgyhogy majd visszahívom.
2: No. De nehéz megszólalni ezen szavak után. De mi más tehetne a Fidesz? Akkor bekészültem itt nagyon jó kis speech-ekkel, például Gulyás Virág sztoriával, aki ugye valamit beszólt ott a parlamentben a Páholyból, aztán kiküldték őt, propagandistázta őt a miniszterelnök, mindegy, de szerintem erről beszélünk egy kicsit később. Mi más csinálhatnak akkor a fidesistán, kérdezem újból. Hát most azt kellene, ne. Azt kellene csinálniuk egy ilyen helyzetben. Kérdeztek. Miután? Nem, csak az István mondta azt, hogy hát mennyire bénán csinálják ezt. De itt van Sesták. Azt mondja róla a miniszterelnök, hogy bűnöző. Azt mondja, hogy partra szállás jön. Azt mondja, hogy akkor ezeket a Casa Nostra, ezeket a bűnszervezeti tagokat most akkor átnyújtjuk a rendőrségnek, és kattam már is a bilincs. Mi más csinálhatna a Fidesz ebben a helyzetben?
1: Hát bármit, de nem ezt.
2: De mit?
1: De ebben nem, tudsz jól kijönni. Tehát az, hogy Sesták mellett nem állnak ki, az nyilvánvalóan azért van, mert pontosan tudják, hiszen részei voltak annak az egésznek, amit ő művelt. Tehát ugye én tényleg a parlamenttel töltöttem az egész napomat, kivételesen most egész jól szórakoztam, ez tényleg nagyon erős volt ez a mai nap. Szóval, hogy amikor a mentelmi bizottság szószólója, mert ugye nem az elnök asszony ismertette a Sesztákkal kapcsolatos mentelmi bizottsági döntést, így elmondta, hogy megpróbálom röviden összefoglalni, és elkezdtem mondani, hogy mi is volt ez a Sesták ügy, és ez csak egyetlen egy ügy. Ugye ez a volánbuszos történet, a buszbeszerzéses történet, hogy ilyen 100, 200, 300 millió forintokat kapott havonta, hogy felemelte a rátát egy idő után, hogy pénzfutár vitte a pénzt.
2: Igen, erről igen.
1: Hogy egyszer volt ilyen 1,1 milliárdos összeg is. Tehát, hogy így tudtad meg minden, amikor így össze van foglalva, akkor tényleg még egy újságírónak is ilyen döbbenetes az egész. És a mentelmi bizottságnak a képviselője, ő elmondta, hogy itt vallomások, nyilatkozatok, dokumentumok, szerződések, feljegyzések, papír, minden megvan. Tehát nem véletlenül vették őrizetbe Sesztákot azonnal, amikor besétált a Nemzeti Nyomozó Főügyészségre. Na most ezért nem áll ki, és nem imádkoznak érte, és nem tartanak, és nem belőle akarnak, mert belőle aztán végképp nem lehet. Csak, és úgy döntöttek, hogy Hankó Balázsnál ráhúzzák, hogy ez egy politikai ügy, politikai leszámolás, politikai kultúrharc, most már erről is van szó, és megpróbálnak belőle áldozatot és hőst faragni. De nem fog menni, tehát én ezért nem értem ezt, tehát eddig értem, eddig azt mondom, hogy rá, én fideszes lennék, tudnám, hogy mennyi vaj van, összesen nem is tudom, hány bödön vaj van már a fülünk mögött, hogyha így leül a frakció, meg amiről tudunk, meg amiről sejtünk, meg amiről hallottunk, tehát azért ők nyilván tudják, hogy mi a helyzet a Fidesz frakción és a Fidesz politikusaival, amit nem értek, és azt mondtam, hogy ez már itt nagyon béna, ez a mai akció. Hogy a Hankóból Tom Hanks-et faragnak, és akkor bezárják a parlamentbe kvázi, hogy várja, hogy döntse róla a hatóság. Ebből hogy jössz ki jól? Kisson fordál, kisettenkedik, megvárja, amíg azt mondja a nyomozó hatóság, nem tudom, ki fog foglalkozni az ügyével, hogy akkor megkéri a országgyűlési elnökét, hogy vezettesse ki a parlamenti őrséggel, mert ugye a rendőrség nem léphet be. Mm. Tehát most erre várnak? Oké. Mert ebben még látnék egy icipici kis politikai logikát, értelmet, hogyha az országgyűlés elnöke azt mondja a parlamenti őrsének, hogy akkor ők vezessék ki Hankót az irodából, aki mit tudom én hány hete fog már.
2: De hagyjuk most a hangadósok a sesztekkel foglalkozni.
1: De én erre mondtam, és ezt nem értem.
0: Sesztek ügyekben.
2: A sesztek ügyében. Én is olvastam ezeket a leíratokat. Azért azt vegyük figyelembe, hogy még mindig közvetett bizonyítékok vannak. Szeretném érezni, nem vagyok a védőügyvéd, és ezt csak jogállamban akarok élni. Szeretném
1: de most
2: azt,
1: én is ügyes voltam, mert nem vádoltam.
2: Hogyha valaki elkövet valamit, akkor ítéljék el. És nagyon-nagyon bízom most a hatóságokban, hogy tényleg megtalálják, de közvetett bizonyíték, tehát itt nem az a helyzet, mint azt hiszem Sadl Györgynél volt rajta ütés, tehát hogy rajta kapták azon, hogy ő átvett pénzt. Itt meg futárok, vallomások alapján tudnak ezekről a futárokról, amely már egy vádalkú része lehetett, tehát a jelinekék mondhattak ezt-azt, és akik benne voltak ebben a hálózatban, de lehet, hogy ők hazudtak, ezt nem tudjuk 100%-osan. Jelenleg az van, hogy védekezhet azzal Sesztek, hogy azért vallanak rá, hogy saját magukat mentsék a börtöntől, és ezzel a vádalkúval szabaduljanak. De tényleg arról van szó, hogy 2015 és 18 között ugye gyanú szerint 7 milliárd forintot adtak át készpénzes futárokon keresztül, de nincsenek lehallgatott telefonhívások a pénzátadásról, nem találtak náluk megjelölt bankjegyeket.
0: Az első mondatot volt a fontos, amit elmondtál. Jogállamban szeretnénk élni.
2: Így.
0: Ez két dolog. Jogállammal élünk akkor, hogyha még ez gyanúsítás, mindenkinek van a véleménye, még egy újságírónak is. De,
1: ennyi.
0: De, igen, de meg kell várnunk, amíg ténylegesen a nyomozás lezáródik, a bíróság ítélkezik, igen. És utána eldönthetjük, hogy hiszünk ennek, vagy nem hiszünk, tetszik, vagy nem tetszik. Uh-huh. A másik, hogy akkor élünk jogállamban, amikor ez megtörténhet, amit ma láttunk. Amikor egy volt minisztert is vád alá lehet helyezni. Amikor el lehet menni olyan ügyeken, ahol közpénzeket tüntettek el, mert mint tudjuk, a közpénz elveszíti közpénz jellegét bizonyos embereknél. Tehát a Fidesz egy dolgot tehet, egyetlen egy dolgot tehet, úgy csinál, mint Ráz Ágoston Sámuel, bocsánatot kér azért, mert hazudott. Pont. Ez az egyedül, hát, amit tehet.
2: Nem kell bocsánatot, mert Ráz Ágoston Sámuel, tehát nem mondta azt, hogy hazudtam.
0: Hát nem, ezt figyelj.
2: De ne adjuk a szájába. Szerintem is egyértelmű.
0: Én végigolvastam a Magyar Nemzetes
1: Riportot.
2: De nem ezt mondtad.
1: De nem
2: erről is beszélünk.
0: Rendben van, akkor ezt mondom neked, hogy a kettős nálam a jogállam. Senkit nem gyanúsítunk meg, mert mi amatőrök vagyunk. Én össze tudom állítani az esti magyar válogatottat, de nem értek hozzá, én csak szurkolok.
2: Minden nap meggyanúsítunk valakit.
0: Minden nap meggyanúsítunk valakit, mert ellopta, nem tudom, a pénztárcámat, meg az ellenőrzőkönyvet, mert volt már egy csomó egyes megintő, hogy ne lássa az anyukám. De én ezt értem, de igazad van, és nagyon fontos. Ne ítéljünk el senkit, ne dugjunk börtönbe senkit, ez az ügyészek, a rendőrök és a bírók dolga, senki más ebben az országban. Uh-huh. Mi elmondhatjuk a véleményünket, nekem rohadtul nem tetszett ez a gödöllői összeröffenés, pontosan azért, mert keresztényként szégyellem magam, hogy állandóan kereszténységgel takarózunk, mindegy, hogy ki lopott és mit csinált, és nagyon jó az, hogy elkezdett dolgozni végre a magyar ügyészség. Örüljünk ennek! Ott is vannak még bajok, lásd a lemondott ügyésznek a nyilatkozatait, tehát az se jó, amikor valakit megfenyegetnek, meg mondják, hogy csúnya fiú vagy, ne írjál ilyet soha többet le, de nem baj, bízunk Baka Andrásba, talán egy jó főügyész jelöltje lesz, amit elfogad a Tisza frakció, ma itt nem fogadt el, és utána megyünk tovább, és aki nem lopott, nem csalt, nem hozadott, annak egyáltalán nem kell izgulnia.
1: Amúgy most én is jó fiú voltam, mert a múltkor, amikor kikaptam tőletek, és itt szapultatok, mert valakire rásütöttem a bűn.
2: Hát most írtál egy ugyanilyen kommentet tegnap, vagy tegnap.
1: Most épp, hogy nem írtam ilyen kommentet, és most pont, hogy nem is Sesztek Miklóst sem vádoltam meg, hanem elmondtam, hogy a mentelmi bizottságnak a szószólója, aki egyébként, mint elmondta, a mentelmi bizottság tagjaként rálátott ugye ezekre, hogy milyen alapon kérik, és felsorolt, hogy milyen bizonyítékok.
0: Sádül ügyet már emlegettétek, emlékeztek a Völner Sádül ügyre? Titkosszolgálat engedéllyel lehallgatott, lefilmezett, dokumentált, reptéren elkapták, páncélszekrényt kinyitottak, asszony utána még feleslegesen beszélt a szintén lehallgatásban, az após is, etc. Mai napig nincs ítélet. Ez egy 6 éves sztori. És amiről te beszéltél, hogy azt se tudtad, hány nulla van a végén, nem azért, mert bölcsész, hanem azért, mert fel se tudja az ember fogni, hogy egy milliárdos kenőpénz, ha belegondolsz, ott csak 100 milliókról volt szó. És mindig nincs ítélet. Belegondoltatok ebbe?
1: Bele, sajnos.
2: Számomra az az elképesztő, hogy futárokon keresztül 7 milliárd forint. 7 milliárd forint. Mm-hmm.
0: Táskás emberek.
2: Tehát az nem egy kör.
1: Jöttek, mentek.
2: Azt nem lehet egy kör. Hát pont azért, már annak súlya van.
0: Nokiás doboz, nem tudom, lemérték annak így a fővárosban.
2: Nem, mondjuk egy 10 motoros futár, aki elvitte hozzá ezt a pénzt apró darabonként. Hát ez 10 lebukási lehetőség.
0: Nem, mert nem bukik le, mert a belügyminiszter lehet, hogy nem engedte volna, hogy lebukjon.
1: A politikai részéről még annyit, hogy ma felszólalt napirend előtt a kisvárdai Tiszás képviselőasszony, és arról beszélt, hogy tulajdonképpen a körzet felszabadult, és fellélegzett, és elkezdte mesélni azokat a történeteket, amelyek Soltész Miklóshoz és a köréhez köthetőek. És mondjuk én sátrói helyéként ezek pályáról ismerem, egyrészt Kisvárda nincs messze, másrészt sátrói helyen ugyanezt történik kicsiben. Tehát ez a totális kiszolgáltatottság, a feudális viszonynak a maximumra tekerése, hogy egy rendezvényen, hogy kiárulja a kávét, még ahhoz is a Soltész körnek kellett az engedélye, meg a hozzá, vagy a Sesták, bocsánat. A Soltész Amási az is jó volt egyébként, őt is emlegették, már elnézést, Sesták. Tehát, hogy a Sesták körnek kellett a hozzájárulása, de ezt tudjuk, hogy működött, csak tényleg megint ezeket így hallgatni, és ezek ilyen valódi sztorik voltak, amiket elmesélt, hogy ez történt, az történt, valakinek a családtagja elment egy Tiszás rendezvényre, és ki akarták rugatni abba a pillanatban, amikor ez kiderült, tehát nem is ő, hanem a családtagja ment el egy Tiszás rendezvényre, azért nem tudták kirúgni, mert hogy sebész, és ő volt az egyetlen sebész a kórházba. Tehát, hogy nem normálisak.
0: Jó, de ezzel nevetünk, de azért én sírni kéne.
1: Nem, de ez kínunkban nevet, vagy én legalábbis kínunkban nevetek, miközben mondom, pontosan ismerem, hogy működik ez, hiszen kisvárosi vagyok, meg hát a szegény kisvároskámban még mindig ezek a viszonyok vannak. De hogy én most így egyre több ügy kerül felszínre, amire eddig csak úgy beszéltünk, de és most sincs még, ugye, még csak gyanú van.
2: Igen.
1: Nekem úgy tűnik tényleg, hogy mintha nem ezen a bolygón éltek volna már a végén a fideszesek. Igen. Tehát olyan szinten szállt el az
2: nem
1: agyuk.
2: Nem egy-kettő.
1: Elképesztő tényleg,
0: hát,
1: hogy...
0: Majd fogunk erről beszélni, de megint csak az a bevallgattuk, hogy az, hogy minden, pont mint Gyurcsány Ferenc, hazudtunk éjjel-nappal, az eredményekről, az erős sorrendről, bármiről, és tudod, mert szomorú. Ugye azért voltak újságok, és voltak online műsorok, és voltak tisztességes, becsületes újságírók, akik ezeket nyomozták, ezeket fölhozták, és nem hittünk nekik. Illetőleg nagyon kevés ember hitt nekik, de annyira nagy volt a nyomás az ellenkező oldalról, meg annyira nem kaptak ezzel teret, nem kaptak rádióműsort, nem kaptak felületet, csak az online térbe tudták elmondani az emberek, hogy ez létezik. És hidd el, hogy a fideszes szavazók ezt nem hitték el.
1: Tudom.
0: Ma már kezdik, majd amikor az elsőket látják, hogy az anyja mindenségi, tényleg ez volt? Hű, az anyja mindenségi, ez is. Hú, az is. Ez is kapott 500 milliót, az is 80 milliót, ez 1 milliárdot, az nem tudom mennyit. Hát abban gondolj bele, hogy a Sesztek féle ügyben van egy férfi, a nevét se tudom, csak már 2-3-szor láttam a videóját, élőadásban fölteszi a netre, hogy mikor, mennyi pénzt kellett adni ennek a csapatnak. Ilyet nem mond valaki csak azért, mert különben valakinek egy fél jó ügyvédje van is, 100 millió forintra perli az én embert. Ő meg leült, és tök nyugodtan elmondta, hogy mit kellett csinálni Ferihegyen. Ahhoz, hogy kiszolgálhassa a földi kiszolgálásba A, Z-t, BC-t. Hát ez szörnyű. De ugyanakkor meg jó, hát ugyanerről beszélgetünk, mióta elkezdtük, hogy végre azt mondhatjuk az embereknek, hogy eddig és nem tovább.
2: Eddig és nem tovább, és az MVVH-nak lesz egy nagyon fontos funkciója, nem csak vagyon visszaszerzési, hanem a másik funkciója,
0: a védelem. Persze.
2: Bizony.
0: Nagyon fontos
2: a esetben Tiszásoktól is, de ugyanígy a fideszesektől is, hogy ne tudják kimenteni. Matolcsi Ádám esetében egy picit más látunk, tehát olyan, mintha ő terjeszkedne, vagy pedig csúsztatja át a pénzét olyan bankszámlákra, de beszélni fogunk erről is, hogy az MVVH mivel foglalkozik, és miért nem foglalkozik Matolcsiékkal, mert ez engem rettentően zavar, hogy a négy legfontosabb ügy között nincs ott. Sesztekre még visszatérve egy gondolatra, már 2014-ben ilyen cégtemetők és ilyen optikai milliárdok ügyében azért cikkezett róla a sajtó. Nekem ez a furcsa, hogy ugye itt 15 és 18 melyik közötti időszakról van szó. Na hát ez az, de akkor is. Igen. Nem arról szólt a fáma, hogy ő ezeket elrejtette, és nem tudtak az ő ügyeskedéseire, nem tudott mindenki. Tehát ő volt az a vidéki ügyvédkáder, aki hirtelen megjelent, a hatalmi pártok környékén, és ha pénzeket kellett eltüntetni, akkor lehetett rá számítani. És ehhez képest mondom, ezek az ügyek, amikor ezeket a milliárdokat, ami egyébként, ha papírpénzről van szó, és a legnagyobb cím lett 20 ezeres, akkor is, most gyorsan megnéztem, legalább 370-400 kilogram. Én még mindig ilyen nem tudom, ilyen zsollakárésan fogom föl ezt a történetet, hogy ehhez mekkora zsákok kellenek, és hány kört kell teljesíteni, mert ha már 3-4 kör, akkor abból már lehet probléma.
1: Szerintem, de itt ne ragadjunk le.
0: Tehát hát az NVH most kipróbálja visszahogni.
1: Nem tudjuk még ezt a pénzfutáros sztorit, itt elmondta a országgyűlési képviselő, meg Magyar Péter beszélt, nem szóval tudjuk még.
2: Én azt mondom, hogy hatalmon belül, tehát ha valakit gyanú ér, akkor hatalmon belül miért nem cserélik rá valaki másra?
1: De
2: ez nem olyan nagy
1: sztori.
2: A hatalomból kiemelték, de látjuk, hogy a Volánbusz környékén meg miket csinál, mert arról nem tudtak a hatalomban.
1: Ha így volt, mindenről tudtak egyébként, de hozta a kerületet. Itt egyetlen egy dolog számított, hozta a választókerületet.
0: Vastagon
1: stabilan.
0: Tassó úrral párban.
2: Így van. És nem tudta volna máshoz.
0: Mert azért Tassó úr is ott
2: Fidesz
0: volt azért,
2: mint alatt.
0: Helyettes államtitkár.
2: Oké, jó, megyünk tovább.
0: Közlekedésért felelős és államtitkár. Jobban felidegesítsem magam.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk az adást, ezzel megvitattuk, hogy mivel is foglalkozunk. Nem olyan könnyű a helyzetünk, mert eltervezünk valamit adás előtt. Tudom, hogy viszonylag kevesen kíváncsiak erre, csak magunkat is fölmentve, és hát olyan gyorsan zajlanak az események, tehát megnyitok egy híroldalt, és már három olyan sztori előjön, hogy hirtelen ezzel foglalkoznunk kell. Csak nekünk alkalmazkodni kell a vendéghez, meg hát saját magunkhoz is, hogy mi mivel készültünk, de akkor most engedünk az akaratnak, MVV-házunk egy picit. Noha ebben az adásban még azért foglalkozunk majd Szoboszlai Dominikkel is, vele muszáj, mert hamarosan majd újból játszik a válogatott, és még meg kéne előzni, mielőtt újabb botrányok törnek ki, vagy nem tudom, felpofozza a Marco Rossit, vagy nem tudom, egy újságírót Szoboszlai, tehát még mielőtt ez megtörténne, gyorsan beszélünk róla. És miről fogunk még beszélni? A kata adózásról is elméletileg fogunk, lehet, hogy már ebben a blogban, no de akkor MVVH 4 ügyet jelentettek be. István, mondj egy hihetetlenül kemény provokatív állítást, kérlek.
2: Hú, megbukott az önkény. Az MVVH nem foglalkozik a Nemzeti Bank ügyével. Ez jó?
3: Olyanok vagytok, mint kicsit a futballszurkolók most nálam. Most,
2: de nem, mert ilyen kell ilyen...
3: Számomra olyanok vagytok, mint a futballszurkolók. Tehát azt mondják,
2: az jó, nem?
3: Ezt meg ezt kihagyjuk, azt meg azt betesszük, jó, de az miért nincs benn?
2: De az emberek kellenek ilyen állítások.
3: Tudom, én meg azért sorba. Provokálok titeket, hogy egy kicsit még piszkoskodjak veletek.
2: Na, bátran.
3: Hogy ki? 4 ügyet hoztak, azt ígérték, hoznak 4 ügyet. Vegyük tudomás, hogy ezt a 4 ügyet hozták. Lehet, hogy holnap után jön még 10, vagy N+1, nem tudjuk, remélem az N1-10-nél nagyobb szám. Nekik ez a dolguk. Most ezt hozták, és az első, hogyha megfigyeltétek, a legelső, a vízumügyek, az pedig egy sárga lap az Orbán családnak.
1: Igen, ugye már eddig is nyomoztak, és nekem már ez egy picit zavaró, majd kifejtem, hogy azért az ügyészség és a nyomozó szervek által már letartóztatásokhoz, vagy legalábbis előrehaladott nyomozásokhoz köthető ügyekbe kapaszkodnak bele, tehát nem nulláról hallunk itt sztorikat. Orbán Áron esete azért izgalmas, mert hogy őt mintha kihagyták volna ebből a vízumbalhéból, noha nagyon sokan azt gondolják, hogy ő volt az egyik összekötő, de ott is már történtek például letartóztatások. Én is azt gondolom egyébként, hogy ez egy jelzésértékű, egy sárgalap, lehet, hogy el sem jutnak odáig, de ha mellé vesszük az aranykonvoj ügyet, amiről most már hát meg nem mondom, hogy beszélünk-e, vagy nem, pedig kéne, de lehet, hogy majd csak holnap fogunk.
2: Van ott is friss fejlemény.
1: Hát hogy nem?
2: Per pillanat friss.
1: Igen.
3: Mindig befúj a postalatban egy levelet.
2: Igen.
3: A szél.
1: Akkor nekem az a provokatív állításom, hogy Unger Anna sáros, és nem véletlenül őt állították az MVVH élére, sőt a Matolcsi ügyletekben is benne van, és valószínűleg néhány milliárd az ő bankszámláján is landolt, és emiatt nem foglalkoznak a Matolcsiék lopásos sztoriával.
2: Nem kell ilyenkor így nagyon begrázni, azért ezt tudod.
3: Ez egy érdekes állítás.
1: De milyen szép lenne, ha kiderülne, hogy Unger Anna a maffia főnök. Az elmúlt 16 évben ő volt
2: ő mozgatta.
1: Nem is tudom, miben. Ja, csak Szeretformában című film jut eszembe, hogy a főnyomozó.
2: Ez a Star Wars sztori. Addig keveri, amíg kiderül, hogy ő Palpatine is hatalomra kerül. Tehát, hogy és minden így összeáll, hogy ja, hogy erre ment ki az
1: nem egyébként ez egy ilyen krimis toposz is.
3: Azért ez nem szép dolog, hogy nekem vizet adtatok az adással. Nem tudom a tietekben mi volt, de biztos, hogy nem víz. Tehát én nagyon örültem, mikor
1: Unger Anna
3: Palpatine. Semmit nem tudtam a hölgyről, csak amikor megtudtam, hogy egy szakmabeli a nyomozásért felelős helyettes, akkor azért megnyugodtam, mert amíg egy politológus vezet az egészet, oké, az legyen, ez lehetne politikus is, bárki lehetne, vagy mérnök, vagy közgazdász, vagy akárki. De az egy fontos dolog, hogy egy gyakorlattal rendelkező ügyész vezet ezt az egészet, és hogyha párhuzamosan mellé teszem, hogy a lemondott ügyész, hogy a nyomozás főügyész miket mondott, hogy működik az ügyészség, meg még ma is hogy működik egy rész az ügyészségnek, amit utána az ügyészség rögtön cáfol. De ők már ugye az ügyészségtől vettek hát embereket, nem egyet, nem kettőt, valamit, hogy mondjam, ők reklámoztak valamit, tehát a PR, a kormányzásnak ugye van egy nagyon nagy PR része mindig. A PR-nak van egy nagyon nagy veszélye, hogy a Józsika előbb-utóbb betokkopok, vagy a Mari néni, hogy amit tetszettek hirdetni ott hónapokon keresztül, abból szeretnék venni. Na most, amit tetszettek hirdetni, az, hogy bilincs, rács. És most az emberek erre kíváncsiak. Nem elég hirdetni, az emberek arra kíváncsiak, hogy tényleg történik-e valami. És szerintem most ebben a négy ügyben simán tudnak lépni. A másikra visszatérve, a másik provokációra, ugye, hogy nemzeti banki miért nem vették elő, nem tudom elképzelni, hogy azt ne vegyék elő.
1: Unger Anna reagált, képzeljétek el. Na, tényleg így zajlik az élet.
3: Te nem megjegyzésedre, lehet... vagy úgy általában?
1: Az nem hallgatja.
2: Az már túl gyors lenne ott a tempó.
1: Írt egy kommentet a falunkra Unger Anna, mert hogy nézi az adásokat, nem. Nyilatkozott, most még nem mondom hirtelen kinek elnézést, én az Indexen látom ezt. Az NKA ügy megbízható, jó és alapos munkát végző kezekben van. Nincs okunk arra, hogy aggódjunk, hogy a Bács-Kiskun megyei ügyészség és a NAV helyi munkatársai nem tárják fel az ügyet.
3: De ez nem az
2: ez
3: MNB.
2: Az NKA, nem
3: én az MNB engem jobban
1: bocsánat. Izgatnám. Igen.
3: De kisegítünk.
1: Elnézést, akkor mondanám, hogy ezt töröljük majd az adásban, de hiszen...
3: Ne töröljük, mert ez egy nagyon fontos megjegyzés volt.
2: Provokatív állítás, hogy Boros Tamás mindent megtett, hogy besározza Unger Annát a mai műsorban.
1: Valóban tényleg, most már látom
3: magam. Nyugodt és
1: csak a
3: bekezdés
1: láttam, az a bajom. Igen.
2: Amúgy szerintem mind a négy ügy valahol szimbolizik, és kicsit másként, és ezért vették ezeket előre. Az MNB per pillanat azt gondolom, hogy meghaladná a MVVH-nak a lehetőségeit. Annyira bonyolult, annyira szövevényes, annyira sok, hogy épp hogy felálló hivatal még nem biztos. Igen, és ezért inkább úgy döntöttek, hogy ilyen másként szimbolikus ügyeket vesznek elő. Ugye hát az első, amit mondtál te is, hogy Orbán Áron vízumbiznisze, amikor nepáli vendégmunkások, azért nepáli vendégmunkásokat hoztak be. Ugye az szimbolikus két ok miatt. Az egyik az, hogy a Fidesznek a migráns ellenes és bevándorlás ellenes politikájával megy szembe, úgyhogy Orbán Viktor családtagja érintett lehet, jól mondtam? A másik meg azért szimbolikus, mert Orbán Áron. Tehát, hogy ez már azért így bekopogtunk, nem? Még nem a bejárati ajtón, de így a kerítésnél megkocogtattuk. Ez azért szimbolikus. Az óbudai korrupciós ügy az azért szimbolikus ügy, mert feltárta, és valószínűleg még inkább fel fogja tárni ezt a bizonyos 70-30-as Fidesz és ellenzék ellenzék, vagy nem, kormánypárt is, mindenkori kormánypárt jól, is, mindenkori kormány, mindenkori ellenzék közötti korrupciós együttműködést, és ugye az Unger Anna elmondta, hogy a szuverenitás, az is majd szimbolikus lesz, szóval a vagyonvisszaszerzési hivatalnak.
1: Formában vagyunk.
2: Jó, mert annyi minden történik, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalnak nem csak az lesz a feladata, hogy megbüntesse meg, utolérje meg, kinyomozza meg, visszaszerezze, hanem az is, hogy érthetővé tegye azt, hogy hogy működött a NER korrupciós része. És ez a Óbudai Park fenntartós ügy az egyben megmutatja ezt. Mm. A Volánbusz ügy az szerintem azért szimbolikus, mert hogy KDNP és Tiborcz kör, tehát megmutatni azt megint csak, hogy a kereszténydemokratákat is azért emeljük már.
1: Tiborcz nehéz lesz eljutni, igen.
2: De Tiborcz kör, nem biztos, hogy el fognak jutni, csak ugye már tudjuk, plusz benne van az is, hogy itt van a Jelinek, hogy a vagyon nem véd meg. Tehát ez is egy szimbolika, amit fel lehet mutatni. És a negyedik az pedig ugye a szuverenitásvédelmi hivatal. Hát ott szerintem nem nagyon kell magyarázni, hogy miért, miért szimbolikus.
3: Ha belegondoltok, hogy ez a 25%-et a büdzséjének PR-ra költi.
2: Igen.
3: Egy olyan hivatal, aminek dolgoznia kellett volna.
2: És az szerintem az azért is egy, tehát most kommunikációs szempontból nézve, azért is egy jó döntés behozni negyediknek, mert amúgy egyébként nem lenne annyira összes többi fideszes ügy között, nem ez lenne a best of, viszont a szuverenitásvédelmi hivatalt a nem fideszesek a fideszes önkény intézményesült változatának, intézményének tartották, ugye mint bunkósbot, és amikor az önkénnyel támadják a Tiszát, ezért jó lehet egy ilyen visszafideszes önkény nyomozás, feltárás, felmutatás. Na, hogy én ezért gondolom,
3: hogy ezeket meg kell védjem a Tiszát, meg Magyar Pétert, ugyanis Magyar Péter bejelentett előre, tehát nem szíthatják a fideszesek. Magyar Péter szólt jó erőre, ugye a PR része.
2: Igen.
3: Gyerekek, minden mocskos tolvajt elkapunk, pont. Bármi áron, pont. Hát most az következik, hogy elkezdték elvinni az embereket, hogy ki tolvaj, ki nem, a bíró bácsi majd eltűnt, a bíró néni. Van telefontolvaj, és azt is meg fogják büntetni. Tehát aki elvette a telefonodat, és bedobta a Dunába, és okozott neked 300 000 forint kárt, tehát nem eladta, meg nem eldugta, meg nem otthon találták meg egy házkutatásnál, ezt majd tudni fogja az ügyész, hogy mit kérjem.
1: Azt lemondatják Péter, miniszterelnöki pozíciójára.
3: Még az is lehet, hogy le akarják mondatni, de nem tudom elképzelni, hogy 140 ember meg megszavazna ezt. Tehát ennyire nem amatőrök a fiúk, de nyugodtan lehet próbálkozni, ez egy marhaság. Tehát ilyennel én nem próbálkoznék a Fidesz helyében, hogy kap majd 350 000 forint büntetést, meg megdorgálják, hogy többet ne tegyél, hogy elveszed a telefont a másik embertől, ezért nem vagyok benne biztos, hogy a magyar demokráciában ezért lemondatják a miniszterelnöket.
2: Ugye egy nagyon fontos...
3: De lehet, hogy Japánban lemondana.
2: Egy nagyon fontos kérdés még lebeg itt Magyar Péter ügyével kapcsolatban, hogy milyen telefon volt ez, mert állítólag működőképesen került elő. Engem ez érdekelne a típus.
3: Búvár telefon. Van ilyen.
2: Az áradó, a Magyar Péter olyan szépen elmondta a parlamentben, hogy ugye feljelentés fog tenni ő is, mert hogy a búvárokat beküldték életveszélyes körülmények között a 8 méteren tetőző Dunába, ahol jöttek a rönkök és a mindenféle úszadékok.
1: Cápák.
2: És hogy ez a telefon...
3: Aki áradó Dunáról beszélt,
2: is
3: a műsorban, azt megölöm a szünetben.
2: Szóval, hogy...
3: áradó Dunáról ne beszéltek létszés, amikor kau minusz 3 centim, ami azt jelenti, hogy 85 centiméterre lehet hajózni. Tehát a csónak tud elmenni.
2: De nem most árad, akkor áradott.
3: Mondom, de most ne beszéljetek erről.
2: Ja, hogy neked ez ilyen lelki fájdalmat.
3: Ez fizikai fájdalmat.
2: A Mahart volt vezérigazgatója ilyenkor.
3: Nekem ez fizikai fájdalmat.
2: Hát
3: de ebben igazad van, tehát, hogy ténylegesen nagyon érdekes, gondolj bele, hogyha egy ember beleesik a Dunába, az is egy fél óra múlva csak oda a búvár. Hát egy mobilért előbb kértek a búvárokat. Ez azt jelenti, hogy valakit nagyon idegesített ez a provokáció visszafele elsülése. Mert gondolom, provokálni akarták Magyar Pétert.
2: Hát túlmozott a rendőrség, az kétségtelen.
3: Hát most gondolj bele, ki oda a rendőrséget, van, hogy azt mondja, hogy folyik vér, nem, akkor most nem tudunk kimenni.
2: Ja.
3: Na most egy 300 000 forintos használt telefonért a Dunában, nem biztos, hogy Pintér azonnal kiküldte volna azért a teket. De lehet, hogy most a teknek arra volt dolga, és pont búvár gyakorlatok voltak, és ez egy jó gyakorlati jelen volt, hogy megtalálni egy mobiltelefont. Igen. Amikor kihozzák, még működik is. Tehát még meg is kedítsen a rendőrt, nagyon gyorsan hozta fel a rendőrt.
2: Na azért érdekel engem ez a készülék, mindig beejtem a telefonomat ide.
1: Nem úgy működött ez a készülék, hogy hopp, megnyomtak egy gombot, és akkor bekapcsolt, hanem ahhoz nyilván kell egy szakember, ki kell szárítani, kiveszik az alaplapot, azt beteszik valami más karosszériába, és aztán...
3: Ez egy nagyon fontos telefon, legyen. Ilyen fontos telefont te már láttál. Emlékszel erre a telefonra, melyik volt a legfontosabb telefon a világon?
1: Na.
3: Az esküvőn eltűnt Orbán Ráhel
2: telefon. Tényleg volt olyan is.
3: Nem emlékeztek a telefonsztorira?
2: De.
1: Most már megvan.
3: Nézzetek, hogy megvan az az előnye, ugye a nem jogász gondolkodásmódnak, hogy az ember egy csomó dologra emlékszik.
1: Aha. meg összeköt dolgokat. Igen. Szóval engem azért zavar lesz az egész Matolcsi rejtély, mert hogy itt 700 milliárd veszett el. És igazuk van azoknak, hogy amikor belekötnek Bayer Zsoltba, hogy ezt a 3 milliót tessék már visszafizetni, igen, tök jó, és ő egy ikonikus alak, és sok figurába belekötött, sokakat provokál, érthető, hogy utána mennek, és akkor az utolsó forintot is megpróbálják belőle kirúgdosni. Na de, itt ez a négy ügy összesen ilyen 20-25 milliárd forint, ha én jól számoltam. Hát az...
3: 6%.
1: Igen, tehát ugye ez a 700 milliárdos fődíjhoz képest, ami meg úgy tűnik, hogy kimarad.
2: De nincs eltűnve a 700 milliárd. Okay. A rossz befektetésekben van, per pillanat, hogyha tudom. Visszaváltanák, akkor lenne igen, egy komoly veszteség, több száz milliárd
1: igen,
2: veszteség, de nem a teljes...
1: Igen, ezt akartam mondani, de mégiscsak kicsorgott egy nagy része olyan üzletek felé, olyan sportautókat is vásároltak belőle.
2: Ja, persze, amúgy igen. Én csak mondtam, hogy az úgy
1: igen. Korrekt. Tehát, hogy erre...
2: Na, de mi a megfejtés? Mi a megfejtés?
3: A felújításra gondoljatok, mit mondott az FBI elnök? Ma vagy tegnap volt az a riport, és az a bank FBI tag, nem, azt hiszem nem elnök, de és tök mindegy. Nem szavazta meg az 50 milliárd plusz pénzt, mert látta, hogy nem történik semmi, x milliárdért. És még a felújításra rákértek még 50 milliárdot. Hol tartunk? Hát gondolj bele, hogy az MNB épületét felújították annyira mennyiért, lásd, mint a postapalotát, annyira mennyiért, vala szörnyű izével csodaszarvassal. Azért is büntetnék. És 50 milliárd plusz pénzt kértek el nem végzett munkára. 50 milliárd. Tehát amikor te keresed a 700-at, ő a 700-at, mindenki más számot keres.
2: Én nem keresem.
3: De nem keresse csak mondom, az MVVH, de... Azért mondom, ennek is tehát olyan nincs, de a 3 millió az ugyanolyan jogtalan pénz, mint a 30 milliárd, csak egy kicsit több nulla van a 30 milliárd mögött.
2: Na, Tomi, mi a megfejtése?
1: Na, szeretném mondani, nem is megfejtésem van erre, hanem igazából egy súlyos kritikám Unger Annáék felé, és azt is tudom, hogy ezt a négy ügyet nem ő választotta ki, hanem Tasnádi Katalin, de az súlyos kritikám, hogy ez a szervezet, és ezt ő is tudja, erről beszélt, beszámolási kötelezettséggel bír a nép irányába. Minden egyes pontról, ügyről valamit csepegtetni kell, hogy megnyugtassa a közönséget, hogy itt azért történnek dolgok. És az, hogy most elkezdtem keresni, hogy a Matolcsi ügyben még nem jelentkezett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy most az ügy komplexitása miatt nem nyúlnak még hozzá, vagy már hozzányúltak, de még nincsenek abban a fázisban, hogy bármiről beszámolhassanak, mert az is egy állítás, valamit mondjanak. Szerintem ez nagyon fontos, mert ez érdekli igazán az embereket, mondom még egyszer, 20-25-30 milliárd versus 700 milliárd.
3: Akkor meg visszatérnek a Magyar Nemzeti Bank elnökének a nyilatkozatához, aki nagyon finoman és nagyon csendesen beszél, hogy a Vargó nem egy ilyen asztalsapkodó típus. Ugye ő volt a jó rendőr a Fideszben, mint a Navracsics. Azért volt egy mondata, hogy több mint 1000 oldalt adtak át a hatóságoknak.
1: Igen.
3: 1000 oldal csak elkezd átolvasni valaki, de 1000 oldal sok, főleg a tele van ilyen ügyekkel, amiről ti beszélgettek. Mm. Tehát remélem, hogy volt valami belső...
1: Egy 350 oldalas könyvet el lehet olvasni egy éjszak alatt. Tudom, hogy ez nem ugyanaz. Tudom, hogy ez nem ugyanaz.
3: Én elég gyorsan olvasok.
1: 1000 oldalra ráállítanak 20 embert, mert ugye ez most egy kiemelt ügy.
3: Persze, így van.
1: Akkor azzal egy hét alatt végeznek. És mikor adta ezt? Tehát most már több mint egy másfél hónapja adta át az 1000 oldalt, és jelentette fel.
3: Én meg azt mondom, tartsuk stand-by-be ezt az ügyet, és szurkoljunk ennek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak, hogy ezt a négyet jól megoldja, és közben derítsen többet, és hozzam a többet, és egyszer csak jusson el az MNB-ig is.
2: Uh-huh. Szerintem tényleg ez egy kapacitás.
3: Tehát én azt mondom neked, hogy azért hát gondolj bele, egy hónapos a cég, még annyi sincs, hát föl kell venni ennyi ügyészt, ennyi jó ügyészt, várjál, mert én is mehetnék ügyészt, csak én szar ügyész vagyok, mert nem értek hozzá. De ennyi jó ügyészre szükség van, ennyi jó rendőre szükség van, ennyi jó könyvvizsgálóhoz szükség van. Tehát oda kell egy csomó ember, aki azért látja, aki hogy úgy mondjam, szakmabeli szakember, ide már nem PR-osokat kell fölvenni, tehát nem Bayer urat kell meghívni, hogy ezt csinálja meg. Mert Bayer maximum a parkolását tudja elintézni a hírtévé előtt, az egyes parkoló.
2: Itt MNB és MNB alapítványonként, és MNB alapítványok körésző cégcsoportonként kell végigmenni, és Istennek. Úgy kell végigmenni, hogy legyen egy valaki, akire rá lehet mutatni, hogy ő felelős ebben a történetben, miközben rakás cég ide-oda tologatta a pénzt. Persze. Ugye volt olyan cég, most már emlékszem pontosan, hogy több száz bank számlája volt csak egy cégnek. Tehát, hogy itt ebben az ügyben eljutni oda, hogy azt lehet mondani, hogy na ő Az kemény. És szerintem ennyi, tehát ez a kapacitás.
3: Hát csak a kekvákra gondoljatok, hogy gondoljatok az MCC-re. Hát hogy mekkora pénz tömeg állt ott, és ugye nagy pénzeket keresünk. Most azt mondjuk, hogy apró pénzzel nem foglalkozunk, ugye meg úri emberek vagyunk. Tehát 3 milliót ott hagyunk Bajer úrnál, mert nem vette észre, nem írta meg a könyvet, vagy nem tudom, a verset, vagy nem tudom.
2: Fejbe megvolt.
3: Fejbe megvolt.
2: Nekem is vannak ilyen
3: cikkeim. Nekem is szoktak 3 milliót küldeni, hogy írjak meg ezt, azt, és nem kérnek semmit, akkor nem mondták, hogy adjam vissza, akkor odaadtam a gyereknek zseppénzek valamelyik unokának. De azért ott eszement pénzek tűntek a gyerekek, ott volt a 10% a MOL-nak, Richternek. Az osztalékágon volt 90 milliárd. Mm. Hát ott 8 kézzel szórták a pénzt, mint síva.
2: Hát még a Hut Gergely is kiakadt így utólag.
1: Igen, hallottam. Mondta,
2: micsoda izé
3: hogy
2: volt. Hogy milyen? Nem, hogy ja. Volt valami rendezvény, ami ő is ott volt, ilyen MCC-s, és hogy kifejezetten rosszul érezte magát, amikor a Dom Perignon, vagy mit tudom, milyen pezsgővel kellett.
3: Akkor akadt ki, amikor
2: hogy a kaviár meg most.
3: Ja.
1: Az egy diátadó ügyében.
2: Ja, tényleg ez a diátadó
1: ügyében, de most a Hutot hallottam újból nyilatkozni, és Stefkával beszélgetett, és azt mondta, hogy most ez a veszély fönnáll, hogy most akkor adni fogják majd a pénzt, és nehogy az legyen, hogy véletlenül ugyanazt kezdjük el mondani. Tehát hogy ilyet nem csinálhatunk meg még egyszer itt a jobb oldalon, a jobb oldali médiában, hogy itt kialakul egy véleménymonopólium, és akkor azt kezdjük el kiszolgálni.
2: Sajátos egyébként, tehát már a revansnak a megalapulása létrejöttekor is ugye beszéltünk erről, hogy elég sajátos ez,
3: hát
2: a,
3: az a tiszakmány,
2: ez a kommunikációs irány, amiben ők el akarnak haladni, mert úgy akarnak nagyon keményen küzdeni a tiszás önkény ellen, hogy közben visszafele harcolnak a fideszes önkény ellen, aminek ők áldozatai lettek. Azért ebből nehéz lesz valamilyen egyenes irányt.
3: Jó, de ez a
2: támogatható egyenes
3: ez
2: irányt
3: összehozni. Ez a tiszakmátok, emlékeztek, mert mondom, csak ilyen apró emlékeim.
2: Az nem a mi szakmánk, amit ők csinálnak.
3: De abban gondolsz, hogy amikor a Magyar Televízióban az a csapat összeállt, és kiadtak egy kis kötetet szintén, amit el lehet olvasni egy éjszak alatt, hogy hogyan és miként és kik mire utasították őket. Csak tudod, mi a bajom? Engem utasítatnak, hogy Szalmor lopjon, mint vezérigazgató a cégtől, de engem megpróbáltak utasítani, csak én nem loptam. Érted?
2: Mennyit kellett volna?
3: Akkor éppen 120 milliót.
1: Hát egy nyalókát azért.
3: Jó, de az a 2000 éves 120 millióról beszélgetünk, ja. Az mondjuk 1 milliárd. Tehát, hogy lehet arra utasítani, meg lehet arra utasítani az újságot, hogy hazudjon, de hogyha föl van háborodva a pezsgő, meg a kaviáron, mert szaradom perén és máshoz szokott, akkor másnap reggel kellett volna egy cikket, én nem Andinerbe, azt nem olvastam. Nem a írjon a Mandinerbe erről cikket, hallod. Ma nekrológot írjon arról, amit műveltek évtizeden keresztül.
1: Igen. Szalma Botond beszélt már a Dunai hajózásról. Nagyon kedves a komment. Értjük a célzást. No, utolsó etapban pedig akkor Katai és Szoboszlai Dominik különleges házasságáról fogunk beszélni.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Vagyonzárat rendeltek el a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjánál. Felborult két petróleumot szállító tartálykocsi Budapesten. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban alaptalannak nevezte a gyanút, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyv írója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Zár alá vették a Volánbusz egyik gyanúsítottjának csak nem 290 millió forintot érő ingatlanát. Közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelmet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tartóztattak le. Jelinek Dánielt, az Indotek csoportvezetőjét, és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Felborult egy petróleumot szállító tehervonat két tartálykocsija Budapesten, a 10. kerületben, Rákos állomás közelében. Egy harmadik kocsi veszélyesen megdőlt, közölte a katasztrófa védelem. A tűzoltók az egyik tartálynál már megszüntették a szivárgást. Az érintett vasúti szakaszon teljes vágányzár van érvényben. A Mavinform tájékoztatása szerint jelentős korlátozásokra, késésekre, kimaradó járatokra, pótlóbuszokra kell számítani a Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békés Csaba vonalon, valamint a Rákost érintő elővárosi közlekedésben. meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Prok tények és néha jegeszuhany. Szállj be,

0: Hát túlzottan clickbait címválasztás miatt, még az ukránok elleni meccs előtti sajtótájékoztatón konkrétan beszólt a sajtónak, egy nemzeti sport újságírónak, és azt mondta, hogy ha még egyszer ilyesmi előfordul, akkor nem állok veled szóba, vagy a lappal, ez most nekem annyira
1: azzal,
0: nem...
1: aki...
0: Igen.
2: De mi volt ez? Én meg a Szoboszlai nem alkotunk közös részhalmaztam, hogy készülni kellett volna ebből a témában.
1: De be volt a labda ellen?
2: De inkább, nem, én kosárlabdáztam.
0: Ja. Ügyes, de dekázni tud? Mennyit tudsz? 20-at, 30-at?
2: Dekázni?
0: Igen.
2: Ez mi? Figyelj, fogytam egy csomót, az jó.
0: Oxival szereted előni a labdát?
2: Nem, én tényleg soha nem szerettem a focit, és bevallom őszintén, hogy a foci se szeretett engem, ezért a lakótelepen is általában kapusnak raktak. Ami pontosan...
1: De tiéd volt a labda.
2: Pontosan tudj, hát már ha néha találkoztam. Uh-huh. Kosárlabdázni és pingpongozni viszont nagyon szerettem. Kicsit kézilabdáztam is, azt nem annyira, hát de akkor...
1: Szoboszlai meg focizni szeret, és tud is.
2: Most jövök rá, hogy a kosárlabdában és a pingpong méretéből, ha átlagolod, kijön a foci, nem? Tehát, hogy
1: mindenkihez más kell.
2: Körbelőttem.
1: Mindenki egy nagyon kemény sport, tehát persze.
0: Jaj, nekem.
2: Jó, oké, tehát hogy mit mondott Szoboszlai?
0: Ne, abban segítsetek, Mészáros István írja, hogy Boros, ne próbáld már megmagyarázni, úgyse kapsz belőle. Miből nem?
1: A pénzből. Az adóból. Nem tudom.
2: Hát mentegetted a...
1: Az igazság, hogy
2: nem, mentegetted a Fidesz.
1: Ketté bontanám ezt az egészet.
0: Ja, mentegetted.
2: Mentegetett a Fidesz, és ezért akarsz.
0: Ja.
2: Na, Szoboszlai.
1: A Szoboszlait azért ketté bontanám.
0: Gratulálok, István.
1: Egyik a meccs előtti sajtótájékoztató.
2: Tudom.
1: Ami meg tudom érteni, amikor valakiről, meg a családjáról, meg róla nem azt írják le, ami a valóság, az nem fog tetszeni egy ilyen kvalitású embernek, meg egy, hogy mondjam, az a Szoboszlait elismerik világszerte, meg ismerik is a futball világában. Tehát arról se szabad hazudni, hogy a Blasz 3-ba futballozik, vagy az NB1-be, de a Szoboszlai is írjon igazat, a nemzeti sport, még egyáltalán van.
2: De mit írtak róla?
1: Nem, olvasom,
2: most nem csak maga miatt kérdezem, de lehet, hogy a hallgatói baj, nézőink között
0: igen,
2: is
0: igen,
2: van.
0: Most nekem is hiányosságom van, mert ugye Steven Gerrarddal volt egy beszélgetése, aki a Liverpool egyik klub legendája.
1: Így van.
0: És sokan hozzá hasonlították egyébként Dominikot, és ezzel, tehát ezt a beszélgetést hozta le úgy a nemzeti sport, hogy adott neki valami olyan sértő címet, mintha Szoboszlai,
1: igen.
0: Most a körbe táncolom, mert én nem tudom szó szerint, Szoboszlai mondott volna valami sértőt a Gerrardra. Ami nyilván elképzelhetetlen. Így sem nagyon szeretik a Szoboszlait. Nagyon furcsa helyzetben van, és akkor most
2: amint, hogy
0: kérnék egy percet
2: odakint,
0: ebben a témában.
2: Odakint.
0: Igen, igen, mert hogy amikor ő megjelent, a játékstílusa, már a messzáma is, ugye 8-as, alapból elkezdték Gerrardhoz hasonlítani, hogy lehet akkor a klub legenda is, meg a munkabírása, a belső középpályás, stb. Távoli lövései, rúgótechnikai ilyenek. És elkezdtek előjönni azok a sztorik, amikor mondjuk megjelenik a magyar válogatott edzőtáborában olyan ruházatban, mint egy posztmodern férfi modell. Tehát egy értelmezhetetlen ruhakollekció, frizura, és Liverpooli stadionban még mindig a többi nagy csapat stadionjához képest jelentős számban vannak ott a munkásosztálybeli arcok. Van ez a KOP nevű szurkolói csoport, tábor, lelátó rész, ahol ott van az a fal, ők a leghangosabb szurkolók, és hát ők nem szeretik a Szoboszlait, mert hogy nem azt a szerénységet, nem azt a stílus, nem azt a visszafogottságot, nem azt az identitást képviseli, amit ők elvárnának, mondjuk, mint amit Steven Gerrard megtett. Mindig ugyanaz a frizura, ugyanaz az unott arc, tisztelettudó nyilatkozatok és teljesen átlagos ruhakövetemények.
1: Amikor meg 35-ről gólt rúg a Manchester City-nek, akkor meg tálcára emelik és imádják.
0: Én is ezt tehát mondtam.
1: Mi futball szurkolók ilyenek vagyunk. Tehát én 6 éves korom óta járok futballom, és szeretem a focit. Nem értek hozzá, de nagyon szeretem. A következő. A magyar válogatott vesztett most utoljára Ukrajna ellen 1-0 itthon. Ott ültünk a tévé előtt, és a himnuszig tök boldogok voltunk meg a kezdésig. Utána elvertek minket, mert szarul futballoztunk. Ilyenkor mit csinálok én szurkoló? Az összes futballistát munkatáblóba szeretném küldeni, ne kapjon egy forint fizetésre, szidom mindenkiért, botlábú, hülye, semmit nem tud a futballról. Eltelt egy pár nap, ma megint mestesz, újra leülök a tévére, és megint szurkolok nekik. Már rége, tehát, hogy Szoboszlai egy Liverpoolban kezdő játékos stabilan negyedik éve. Most beszélgetett mint akármiről, oda a botlábú hülyét, azért, mert pártitkár az apukája, nem tesznek be. De még a klubtulajdonos kicsi fiát se teszik be.
0: Ez így van.
1: Mert ott minden áldozat. Na most Szoboszlainak 3 tüdeje van, és

0: 8 lába annyit fut. És Gerard egy nagyon jó riportot készített velem, mert Gerard tisztel, és tetszik nekem, mit csinál a Szoboszlai.
1: Igen.
0: Soha nem lesz Gerard, mert ő Szoboszlai. És az irigy embereken meg jókat nevetek. Hát ugye úgy kezdett Szoboszlai, hogy heti 120 ezer fontot keresett. Ugye a kis matematikusok baráti kör, ez rögtön beszorozza 420-on valamennyivel, amennyi a font akkori árfolyama volt, és azt mondja, hogy a rohadt életben miért? Most meg a dupláját keresi,
2: mi sőt, többet, 250 ezeret én is megnéztem.
0: De erre igen. Azt tudom mondani, ha én úgy tudnék futballozni, mint ő, akkor pont ennyit keresnék hetente.
2: Közben megnéztem, hogy mi volt ez a balhé a Nemzeti Sporttal. A címet nem találtam meg, de hogy az is valami ilyen klikkvadász volt, de hogy a beszélgetés egy részén arról volt, ilyen pozíciókról volt szó, ezt még én is tudom, hogy a 8-as helyen, meg a 10-es helyen, hogy hol.
0: Na, miket tudsz?
2: És ezt a Nemzeti Sportnál úgy fordították le, mintha mez számokról beszélne, hogy milyen mez számokat szeretne. És akkor ez meg a cikknek a címe, ami szintén nem volt túl szerencsés, emiatt neki kint Liverpoolban magyarázkodnia kellett a klubnál, hogy miről beszélsz te ebben izében. Mit ír van izé? A ti lapotok. Tehát, hogy ez volt a...
1: Igen, folytatása a történetnek, hogy Somogyi Zsolt, a megbízott főszerkesztő egy publicisztikában bocsánatot kért, szeretne tiszta lappal indulni, hibáztunk, odafigyelünk majd erre. Azért, ahogy megnyilatkozott Szoboszlai, az ilyen nagyon becsicskítós volt nekem, tehát az nekem már azt a... feudális időket idézte, amikor a földes úr hazatér, és akkor leteremti a kis munkásokat, hogy mégsem sikerült annyit betakarítani.
2: De pont te mondtad, hogy milyen, tehát a liverpooli közeg, pont te mondtad, hogy nem igazán tudta még talán befogadni, vagy nem teljesen fogadta még be egy része, amit mondasz, de egy fontos része.
1: Ez ügyben lehet frusztráció, és sokszor kell magyarázkodni, és volt olyan
2: meccs. Igen, de pont ezt akarom mondani, és ezért tudjuk, hogy ezek a nyugati klubok, ezek nem olyanok, mint a magyar, tehát nem a magyar féle piacról él is, hanem ezek tényleg a szurkolóikból élnek nagy részt. Tehát, hogy baromi fontos az, hogy hány jegy kell el, hogy mennyire veszik a bérleteket, hogy mennyire vásárolnak a kis shopban, és a többi, és a többi. És a szurkolók azért itt nagyon komoly lobby erejük van. Tehát ha neki kvázi, amikor a elnökség felé, majd a Liverpool vezetősége felé kellett magyarázkodni, akkor az is benne volt, hogy amúgy meg valószínűleg van egy ilyen belső feszültség is. És akkor ez meg rátesz egy lapáttal a Nemzeti Sport. Tehát ilyen szempontból megértem, hogyha ők emény volt, már nem láttam a beszélgetést.
1: Azért kéne óvatosan fogalmaznia, mert monopol helyzetben van. Ő is tudja, hogy belőle él a Nemzeti Sport, és egyébként a hazai sportvállalkozások jelentős.
0: Nem. Azért kell óvatosan fogalmazni, mert reflektorfényben van. Ő reflektorfényben van, akármit csinál. Kimegy az utcára, te általad mondott sportkocsiba, vagy abba a ruhában, amit te sose vennél fel.
1: A Lamborghinivel jár. Nekem ez is van bajom. Hogy Budapestre is Lamborghinivel jár el.
0: De most a Lada Samarával kéne jönnie?
1: Igen, na ezt az érvelés.
0: Ez képmutatás lenne.
2: Viszont a magyar útviszonyok nem. A magyar útviszonyok között szerintem a Lada Samara.
1: A kettő között is találunk.
0: Egy Rolls-Royce-ot mondjuk.
1: Rögtön az ellenpontot megtalálni, hogy akkor Lada Samarával kéne, ez egy nagyon, bocsánat, buta érvelés, mert hogy nem erről szól a történet, hanem neki kell azért egy valóságlátást is felvillantania. Ha Londonban közlekedik így, a londoni életkörülmények között, azt mondom, hogy rendben van, még talán Liverpoolban is rendben van. De amikor Magyarországra látogat egy hideg polgárháborúban élő, egyébként az Európai Unió egyik legszegényebb országába, akkor azért tudnia kell, hogy hogyan öltözködik föl, és milyen autóba száll bele.
2: Figyelj már, nem tudom, mennyire követi, ha követi a magyar közéletet Szoboszlai Dominik. Tegyük fel, hogy valamennyire követi, akkor ő azt látja, hogy Rákai Filip Maybach Mercedes-szel rohangál, hogy a NER elit olyan figurák, akikről nem is hallottál, ott a belépő szint a G osztályú Mercedes, és persze a V8-as Iker turbos, tehát, hogy akkor ott azért az, nem tudom, mennyi most egy Lamborghini, 100 millió, 120 fogalmam is mennyibe kerül. Nem is jó egyébként, ha már akkor Porsche. Szóval, hogy én ezt nem érzem, hogy neki itt be kéne tagozódni a magyar hétköznap, fogyaszthatóbbá kéne válni a magyar hétköznapok számára, amikor azt látta, hogy a NER elit az repked, jachtozik, bármi, minden. Magángéppel mennek át a reptérre, csak azért, hogy ott felszálljanak egy helikopterre, csak azért, hogy felszálljanak egy saját magángépükre. Hát,
0: én meg megfordítanám ezt. Tehát szerintem mi ahhoz szoktunk, nem szoktunk ehhez, hogy van egy olyan réteg, mint régen volt a ténylegesen uralkodó réteg, aki viselkedni is tudott. ugye. Mm. De Szoboszlai Dominik a futballban lehetne szerény, de nincs mire. Tehát én azt meg képmutatónak tartanám, hogyha egy azt mondod, hogy jöjjön egy Merzsóval, igaz, hogy föl se tűnik, vagy egy Audi Magyarországon végülis nem tűnik fel, ha belegondolsz. Egy Audi vagy egy Mercedes, az nem egy feltűnő autó.
1: De nem tehát, én akarom megmondani, hogy miben jön, de ha egy Lamborghinivel
0: csak abból
1: végig,
0: indulok, hogy egy fiatal ember, aki egész életében arra vágyott, hogy jó futballista legyen, ez bejött neki, és hetente keres mondjuk 4,5 millió angol fontot, akkor kezded egy heti pénzéből 2 ilyen kocsit tud venni, de egyet biztosan. És úgy van vele, hogy megvette, és élvezi. Aztán lehet, hogy majd úgy mondjuk a benő a fejelágy, és akkor rájön, hogy egyszerre egy autóba ül, nem kell 10 autónak a garázsban lennie. De az öltözködés is, hát néznek Hamilton, hogy öltözködött a Formula 1-ben, meg a többek, hogy öltözködtek. Hát Hamilton is úgy nézett, hogy megrémültél tőle, amikor megláttad.
2: Mindig arra emlékszem, mert arra a NER sajtó is rápörgött, vagy 2 napig, amikor a francia válogatott megy ugye a kastélyba, a edzőtáborukba, és hogy milyen szeróba jelentek meg a francia focisták, és ezen pörgött a magyar NER sajtó, úristen.
0: Emlékeztek annak idején, amikor Zsuzsák Balázs valaha tehetséges futballista?
2: Nem.
0: Nem emlékszel rá?
2: Nem emlékszem rá.
0: És tehát, hogy akkora pénzt ajánlottak az Anzsi Mahacskalánál, ahol ember nem megy el, akinek épp esze van.
2: Igen.
0: De akkor abban az értelemben, és több mint 10 évvel ezelőtt volt, 2 milliárd forintot ajánlottak. Mm. Én megértettem, gondold bele, egy vidéki srác, aki nem is teljesen értelmes a maga módján, ugye, de nagyon jó futballista, tehát az intelligencia szint a zérushoz konvergál, azt is mondhatnám, hogy fajik egyszerűségű.
2: Miért mondasz ilyet, tesóka?
0: Tudom, azért, ezt a direkt nem akartam ezt a tesókat lelőni, gondoltam, majd ti lelövitek. Tehát ez egy akkora pénz volt, hogy megértettem, hogy megszédült tőle, mint ember. Tehát ez ugyanaz, ezt szoktam példának felhozni keresztény, de ott a néppártos példákat szeretek mondani. Semmilyen Zsolt, hát gondolj bele, én megértettem minden embert. Én hiába vitatkoztam, hogy rossz életben megy a KDNP, viselkedjünk máshogy, blablabla, hogy ezek a sesztek ügyek ne fordassanak elő. Én megértettem, hogy miniszterelnök helyettesi fizetése van, nem kevés, szép autót kap, titkársága van, avat, repül, vadászik, mindent csinál. Ezt ajánlotta neki csomagba a Fidesz azért, hogy legyen KDNP elnökként viselkedő csicska, versus mondjuk hittan tanár az Áldás utca általános iskolában havi 300 000 forintért. Emberileg meg tudom érteni.
2: Hát a kis keresztény lelkinek jót tett volna, nem?
0: Vagy... Igen, jót tett volna, csak most azt akarom mondani, hogy Szoboszlai ráadásul nem az állampénzén él jól, hanem a tehetségből.
1: De miért kell mindenbe oda keverni a politikát? Hát nem hiszem el komolyan, hogy mindig megkeressük a társadalom által leginkább lenézett kasztot, és akkor hozzáigazítjuk. Ne igazítsuk már. Nézzük meg a saját jogán Szoboszlai Dominikot, hogy ő mit képvisel.
0: Erről beszélek.
1: Igen, de a futball az még mindig a népjátéka. Ha tetszik, ha nem. És ha ő Lamborghinivel végigmegy, és nem tud arról, hogy ezzel halálba hergel egy csomó embert, mert hogy ez történt. Én emlékszem arra a hírre. Emlékszem azokra a kommentekre. Te nagyképű... És igen, még igen. Sorolhatnám. És egyet mondtam, és ennek 628 manifestációja megjelent a legkülönböző platformokon, akkor tudnia kell arról, hogy neki milyen felelőssége van, ő a válogatottnak a csapatkapitánya. Neki egy Steven Gerrard idézet van a karjára tetoválva.
0: Így van.
1: Felolvasom, a tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér. A minden második interjúban ő elmondja, hogy én tudom, hogy honnan jöttem. Székesfehérvárról, nem egy milliárdos akadémiai rendszerből, hanem az ő édesapja Drákói Szigorának és nevelési elveinek köszönhetően jutott el oda, ahova. Tehát ő tényleg beletette a melót. És azt mondja, mondom még egyszer, hogy én tudom, hogy honnan jöttem, hogy ezek az alapok, és ehhez képest meg Lamborghinivel végigmegyek az utcán, akkor olyan, mintha a kettő elválna. Mintha ez csak egy üres mantra lenne, de nem éli meg mégsem azt, amit okoz azzal, hogy egy méregdrága sportautóval
2: milyen autó lenne?
0: Amikor kikerült Ausztriába.
2: Milyen autó lenne az, ami szerinted de már István, nem hergeli, István, de megfelel?
1: István,
2: és nem, ez nem, azért nem...
1: Ez a legalja, amit csinálsz.
2: Ez nem.
1: Ez a
2: nem, a legalja az, amikor azt mondja, hogy legalja. Ugyanis.
0: A párban.
2: Ez tipikus. Nem gondoltam, hogy én fogom megvédeni.
0: Lesz párban.
2: Hogy én fogom Szoboszlait védeni, de ugyanis, hogyha a te irányodban mozdulnál, és ezért kérdeztem, nem legaljaságból, hanem ezért kérdeztem, hogy akkor milyen lenne az az autó, mert akkor meg akkor meg a van rajta sapka, nincs rajta sapka. Akkor meg az lenne, hogy Magyarországon mit tudom én, milyen típusú autó a be, ezek kint meg ízé. Ugyan mekkora ízé színjáték.
1: Nem, hadd mondjak erre példát. Sir Alex Ferguson, Manchester United legendás edzője. Uh-huh. Amíg ő volt ott az edző, és meglátta, hogy egy játékos méregdrága sportautóval, voltak olyan játékosok, akik megvették azokat a drága autókat, azt hiszem Ryan Giggs nyilatkozta, és nem három sarokkal odébb az edzőközponttól parkolt le, és már besétált, mert hogy nem akart, hogy meglássa a Ferguson, mert eladatta volna
2: vele. Hát de mekkora képmutatás?
1: Nem,
2: értem a Ferguson-nak az elvét, hogy a stadionál ne álljanak ott. Okay.
1: Ők szimbólumok. Ezek az emberek szimbólumok. Élj, ahogy akarsz. Élj, ahogy akarsz. Menj el drága a sportautóval, ahova akarsz, de tudnod kell azt, hogy te azoknak az embereknek vagy a példaképe, akiknek a jó voltából élhetsz egyébként úgy, ahogy. Tehát, hogy ők veszik meg a jegyet azért, hogy téged lássanak. Ők tartják el ezt az iparágat, és nézd meg, hogy ezek az emberek hogy élnek. És a Ferguson fotókat mutogatott a lelátó népéről. És akkor ez még nem is a 2010-20-as évek Premier League, ahol az emberek már tényleg egyre jobban éltek, és már megjelentek ezek a drága turisták, hanem ez még az az időszak, még a 90-es évekből kinőve.
0: A bányászok jártak a meccsre.
1: Ahol tényleg látszott az arcokon, hogy és az öltözeteken, hogy ők mondjuk a havi bérüknek a felét arra költik, hogy
2: mörcsöket vegyenek. És ki hozta létre ezt a helyzetet? A fociklubok. Mert gondolom akkoriban nem kerestek annyit, és nem voltak akkor a sztárok.
0: Nem. Vagy sztárok volt, hogy nem kerestek egy elmebeteg módon.
2: Ezek a pénzek, ezek tényleg elmebetegek.
0: Ez az amerikai kosárlabda. Emlékezzetek rá, hogy a sapkát miért vezették be a kedvenc sportodba. Meg utána a baseballban is. Tehát ha abban igazad van, hogy ő egy ikonikus személyiség, a magyar válogatott csapatkapitánya. Uh-huh. Tehát ő áll a legelőbb, amikor a himnuszt éneklik, és ő vezeti ki a csapatot. Ez a fiú tudja, hogy a két szobás panelből jött, és azt is tudja, hogy tudod, hogy érte ezt, amit elért. Ugye még a többiek szórakoztak moziban, itt-ott voltak, ő szabadrugást rúgdosott 3 órán keresztül a pályán.
1: Jó, mert volt egy elmebeteg apja, akinek volt egy álma, és belerúgdosta ebbe.
0: Figyelj, akkor a polgártestvéreknek gondoljunk, akiknek ugyanez az apja elhatározta, hogy mind a három lány világklasszis lesz.
1: Igen.
0: És azt mondhatod rá, hogy ez egy büdös disznó volt, miért nem engedte a lányokat.
1: Nem mondok ilyet, de nem szerette a lányát. A polgárapuka sem szerette úgy, ahogy kellett volna, és a Szoboszlai apuka sem.
0: Jó, csak most azt mondom neked, hogy én szerintem ez a fiú tudja, azt értem, amit mondasz, hogy ez viszont kell egy olyan intelligencia, amit nem biztos, hogy megadott ott minden futballistának, tudod? Tehát amiről te beszélsz, az de átlag intelligencia
1: edző,
0: fölött
1: kell
0: van.
1: Egy ügynök.
0: Nem, ehhez az kell, amiről beszéltél, Sir Alex Ferguson, aki fönt a tetőn is, mert akkor a tetőn volt már, még a Giggsre rászólt, meg a többiekre, azt tudta mondani a tetőn is, piszok jól keresve, abszolút elismert edzőként, hogy gyerekek, legyetek szerényebbek. Tudom, hogy marha jók vagytok, világklasszisok vagytok, hülyére keresítek magatokat, itt szénbányászok járnak ide, 30 fontot.
1: És hergeled őket.
0: Ez csak egy részét, csak figyelj, a normálisabbját nem tudja hergelni, mert örülnek, hogy focizik. Jó példa, ott volt a 400 000 fontos fizetéssel az arab barátunk a tavalyi évig, ugye, nem az idei évig ott volt ugye a szoboszlai csapattársak, Mo Salah. Az utolsó másfél évben nem focizott jól. Világklassz is mondjuk ki, de nem focizott jól, nem rugott gólt, nem passzolt, önző volt, bla bla bla bla bla.
1: Igen, igen.
0: Senki nem csesztette a heti 400 000-es fizetésével.
1: Igen.
0: Mert azt mondták, az emberek ennyit kap. Abban igazatok van, hogy ez elmebaj, hogy ennek kéne egy határ, nem normális dolog, mint az araboknál még többet keresnek a belegondolás, hogy 900 000 dollárért ment el hetente egy Cristiano Ronaldo plusz egyéb juttatások. Mondhatod, hogy nem normális dolog, de ott viszont a 1000 dollárosokat megrágja a patkány. Ott, ahol ezek az emberek ezeket lovakat vesznek, meg solymot tartanak milliárdokért, tehát ebben abszolút igazad van, hogy nem tudnak kultúrát a viselkedni, tehát a rangot viselni kell. A hatalmat gyakorolni, a megbecsülés csak kiérdemelni lehet, ebben igazad van, de ezen ma nem tudsz változtatni.
1: Szoboszlai azt látja, hogy lázong a magyar közvélemény azon, hogy ő milyen autóval jelent meg. Itt két választása van ebben a helyzetben. Lát egy országot, ami olyan gazdasági helyzetben van, és ennek főleg ez az oka, hogy meglátnak egy Lamborghini-s embert, és rögtön ellenérzés alakul ki. Ha ő ezt nem veszi figyelembe, neki teljesen igaza van, járhatna Lamborghini-ben, mert igaza van, megkereste azt a pénzt, nem állami csöcsökön, hanem a saját tehetség által. Abszolút. neki lesz akkor is igaza belül abba a Lamborghinibe, de egy csomó olyan helyzet van az életünkben, amikor nekünk van igazunk akár egy párkapcsolati konfliktusban is, de nagy vonalúak vagyunk, vagy mondjuk a szüleinkkel kapcsolatban, de nagy vonalúak vagyunk. Mert a kontextust mögé látjuk, hogy ő már idős, ő sérült, és itt egy sérült társadalomba dönged be a Lamborghinivel. Ezt kellene már megértenie neki.
0: Jó, csak azért csak annyit akarom,
1: nagy
0: nem ő tehet arról, hogy a társadalom sérült.
1: Persze, hogy nem ő tehet róla,
0: figyelj,
1: de ebben jön
0: amit
1: be
0: az elején elmondtam, vége. Meg tudtam volna ölni Szoboszlait a múltkori meccsemet szarul futballozott, másnap már újra koronát rajzoltam a fejére, és mondom, alig várom, hogy jól játszon. Érted a különbséget?
1: Persze.
0: De meg tudtam volna ölni mindet.
1: Csodálatos. Érted? Be kell telefonálni a
0: nem telefonok senkinek, örülök a feleségem mondja, tisztalapkal, hogy ez borzalom. Régen az egyik pap mindig hozzám járt meccseket nézni, és mindig mondta, jaj botikám, mikor cifrányosabb van tengerésesebb mondatokat, és mondtam szurkolás közben, és akkor mindig mondva neki, Andor atya, imádkozz, hogy jó legyen a csapat, én meg szurkolok neki.
2: Ugye, le akarsz venni hírefemes műsorvezetőket, akkor kapcsolod.
1: Köszönjük szépen, ez volt a provokatőr. Holnap is jövünk, a Katát átmentjük oda, Mrázágosna Sámuelt átmentjük oda, alig várják szerintem, hogy velük foglalkozunk. Kata és Mrázágosna Sámuel.
0: Viszlát mindenkinek. Viszlát.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 3:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Nyomozást rendelt el a NAV Rákai Filip Petőfi filmje miatt. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bújkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Sesták Miklós nem tudja, mi az a Volánbusz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt őrizetbe vétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követett el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfokozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának csaknem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük 2 személy tartóztattak le, Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazók podcast Mahó Andreával, a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el követni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk a Magyar Zenés Színház meghatározó és kiemelkedő alakja, nemzetközileg is elismert rendező és színház igazgató Kerényi Miklós Gábor, művész nevén Keró. Nevéhez kötődik a Budapesti Operett Színház egyik legsikeresebb korszaka. Megújította a magyar operett játszást, és visszaszerezte annak hazai és nemzetközi egyik legsikeresebb korszaka. Megújította a magyar

0: légplakettel és Fényes Szabolcs díjjal is elismerték. Kivételes tehetsége, páratlan művészi érzékenysége és egyedi rendezői látásmódja évtizedek óta meghatározó és formálja a magyar zenés színház világát, miközben nemzetközi szinten is sikert sikerre halmoz. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy itt van nálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm ezeket a szép szavakat, és én is nagy szeretettel üdvözlöm természetesen a nézőket és hallgatókat. Kicsit meg vagyok hatva, mert így felsorolva az embernek ez az egyik részéről nagyon jól esik, másik részéről pedig azt mondja, hogy ez egy ajándék, hogy ez a lehetősége megvolt és megvan, és hát ezzel csak élni kellett.
0: A podcastnek a sajátossága, hogy mindig egy filmből indulunk ki, a vendégünk választ egy filmet, és Tanár úr is választott egy filmet, az Amadeus című filmet, Mozart és Salieri történetét meséli el, ugye a zsenialitásról, a középszerről, a tehetségről, az irigységről, az alkotói szenvedélyről és a bizonyítási vágyról szól nekem ez a film. Mozart ugye egy zseni volt, Salieri pedig a középszer egyik tragikus megtestesítője, aki felismeri ugyan a valódi nagyságot, de mégis elpusztítja. Mintha ma is egyre többször előfordulna az, hogy a középszer oda kerül, és pozícióba kerül, és véleményt formál, ítéletet mond. Ön hogy látja ezt?
1: Vegyesebben látom ezt a problémát, mert azt gondolom, hogy ez egy kicsit le van egyszerűsítve, és Salieri a maga korában szintén zseni volt. Tehát ez egy zseniálisan jó művész volt, nagyszerűen megfelelt a kor ízlésének, nagyszerű dolgokat alkotott, egy olyan fantasztikummal, egy olyan isteni fantasztikummal, mint Wolfgang Amadeus Mozart nem vehette fel a versenyt. Tehát ez egy egészen különleges harc, amikor én, mint tisztességes, jó művész, erősen tehetséges művész, egyszerűen csak találkozom egy olyan művésszel, aki nem erősen tehetséges, meg nem jó művész, hanem egyszerűen valami olyan, ami megfoghatatlan, és egy felsőbbrendű dolog. És ez az, ami engem ebben a filmben nagyon izgat, hogy ez a felsőbbrendűség, ez a csoda, ami Mozartban rejlik, hogy ez egyrészt hogy hat Salierire, mert ugye erről szól a film, Salieri az igazi főszereplő, de mégis engem Amadeus figurája köt le, és az izgat nagyon, mert ezt formán borzasztó jól megtalálja, hogy milyen széles érzelmi, értelmi és lelki spektrumon működik Amadeus, aki közben ennek valami olyan zenei mását tudja fölrakni, letisztított valamit tud fölrakni, amiből kiderül, hogy ez földön túli.
0: Hány olyan színésszel, illetve énekessel találkozott, akinél elsőre tudta, hogy itt valami kivételes van? Mit lát meg ilyenkor?
1: Ez egy nehéz kérdés. Igazából véve annak az énekesnek és színésznek a szemében benne lakik, hogy én igazából mivel nem belebújok egy szerepbe, nem elénekelek egy dalt, nem elénekelek egy áriát, hanem én akkor én leszek. Valaki más, mint ami én vagyok, de magamból bármikor kikeverem azt a különlegességet, mert omnipotens vagyok ebben a történetben, tehát Latinovics, az minden szerepében Latinovics volt, és minden szerepében fantasztikusan megformálta azt a figurát, amit játszott, mert saját magából kikeverte. Tehát a Gregor Jóska, egy fantasztikus basszista, ugye ő mindig Gregor József volt.
0: Igen.
1: De mégis az a szerep, amiben megjelent, azt a szerepet tökéletesen átélte és átadta, mert nem átélte a szerepet, hanem most én csúnyát mondok, át tudta magát programozni arra a szerepre, ösztönileg, ösztönéletileg. Erről

0: vagy szívesen beszél.
1: Tulajdonképpen akkor ezek igazi egyéniségek, és a jó szakember egyből felismeri azt, hogy ez az illető, ez egy egyéniség.
0: Ez sugárzik. Tehát sugárzik. Az embernek van egy sugárköre, és tulajdonképpen azok, akik ugye Popper Péter erről azt mondja, hogy mester, meg varázsló. Tehát akik ilyen varázsló típusú művészek, azoknak egyel nagyobb a központi magja. És az igazából véve borzasztóan tud hatni.
1: De ehhez tudás kell, hogy ezt valaki felismerje, vagy pedig nagyon-nagyon...
0: Érzékenység
1: kell. Igen, a csápoknak igen, nagyon igen, ugye, kell működni.
0: Nem titok, hogy én nem vagyok egy konfliktus szegény művész. De megértően nevet. Tehát én tudom, hogy én, amikor főleg az alkotás közben nagyon-nagyon sok minden feltüremlik, igazából véve minél tehetségesebb idézőjelben, és minél varázslóbb típusú művésszel dolgoztam, annál kevésbé volt konfliktus. Tehát Lamberto Gardelli, aki egy fantasztikus karmester volt, ugye a Mózes csináltuk együtt az Magyar Állami Operaházban, hangos szó nem volt köztünk, semmi, az égvilágon semmi.
1: A tehetség egyszerre áldás és teher, az ön tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Hány Salieri olálkodott ön körül? Hányan próbálták meg ellehetetleníteni?
0: Voltak jó néhányan. Igazából véve minden színházban, ahol dolgoztam, felbukkant egy Salieri, és felbukkant sokkal alacsonyabb szintű művész, mint a Salieri szint, de volt olyan is, aki tulajdonképpen úgy volt féltékeny, hogy tulajdonképpen ő érezte, hogy ő mitől vagyok én jobb. Mitől mozdul meg a közönség azokra az előadásokra, amiket én csinálok? Miért vannak meg azok a pillanatok? Uh-huh. Van ilyen kettő is.
1: És voltak olyan pozícióba, hogy esetleg ártani is tudta?
0: Voltak, megpróbáltak. Tulajdonképpen én megéltem azt, hogy fegyelmi tárgyalásra rendeltek indok nélkül. Tehát én nagyon-nagyon sokszor voltam nehéz helyzetben egyébként, nem sokszor, de jó párszor voltam nehéz helyzet. De van egy szlogenem, ami tulajdonképpen a készülő új könyvemnek is a címe, ne törődj bele. Tehát bármi van, bármi probléma fölmerül, ne törődj bele, próbáld meg megoldani. És ne törődj bele, hogyha...
1: Tovább, de kell ezeken rágódni, vagy foglalkozni, vagy megbosszulni, vagy...
0: Megbosszulni nem kell, nem. Uh-huh. A problémát kell tudni megoldani. És az igaz, a helyzetet kell tudni kezelni. Tehát van ugye az életemben sok-sok olyan helyzet van, amikre sokan legyintenek, és azt mondják, hogy túl kell élni. Én meg azt mondom, hogy ne törődj bele ebbe a helyzetbe. Hold meg.
1: Ön szerint mi a veszélyesebb, ha egy művész túl korán elhiszi magáról, hogy jó, vagy pedig, hogyha egy egész életen át nem hiszi el, hogy elég tehetséges?
0: Az, hogy valaki azt higgye, hogy nem tehetséges, az szerintem nem igazán egészséges dolog. De ugye én a magam példájáról tudom mondani, hogy a környezetem, drága asszisztenseim, családom, mi állandóan kinevetnek, amikor egy új darabot csinálok, és azt mondom, hogy ezt most nem tudom megcsinálni. Ez most nem lesz meg. Ez most ki fog rajta, ezt nem tudom megcsinálni. És látják azt a valódi kétségbeesést, hogy ameddig meg nem találom az utat, amíg nincs teljesen a kezemben, addig kétségbeesve úgy érzem, hogy ez most ennyi volt, ez nem sikerült. És minden előadásomon, mind a mai napig úgy izgulok, mint egy óvodás. És együtt vagyok az énekessel, a színésszel, és a díszítővel, és az effektussal, hogy ez működjön.
1: És ön az a típus, aki minden előadáson ott van? Vagy elég a premiéren izgulni, aztán a további előadáson már izguljon a színész?
0: Nem, én nagyon szeretek ott lenni az előadásokon, és nagyon-nagyon megvisel az, hogy külföldi előadásaimon nem tudok ott lenni. És ha őszinte akarok lenni, nagyon jó asszisztenseket szoktam összeszedni, mert őket is válogatom. Szóval nem úgy van, hogy csak.
1: Hát persze, az nagyon fontos. Igen, nagyon
0: de,
1: fontos.
0: És nagyon vigyáznak, de ennek ellenére, amikor egy fél év múlva megnézem az előadást, akkor mindig kérek egy próbát, mert rengeteg szöszmösz és baraboly került bele.
1: Ezen a pályán eléggé pusztító az összehasonlítás és az állandó bizonyítási kényszer. Önt ez mennyire érdekli?
0: Ez úhatatlanul belejön az emberbe, tehát aki ezt tagadja, az nem mond igazat, de nagyon nem szabad vele foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy látni kell, hogy ki mit csinál, ki milyen, és annak vannak tapasztalatai, amit az ember, és ezt se lehet tagadni, úhatatlanul magába szív. És ez vannak dolgok, amikre akaratlanul is válaszolok. És vannak dolgok, amikre akaratlanul is mutatom, hogy egyetértek. Tehát ez nem egy szándék, hogy most ez ilyen volt, akkor ennek olyannak kell lenni. Ezt én nem érzem, és egyáltalán úgy érzem, hogy művészként nekünk egy nagy közös világba kell laknunk. És ebben a nagy közös világban közösen alkotunk. És ez nem állandó feszültség.
1: Igen.
0: Nem állandó legyőzési kényszer, hogy én nekem jobbnak kell lenni, hogy én nem. Valamit meg kell fognunk a világból, engem rettenetesen érdekel, hogy mi az a lélek, mi az a különlegesség, mi az a felfedezhetőség, ami akár egy musicalben van. És nem az érdekel, hogy ez most páratlanul olyan jó legyen, és olyan különleges legyen, amit még nem láthat senki.
1: Értem. Igen, ezt így kéne. Így kéne mindenkinek. Mit gondol, hogy a Salierik miért nem tudnak egyszerűen csak örülni a másik tehetségének, és megtalálni azt esetleg, amiben ők is tehetségesek?
0: Van az Amadeuszban egy nagyszerű jelenet, amikor ugye a Salieri zeneművét a császárnak bemutatják, majd a Mozart ezt a zeneművet szintén lejátsza, és kiegészít egy csomó olyan improvizációval,
1: igen,
0: amitől
1: igen.
0: Egyszer csak kiderül, hogy úristen, itt valami más kéz dolgozik.
1: Uh-huh.
0: Ez egy nagyon nyilvánvaló megalázása volt tulajdonképpen Salierinek. De igazából véve a mozarti felsőbbrendűség, akár tetszik, akár nem, egy Salierit zavar. És a Salierik ezt, hogy ők magukat alsóbbrendűnek érzik, ezt szinte elfogadhatatlannak tartják, és keresik a kifogást, hogy miért, hogy merre, hogy meddig.
1: A nagy tehetség sokszor nagy egóval rendelkezik. Mit lehet kezdeni azzal a művésszel, akinek kivételes a tehetsége, de az egója már veszélyezteti a produkciót, mondjuk?
0: Én nekem szerencsém volt. Én igazából nem találkoztam ilyen művésszel. Én abszolút meg tudtam magam érteni, hogy nagy egója van, de rettenetesen tehetséges, különleges, rendezőileg is izgalmas dolgokat gondoló, és a figurákat hihetetlen mélyen megformálni tudó művész, Kelem Péter tenorista. Ugye ma már ugye nem énekel. Érdemes felmenni a YouTube-ra, és megnézni egy-egy Kelem Péter áriát, hogy ő ezt hogy formálja meg, hogy létezik az, ugye híres mondat, hogy Kelem Péteri a tartott gigszer, hogy a hang maga kibukhat, de ő, mint személyiség és mint figura úgy tud ezzel együtt létezni, hogy én csodálva nézem, és üvöltve pattanok föl a helyről, és tapsolok. Tehát én Péterrel is volt szerencsém dolgozni, semmilyen olyan dolog nem történt, hogy ő, vagy a Gregorióska, akit ugye a Metropolitanben dolgozott. Ugyanígy a leghangos szó és gond nélküli közös munkám volt Gulyás Dénessel az Agrippina című operában, ahol Gulyás Dénes, hogy ez nagyon izgalmas történet, ezt érdemes elmesélni. Általában egy próbaidőszak olyan 6-7, ugye, Andi?
1: Igen.
0: Ugye, én kitaláltuk, hogy csináljuk az Agrippinát, és Oberfrank Géza, a nagyszerű karmesterrel leültünk, összehívtuk a szereplőket, egy milyen jó szereposztát hoztunk létre. És elmondtuk, hogy hogyan csináljuk ezt, az Icsi kastélyba lesz nyáron, és mennyit akarsz próbálni, 6 hetet mondtam, ahogy szoktuk. Mi azt mondta a Dénes, Gulyás Dénes, én nem próbálok 6 hetet. 3 hetet vagyok hajlandó próbálni. Hát én ott álltam, és mondtam, hogy hát, de hát várjál. Az, én úgy érkezem meg a próbára, hogy oda-vissza fogom tudni a szöveget és a zenét. Úgy érkezem meg a próbára, hogy naponta 3-szor 3 órát vagyok hajlandó próbálni. Azt csinálok, amit akarsz. Ha akarod, 3 órán keresztül nyalom a padlót a földön. De 3 hét, nem több. Gregor. Hát gyerekek, ezt én is fölvállalom a padlónyaláson kívül. Savlek Hetelka, szívesen. Rozsos Pista, jó, legyen ez így, Póka Balázs, és legyen így, csináljuk ezt így. Igazából véve Frankó Tücsi, aki ott volt, Poppea, ugye ott az volt az első közös munkánk, azt, hogy hát én vállalom. És ezt mondta Martin Jancsi is, és tulajdonképpen ott álltak a kis kórus részvevői közöttük, Ókovács Szilveszter, és mindenki vállalta. Én bevallom őszintén, nyugtalanul aludtam.
1: Elhiszem.
0: Megérkeztek az első próbára, és mindenki tudott mindent. Én nekem ilyen próbaidőszakom nem volt még. És fantasztikus volt, ahogy mindenki tudott, mint senkinek semmilyen kifogása semmi ellen nem volt, segítő gondolatok voltak, de egyébként semmi. Gulyás Dénes úgy fürdött egy szál pendelyben egy szökőkútban, amiben a díszlet, Götz Béla díszletében volt, és a fiam Máté 10 évesen vitte neki a fogkefét, és úgy mosott fogat a Agrippina című operába. Dénes, aki ezért a szerepért, és tudta, hogy ilyen jelmez lesz, ezért a szerepért 15 kilót fogyott le, mire odaértünk. Tehát én azt mondhatom, hogy csupa-csupa, ez csupa-csupa nagyszerű művész, csupa-csupa zseni volt körülöttem, és én boldogan élveztem azt Oberfrank Géza vezényletével, hogy ez úgy születik meg, hogy egy mai előadás abszolút máról szól, Agrippináról, Néróról, aki fölgyújtaná Rómát, Agrippináról, aki uralkodik róla, Claudiusról, aki visszavonul inkább a királyságtól, mert ezt a sok bűzös embert nem akarja nézni, és az közben gyönyörűen szólt a barokk muzsik.
1: Ön megrendezte itthon a Mozart című műzikelt, hogy emlékszik erre a folyamatra, mikor összeállította a darabot? Mik voltak az elsődleges szempontok? Egyébként a film az meghatározó volt?
0: Én imádtam akkor is a filmet, természetesen. Ebben a darabban én találtam egy egészen különleges pszichológiai ötletet, amit beleírtak. Ugye ez a darab arról szól, hogy Mozart figurája egy nagyon klassz, kicsit mai srác, akinek van egy altere, egy alter egója, tehát tulajdonképpen olyan, mint a diszociatív személyiség, zavaros ember, akinek több személyisége van. Van benne egy gyerek, a gyerek Mozart, aki az igazi zseni. Ő írja a számokat, ő írja a zenét, ő fegyelmezi a nagy Mozartot. És ez a kettősség, ez engem rendkívül megfogott.
1: Elhiszem.
0: Ugyanakkor ez a kettőség csak gondolatilag van benne a darabba, és ott szerepel a kisfiú, meg a Mozart. Én láttam egy előadást ebből Bécsben, nagyszerű rendező rendezte egyébként. Ennek ellenére az előadás állandóan olyan volt, mintha a kisfiúnak pisilni kellett volna, mert mindig rángatta a Mozartot, ilyen 10 évesen, és mindig az érzetem, hogy azért rángatja, mert ki kell mennie, mert igazából egy 10 éves kisgyerek mit tud csinálni a színpadon? Tehát nem tud, nem, énekelni nem tud, ugye? Szöveget mondani olyan szinten nem tud, úgy színészetet nem tud mutatni. Tehát igazából a gondolat nagyszerű volt, Ugyanakkor én nekem egyszer csak támadt egy vízióm, hogy mit lehet ezzel a dologgal kezdeni, és kitaláltam, hogy a kis Mozart egy kis tornász artista zseni legyen. És tulajdonképpen végig flikflakkozta, végig ugrálta, végig bukfencezte, végig harcolta a darabot, és azáltal, hogy ebben zseni volt. Tehát abban zseni volt, ahogy el tudott futni, ahogy felnőtt elől, ahogy át tudott rajta ugrani, ahogy tulajdonképpen rundelt ugrott, bármikor. Tehát ebben hihetetlen zseni volt, és ugye ilyen módon létrejött az, hogy egy zsenivel játszik együtt a felnőtt Amadeus.
1: Igen,
0: a srác Amadeus. És innentől kezdve ez rettenetesen igaz lett. És én borzasztóan élveztem azt, hogy a darab arról szól, hogy tesznek akadályokat Mozart elé, és a srác ezt hogy próbálja megugrani, miközben a benne élő kicsi megírja a csodálat, a gyermek megírja a csodálatos dallamokat. Kiemelkedően jó darab. Én nagyon sajnálom, hogy tökben ezt az ötletet csak én találtam ki a darabról, és hogy ez Magyarországon váratlan nagy siker volt, és másút ez tulajdonképpen mint gondolat jelenik csak meg.
1: Igen,
0: de képileg ez nem tud megjelenni. Tehát ezzel a kisfiúval, ugye külön büszkeség számomra, hogy ezt a kisfiút ugye kiválasztottuk, mint tornászok, ugye ebből az egyik srác, ki egy testvérpár, ugye a testvérpár nagyobbik része az Bostonban szólótáncos, ma kisebbik rész, az alacsonyabb, aki a bemutatót csinálta, és aki egy egészen különleges viszonyba került, például Dolhai Attilával, aki ugye az első Mozart volt, ő a Rónai András nevű balettáncosunk, ma már kitüntetett balettművésze, első karaktertáncosok egyike az operában. A Dávid fiamnak a nagy barátja. Ugye ez hihetettem, ugye, mert azt szerettem annak idején, hogy egy produkció előtt elmegyünk valahova, és ott együtt felkészülünk a produkció, egy ilyen összetartás van. És ezzel elmentünk valahova egy ilyen nagy wellness szállóba, srácok, meg a szereplők, a Mozartok, és egy csomó játékot, egymás mellett való játékot, helyzetgyakorlatot csináltunk, és ebben a helyzetgyakorlatokban annyira összejött az Andris és az Attila, hogy ez egészen bámulatos volt, hogy reggel Attila kiront, azt mondja, hol az Andris? Nem láttátok az Andris? Mire az Andris? Azt mondja, reggel óta kerestek, hol vagy? És ezt néztem, hogy mondom, ez nem létezik. Ahogy ez a két ember tulajdonképpen összeforva ugrált a vízbe, verekedtek, birkóztak, meg volt mondva, hogy most az Attila birkózhatja Andrist, most pedig az Andris azt sem Attilával, amit akar. És ez egy rettenetesen izgalmas dolog volt, ami egy kapcsolatrendszerről szólt, amiben én a színházban nagyon hiszek, és amit én tulajdonképpen az Operett Színház igazgatásomnak az első időszakában, a Mozart volt az egyik első ilyen darab, amit csináltunk, és én hihetetlen boldog voltam, hogy ezt Mozart ürügyém, Amadeus ürügyén ezt meg tudjuk csinálni, és egy ilyen félelmetesen izgalmas az ahogy megjelent, az a féltékeny irigység, ami a Salieribe megjelent, az itt a Colorado-ban jelent meg, aki tulajdonképpen egy nemes gazdája volt igazából, ugye a Mozart családnak. De. Ugye ő egy egyházi személy volt egyébként. És tulajdonképpen végig harcolja a darabot Mozarttal. Iszonyatosan izgalmas előadás volt. Számomra a darab létrehozása maga volt a gyönyör, és ha itt nem szégyellem, azt mondom, hogy az egyik legkedvesebb és legjobban szeretett előadásom volt.
1: Igen, a következő kérdésem erre vonatkozott volna, hogy mi a nagy-nagy kedvenc, de akkor megvan az egyik.
0: A nagy-nagy kedvenc, igen, a nagy-nagy kedvenc nyilvánvalóan a Mozart, nagyon nagy kedvenc operában utolérhetetlen kedvenc a Pillangó, ami szintén egy hihetetlen lelki dráma, és
1: szeretem én is nagyon.
0: Az az igazság, hogy ezt én Frankó Tücsivel csináltam meg Szegeden. Frankó Csücsivel és Kis B. Attilával, ő volt a tenorista, nagyon rettenetesen fiatal volt, ugye ezzel hoztam át, ez volt az első olyan főszerepe Magyarországon, amit itt tanult be. Ugye volt előtte vitám a Pál Tamással, hogy most jó lesz-e, nem-e, tehát sokan vitatták, én nagyon bíztam benne, sikere lett neki is, Frankó Tücsinek pedig eszement sikere lett ebben. Eszement sikere lett, és a darabot ugye abban a kegyelmi helyzetben rendeztem, hogy előtte a Miss Saigon ment Szegeden. És a Miss Saigon ugye az egy pillangó parafrázis.
1: Ez így van, így van. És egy ikonikus előadás lett ez a szegedi.
0: Igen. Hát az sok-sok szempontból ikonikus. Én nagyon szeretem, és a kedvenc kettőben van, de a kedvenc igazán a pillangó, ahol egy csomó minden egy az egybe úgy van szinte rendezve, mint a Saigonba. Mert igazán a Saigonba úgy rendeztem, hogy én a pillangóba szeretném látni. De az a hit, ami a pillangóba van, és az a személyiségnek az az ereje, ami a pillangóba meg kell, hogy jelenjen, az engem rettenetesen izgatott. Engem mindig izgatnak ezek a személyiségek, és a Mozartban is nagyon izgatott a srác, és a kicsinek az összeolvadása. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pillangó az egy különlegesen sikerült valami lett ettől. Kentaur volt a díszlet, és sikerült kitalálnunk egy olyan előadást Vágógyi Ilona jelmeztervezővel, ami határon van a hagyományos és a mai up-to-date modern előadás között. Tehát tulajdonképpen az egész egy ilyen furcsa falak között, hatalmas, nagy átvetíthető paravánok között játszódik, ami ugye nem egy reális tér, amin vetítések vannak, de középen van egy kis szigetszerű valami, amin ott vannak a falak, egy házacska, de a házacskának csak a falai vannak, amik sinen csúsznak. Tehát az egészben vannak reális pillanatok, és van teljesen elemelt pillanatok, tehát a határán van, és ettől tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a közönség 99%-a nagyon-nagyon szereti. Az előadás 31 évvel ezelőtt készült. Mind a mai napig játszották, most játszottak bele megint 6-ot a Magyar Állami Operaházban, idén szerepelt Tajvanon, tavaly Dubajban, és ez egy olyan előadás, ami azért hat mindenkire, mert egy földön túli erőt mutat pillangó részéről. Persze vannak az életemnek csatái, amiket elvesztek. Nagyon szomorú vagyok, hogy ezeket elvesztem, ezeket a csatákat. Ilyen csatavesztésem a pillangó. Meggyőződésem, hogy ez egy óriási tévedés, hogy ezt Magyarországon pillangó kisasszony címmel illetik. Ennek az a címe, hogy Madame Butterfly.
1: Így van.
0: Pillangó asszony. A pillangó az egész előadás alatt azért harcol, hogy fogadják el, hogy ő asszony, hogy ő feleség. Szó nincs arról, hogy ő kisasszony.
1: Kisasszony.
0: Nem létezik ilyen. Ráadásul a magyar nyelvben a kisasszony egy kicsit Biedermeier édeskés szó. Tehát olaszul az, hogy lányka, az közel nem ilyen édes, mint a nálunk a kisasszony. Ott nem mondja senki a kisasszony, hogy lányka. Tehát ez a kisasszony szóban van valami, ugye, és ez egy számomra egy szörnyű dolog, hogy lehet pillangó kisasszony a címe annak, ami egy nőnek a fantasztikumáról szól, aki azért harcol az egész életében, hogy asszony legyen, valamint a darabnak ez a címe. És elvesztem a meccset.
1: Értem.
0: Egy ideig az operába kiírták, hogy pillangó asszony, de ma már megint írják, hogy pillangó kisasszony, és nem tudok tenni semmit. Nem ezzel fogok bevonulni a magyar operatőrtéren.
1: Volt olyan szakmai döntése, amiről csak évekkel később igazolódott be, hogy helyes, vagy éppen helytelen volt?
0: Én tulajdonképpen a ne törődj bele gondolat alapján általában véve, amit helyesnek gondoltam, azt tulajdonképpen keresztül vittem. Itt ma utána gondolva lehet, hogy tévedés volt a részemről, hogy 2014-ben beletörődtem abban, hogy ne én legyek tovább az igazgató az Operett Színházban, hanem csak művészeti vezető legyek. De akkor az akkori kormányzat ezt nagyon keményen akarta, és egy nagyon komoly támogatást ígért az Operett Színháznak akkor, ha nem én vagyok az igazgató. Ezt a lehetőséget nem tudtam akkor kihagyni, mert az Operett Színház állandóan úgy élt, hogy 14 éven keresztül mindig azt mondták, hogy húzzuk meg a nadrágszíjat, ennyivel kevesebb lesz az állami támogatás. Bocsássunk el egy pár százaléknyi embert. Én akkor mindig fölvettem embereket. És növeltem a színház volumenét. Több előadást csináltunk. Még több előadást csináltunk. És azzal, hogy több előadást csináltunk, azzal több bevételre tettünk szert, nagyobb tempóban dolgoztunk, soha senki nem panaszkodott, hogy sokat kell dolgozni, pedig a Operett Színházban akkor, hát Andi tudja, hát arra volt, játszott is nálunk bőven, de oldalról is látta. Hát nem volt panasz arra, hogy sokat, de oldalról mindenki mondta, hogy basszus, az Operett Színháza mennyit dolgoznak, és melyik jó pénzt keres mindenki.
1: Hát igen.
0: Ez akkor így volt. Ebben, ha visszagondolok, akkor lehet, hogy meg kellett volna próbálni valahogy mégis talpon maradni, mert onnan ott indul el egyfajta leépülése tulajdonképpen a színháznak, ami szerintem most jelen pillanatban ugye szörnyűséges állapotban van, erről nem érdemes nagyon beszélni, de hát reméljük, hogy most majd történik valami.
1: Mi az az emberi tulajdonság, amit még a legnagyobb nehézség mellett sem tud elfogadni?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy a fenntartott hazugság. Tehát az, hogy valaki hazudik, az gyakran előfordul. És a színházban is nagyon gyakran fordul elő. Egyszerűen az életben is, és a színház az az életnek a mása. Tehát, hogyha nem húzom ezzel az időt, szívesen elmesélem, hogy a különböző országokban, hogy hazudnak az emberek.
1: Jó.
0: Ugye, mert ugye ez borzasztó érdekes, hogy ha valaki hazudik Németországba, akkor, és az kiderül, akkor rettenetesen elszégyeli magát, és tulajdonképpen be se akar jönni, fel akar mondani, el akar menni, és azt én ezt nem tudom túlélni, ez, hogy én rólam ez kiderül. Angliában azt mondja, hogy igen, hát hazudtam, ez nagyon helytelen volt, mivel hogy szolgálhatom meg, hogy jóvá tegyem, mit tehetek, mit tegyetek jóvá. New Yorkban azt mondja az illető, hogy igen, hazudtam, mennyit eltartozom. Az orosz gyerek az térdre hull, és azt mondja, hogy büntess, csinálj velem, amit akarsz, rúgjál belém, igen, bűnös vagyok, bűnös. A Csehországban azt mondja, hogy hát ez szörnyű. Gyere, menjünk le, ígyunk egy sört, és beszéljük meg. A román gyerek azt mondja, hogy na jó, hát hazudtam, hát tudod, hát ilyen vagyok, hazudtam, de ne haragudj ez én meg rám, hát ez velem elő szokott fordulni, de látod, belátom, akkor most nincsen semmi baj, mondd, hogy mit akarsz. Az a baj, hogy a magyar az azt mondja, hogy te vagy a hibás. Úgy viselkedtél velem, hogy nekem hazudnom kellett. Te vettél rá, hogy hazudjak. Én nem csináltam volna, de te miattad van az egész. Nehéz élet.
1: Nehéz, igen.
0: Érdekes, nem?
1: Nagyon érdekes, és sajnos igaz. Sajnos igaz, nekünk nagyon sok mindenen kellene változtatnunk hozzáállás tekintetébe.
0: A másik ember elfogadása, és az első szóra a másik embernek a megtekintése nagyon fontos.
1: Meg a tisztelet is hiányzik nekem.
0: Igen.
1: A mai világból sajnos, és ez nagyon, nagyon sok mindenre hat, hogy nincsen tisztelet, nem tiszteljük egymást.
0: Igazából ő a színházban egyébként nagyon fontos, hogy mikor mi történik. Tehát én például azt gondolom magamról, hogy a próbaidőszak legelején bárki bármit mondhat, mindent még szívesen ki is próbálok, meghallgatok, mindent lehet. A közepén már nem annyira vagyok nyitott, és a vége felé azt mondom, hogy szó nincs róla, semmi, semmi, semmi. Mert azt gondolom, hogy a vonatból, amikor a vonat elindul, akkor le lehet ugrani, és lehet vizet venni, és még visszaér az ember. És akkor megy a vonat, akkor már még ki lehet nézni, lehet integetni. De amikor a vonat 120-szal, vagy majd, ha elkészül ugye a vonat Budapest és Kelemia között, 160-nal fog száguldani majd, majd egyszer, akkor már ne hajoljon ki senki, akkor már ne akarjon, akkor már mindenki lejjel, üljön a helyére, és csinálja azt, ami van, akkor már ne akarjon senki semmit mást, mint amit addig csináltunk. Tehát az, hogy a másikat észrevenni, a másikat meghallgatni, azt az első pillanatban nagyon kell. És utána el kell dönteni, hogy ez a viszony milyen, és hogy hogy megy, és hogy kapaszkodunk
1: egymásba. Kivezeti azt a vonatot.
0: Kivezeti a vonatot, és azt, hogy hogy tudunk egymásba kapaszkodni. Hogy az tulajdonképpen tényleg izgalmas, és jó legyen.
1: Hogy látja most ma a Magyarországon a zenés színházat? Hogy állunk?
0: Ebben a pillanatban elvben három olyan színház van, ami speciálisan zenére szakosodott, de ez nem igaz, mert már van egy negyedik is, és közben többen egy ötödikben és egy hatodikban is játszanak musicalt. Tehát a József Attila Színház most a Ghost Musicalt mutatja be, a Vix Színháznak van egy csomó musicalje, amit Kovács Adián csinált.
1: Így van.
0: Ugye, és a Magyar Színház meg sorba mutatja be, most egy Whitehall mutatott be, hogy Madagaszkárt egy színházat.
1: Igen.
0: Tehát ők hárman tulajdonképpen miközben nem musical színház, sorba mutatják be a musicaleket. Eközben van egy szakosodott zenés színházunk, az Operett Színház, aminek operetteket és musicaleket kell bemutatni, és ott teljes, az én megítélésem szerint teljes zárlat uralkodik, össze-vissza születnek darabok, amik ebben a rendszerben az én számomra a zenés színháznak nem a igazi illovasai, amik megszületnek. És akkor van még két zenés színházunk, az egyik a Madách Színház, ami prontosan, precízen azt csinálja, amit ő fölvállal, igazából véve a West End és a Broadway sikereket importálja Magyarországra, importálja Magyarországra, és ezeket a sikereket mutatja be a magyar nézőknek, bizonyos állami támogatással, ezeket a kint hatalmas kassza sikereket arató darabokat, és ez a Madách Színháznak tulajdonképpen a repertoárja, ez egy létező valami. És emellett van egy új musical és táncszínház, mert ugye így kapta a Erkel Színháza a megnevezést, hogy musical és táncszínház.
1: Értem. Nem tudtam.
0: De ez volt a hivatalos megnevezés. Most ez egy nagyon jó dolog, és arra kapta, hogy új magyar musicaleket mutasson be. Na most, és hogy a magyar musicalnek legyen a háza. Nyilvánvalóan a világ az nem könnyű, ez nem tűnik úgy, hogy ez a dolog így megvalósul, mert ugye egyrészt, hogy igazi új magyar musical csak egyetlen egy született, ugye a Trón, ezzel szemben az Operett Színház egykori sikerei, a Rebeka és az Elizabeth most műsorra került, és a Wicked is igazából véve, meg a Apáca Show, az is külföldi darab, és nem igazán ebben a körben. Ezzel szemben
1: ami magyar még, ez a
0: Demián,
1: hogy így van.
0: A Demián darab óriási siker, és tulajdonképpen mondhatom, hogy az én másik kedvenc darabomat, amiről nem került szó, ugye a Rómeó.
1: Igen.
0: Ugye annak a igazából véve
1: magyar változata?
0: Hát nem, azt nem idézi azt az óriási sikert, amit a Rómeó akkor elért. Ugye ez fantasztikus dolog, és rendkívüli módon igazolja a musical színház létrejöttét. De, hogy őszinték legyünk, egy ilyen musical színházra elven szükség van. Az egy nagy kérdés, hogyha az Operett Színház lábra áll, és az operetteket és musicaleket megint úgy játsza, hogy az nemzetközi szintű. És hogyha a Madách Színház is valamennyit ebből felvállal a mai zenés színháznak, nem csak a vesztendágából, és működik a Erkel Színház, és működnek ezek a színházak, akkor kérdés, hogy a Zenés Színház állami támogatása nem lépe túl azon a szinten, ami igazából véve jogos, hiszen hát nagyon komoly drámai hagyományai vannak ennek az országnak, drámai színészek, és rengeteg színész képeznek a különböző főiskolák és iskolák. Én nagyon örülnék, hogyha fiatalok és az emberek több drámát is néznének, több prózát is néznének. Én magam az elkövetkezendő évben, most, ami most következik, két kamara, prózai kamara darabra készülök, ami nagyon izgat, és amikor leadtam, hogy a Mozart az a kedvenc filmem, akkor leadtam elé, hogy a másik a Solaris.
1: Igen.
0: A Solaris Tarkovszkijnak a filmje, ami egy csodálatos film egy óceánról, ami értelmes. És amit az értelmes óceánt vizsgálják, ugye onnan tudják, hogy értelmes, hogy a bolygót, amin ez a Solaris van, a bolygót ez az óceán úgy forgatja, hogy ez a bolygó tulajdonképpen két csillag vonzásában is állva tud maradni, és mindig a tömeg vonzása, átmegy oda a hullámzása, meg a viharai, hogy a tömeg vonzást meg tudja oldani, úgyhogy élve marad.
1: Uh-huh.
0: És a ott lévő tudósok ezt röntgensugárral besugározzák. És ettől az történik, hogy az ott lévő embereknek megjelennek fizikai értelembe véve is a eltitkolt emberek, akikkel szerelmi kapcsolatban, valamilyen vágyi kapcsolatban, valamilyen igazságtalanságban. Tehát a belső fájdalmaik egyszerre csak testet öltenek. És a főszereplőnek, Krisznek megjelenik a szerelme, akit 10 évvel ezelőtt meghalt. És a Krisz átéli azt, hogy ez a szerelem, ez tulajdonképpen milyen volt, és hogy most sokkal jobban szereti, mint akkor, és ebbe beleőrül. És akkor egy rakétával kilövi az űrbe, hogy elpusztítsa. És másnap megint ott van. Mert Solaris az óceán megteremti. És Solaris benne van az agyunkban. És most én egy ilyen típusú darabot fogok rendezni, Adler szobája címen, a 6 címben.
1: És ez próza lesz.
0: Ez próza. Uh-huh. Amiben van egy pszichológus, és van egy 10 személyiséggel rendelkező, diszociatív személyiség problémával küzdő fiatal, és a dolog egyszerre bűnügyi játék, mert a fiatal egy csomó bűnt követel, többek között megöli az apját, és egyszerre egy pszichiátriai játék, hiszen a pszichológus ki akarja deríteni, hogy most ő bűnös vagy nem bűnös, hogy tud-e az alterek, tehát a különböző alterek, akik benne vannak, azok tudnak-e egymásról, vagy nem tudnak egymásról.
1: Mm.
0: Hogy a hatalmában van-e a srácnak az, amit eltett, vagy nem, nincs hatalmában. És tulajdonképpen ugyanakkor az egésznek van egy Solaris típusú áthallása, ami nagyon érdekes, mert a darab végére a fő alter, a legfőbb alter, aki ebbe benne van a srácban, beköltözik a pszichiáterbe. A történet rettenetesen izgalmas, és igazából véve azt boncolgatja, hogy hány lélek lakik bennünk, hány lélek lakik Mahó Andiban. Mahó Andiban, aki képes arra, hogy uralkodjon a lelkek fölött, és mindig ő legyen, de egy adott pillanatban, hogyha történt volna valami gáz gyerekkorában, ez széteshetett volna. És lehetne neki 6-7 olyan altere, akik másképp élnek, és másképp akarnak élni.
1: Uh-huh.
0: És nekünk, akik itt vagyunk, mindannyiunknak van egy csomó olyan része, ami egy kicsit más, amit nem is mutatunk meg, de bennünk van. Az, hogy mániásak vagyunk, vagy depressziósok, ugye ez egy libikóka, de vannak mániás pillanataink, vannak depressziós pillanataink, és ez tulajdonképpen mind összefügg azzal, hogy mennyire bonyolult az, ami bennünk lakik, az az ösztönvilág. És ez rettenetesen érdekes. Tehát van egy Szondi Igen. Lipót nevű pszichológus volt, ugye ő a Freud tanítvány, Ferencinek volt a tanítványa, és neki van egy Szondi teszt. című tesztje, amit a világon mindenütt, mind a mai napig használnak, ami egy ösztöndiagnosztikai teszt, és az ösztöneink megmutatásáról szól, hogy milyen ösztönök vannak bennünk, aminek a, hogyha egy ösztön olyan erős lesz, hogy megbetegszünk, akkor ő azt mondja, hogy van hisztériás ember, epilepsziás, van szadista, van túlérzelgős, homoszexuális, van mániás, van depressziós, van katatón skizofrén, és van paranoiás, és ezeknek a kevercséből áll össze Mahó Andi, Keró, és mindenki. Tehát mindenkiben van ebből valamennyi.
1: Igen, igen, igen.
0: Amikor valamelyik túlsúlyba kerül, és annyira túlsúlyba kerül, hogy akkor jön egy betegség.
1: Így van, így van.
0: És én abban hiszek, hogy az igazi nagy varázsló mesterek, színészek, azok ezt tudják variálni.
1: Ezt.
0: Tehát ezt úgy alakítják át magukban, amikor belemennek egy szerepben, hogy ő az a mániás őrült. Ő az a Ő az, egy az egyben. Tom Holland játsza ugye ennek a, egy ilyen filmsorozatban a zsúfolt szobának, ugye az szól egy ilyen emberről, és ő játsza a főszerepét. A Tom Holland, a pókember srác. Tom Holland, és borzasztó izgalmas, ahogy a különböző alterek megjelennek rajta, a különböző személyiségek. És tulajdonképpen igazából véve egy színésznek, ha összeteszem az életét, és mellé teszem a szerepeket, amiket játszott, azt látom, hogy ennyi alterje van.
1: Így van. És erről most eszembe jutott, ugye ebbe a szakmába nagyon könnyen beskatujázzák például az embert, és azt ezért tartom igazságtalanságnak, mert hiszen ilyen sok egy jó színésznek, aki ezt ki is tudja magából hozni, ilyen sok minden van benne, és ezt mind-mind meg is tudja mutatni, ha ő ügyes és tehetséges, és ezért nem szabad azt mondani, hogy ez
0: épített.
1: Fehér, ez fekete, ő ezt tudja, meg amaz tudja. Na, igen.
0: De ez egy nagyon fontos gondolat, csak ehhez hozzá kell tennem, hogy ehhez kell olyan próba hangulat, olyan személyiség, aki ebbe segít, aki ezt,
1: így, te, nyilván, te, így van, aki ehhez, ezt tulajdonképpen ehhez kell a kibontja. Szakember, így van, így van.
0: Nem tudom, hát, hogy szakember, aki ehhez tök érzéke.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen,
0: mi dolgoztunk igen, együtt igen. A Rómeó és Júliában, és nem tudom, hogy emlékszik erre vissza. Nagyon izgalmas volt.
1: Én nagyon szerettem.
0: Igen, és én nem csak az érdekelt engem akkor, hogy Mahó Andi ezt hogy énekli el, meg, hanem borzasztó érdekelt, hogy mi van belül, hogy fordul át, és nem és ugye Szinetár Dóra volt a másik, Júlia, és nem mondhatja, hogy ugyanazt kértem.
1: Igen, igen, hiszen mi teljesen különbözőek vagyunk. Így
0: különböző,
1: van.
0: És megpróbáltam úgy megcsinálni ezt a dolgot, hogy ez különböző legyen.
1: Nekem megmondom őszintén, hogy ez hiányzik a mai világból, a mai színjátszásból, hogy ennyire odafigyeljenek a színészre, és tényleg a színészből formálódjon az a szerep. Ez
0: igen.
1: Remélem, hogy ez még majd visszajön divatba.
0: Nehéz dolog ez, mert ennek az egyik oka az idő. Tehát igazából véve az idő igen. És a módszer. Tehát ez vagy akkor tud létrejönni, hogyha nagyon sok az idő, vagy akkor, hogyha ha hajlandóak az emberek nagyon nyitottan hozzáállni egy-egy próba pillanathoz és próba részhez, és ledobják magukról azt, hogy mik az elvárások a világban, hogy kell viselkedni.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: De csak ahogy, így
0: ahogy
1: lenne értelme.
0: Alföldi Robi azt mondja, hogy ha én csúnyán beszélek a próbán, majd valakit elküldök a próbára francba, az csak a próbán van, hát az nincs az életben.
1: Kiszaladtunk az időből, pedig nagyon-nagyon sok mindent ről tudnánk még beszélgetni, de hát ez van, az idő az véges, viszont még van pár villámkérdésem, hogyha megengedi a tanár.
0: Rajta.
1: Na, klasszikus vagy modern?
0: Közte.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Kettő között, közös. Mm.
1: Igazság vagy béke?
0: Igazság.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Kettő között.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Választás.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Kettő között.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Kettő között.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jelen.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Győzelem.
1: Oké, úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Igazán jó beszélgetés.
0: Nagyon jó volt. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Csó.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Felfüggesztette a parlament Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Hankó Balázs sajtótájékoztatón azt mondta, a parlamentben várja meg, hogy a hatóság valóban le akarja tartóztatni. Közben újabb, eddig nem ismert ügyészi feljegyzés került elő az aranykonvoj ügyében. A stúdióban Ember Zoltán Levente és Lánci Rihárd. Egyre több fuvarozót sodor nehéz helyzetbe a növekvő üzemeltetési költség, az útdíjak és a gázolaj drágulása. A Független Fuvarozók Egyesülete szerint gyors és konkrét kormányzati intézkedésekre van szükség. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a magyar fuvarozó vállalkozások tömegesen ellehetetlenülnek, annak következményeit a teljes magyar gazdaság megérzi. Orosz Tibort kérdezzük. Nem szavazta meg az országgyűlés a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára, ezért Baka András új jelöltet keres. Mindeközben őrizetbe vették Seszták Miklóst, a KDNP-s országgyűlési képviselő önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A stúdióban Zamesnik Péter és Francsics Imre. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként tér vissza, jelentette be a Népszava. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmaidalként és nyomtatott heti lapként tér vissza, jelentette be a

0: kapó vagy kiadó, kiadott személy, még most is ott ül a Fidesz irodában, és várja, hogy jöjjenek érte a rendőrök. Amit egyébként a házelnök asszony megtiltott a rendőröknek. Hát szóval így vagyunk most, így este 7:30-kor.
1: Ez a mai nap különösen tömény volt, szerintem, aki a közélet iránt érdeklődik, és erre időt szán. Azt hiszem, hogy ő is lemaradt a mai nap. Én nem akarok senkit untatni magánügyekkel, de néhány órát az ELTE-n kellett töltenem a mai nap, és 3-4 órát, és mikor kijöttem, azt éreztem, hogy ma estére nem biztos, hogy minden lelkébe tudok újra kerülni.
0: És most is így érzed? Jó tudnom.
1: Hát, most is így érzem.
0: Akkor szerintem Rihárd képbe helyez
1: minket. Mindent, amit csak lehetséges. Itt végig gondoltam, hogy emlékszem-e olyanra, egyrészt, hogy a mentelmi jog kiadása után valakit azonnal kihallgatnak, vagy órákon, napokon belül, és nem emlékeztem rá, és a 444, ha jól emlékszem, egy nagyon jó összegzést végzett, 17 és 38 nap szokott eltelni a mentelmi jog megvonása.
0: Percben mérhetően ez Sestekurnál megvolt.
1: Sestekurnál, igen, ott percekben lehetett ezt az időt mérni, és még valami gondolkodtam, hogy emlékszem-e olyanra, hogy valakit az országházból vittek volna el, és nekem csak 1919 jutott eszembe, ahol nem is annyira elvittek embereket, hanem börtönné alakították az épület egy részét a mondjuk így vörös terror idején az úgynevezett Lenin fiúk őriztek ott Szász Károly vagy Széchenyi Viktor, és én azt hiszem, hogy a Fidesz most szándékosan szeretne felfesteni egy ilyen képet. Aztán egyébként kerestem, még 44-ben is voltak ilyen sajnálatos esetek, de hát 19-et elég gyakran hozza fel a miniszterelnök párhuzamnak, és őt követi a többi fideszes politikus.
0: Bár az ő párhuzama pont úgy bukott 133 nap után, mint a tanácsköztársaság maga. Azért azt tegyük hozzá. Na, de ha most ezektől az analógiáktól el is tekintünk, az mire való, hogy a Fidesz irodában ücsörök Hankó Balázs, egykori miniszter, ma országgyűlési képviselő, várva azt, hogy elvigyék?
2: Hát ez egy máriási kép tényleg, hogy Hankó Balázs sorsát várja a Fidesz irodába, tehát hogy dr. Máriás gondolom lassan megfesti ezt a fantasztikus ikonosztázt. Eljutottunk ideig is a magyar történelembe, hogy nem az van, hogy mondjuk így elindul a rendőrség irányába, vagy érdeklődik, hogy most uraim, most akarnak tőlem valamit tényleg, vagy ez csak sajtóhírek, vagy bármi, tehát hogy én mégiscsak egy miniszter volnék valamikor, tehát hogy beszélgessünk már egymással, hanem egy ilyen mártír képzés következik. Nekem nagyon-nagyon fura egyébként ez a fajta hozzáállás, hogy én megértem egyébként, mert a két ügy között nagyon nagy különbség van. Sesszák úr, amivel vádolják, ugye, hogy kenőpénzt fogadott el vállalkozóktól. Ugye, hogyha bármilyen módon is ez bebizonyosodik, ártatlanság véleme mindenkit megillet, tehát jelenleg ez vád, nem igaz ez a felvetés, jelenleg ez egy vád. Ha ez bebizonyosodik, hogy akkor Sesszák úrnak az ügyleteiről van szó. Hankó úrnál viszont más a kérdés, mert Hankó úrat azzal vádolják, hogy ez ugye tiltott pártfinanszírozás állami pénzből, amikor az minisztériumi pénzből, ugye itt arra megy a nyomozás éppen, hogy most ezek a választókerületek, amik a képviselőknek, a Fideszes Országgyűlési képviselőjelöltetnek vitték a kampányát, milyen érdekes módon 100 milliókat kaptak, és nagyjából ilyen patika mérlegen kimérve bizonyos egyesületek, akik aztán ebből termet béreltek, szórólapot készítettek, nem tudom, segítették a jelöltnek a kampányát. És ugye a hatóságok ez irányban nyomoznak. Ez viszont már nem egy emberről szól, nem egy volt miniszterről, Sesszák Miklósról szól, hanem ez szól az egész Fideszről, és az egész rendszerről, hogyha ténylegesen bebizonyosodik, hogy közpénzből támogatták a Fidesz kampányát tudatosan, és ezt egy miniszter jóváhagyásával, azért az húzósabb a pártra nézve is, úgyhogy azért mondom, hogy a Hankó ügy az erőteljesebb, idézőjebb erőteljesebb, mint Sesszák ügye.
0: Hát ráadásul voltak ilyen arra utaló mondatok, még az elején, amikor ez nem látszott ennyire éles történetnek, hogy hát erről kormánydöntés volt, hogyan legyen ezeknek a pénzeknek a kiutalása és elosztása.
2: Bár jegyzőkönyv nem készült a kormányülésekről jó ideje egyébként, mert erről döntés született.
0: Na jó, de ez a miniszter saját szája volt, ami ilyen módon nyilatkozott.
2: Hát, ugye, az bizonyítani is kell, ugye, amit a saját szájával mond az ember.
1: A két miniszter képe az egész szemes. Az egyik őjük maga ballak be, a másik pedig egy mártírrá próbálja meg.

0: magát faragni. Azt hiszem, hogy ez is zavart kelt a választók szemében. Értem, hogy az egyik őjük KDNP-s, a másik nem, de azért mégiscsak nagyjából egyként kezeljük, vagy a választók többsége egyként kezeli felfogásban, és szerintem ez is növeli a Fidesz körüli zavart. A délelőtti sajtótájékoztatóban azért Bóka Jánoson talán egy kicsit meglepődtem, hogy ő az Orbán Viktori fenyegetést vitte tovább. Tehát, hogy akik ebben az eljárásban részt vesznek, akkor ők politikai, anyagi, jogi felelősségre vonást fognak kapni, ha a Fidesz visszatér. Tehát a politikának ez a totális felfogása.
1: Van, aki ezt ma komolyan tudja venni? Tehát, hogy én értem, hogy erőt mutatunk, és azt sugározzuk, hogy majd visszacsapunk. Mint a csillagok háborújában mindig a birodalom visszavág. De itt a birodalom omlott össze. Tehát azt gondolni, hogy egy 20%-ra, 22%-ra mért párt a ma 65% körül mért másikkal szemben vissza tud térni a belátható jövőn belül, és majd elszámoltat, ez szerintem egy illúzió, amit kínál a Fidesz, semmi több.
2: Az Olihoz csatlakoznék egyébként, hogy Én is a híreket folyamatosan próbáltam követni, de iszonyatos villogás volt a mai napon, hogy Orbán Viktor egyébként reagált ma valamit? Hát, megszólalt?
1: Ha egész nap ültél volna a hírek fölött, akkor sem találsz ilyet.
2: Ami nagyon érdekes egyébként, mert ugye most Hankó úr közli, hogy ő egy politikai mártír, akit meg akarnak hurcolni, azért, mert ő kiállt a jobboldaliság, a polgáriság, a tudom micsoda mellett. Cseszák urat megvádolták egy elég erős bűncselekménnyel, aki szintén az Orbán kormány minisztere volt. Orbán Viktor pedig polgáriként, nemzetiként, magyarként hallgat. És ez egyébként a
1: legfurcsább neki, hogyha tanácsadója lennél, hogy ebbe az ügybe próbálj távolságot
2: tartani? Ha eddig az a szöveg ment, hogy Lenin fiúk, 133 nap, önkény, véres kommunisták, stb., és akkor Cseszák urat őrizetbe veszik, Hankó úr, meg tényleg azon gondolkozom, hogy szoktak lenni közösségi média ilyen bevonuló bulik, amikor valaki elkezdi a börtönbüntetését, előtte van ilyen buli, amit bemutatnak, hogy mekkorát ünnepeltek a barátokkal, és a Hankó kijön a parlamentből, az lesz kivonuló buli egyébként? Tehát, hogy szervezik ezt már a Kossuth térre? Mindegy, viccet félretéve, nagyon-nagyon furcsa, hogy eddig azt mondtuk, hogy önkény, és akit elvisz, és Hankó úrért kiállunk, ugye számtalanszor elmondta Orbán Viktor, hogy ők a rendszer mártírja.
1: Ez tény, ezt elmondta.
2: Ehhez képest ma, amikor egyenesbe fordultak a történetek, egyébként Hankó urat még semmi miatt nem kérdezték meg ugye a hatóságok, itt most csak annyi, hogy ül a frakcióirodán, ahhoz képest Orbán Viktor egy szót nem szól.
1: Viszont akkor beszéljünk a harmadik esetről is, mert hát az sem gyakori, hogy a miniszterelnök mentelmi jogát kéri ki és adja ki a parlament.
0: És milyen nem kevés is, nem szó is esett ma erről? Teljesen elveszett
1: hát
0: a
1: zajban. Mert itt az igazi zajt a két miniszter és a hozzájuk kapcsolt ügyek viszik, de hát azért itt van egy másik ügy is, most már két és fél éves ügy lassan.
0: Igen, ezt többféle módon lehet közelíteni. Az egyik az, hogy a Fidesz korábban ezt a történetet igyekezett felnagyítani. Tehát úgy mentünk neki a választási kampánynak, hogy a csapból is ez folyt. Tehát a választók úgy szavaztak Magyar Péterre, hogy tudták, hogy neki valamilyen bulis telefonos incidense 2024 nyarán történt. Ez az egyik dolog, tehát azt gondolom, hogy emiatt azt gondolhatnánk, hogy ez kevésbé káros. A másik, ami viszont a másik oldal, hogy ezért nem egy miniszterelnöki szituáció, az, ahol az ember akár egy vele kötekedővel leáll. És
1: jó, még nem volt miniszterelnök.
0: Nem volt, csak ma az, de elé. Neki ugye ma is kell erről
1: beszélnie. Ezért hely kell állnia ma.
0: Ez és hely kell állni, lehet, hogy jönnek majd képek, vagy videófelvételek, ki fognak szivárogni. Nem tudom, hogy a Dunába vetett még, telefonok meddig képesek adatot
1: tárolni. Van még olyan videófelvétel, ami nem szivárgott ki, és valakinek a birtokában van, és nem használta fel eddig, hát most már minek?
0: Értem. De hát, a lehetőség még ott van, tehát nem valószínű.
1: Szerintem amit ebből elő lehetett kaparni, azt láttunk már, még akkor.
0: Szóval ezt Magyar Pétert ott kezdi ki szerintem, ugye mindig rosszabb egy politikusnak, hogyha ilyen magánéleti zűrrel kapcsolatban kell felelnie. Én azt gondolom, hogy ezek kellemetlen pillanatai lehetnek, viszont a saját szavazói ezt nagy részben árazták már.
1: Ez egészen biztos, sőt, hát ugye ő ráadásul ezt most úgy építi, és a maga szempontjából valószínűleg ez az egyetlen lehetséges út, hogy ő nem csinált semmit, ma is vállalná mindazt, amit tett, mert voltak éppen mások védelmében tette.
0: Igen, és hozzá párosítja az ügyét a két miniszter ügyéhez.
1: Amely akivel hát sokkal súlyosabb és egészen más.
0: Igen, és ott persze. Nagyon furcsa, hogy ez az ő matematikai valószínűségi alapon nem sok esélye van annak, hogy a három mentelmi jogot pont egy napon kellene kikérni.
1: És akkor itt jön a következő történet, a vita, a főügyész és a legfőbb ügyész szerepéről és a főügyészség működéséről. Ugye? Mert hogy ez megint kirobbantott egy pulpardét ez ügyben, és hát ráadásul a köztársasági elnök ma a főügyész meg nem szavazása kapcsán meg is szólalt, és egy másik történeté alakította ezt a dolgot. Tehát itt kavarodnak egymás mellé kerülve különféle ügyek.
0: Baka András, ő a Solyomi örökséget követte olyan szempontból, hogy tényleg nem egyeztetett, ez mindegyik fél részéről mára teljesen biztossá vált, amit sejtettünk, viszont Baka András politikai szerepnek látja a saját szerepét, tehát elfogadja, hogy a köztársasági elnöki pozíció egy politikai pozíció. Ugye ez az, amit Sólyog Tamás így tolt le magától, és ment a Vasalóhoz, meg a Zöldbabhoz, meg nem tudom mihez, és inkább azzal foglalkozott. De hogyha Baka András ezt elfogadja, akkor azt is el kell fogadnia, hogy politikai logika is működik az ő cselekedetei mentén. És mi az, ami Sólyommal kapcsolatban működött úgy, ahogy, és vele kapcsolatban nem, hogy például Solyom László, ő a jelöltjét maga mutatta be, érvelt mellette, és volt, hogy ott ült mellette. És úgy mentünk neki ennek a mostani jelölésnek, hogy a keretezést csak és kizárólag a sajtó és politikai influencerek tudták megtenni, és magáról a jelöltjéről egy 7 éves képet sikerült előbányászni, és az életrajzát. Ennyit tudtunk róla összesen. Minden más infó másodkézből érkezett, tehát Baka András nem érvelt konkrétan a személy.
1: Nem építette fel, igen, hogy azt valamiság a showbizniszben kell mindenkinél.
0: És ez nem keretezte őt előre, és emiatt belefutott a késbe, és ez a mostani helyzetnek is kellemetlen, a Tiszának is kellemetlen, és persze lehet mondani valahol, hogy az ország is látja kárát, hiszen legfőbb ügyésznél
1: biztos működünk. Mert hogy közben meg, aki emellett érvelem, emellett a folyamat mellett érvel, azt mondja, hogy na hát ezt hívják úgy, hogy demokrácia, ezt hívják úgy, hogy politikai vita, ahol mindkét fél el tudja mondani az érveit, és közben meg a Tisza frakció, Magyar Péter, hogyha úgy tetszik, elérte, amit akar, mert Baka András azt mondta először, hogy nem jelölök mást, újra jelölöm, de ma már arról beszélt, hogy lesz új jelölt. És nyilván ebben benne van a sajtó, igen, amelyik megírta azt, hogy a jelöltje családi ágon érintett ebben a bizonyos aranykóban.
2: Erre mondta Baka András, hogy ő erről tudott.
0: Igen.
1: Ez lehetséges, de ez nem néz ki.
0: Egy mondatot, ha tegyek hozzá, hogy ez is a Solyomi érvelés, hogy hát nem probléma, ilyen a demokrácia, hogy ha vita van a jelölt.
1: De ezt nem csak ő mondja,
0: körül, ez természetes.
1: Ez politológusok, elemzők nagyon sokan mondják, hogy ez teljesen jó. Nagyon rég nem hallottunk.
2: Dehogy nem, itt ülök az adásba. De most ezzel kapcsolatban az, hogy mikor kérik ki kinek a mentelmi jogát, szerintem ez a bűnöző szerepnek, meg a válthatóságnak a saját története. Az viszont szerintem egy miniszterelnöki mozdulatnál óvatosabban kell kezelni, hogy mindenki az oda kommentelek, és elkezdek Brian életéből idézgetni, mert ugye volt ilyen történet is, ugye egy kommentáború.
0: Nem hinném.
2: Én nem hinném, ez hasonló volt, a önérzetes kis latolok, meg mindenfajta olyan dolog, ami ilyen különböző idézetek voltak, és utána azt mondta, hogy de ő nem unblock az ügyészségre értette ezt az egészet, mert a nagy részének megfelelő, akkor meg nem kell így kommentelni. Tehát félreértés ne essék, 16 év után ideje volt bőven a Fidesz leváltani, nagyon bőven. És Magyar Péternek pont ezért van nagyon nagy felelőssége, mert mindenki árgus szemekkel néz, hogy mennyire csinálja máshogy az egész dolgot, ahogy a Fidesz csinált, és máshogy csinál egyértelműen. De ezek a fajta dolgok, nagyon sokan szerintem most már azt szeretnék, hogy egy picit nyugodtabb hangvételbe menjen a politikai kommunikáció, mert hogy bőven van kétharmad, bőven van politikai támogatottság, bőven van egy olyan társadalmi támogatottság Magyar Péterék mögött, hogy ténylegesen véghez vihetik egyébként a terveiket. És amikor ilyen ügyek vannak, mint Sesták urat előzetes letartóztatásba helyezik, vagy éppen Hankó úr bent csücsül a parlamentbe, szerintem nem kell pont ezt a táncot lejátszani, amiatt, hogy most kikérték a mentelmeket. Megértem, hogy kellemetlen egyébként, hogy kettő jóval nagyobb horderő ügyel egy napon kérik ki. Lehet, hogy ezzel egyébként mérlegelni akart az ügyészség, hogy akkor itt mindenki egyenlő. Értem én ennek a politikai hullámait. Szerintem ezt egy picit higgadtabban is lehet kezelni, de ez csak az én véleményem.
1: Ebert Zoltán, Levente Lánci Richárd. Köszönöm szépen.
3: Akármilyen másnapos a fejem, akármilyen

0: nem, és nem. Te adod be neki az
1: életet. Nem, te adod be neki.
0: Én nem adom be neki.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Egyre több fuvarozót sodor nehéz helyzetbe a növekvő üzemeltetési költség, az útdíjak és a gázolaj drágulása. A Független Fuvarozók Egyesülete szerint gyors és konkrét kormányzati intézkedésekre van szükség. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a magyar fuvarozó vállalkozások tömegesen ellehetetlenülnek, annak következményeit a teljes magyar gazdaság megérzi. Orosz Tibort kérdezzük.
4: Aki a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke, örülök, hogy itt van.
5: Jó
4: estét kívánok. 709 forint volt ma az átlagár a dízel tekintetében a holtankoljak.hu szerint. Hogy tervezték ezt az évet a fuvarozók? Mennyi lesz?
5: Hát ezt nyilván ez mindenkinél eltérő, de onnan indultunk, hogy 560-570 forint volt januárban az átlagára a dízelnek. Ahhoz képest jelen pillanatban egy ilyen 140 forinttal vagyunk feljebb. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 600-as szinttel tervezte mindenki az évet, ehhez képest is jóval magasabb a
4: üzemanyag. Az nem úgy van, hogy a végén ezt mi fizetjük ki? Fuvarozók ezt fogyasztók ezt a különbséget, és nem a fuvarozók?
5: Hát, hogyha át tudjuk hárítani, akkor igen.
4: Nem szokták?
5: A probléma az több oldalról érkezik. Egyrészt ugye a költségünk az megemelkedett, másrészt pedig a gazdaság az pedig most nem éppen éri virágkorát. Tehát az árbevételünk csökken, a költségeink emelkednek. Olyan fuvarozói szerződésekkel rendelkezik a fuvarozó társadalomnak a java, ami hosszú időre lekötött szerződés, és nincsen benne az üzemanyag változás. Uh-huh. Nem olyan ütemben, és van, ahol egyáltalán nem tudjuk tovább hárítani a...
4: Ezek fixára szerződések általában?
5: Így van, jellemzően igen.
4: Hogyha ki kell gazdálkodni, miből lehet? Hol tudja egy fuvarozó cég meghúzni a gatyaszíjat?
5: Hát ezt már nem lehet kigazdálkodni. Ez már az a szint, hogy akkor átcsökkent a gazdasági teljesítésünk, hogy ezt már csak úgy lehet, hogyha ki kell gazdálkodni, hogy flottákat állítunk, meg összéphúzzuk a fuvarozói autó létszámot, és költségeket csak így tudunk csökkenteni.
4: Ha a kormányhoz fordulnak, volt egy anyaguk még augusztusban, de az még nem feltétlenül erről szólt.
5: Igen.
4: az egy olyan anyag volt, ami egy eléggé összetett probléma sorra kívánt megoldást találni, a KRESZ-től az UDI-akig, a közúthasználattól kezdve sok mindenig. De most ezt valószínűleg mindent arrébb tennének egy megoldásért, ami a gázolaj árát szabályozná.
5: Igen, mert ugyan a tárgyalásaink azok folyamatosak a minisztériummal, de mindaddig, amíg erre a problémára nem találunk megoldást, addig minden másról talán felesleges beszélnünk, mert ha itt nincsen megoldás, akkor gyakorlatilag megáll egy ágazat. Teljesen felesleges akkor arról beszélnünk, hogy a következő keresztben, vagy a következő intézkedéscsomagokban miket tudunk érinteni. Most az a probléma, és azt fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez nem egy fuvaros hisztő, hanem óriási a probléma. Egy kis időt szeretnénk kérni, tegyenek minket egy kicsit úgymond az inkubátorba, hogy legyen időnk felkészülni arra, ami előttünk áll, és ami következik.
4: Egy rögzített, alacsonyabb árat szeretnének elérni?
5: Nem, a mi csomagunkban, amit benyújtottunk, és amit kérünk gyakorlatilag a jövedéki adó visszatérítésén át az üzemanyagból, ugye, és az UDI-on keresztüli visszatérítés. Akkor a baj, hogy majd, hogy nem minden segítség. Jelen állás szerint.
4: Jó, lépjünk picit hátrébb. Én amióta az eszem tudom, minden gázolaj áremelésnél meghallgatjuk a fuvarozókat, hogy ez így nem megy tovább. És aztán szerencsére mennek tovább. Ugye így volt ez még akkor, amikor a Covid környékén voltunk, így volt ez később is, amikor lehetett látni, hogy az UDI-ak fölmennek, lehetett tudni azt, hogy korlátozzák különböző főutakon a közlekedést, és hogy terelik át az autópályákra az átmenő forgalmat, amitől az autópályák is bedugulnak. Szóval mindig volt egy olyan mondat, hogy ez így nem megy tovább. És most egy egész csomagnyi nem megy továbbjuk van. De mégis mennek szerencsére.
5: Mozsolódtak.
4: Ez egy mozsolódtak?
5: Nagyon sok. 1600, közel 1700 fuvarozó vállalkozás ment tönkre. Tehát az előző időszakokhoz képest itt az a legnagyobb probléma, hogy lassan már nincsen kitől elkérnünk a fuvardíjat. Tehát az építőipar is olyan mély repülésbe kezdett, az aszályos év miatt az agrárszektor, az állattartás is óriási bajban van, hogy nem tudjuk tovább hárítani ezeket a költségeket, és most tényleg valóban óriási probléma van.
4: De ez egy másik történés, mert ugye ez meg arról szól, hogy kevesebb a fuvar, ha jól értem.
5: Kevesebb a fuvar, csak ebben a gazdasági helyzetben sokkal nehezebb áthárítanunk ezeket a költségnövekményeket a megrendelőink felé. Gyakorlatilag lehetetlen. Inkább azt mondják, hogy akkor nem kérik a szolgáltat.
4: Itt a kicsik vannak igazán nagy bajban, vagy a nagy megacégek is, amelyek elárasztották az elmúlt évtizedben a piacot?
5: Hát nyilván az üzemanyag az mindenkinek emelkedik, tehát a költsége ezáltal mindenkinek növekszik. Hogyha ezt autóra kell vetíteni, akkor nyilván azt lehet mondani, hogy mindenkinek egyenes arányosan növekednek a költségei. De én azt gondolom, hogy egy nagyobb multicég ezt könnyebben át tudja vészelni, akár tőkebevonással, akár bármilyen egyéb olyan megoldással. Egy kis KKV, magyar KKV szektor ezt nehezen tudja. Inkább mi vagyunk bajba.
4: Azt mondja, hogy tárgyalnak a kormányon, hol tartanak? Vagy hol tartottak, mielőtt ez a krak beütött volna?
5: De akkor azért holnap fogunk leülni a minisztériumokkal, három miniszterrel, Vitézi Dáviddal, Kálmán Andrással és Kapitány Istvánnal tárgyalni erről a csomagról. Az összes többi olyan csomagunk, amit a minisztériummal tárgyalunk, az folyamatosan halad, de amint az elején is említettem, addig arról felesleges talán beszélnünk, hogyha ezeket a problémákat nem oldjuk meg.
4: Önöknek ez a havi 5000 forintos kompenzáció, amit a kormány elhatározott a megnövekedett gázolajár miatt, ez semmit nem segítene, ugye?
5: Nekünk autónként ilyen 350-400 ezer forinttal emelkedett hát a költségünk, az. Tehát ahhoz képest ez egy nagyon-nagyon kis
4: ebből összeg. Kimaradtak, de nem is ezt kérik, hanem ennél sokkal többet, ha jól értem.
5: Mi azt szeretnénk, hogy teremtsünk egy olyan időszakot és egy olyan segítséget kérünk a kormánytól, hogy ezt át tudjuk vészelni, és csak dolgozni szeretnénk, és továbbra is talpon maradni.
4: Hírt adunk a holnapi tárgyalás eredményéről, már ha lesz, kívánom, hogy legyen. és köszönöm, hogy itt volt.
5: Bízunk benne. Köszönöm szépen.
4: Két ügyvéddel folytatjuk a híradót, követően jön Francsis Imre és Zdomenák úr, és hogyha ők jönnek, Zamecsnik úr, és ha ők jönnek, akkor nyilván arról fogunk beszélgetni, amik a mai nap hírei voltak elsősorban ugye a politikusokat érintő mindenféle jogi eljárásról, de lehet, hogy más témánk is lesz.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nem szavazta meg az országgyűlés a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára, ezért Baka András új jelöltet keres. Mindeközben őrizetbe vették Sekszták Miklóst. A KDNP-s országgyűlési képviselő önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A stúdióban Zamesnik Péter és Francsics Imre.
2: Ügyvédnek ár a világ mostanában. Jó estét kívánok, ügyvéd urak! Szóval én azt gondolom, hogy amerre nézünk, mindenhol most egy jogi esettel foglalkozik mindenki. Ezzel, azzal, meg amazzal. De valamiféle jogi üggyel. És hát egyrészt nagyon értünk hozzá mindannyian, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy voltak éppen az ítéletet is meg tudnánk hozni azonnal. Másrészt viszont azért vannak itt olyan történetek, amikre nagyon régóta várt a nyilvánosság egy része, vagy azok, akik ráláttak. Például a Sekszták ügy az elég régóta a nyilvánosság előtt van, főleg, hogyha Észak-Kelet-Magyarországon járunk. Ehhez képest persze nyilván jár az ártatlanság vélelme, mert az ember úgy mégis azon gondolkozik, hogy amikor Sekszták Miklós úgy megy be az ügyészségre, hogy ő tudja, hogy ő ártatlan, de mégis tudja, hogy vádalkut kötöttek rá, akkor ez nekem összezavarja a gondolataimat egy kicsikét. Hát, hogyha ártatlan, akkor miféle vádalkot lehetett rákötni?
3: De ebben az ügyben 2021-ben indult a nyomozás, tehát ez nem egy mai ügy, már most a Volánbusz ügyben beszélünk. Annak is az egyik ágáról, mert az két ügy tulajdonképpen. Tehát arról az ágáról, ahol a hivatali vesztegetés elfogadása a gyanú. Ez 2021-ben indult. A gyanúsításokra valóban, ugye Szivek Norbert Jelinek mostanság került sor, ez kétségtelen, mert lehet azt mondani, hogy talán mostanra gyűlt össze a megalapozott gyanúhoz elég bizonyíték. Ahogy szerkesztő úr mondta, ebbe azért egy-két pentító is közrejátszott, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Nyilván volt olyan ember, aki elmondta azt is, amit nem kérdeztek. De nyilvánvaló az is, hogy csak úgy lárpullár nem hívnak be valakit, lárpullár nem gyanúsítanak meg, legfőképpen őrizetben nem vesznek. Tehát valamiféle adat halmaznak ott lenni kellett.
2: Az kifizetődik, hogyha valaki vallomást tesz másokra?
4: Kifizetődhet, igen, attól függ, hogy milyen körülmények között teszi. Nyilván, ha csak általában tesz, mondjuk így, hogy beismerőnek tűnő, vagy bűnösséget feltáró, tehát a valós tényállást feltáró vallomást, azt a nyomozó hatóság, vagy később a bíróság is enyhítő körülményként értékelheti, ha pedig ezt egy egyesség keretében teszi, akkor egészen konkrétan az is meghatározásra kerül, hogy kedvezményeket fog.
2: Milyen előjogai
4: igen,
2: lesznek
4: igen,
2: az
4: igen,
2: ügyben.
4: Ezt akartam tulajdonképpen, milyen kedvezményeket ez fog ezért persze kapni.
2: Viszont itt ez hogyan zajlik? Tehát ha a vizsgáló azt mondja, hogy ha elmondod, elintézzük. Az is működik, meg az is működik, hogyha jelentkezik az ember magától, hogy nekem vannak ám információim, mit kapok érte?
3: Is. Tehát ez ügye válogatja. Tehát, hogy mondjam, azért nem ilyen baráti beszélgetés kapcsán szokták ezt a kérdést föltenni. Nyilvánvaló, hogy egyébként a gyanúsítás közlésekor fölhívják a figyelmét a gyanúsítottnak az együttműködés lehetőségére. Vagy él vele, vagy nem él vele, ezt majd ő eldönti. De olyan is lehet, hogy valaki információ tömeggel rendelkezik, és úgy gondolja, hogy ezt meg kell osztani a hatósággal, bemegy, és közben a saját szerepéről is valamit mondani kell, mert az egyességnek a feltétele a beismerő vallomás, tehát a saját tevékenység.
2: Tehát az úgy nem megy, hogy csak a másikra emlékszem,
3: hát azt már ugye 1944-ben eljátszották Magyarországon, úgyhogy ez a házmester főjelentősdi, meg aztán az 50-es években nem, az úgy nem megy. Tehát ennek vannak szigorú eljárásbéli szabályai, ezt be kell tartani.
2: Azt joggal gondolhatja az egykori miniszter, hogy őt azért vitték be, mert valaki vallott rá?
4: Szerintem nem is csak gondolja, hanem tudja.
2: Uh-huh. Ugye vannak benne olyanok, akiket ő jól ismer, és ebben az ügyben érintettek. Azt általában a közvélemény például úgy szokta értékelni, itt van ez a harmadik kerületi ügy, ahol hát ezeknél az összegeknél talán kisebb összeg, de mégis olyan, mint egy hatalmas pókháló, mert rengetegen belekeveredtek, ki tudja mekkora összegekkel, politikusok mellett dolgozó civilek. hogyha valakiket letartóztat, előzetesbe helyeztek, és hirtelen valaki kijön, de a többiek még benn vannak, akkor azt a közvélemény általában úgy szokta elkönyvelni, hogy hát ő volt az. Ő beszélt.
3: Hát élhet a gyanúperrel persze a közvélemény. Az esetek egy jelentős részében nem is alaptalanul azért ezt jegyezzük meg, de ezt nem lehet egyenruhaként mindenre ráhúzni.
2: Még az is lehet, hogy ellene nem volt annyi?
3: Még az is lehet adott esetben. Most, ha már az Óbudáról kérdezett szerkesztő úr, ugye ennek egy részét vitt el, vagy bejelentette az NVAA, hogy elviszi, ez pedig a parkosítással kapcsolatos történet. Ez kapcsolódik ahhoz a bizonyos S. Zsolthoz, akinek a híradásokban emlékszünk, a Ferrariában volt 1 millió euró, mert hát hol tartott a Móna máshol. Tehát ezt a részt,
2: biztonságosnak
3: hát
2: tűnt.
3: Teljesen egyértelmű, hát az oda senki nem lát bele, és ezt a részt a mai bejelentés alapján elviszi a NVH, ami nem is baj, mert lassan az Óbuda gét, nevezzük így egyszerűen Óbuda gétnek, már olyan terebélyes, hogy ember legyen a talpán, aki ezt belátja az összes mozzanatot.
2: Felmerült ma a kérdés, hogy miért azt a 4 ügyet, és miért nem más ügyet vagy ügyeket választott az új hivatal, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal.
4: Bocsánat.
2: Igen.
4: Ez nyilván jó kérdés, valójában senki sem pontosan tudja. Az elnök asszony erre vonatkozóan tett néhány megjegyzést, hogy például az NKA ugye az jó helyen van, jó kezekben van, illetve én olyan indokolást hallottam, vagy olvastam tőle, hogy ezekben az ügyekben azok az ügyészek, akik már az MVVH-hoz átigazoltak, eljártak. Kíváncsi vagyok. Nem lehet pontosan tudni, hogy jelen pillanatban milyen humán erőkapacitással bír az MVVH. Lehet, hogy miután még egy kialakulóban lévő hivatal, azt is figyelembe kellett venniük, hogy mit tudnak bevállalni eredményesen, és melyeket nem. Mert azért ebben a 4 ügyben szerintem van 1-2 olyan, ami nem lesz túl bonyolult előrelátható.
2: Nyilván eredményt is kell felmutatni egy új hivatalnak, tehát az sem jó, hogy magukhoz vonnak ügyeket, és hónapokig ülnek rajta, anélkül, hogy valami hírt hallanánk felőle, tehát nyilván valami eredményességnek látszania kell. Itt a Magyar Nemzeti Bank körüli különféle ügyeket, legyen az a bank felújítása, legyen az alapítványok ügye, legyen a Matolcsi család meggazdagodása, ezeket kérik számon most sokan a hivatalon, hogy hát ez miért nem volt érdekes?
3: Az MNB ügy, ez egy összefoglaló név, mert több alfejezetre oszlik, hatalmas anyag. Ugye az ÁSZ-vizsgálattal indult ez az egész kérdéskör, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ÁSZ-vizsgálat nyomán egy megalapozott gyanút már lehetett volna közölni, ez azért nem egy akkora nagy jogászi tehetséggel lehet, de itt minden más egyéb is kapcsolódott hozzá, és ne felejtsük el, hogy ennek, amit úgy ismerünk, hogy MNB ügyes vagyonvesztés, ennek külföldi szálai is vannak, elég csak Lengyelországra gondolnunk, hiszen ott is volt egy befektetése ennek a csapatnak, és az még hagyján, hogy ott is volt, de azt nehezíti, hogy a lengyel nyugdíjalap is ugyanoda fektetett be, tehát itt azért egy picikét bonyolultabb a helyzet ezzel együtt. Én azt gondolom abban a szent minutumban, ahogy az ügyészségnek lesz teljes vezetése, tehát legfőbb ügyész büntető, legfőbb ügyész helyettes és december végétől közrendvédelmi legfőbb ügyész helyettes, ez a kérdés is napirendre kerül, és ami a legfontosabb, a közvélemény tájékoztatva lesz. Nagyon bízom benne.
2: De az ügyészek az lehetséges, hogy valójában egy utasításra várnak? Tehát, hogyha nincs legfőbb ügyész, akkor is működik az ügyészség.
4: Legalábbis kellene. Én is azt gondolom, hogy ennyi idő elteltével ebben az ügyben illene oda eljutni, hogy egy gyanúsítás közlésre kerüljön. Ahogy korábban egyszerűen mondtam, hogy nagyon meglepne, ha ebben az ügyben egy gyanúsítottat sem hívnának Matolcsinak. Azt gondolom, hogy az is egy nonsens helyzet. Nem akarok prejudikálni, de talán ez kijelenthető. Attól tartok én is, hogy ugye nem ítéletet kell hozni ebben a stádiumban, csak a nyomozás jelenlegi adatai alapján valamilyen most megállapítható kijelentést. Lehet, hogy az ügyészség most vezetőség nélkül tulajdonképpen nem mer ebben lépni, pedig valójában most jött el annak az ideje, hogy senki ne utasítsa az ügyészséget. Azt csak én kérdezem, hogy nem az van-e, hogy az elmúlt 16 év szelleme kísért még mindig.
2: Hát Magyar Péter állandóan erre utal különböző politikusi megnyilvánulásai, hogyha a jogászok is így vélik, az elgondolkoztatóbb talán, bár ő is jogász tulajdonképpen, még ha nem is gyakorló. Ellenben legfőbb ügyész, ha már itt szóba került. Baka András köztársasági elnök ma sok minden egyéb mellett azt is mondta, hogy új legfőbb ügyészt fog jelölni. Mert hogy ezek szerint meghallotta azt, hogy miért nem látták alkalmasnak azt, akit először jelölt. Ebben az aranykonvoj ügye, ami hát egy szintén elég súlyos ügy, és valószínűleg egészen magasra vezet majd a végén, az mennyire játszhatott szerepet? Az, hogy van egy családi érintettsége a jelölt ügyésznek?
3: Nyilvánvaló, ettől még Szatmári úr, ügyész úr lehetett volna kiváló legfőbb ügyész, de most tételezzük föl, hogy az eljárás végén a testvérét, aki alkotmányvédelmi hivatal ezredes, valamiért fölmentik. A jó Isten nem mossa le róla azt, hogy nem ő intézte el ezt a dolgot. Hiszen az ő irányítása alá tartozik a központi nyomozó főügyészség. Számomra nem ez volt egy kicsit visszatetsző, nevezzük visszatetszőnek. Elnök úr azt mondta, hogy ő tudott erről a hát innentől kezdve nem igazándiból érdem, hogy ezt a veszélyt nem értékelte, vagy nem úgy gondolta, mert nem elég pártatlannak lenni, annak is kell látszani. Ez egy alapmondás a mi szakmánkban. Én ezt megmondom őszintén, nem igazándiból értem. Tehát azért, hogy ő most majd újat jelöl, nyilván hát nulla szavazat, gondoljunk azért ebbe bele egy picit. Tehát ez annak a fiatal embernek, annak az ügyésznek, biztos, hogy lelkileg nem tesz jót. Hát, hogy is tenne jót?
2: Amellett, hogy hát nyilván neki azt tudnia kell, hogy ez nem feltétlenül az ő ügyészi képességeiről szólt. Meg az emberi kvalitásairól, meg semmi egyébről, ez egy helyzet. Politika is.
3: Kiváló ember lehetett.
4: Még az elején ugye azt kérdeztük mi is, hogyha nem tudta az elnök úr, azt gondolom, hogy az is baj, ha tudta, akkor meg meglepődünk, hogy az egy-két reméljük, több jelölt is volt jelölt közül, akkor miért nem mondta azt, hogy akkor a másik, mert ez egy olyan fajta handicap, amit nem lehet felvállalni. Én azt gondolom, hogy ha személyes véleményemet elmondhatom, úgy unblock szerencsés lenne szerintem egy olyan személyt hozni most a legfőbb ügyészség élére, aki 16 éve nem ebben a közegben szocializálódott, senkit nem akarok bántani, de azért azt gondolom, hogy ebből kitörni nagyon nehéz, részben azért, mert részese volt az elmúlt 16 év Polt Péteri legfőbb ügyészségének, ami azt gondolom, hogy vállalhatatlan, ez az én személyes véleményem, és egy olyan ember kellene, aki ennek nem volt évtizeden keresztül részes.
2: Lehetne akkor egy ügyvéd?
3: Akár lehetne is egy ügyvéd, de egy példa, tehát nem példa nélküli a magyar ügyészség történetben, Györgyi Kálmán professzor úr. Életében nem volt ügyész, és nála jobb legfőbb ügyészt én nem ismerek. De a közelében nem ér senki, akikkel én, aki alatt dolgoztam annó, meg aztán akikkel együtt dolgoztam.
2: Az az érve, az nem állja meg a helyét? Mert ezt szokták hozni a mostani ügyészség munkatársaival kapcsolatban pozitív érvként, hogy ismeri a rendszert, ismeri, hogy ki kicsoda, tudja, hogy ki miben volt benne, és ki miben nem. Ki végezte úgy a munkáját, hogy megkérdőjelezhető utólag, és ki az, aki erre nem fröccsent sem.
3: Mondok egy megdöbbentő dolgot, mi is tudjuk. Tehát azok a védők, akik hosszabb ideje a büntető igazság szolgáltatásban dolgoznak, büntetőügyeket visznek, tökéletesen tudjuk, hogy ki miben volt benne, miben nem volt benne, ki miért felel, úgyhogy ez nem ügyészi privilégium.
2: Egy ügyvéd számára kényelmes pozíció lenne egy legfőügyészi pozíció? Ugye átülsz egy másik lóra, tehát az a ló azért másképp megy.
4: Abszolút. Én még hozzátéve az ügyvéd úr által elmondottakhoz azt mondanám, hogy a méltatlanság, tehát azok az emberek, akik hosszú éveken keresztül ennek a rendszernek a részei voltak, még ha nem is voltak döntnökök, mert én azt gondolom, hogy itt egy ember döntött el ebben a szervezetben, az a baj, hogy ő meg a politikához kapcsolódva a fő irányvonalakat. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ennek része volt, és nem mondta azt egy idő után, hogy bocsánatot kérek, én ebben nem kívánok, és nem tudok részt venni, ott legalább a méltatlanság fölhozható, még ha esetleg fegyelmi vagy büntetőjogi következményei nem is lennének, mert ezt nem állítom. A szerkesztő kérdésére visszacsatolva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon új helyzetet teremtene. Nekem az a személyes koncepcióm, hogy itt egy nagy takarítás kellene, ha tudjuk, hogy mit követett el, hanem új emberekkel, új szél, új szemlélet, új gondolatok, és azok, akik hosszú éveken keresztül ezt a fajta ügyészi szemléletet tették a magukévá, ők nem alkalmasak erre az új vonalra. Én személyesen magam tapasztalom, hogy helyi járási vezető ügyészek sem tudnak ebből a szemléletből kikeveredni, tehát ha úgy tetszik, ez így leképeződött a legfőbb ügyészségtől egészen az alsóbb szintű ügyészségekig.
3: Egyetlen egy nagyon fontos dolog van, azt a lelki terhet le kell venni az ügyészek válláról, ami most rajtuk van. Mert az ügyészek döntő többsége, és ezt számtalanszor elmondtam, 95%-uk az életben nem találkozott politikával, politikai jellegű ügyekkel, végezte a napi munkáját, ahogy megszabták számára. De az, hogy egy ügyésznek napi szinten jelentéseket kell írogatni, ahelyett, hogy a munkáját végezné, az nem biztos, hogy jó.
2: Egy friss hír a beszélgetésünk végére, de hát kérem a véleményüket róla. Hankó Balázs, egykori miniszter, elhagyta a Fidesz irodát, beült egy autóba, és elindult az ügyészségre, mert megkapta az ügyészség behívó üzenetét. Kirakták az autóból csomagostól, az autó elhajtott, ő pedig ott maradt. Itt tartunk most.
3: Eleve nem értettem ezt a metódust, hogy én akkor bemegyek a munkahelyemre, ugye azt mondta, hogy a munkahelyre megy, és akkor onnan vigyék őt el. Nem viszel senki semkit sehonnan, kap majd egy idézést, mint minden állampolgár, mert azzal, hogy a mentelmi joga megszűnt, semmiben sem különbözik Kispistától, meg Nagy Jánostól. Ugyanúgy elnézést Kispistáktól, meg Nagy Jánosoktól. Ugyanúgy vonatkoznak rá a jogok, és kötelezettségek is terjedni.
2: Hát nyilván azt akarták megúszni, hogy vezetőszáron elvigyék őket, de és ezt társa egy ország népe.
3: De senki nem ment vezetőszárral oda, idézést kapott, és az idézésnek eleget kell tenni. Tovább megyek Sesták Miklós önként, és majdnem mondom, hogy dalolva ment be a központi nyomozó főügyészségre. Nyilvánvaló emögött volt egy olyan szándék, hogy a szökéssel rejtőzés veszélyének a csökkentését bemutassák, hogy íme itt vagyok, nem akarok elszökni.
2: Hunkó Balázs most ugyanezt tette.
3: Helyes, ezt így kell csinálni.
2: Hazaengedik őket?
4: Hát ez jó kérdés. Ha én jól tudom, ami nekem információ, hogy a Sesták Miklóst őrizetbe vették, és azt feltételezem, hogy ezek után az előzetes
3: letartás. Már közölték is, hogy szerdán délelőtt van
4: akkor
3: a letartóztatás.
4: Bocsánat, akkor le vagyok maradva az információval. Én azt feltételezem a kecskeméti folyamat, látva, vagy előzményeket látva, hogy a Hankó Balázs vonatkozásában is ugyanez lesz.
2: Kecskemét, mert hogy Hankó Balázsnak Kecskemétre kellett mennie?
4: Igen, igen.
2: Ott vizsgálják.
4: Illetve előbb-utóbb oda fogják szállítani, így van, mert ő neki ott
3: a NAV nyomoz az ő ügyében. Illetve hát ebbe az NKA.
2: Ez az NKA ügy, ez egyszerűbb, mint Sesták Miklósé? Ránézésre? Ugye itt eléggé jelentősen feltárva látszanak a dolgok.
3: Nem csak azért volumenét tekintve egyszerűbb. Tehát ugye itt összesen 17 milliárdról beszélünk, és egyfajta elkövetési magatartásról. Még a Volánbusz ügyében, ami nem egy ügy, több ügy, plusz még ugye a híradásokból tudhatjuk, hogy Sesták urat még további 3-4 egyéb bűncselekménnyel is meg fogják gyanúsítani. Tehát az volumenében jóval több, azért bonyolultabb.
4: És arról nem beszélve, hogy régebbi. Azért az mindig hátrány egy nyomozás.
2: Hát az egy évtizedes.
4: Az NK pedig itt volt nem olyan régen.
2: Zamesnik Péter, Francsics Imre, köszönöm szépen.
3: Köszönjük a meghívást.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozásra rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A Föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Pontosan 10 évvel a megszüntetése után október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként tér vissza, jelentette be a Népszava. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a jövőben a Népszabadság heti lapjában is megjelennek. Vendégünk Tóth Ákos és Vető Balázs.
3: Ákos lesz az újrainduló Népszabadság főszerkesztője, Vető Balázs pedig a 24. század média ZRT vezérigazgatója. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, jó estét. Azoknak, akik 10 évvel ezelőtt elvesztették a Népszabadságot munkatársként, nekik mennyit lehet ígérni ebből az új Népszabadságból?
4: Én szerintem a Népszabadság szellemi örökségét lehet ígérni. Tehát azt, amit a Népszabadság képviselt, azt a szellemi örökséget mindenképpen vissza fogjuk hozni, azokat az értékeket, ezek jellemzően baloldali liberális értékek, tehát ebből nem is csinálunk titkot, jellemzően baloldali értékek. Az viszont elmúlt 10 év, eltelt 10 év, megváltozott a médiahelyzet, megváltozott a körülöttünk lévő világ, megváltozott a NER, és az, hogy megváltozott a NER, az, hogy lebomlott a NER, azt tette lehetővé, hogy most újraindítsuk a Népszabadságot, illetve egy pár szerintem nagyon lelkes ember, aki a Védjegyet megmentette, egyébként nagyon áldozatos munkával a Népszabadság Egyesület vezetőire, gondolok Ellen Károlyra többek között, és most kialakult egy olyan légkör, amiben üzletemberek azt gondolják, hogy igenis, ebben van fantázia, ezt meg lehet csinálni. Ráadásul ugye mi azt szeretnénk, hogy ne már csak 3 jobb oldal legyen Magyarországon, tehát szeretnénk egyfajta ilyen erőteret, szellemi erőteret képviselni.
3: Megváltozott az ország, a sajtó, a NER, ugye gyakorlatilag darabjaira hullott, de az nem változott meg, hogy üzletemberek azért raknak valamibe pénzt, mert azt remélik, hogy nem elviszi, hanem hozza nekik.
5: Pontosan a Népszabadság újraindítása mögött egy nagyon részletes és nagyon szigorú üzleti terv áll. A tulajdonosok úgy gondolják, hogy a NER szétesésével egy olyan médiapiac alakul ki, ahol a lapok valódi teljesítménye alapján dől el, hogy milyen hirdetési bevételeket tudnak elérni, hogy hogyan tudnak a piaci viszonyok között helytállni. És igenis azt gondolják, hogy egy ilyen környezetben egy minőségi közéleti lap az igenis egy anyagilag is eredményes vállalkozás.
3: Téged ismernek a kedves nézők, mint Forráskutatóintézet. Megkutattátok ezt?
5: Természetesen nagyon sok piacelemzés van e mögött. Én mindig a számokból indulok ki. Éppen ezért vannak olyan összerakott tervek és tények az egész mostani vállalkozás mögött, amik azt erősítik meg, hogy ez ebben a formában végigvihető.
3: Azt mondtátok, hogy 2 évre van tartalék a megalakuló cégben. Tehát 2 évig látjátok a finanszírozás forrását és lehetőségeit.
5: Az üzleti terv azzal számol, hogy ennek a 2 évnek már gyakorlatilag a végén ez egy nem egy önmagát eltartó, hanem nyereséges vállalkozás, ezért számolunk azzal, hogy 2 évre szükséges finanszírozás álljon rendelkezésre az induláskor. Természetesen, mivel terv van mögötte, hogyha a tervek időközben változnak, vagy a valóság nem úgy alakul, akkor korrigálunk, így épül egy vállalkozás.
3: Ez egy főszerkesztői feladat, hogy valami olyan legyen ebből, mert hogy az üzletemberek majd nézik a számokat. Neked meg azt kell nézni, hogy mennyi olvasód van.
4: Hát ugye az a helyzet, hogy ez most ugrás a mélybe. Tehát az, hogy a Népszabadságot meg tudjuk csinálni, az egy nagyon-nagyon intenzív és erőteljes tárgyalások eredménye, és ez pár héttel ezelőtt derült ki.
3: De ugrás a mélybe abból a szempontból is, hogy nem is tudod, hogy mi vár rátok?
4: Nem, tudom, hogy mi vár ránk, csak ugye nagyon-nagyon rövid idő van. Szerettünk volna október 8-ához ragaszkodni. Most egyébként hálát adnék az égnek, hogyha 18-án szüntették volna meg, de hát 8-án szüntették meg, és azért mégiscsak ez a 10 év szerintem egy szimbolikus dátum. Tehát borzasztó gyors tempóban kell majdnem a nulláról felépíteni.
3: A Népszava mennyire bázis nektek ehhez, és egyáltalán mi lesz a Népszava sorsa?
4: Ugye nagyon erőteljes bázis a Népszava. Nem csinálok belőle titkot. Az, hogy a Népszava meg tudott maradni, az azért történt, mert a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy igenis megéri az utolsó pillanatban megmenteni. Máskülönben a Népszaváról ma múlt időben beszélhetnénk, és hopp, elszállt volna. Így viszont azt gondolom, hogy megmaradt nem csak az öröksége, hanem maga a Népszava is, az egész szerkesztőséget próbáljuk egyben tartani, amennyire ez lehetséges, és egyelőre úgy látjuk, hogy lehetséges. Nem tagadom azt, hogy nagyon sok volt népszabadságosnak adott otthont a Népszava, de a Népszava a magyar hagyományok kitörölhetetlen része, meg fogjuk tartani, meg fog jelenni, jelen lesz a heti lapban, jelen lesz a Népszabadság online-on is.
3: És ez azért is fontos kérdés, mert akkor ez azt jelenti, hogy ez valójában két különböző lap egy szerkesztőségben, ha jól értem.
4: Lehet, hogy két különböző lapnak tekintjük, de egy szellemi körről beszélünk, és ez szerintem ez egy nagyon erős üzenet.
3: Azt mondjátok, hogy megérheti. Felmértétek azt, hogy abban a környezetben, ahol most ugye mindenki arról beszél, hogy eltűnt a baloldal, baloldali értékekkel kell valamit kezdeni? Baloldali értékeket képviselve kell üzletet csinálni?
5: Baloldali értékek valójában nem tűntek el. Az, hogy
3: a baloldali szavazók tűntek el.
5: A baloldali címkére szavazók tűntek el szerintem. Az, hogy a baloldali értékek jelen vannak, szerintem a szolidaritás értéke jelen van ebben a társadalomban. Szerintem egy társadalom alapvető eleme az, hogy valami összefogja. Ugye én amellett, hogy most egy lapot vezetek, vagy éppen a Forrás Társadalom Kutatóintézetben kutatok, most fejeztem be a doktori disszertációmat, ami arról szól, hogy mi tart össze egy társadalmat, és hogy Magyarországon pont az okozta a NER-féle hatalmi tömbösüléseknek a létrejöttét, hogy a bizalom, mint szervező elem, ami egyébként a szolidaritásnak az alapvető értéke, az nem a teljes társadalomban tud érvényesülni, és egyébként 16 éven keresztül a NER a bizalom helyett a félelemre építette a társadalom szervezetét. Szóval ez valójában a baloldali értékek mindig is jelen voltak. Az a kérdés, hogy ez hogyan jelenik meg, és hogyan mondjuk ezt ki a mindennapokban?
3: Hogyan jelenik meg? Mi a struktúra? Igazából látszik már, hogy rakod össze a lapot?
4: Igen, látszik.
3: Vagy még dolgoztok?
4: Nem, szerintem lesz egy olyan szerkesztőbizottság, amely ezeket az elveket és ennek az eszmélyiségét le fogja fedni. A nevek még maradjanak titokban, de például a közvetlen kollégáim azok nem titok. Lakner Zoltán barátom lesz az egyik főszerkesztő helyettes, illetve Horváth Gábor a Népszava jelenlegi megbízott főszerkesztője, volt főszerkesztője, a Népszabadság volt főszerkesztő helyettese, Varga Dóra és Szabó Brigitta, tehát négy olyan ember, akikről lehet pontosan tudni, hogy mit gondolnak a világról, Cene Gábor kollégám, Ónodi Molnár Dóra, és sorolhatnám a neveket, tehát szerintem olyan személyiségek vesznek minket körbe, akik nem is hagyják, hogy eltorzuljunk, és szerintem ez mindig is nagyon fontos, én szeretek közösségben gondolkodni, és szeretem, hogyha nálam sokkal okosabb emberek lesznek.
3: Egy ilyen első számot a főszerkesztő szokott vezércikkel jegyezni. Írod már?
4: Nem írom még, én ugye az a típus, én napilapos újságíró voltam, majd az utolsó pillanatban megírom.
3: Alapzárt összerágyja.
4: El fog készülni.
3: Lakner Zoltánt említette, tehát nyilván nem ok nélkül, ugye ez a kiadó, ez a Lakner Zoltán lapját is gondozta. De azzal mi lesz?
5: A jelen pontosan ugyanúgy integrálódik ebbe a média csoportba, ahogy a Népszava is. A jelennek az a hagyománya, ami a mélyebb elemző tartalmak és az ehhez kapcsolódó, tényleg akár nagyon hosszú esszéisztikus társadalomtudományi írásoknak a terepe lesz a jelen a Népszabadságon belül is, így a jelen a Népszabához hasonlóan megmarad.
3: És minden a Népszabadság keretén belül éli tovább a maga életét.
4: Igen, azt hiszem, hogy ez a legszerencsésebb, szellemileg és üzletileg is minden szempontból.
3: Október 10-e. 8-án, 10 éves évforduló
4: 8-a. És 10 éves
3: hogyne? Évforduló. Persze. És Népszabadság, heti lap formájában.
4: És heti lap.
3: Ugyanakkora lesz, mint a régi?
4: Nem. Tehát napi lap formájú nem lesz, ez egy rendes, szép, nevezzük magazinnak, de heti lap.
3: Tipográfia, a Népszabadság felirat.
4: Sok minden fog emlékeztetni a Népszabadságra, de ahogy mondtam, eltelt 10 év. Ez egy modern újság lesz, és egy modern online felület.
3: És sok olvasót kívánok nektek hozzá.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Tóth Ákos és Vető Balázs voltak a vendégeink. Köszönöm. Örülök, hogy itt voltatok. Folytatjuk az aktuállal még hozzá. Itt is van már kollégám. Szerbusz.
6: Szia, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Hát ha címet kellene adnom a mai sűrű napnak, akkor a nagy bújócska, talán ez lenne az, hiszen Magyar Péter azzal vádolt a Hankó Balást, hogy bujdokol a parlament falai között, és erre jött a válasz, hogy nem bujdokolok. Ennek a történetnek a vége is azt gondolom, hogy igen szürreális, hiszen 19 óra 20-kor kapott egy idézést az ügyészségre Hankó Balázs. Útra kelt volna, betette a csomagját egy autóba, amely nélküle elhajtott, majd véget ért itt az élő közvetítés a Facebookon, úgyhogy egyáltalán nem tudjuk, hogy eljut-e Hankó Balázs az ügyészségre Kecskemétre. De hogy mi lesz ennek a történetnek a folytatása, azt majd követjük az élőadás során, mert lehet, hogy megtudjuk. Foglalkozunk ezen kívül az Orbán családdal, hiszen egy ügyvédi iroda szerint újabb bizonyítékok vannak Orbán Viktor aranykonvoj érintettségére. Orbán Áron vízum ügyével is foglalkozni kezdett az MVVH, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas adás lesz. Gerő Tamás, Juhász Bence és Trencséni Dávid lesz segítségemre, hogy kibogozzuk a szálakat.
3: Tartsanak Boros Tamással, köszönjük az ajánlást, holnap este pedig egyenes beszéd, várom önöket akkor is. Szép estét, jó éjszakát!
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
6: Igazi krimi bontakozott ki a mai nap a parlamentben, illetve az Orbán család körül is egyre forróbb nyomokról olvasni és hallani. Ezzel is foglalkozunk a mai aktuálban. Kezdünk.
8: Őrizetbe vették Sesták Miklóst, az Orbán kormány volt miniszterét, miután az országgyűlés felfüggesztette az ő, valamint Hankó Balázs mentelmi jogát. A volt kultuszminiszter a Fidesz irodából azt üzente, hogy nincs rejtegetni valója. Új jelöltet kell állítani az államfőnek, miután az országgyűlés nem választhatta meg jelöltjét legfőbb ügyésznek. Közben Horváth Lóránt ügyvéd állítja, Szatmári Zoltán testvére már a választások előtt tudhatott Orbán Viktor érintettségéről az aranykonvoj ügyben. néhány héten belül további ügyeket vehet át a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. Az NBVH 4 ügyjel kezdte meg a vizsgálatokat. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. A népszerű adónem várhatóan 2027-től tér vissza. Mai vendégeink Gerő Tamás ügyvéd, Juhász Bence politológus, Trencséni Dávid újságíró.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
6: Közös nyomozásra invitálom Önöket, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, de mielőtt belevágnánk itt a nagyon forró, nagyon aktuális és azt gondolom izgalmas ügyekbe, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése. Nagyon kíváncsi leszek az arányokra, hogy az igenek és a nemek hogyan billentek el. Támogatja-e a kata adó mértékének emelését, ha cserébe több vállalkozó választhatja ezt az adózást? 88% igen, és 12% ha nem. Ezzel kapcsolatban nagyon sok vélemény érkezett, nagyon szuper hozzászólások, ezekből majd természetesen olvasok fel, de mielőtt ebbe belevágnánk, jöjjön akkor ez a bizonyos Hankó Sesták ügy.
9: A mi álláspontunk az továbbra is, hogy közvádas esetekben a mentelmi jogot azt kiadjuk.
10: A mentelmi bizottság ülését követően 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül függesztette fel az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson. Hankó Balázs a parlamenti szavazás előtt tartott sajtótájékoztatón az ügyet politikai koncepciós eljárásnak nevezte, és hozzátette, az igazáért vállalja a küzdelmet, de nem engedi, hogy az emberi tisztességét elvegyék.
11: Elmondtam, hogy én minden vizsgálat elé állok, szeretném mindenhova hallgassalak meg.
10: Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztése után önként jelentkezett a központi nyomozó főügyészségen, ahol ezt követően őrizetbe vették. Őrizetbe vétele előtt Sesták a 24.hu-nak azt mondta, vádalkut sejt a háttérben.
6: Nagyon szép estét kívánok nektek is, urak. Köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Nehéz egy ilyen sűrű nap után rámutatni egyetlen pontra, hogy akkor most ezt szálozzuk ki, vagy szét inkább, akkor az a kérdésem, vagy az a kérésem hozzátok, hogy az első benyomás a mai krimivel kapcsolatban, ugye mentelmi jog visszavonással kezdődött ez a történet, ugye Magyar Péter is ebben benne van, őt nem említettem, ugye egy perccel ezelőtt, aztán utána megkezdődött ez a bújócska, azt mondta Magyar Péter, hogy bujkál a parlament falai között, Hankó Balázs, aztán Hankó Balázs közben jelzett, hogy nem, tehát kezdett ilyen bohózattá változni ez az egész történet. Amikor követtétek az eseményeket, akkor mi volt számotokra az első élmény? Mi folyik itt?
12: Két dolgot szeretnék akkor nagyon gyorsan, igyekszem nagyon gyorsan elmondani. Ugye arról beszél a Fidesz frakció, és egyébként érdekes, és ezt is szét lehetne szálozni, hogy Hankó ügyben, Sesztákot valahogy nem említik, Hankó Balázs ügyben, arról beszél a Fidesz frakció, hogy itt ugye egy politikailag motivált, koholt vádak alapján zajló eljárás.
6: Koncepciós
12: per. Azok az emberek beszélnek koncepciós perről, akik mondjuk 5-6 hónappal ezelőtt az édesanyjuk életére megesküdtek volna arra, hogy a kormány semmilyen módon nem képes befolyásolni az ügyészség munkáját. Márpedig nem a rendőrség az, aki itt bármiféle eljárásjogi aktust kezdeményezett Sesták vagy Hankó ügyében, hanem a Bács-Kiskun megyei ügyészség, annak a vezetőjét egyébként pont Polt Péter nevezte ki.
13: Ez a Hankó ügy, amiről beszélsz most.
12: Tessék?
13: A
12: Hankó ügyről beszélek, igen. Nem. Tehát mondom, fél évvel ezelőtt még az ügyészség teljesen intakt volt.
6: Akkor még a legfőbb ügyész Polt Péter volt, és őt eltávolították.
12: Akkor már ez nem, az ő narratívája. Fél évvel még nem. Nem. Tehát az a lényeg, hogy valami csoda, valami nem csoda, persze. Tehát az üléspont változtatta meg itt az álláspontot. Ez az egyik, ami az eszembe jutott. A másik pedig az, nem szeretnék tiszteletlen lenni. És azért fogom ezt használni, mert azt gondolom, hogy Hankó Balázs ezzel a parlamentben bujkálással volt végtelenül tiszteletlen, és ugye a nézők nem biztos, hogy tudják, hogy a magyar rendőrség, ügyészség nem léphet be hivatalosan igen, a parlament így épületébe.
6: Termináció ezért film jutott eszembe.
12: Nekem pedig egy... Te most
13: mit? Ja, Hontalan. Tom Hanks.
6: Igen, szóval igen.
12: Nekem viszont egy Temus Mindszenti. Tehát ez nem a jugoszláv nagykövetség. Mindazoknak az emlékét, akik valóban koncepciós perek áldozatai voltak Magyarországon, akiknek valóban bújkálnia kellett a politikai hatalom megtorlása elől, azoknak az emlékét tiporja most sárba ezzel a bohóc tréfával a Fidesz frakció és Hankó Balázs.
6: Hát attól tartott, hogy vezetőszáron fogják elvinni, mint korábban több Kit? Közéleti szereplő.
13: Hát például Fásinét.
12: Nem, Fásinét sem vezetőszáron vitték el, hanem A-ból B-be, tehát az ügyészség épületéből a bíróság épületébe.
6: Én értem ezt
12: a... Tehát őt nem előállították. Tudom, Schiffer András rettegett attól, hogy a CNN kamerái előtt fogják vezetőszáron elvinni Hankót vagy
6: Császárt. De mi jelent meg a nyilvánosságban? És itt elég két képkocka, hogy megfogja őt a rendőr. Igen. És utána az rajta marad ráig, akár karrierje végéig.
13: Szerintem annak nincs jelentősége, hogy most innen vitték oda vezetőszáron, vagy onnan ide. Vezetőszáron vitték, ami teljesen indokolatlan volt, mert hogy nyilván nem futott volna el Fásiné a jó nagy darab ügyészek vagy rendőrök között az utcán, és nem ugrotta volna át a kerítés. Tehát ez ennyire egyszerű. Most besétálnak ugye az ügyészségre, ki hova, Sesták Budapest, Hankó Kecskemét.
12: Csak nem sétál oda.
13: Valószínűleg.
12: Csak nem gyalog.
13: Igen, egy kis stoppal egybekötve, de szóval én alapvetően ezt vártam, tehát hogy nem véletlenül kérték a mentelmi jog felfüggesztését, valószínűleg kezdeményezni fogják mindkét politikus esetében a letartóztatást, és majd a bíróság dönt. Kecskemét egyébként nagyon szigorú, Budapesten azért van egy 30% esélye, ha valaki oda kerül a nyomozó bíróság előtt, és ez azért érdekes, mert a Sesták ugye komolyabb. Ugye, te most, amikor magának, a gyanú szerint, ugye, magának lopott, vagy a korrupciós pénzt fogadott el több mint 10 milliárd értékben, ugye Hankó.
6: Hát 7 milliárdról beszélnek, amit motoros futárok igen. vittek neki.
13: Tehát állítólag. Ott szerintem nem kérdés, hogy olyan a tárgy is ugye a cselekménynek, aminél a szökés, elrejtőzés veszélye egyértelműen fennállhat. Ezért vették őrizetbe. Aztán majd a bíróság eldönti, hogy indokolt a letartóztatás, vagy enyém kényszerintézkedés. A Hankó esetében ugye azért különleges, mert hogy ő nem magának lopott, hanem ő szabálytalanul költötte el a mi pénzünket. Ez is egy súlyos ügy, de azért, ha kettőt így mérlegre teszem, akkor nálam azért a Sesták az egy súlyosabb.
14: Igen, hát ott ugye Sesták esetében havi 130 millió forint kenőpénzről szól a gyanú. Gyakorlatilag ez így szerintem minden állampolgár számára úgy viszonylag jól kézzelfogható, hiszen havi elosztásba kapjuk mi is a fizetésünket. 130 millió forint csak a kenőpénz.
12: Havonta csak ebből az ügyből.
14: Igen, gondoljunk bele, hogy itt hogyan folytak el egyébként az adófizetői pénzünk, amiket mi áfában, munka utáni adóval, minden egyes vásárlásunkat tényleg becsengettünk a közösbe. Hát sajnos ilyen hatalmas lyukakon folyt el a költségvetésből.
12: A vád szerint.
14: A vád szerint.
13: Még a gyanú szerint.
14: Aztán meglátjuk. Szerintem volt egy érdekes dramaturgiája egyébként a mai napnak. Próbáltam én is a saját munkámra koncentrálni, de azért a háttérben ott szólt a parlamenti közvetítés.
6: Ezt a főnököd reméljük nem hallja.
14: Igen, talán megbocsátja, de azért figyeltem, mert volt igenis egy érdekes dramaturgiája szerintem ennek a mai napnak, és egy picit, ha nem is katarzis élmény, de ahhoz közelítő élmény szerintem sok Tisza szimpatizáns számára meg tudott adni. Tehát végre ez a tisztító tűz valóban
13: a börtönbe
14: úgy
13: program.
14: Látszik, hogy elindult, így van, ez fontos. Illetve még egy érdekes dolog, hogy itt az esti perpatvar ugye Hankó Balázs kapcsán, ez Orbán Viktor Facebook oldalán volt
12: közvetítve
14: élőben. Na most ez érdekes
13: meg... Többen nézik, mint a Hankó oldalán.
14: Az biztos, csak hogy érdekes ezt is megfontolnunk egy picit.
6: Hát ezen mögé áll a volt miniszterelnök, az ügy mögé.
14: Hát így van.
13: Nyilván, mivel a kampány ebből finanszírozták, tehát ez ráég a miniszterelnökre, és az a kérdés, hogy lehet-e bizonyítani.
14: És nagyon érdekes, amit megemlítettél, hogy Sesták esetében viszont ez abszolút nem történt meg. Tehát egy nagyon egyértelmű eltávolodás igen. figyelhető hát, meg. És akkor a harmadik szeméről is beszéljünk, akinek ma felfüggesztették a mentelmi jogát, ugye Magyar Péter miniszterelnök. Én nagyon örülök neki, hogy ezt egyébként bevállalták és megtették, szerintem ez így korrekt.
13: Igen.
14: Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből az ügyből, de szerintem nagyon fontos egyszerűen azért, hogy ennek az egész tisztítótűznek vagy rendszerváltásnak megadja azt az erkölcsi alapzatát, ami alapján aztán azt lehet mondani majd a közéleti vitákban, meg az emberek úgy tudják látni, hogy valóban mindenkire vonatkozik a jog, és a jogegyenlőség elve az tényleg úgy látszik, hogy érvényesül, hiszen maga a miniszterelnök is áll elébe a nyomozást.
13: Igen, azért volt nagyon fontos a Sesták ügyben lépni az ügyészségnek, mert hogy ez 2014 és 2018 közötti történet, tehát gyakorlatilag az utolsó pillanatban voltunk azzal kapcsolatban, hogy ne évüljön el maga a bűncselekmény, mert 12 év után már elévülhetett volna. De ennek ellenére azt gondolom, hogy a Sesták esetében, aki először igazából miniszterként került meggyanúsításra a 89-es rendszerváltozás óta, ilyen nem volt. Tehát ez egy történelmi nap ebből a szempontból, hogy egy minisztert őrizetbe vettek. Persze egy miniszterelnököt se gyanúsítottak még meg, de hogy az meg egy piti ügy. Tehát, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani annyira különböző. Az egyikbe egy, most hasamra ütök, Sesták esetében kaphat 10 évet is, ugye? Mert bűnszövetségben elkövetett az erős.
6: Közvetett bizonyítékok vannak csak.
13: Persze, de most kaphat, azért mondtam.
12: Nem tudjuk.
13: De azért a korrupciós bűncselekményeket a magyar igazságszolgáltatás ilyen kiemelt vezetőnél nagyon-nagyon szigorúan bünteti, ha akár egy ügyésznél vagy egy bírónál ilyen előfordul, akkor az 8 év fölött volt mindig. A Magyar Péter ügyében meg, ha megáll, akkor is egy pénzbüntetés. Szóval az igazából egy semmi. Hogyha 500 ezer forint fölötti érték lett volna, na akkor már baj lett volna, mert akkor viszont megfosztották volna a képviselői mandátumától, ha elítélik. De ugye 100 ezer forint körüli készülék.
12: Bár neked ez a szakmád, és én nem fogok jogászkodni, de azért abban egy fél mondatot engedj meg, hogy ugye lopás vétsége az, amiért kikérték.
13: Igen.
12: Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Tehát nem lehetett azzal a cselekménnyel, amit Magyar Péter végrehajtott, azzal a lopást nem tudta végrehajtani.
13: Hát ezt majd, ezt majd a bíró eldönti.
12: A bíró el fogja dönteni, igen. De hogy tehát ez egy abszurd vád.
6: Hát kivéve, ha ott voltál az ötkedben akkor.
12: Ne, azért abszurd a vád, mert hogy eldobta a telefon. Tehát nem az volt a szándék benne, hogy ő ezt a saját tulajdonába
6: ezt ő is
12: vegye.
6: Kiadította, azt hiszem, az országjárás során, hogy tehát, ez nem lopás, hanem garázdaság.
12: Ez garázdaság, ez így van.
13: Én szerintem is garázdaság.
12: A lopás a vád, akkor az nem áll meg. Van a dolognak egyébként visszavezető szárhoz. Van egy, ennek az egésznek egy ilyen érdekes dramaturgiája, vagy érdekes mozgása ennek a délutánnak, estének, hogy azért ugye úgy tudjuk a hírek alapján, hogy valóban volt a rendőrségnek egy olyan szándéka, hogy előállítsa a Hankó Balást. Igen. Elmentek az országház épületéhez, és állítólag, ugye a hírek szerint kezdeményezték a házelnöknél, hogy adjon engedélyt arra, hogy belépjenek hivatalos rendőri művoltukban az országházba. Ezt az engedélyt nem adta meg a
13: De lehet, hogy csak
12: házelnök.
13: Egy idézést akart átadni.
12: Lehet, de tehát nem léphette át hivatalos okból rendőr a parlament kapuját. Miközben Hankó arra várt Csiffer Andrással az élet, hogy tényleg vezetőszáron
13: nem a
12: ez a mártír... Nem, mindegy. Tehát ez a mártíromság...
6: A személyes érintettséget érzek ebben, hogy látszégzetként oda kerül Siffer András
12: neve. Siffer beszélt.
6: Most többet emlegeted, mint magyar.
14: A Digitális Polgári Kör Akadémiának legújabb oktatója, Siffer András, és innen visszaadom a szót.
12: Szóval, hogy,
6: ez nagyon fontos rész.
12: Tehát a Hankó mártíromságának egy ilyen képi bizonysága lett volna, amire nagyon gyúrt Fidesz, és nagyon vágytak arra, hogy ezt a mártíromságot beteljesítesse a képernyők előtt, vagy a képernyőkön Hankó Balázs. Mire azt mondta az ügyesség, a házelnök, Magyar Péter, mit tudom én?
13: Házelnök.
12: Ha arra vágysz, hogy mártír legyél, hát tőlünk nem kapod meg. És elmaradt ez a vezetőszáras, letartóztatásos, akár csak, hogy egy képen szerepeljen egy rendőrrel, mindezt nem kapta meg Hankó Balázs. Tehát kommunikációs szempontból volt egy ilyen húzd meg, erezd meg, amiből aztán végül Hankó jött ki rosszul, és én ezzel magyaráznám azt, hogy az a döntés született a megmaradt Fidesz kampánystában, vagy kommunikációs stábban, hogy akkor élőben Orbán Viktor oldaláról, mert ezt valóban sokkal többen néznék, mint az, hogy Hankó Balázs kisétál a parlamentből szabadon, rendőrök nélkül, ügyészek nélkül, kedves kis kollégáival, barátaival, családja, szerető körében. Ez nem egy mártír.
13: Nem, de azért emlékezzük vissza, voltak olyan ügyek, amikor valóban rendőrök vitték el az embereket a parlament körül, mikor ilyen élő lánccal akarták körbevenni. Ez a Fidesz kormány idején volt. És
12: a kedvencem ebből Simon Gábor, az MSZP alelnöke, aki a 14-es kampány közepén, februárjában kamerák előtt vittek el nehéz vasban. A mai napig, 14-ben vittek el, a mai napig nincs jogerős ítélet.
14: Ez biztató.
6: A Gulyás Virág esetében azért az Abszolút Filmszínház az érvényesült, tehát őt, mint Fideszhez közeli, vagy azt gondolom, hogy Orbán Viktorhoz közeli influencerként kitiltottak ma a parlamentből, azt mondja, ott ült a tribünön, és akkor onnan kiabált be, és kiküldték őt, tehát ez végül is érvényesült. Mit gondoltok arról az ügyről, illetve annak a fideszes keretezéséről, hogy Hankó Balázs mellett maximális kiállás, ott van a családja, akik összeomlottak, együtt sírnak Hankóval, és nagyon féltik, hogy mi lesz az apukával, és akkor ott van ugye Sesták, akivel meg egyáltalán nem foglalkoztak. Igen. Nyilatkozott Hankó ügyvédje is, abszolút magabiztos, hogy itt baj nem érheti az ő pártfogoltját. Nem lehetséges.
12: Mit mondan egy ügyvéd?
13: Igen.
6: Nem lehetséges, hogy ez előrevetíti azt, hogy az influencer had is beállt Hankó mögé ekkora erővel, hogy valóban Hankó kevéssé megfogható ebben az ügyben, és megúszta végül?
13: Persze, amit az elején mondtam, nem mindegy, hogy magának lop valaki, vagy a közösségre lop. Tehát, hogyha a közösségre lop, akkor valamennyire ki kell állni mellette, mert ők költötték el a pénzt, amit ő kiutalt. Tehát ez szerintem teljesen természetes. A Sesták mellett nincs miért kiállni. Hát ezzel a gyalúval ez egy abszurd dolog lenne. A Hankónál azért van egy politikai szál, ugye azért, ha belegondolunk, az a probléma, hogy az ideglenes kuratórium, ez nem tartotta be ugye a saját minisztériumi szabályokat, tehát ezt el lehetett volna költeni egyébként úgy is, hogy szabályszerűen, csak hozták ezt az ideglenes kuratóriumot, és akkor a titkárságvezetőt, meg nem tudom, bepakolták ebbe a kuratóriumba olyanokat, akiknek fogalmuk sem volt semmire, és akkor gyakorlatilag ez a szabálytalanság az oka annak, hogy hűtlen kezelésről beszélünk, hiszen kötelezettség szegés történt. És az, hogy egyébként van-e kár, az ugye az eljárás, mert hogyha teljesítették azt, amitre fölvették a pénzt a művészek, most valakinél idézőjelbe kell tenni, akkor nem biztos, hogy van kár. Tehát, hogy az egy jobban védhető sztori, ha a Sesztáknál valóban bebizonyosodik a korrupció, hogy ott vitték neki táskába a pénzt, az menthetetlen.
12: Ugye azt se felejtsük el, hogy a Hankó ügyben, az NKA ügyben a Fidesz nyakig érintett. Hiszen az NKA ügyben rendelt el az ügyészség a Fidesz szervereinek a lefoglalását. A Fidesz, tehát azért az a vád, és az a gyanú, és azért az emberekben is ez az érzet joggal felmerül, hogy a Lendvai utcából, vagy mindegy, hogy honnan, a Fidesz központjából szervezték azt, hogy ki hívnak meg ebbe a pályázatból. Egyszerűen a Fidesz saját kampánypénzeként kezelte ezt a 17 milliárd forintot. Tehát egyrészt innen érthető az, hogy a Fidesz és Orbán Viktor miért ennyire involvált ebben a történetben, szemben valóban a gyanú szerint magának lopó Sesztákkal. Tegyük hozzá, az ártatlanság vélelme tényleg mindenkit.
13: Persze,
14: abszolút.
12: És az előzetes letartóztatás nem jelenti azt értelmszerűen, hogy valaki bűnös lenne.
13: Letartóztatásnak
12: hívják már. Igen, köszönöm. Tehát a Fidesz nyakig benne van ebben, és ezért ennyire fontos, hogy ezt ugye kitalálták néhány hónappal ezelőtt most a varázsszó, kommunikációs varázsszó, az önkény, és ezért erre kell mindent fölhúzni. Az is látszik, amit egyébként mondtál, hogy van egy ilyen katarzis, valamelyik ötöke.
13: Bence volt.
12: Hogy a katarzis a szavazókban, nem biztos, hogy csak az elkötelezett Tisza szimpatizánsokban, hanem mindenkiben, aki a NER ellen szavazott, most valóban egy jó érzés, egy katarzis valóban lehet. Azért én mindenkinek azt mondanám ezt, az ártatlanság vélem, mindenkit megél.
13: Persze, de az első nagy hal az most tényleg Sesták. Szóval Sesták után már tényleg csak Szijjártó, Rogán és maga Orbán Viktor.
6: Orbán Viktor, de jó, hogy őt mondtad, ugyanis a szünet után majd Orbán Viktorral és az aranykonvoj ügyjel is foglalkozunk, ugyanis egy ügyvédi iroda újabb információkat szivárogtatott ki, és lehetséges, hogy elnézést a kifejezésért, a legnagyobb halhoz még közelebb kerültek azok, akik szeretnék börtönben látni a volt miniszterelnököt. Rövid szünet, és akkor ezzel folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Orbán Viktor és az aranykonvoj ügy, ezzel folytatjuk, továbbra is szép estét kívánok, és garantálom, hogy nem csak szép, hanem most már egyre izgalmasabb is lesz ez a mai este, mert hogy ebbe a témába is beleássuk magunkat. Vajon közelebb kerültünk-e ahhoz, hogy Orbán Viktornak bizonyított érintettsége legyen ebben a bizonyos aranykonvoj ügyben? Nézzünk meg egy kis filmet erről.
2: Orbán Viktor felé több szál is mutat a nyomozás alapján. Nem ez az egyetlen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ő adta ki az utasítást.
3: Ezt az ukrán pénzszállítók védője mondta Híradónak. Horváth Lórend ügyvéd szerint egy új dokumentum alapján dr. Szatmár Istvánnak már a megválasztásokat megelőzően tudomása volt arról, hogy Hajdú Jánost személyesen Orbán Viktor utasította az aranykonvoj rajtaütésre, de erről csak június 22-én tájékoztatta a nyomozó ügyészséget.
4: Tisztelt Országgyűlés!
3: Szatmári Zoltánt végül az országgyűlés hétfő délelőtti titkos szavazásán 138 nem, 0 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elutasította.
5: A egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyészt fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére és az ügyészség szükséges megújítására.
1: Hajdú János szó szerinti vallomásában az hallható, olvasható, hogy mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe. Hogy ez kicsoda, azt nem tudjuk, és Szatmári István ezredes pedig jegyzőkönyvben mondta, hogy Orbán Viktorra gondoltak sokan, de ez nem bizonyított. Ügyvéd úr, megfogták-e a volt miniszterelnököt, vagy sem, ez a lényeglátó és lényegre törő kérdésem? Igen, vagy nem?
6: Nem. Nem, szerintem egy feljegyzésről beszélünk, és nem egy vallomásról, tehát a feljegyzésben pedig az ír bele, aki ugye elkészíti, tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy Szatmári ezt mondta. Tehát, hogy igen, nem látjuk a gyanúsítotti vallomását. Engem le fognak szidni a kollégáim, hogyha egy olyan ügyben nyilatkozom, ahol nem láttam az iratokat, és még védő sem vagyok benne. Szóval óvatosan. Nekem az a szakmai álláspontom, hogy ez farkasőrsig érhet el ez a történet. Az egyértelmű...
1: Tehát ez a maximum.
6: Én így gondolom, mert az egyértelmű, hogy ez egy koncepciós ügy volt ez az egész, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal gyakorlatilag kitalált egy sztorit, hogy itt gyakorlatilag a ukránok pénzt mosnak, ezért elrendelte ugye a legfőbb ügyészség azt, hogy folytasson le egy nyomozást a NAV, és akkor a TEK ment ki, és végülis egy jogellenes fogvatartás miatt Hajdú dandártábornok urat gyanúsítottként hallgatták ki, de az, hogy bizonyítani, hogy Orbán Viktor utasította Hajdú Jánost, hogy ő csukjákba zárják be őket, és jogellenesen tartsák fogva, azt én kizártnak tartom. Tehát az, hogy mi az igazság, és mit lehet bizonyítani, az mindig a bírósági eljárásban hát egy kérdés. Alapvetően persze törekszik a hatóság a teljes tényállás feltárására, de van, amikor erre nincs lehetőség. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy bár jó hangzik, hogy majd Orbán Viktort viszik el ebbe az ügybe, mert egyébként tényleg egy botrány az ügy, ha belegondolunk. De én a bizonyítását nem látom, hogy ez egy feljegyzés az még kevés.
4: Ugye nem látjuk azért nem látjuk bizonyítva, és értelemszerűen, mert hogy nem látunk minden papírt, sőt, szinte semmilyen papírt nem látunk, nem úgy, mint a köztársasági elnök.
6: Igen.
4: És ezt azért hozom be, mert ugye azzal indokolta a jelöltje leszavazása után Szatmári úr jelölését maga köztársasági elnök, hogy ő tisztában volt a testvér, ennek a
6: ez meglepetés
4: titkosszolgálati
6: volt.
4: Ezredes testvérnek az érintettségével az aranykonvoj ügyben, de ő olyan papírokat, olyan dokumentumokat is látott, olyanokat is hozzáfér, amiket nem hozhat nyilvánosságra, és ezekből egy teljesen ellentétes kép rajzolódott ki a számára, mint ami az emberek fejében él, erről a titkosszolgálati ezredes.
1: Ezt jó, hogy behoztam, ez egy
4: aludott ki a számára, mint ami az emberek

0: és utána bölcsnézők. Ha Bak András látta ezeket a dokumentumokat, amik azt bizonyítják, hogy a jelöltjének a testvére valójában nem Sáros, hanem sőt valami előremutató pozitív dolgot hajtott végre az Aranykorba ügyben, amire a mai köztársasági elnöki tájékoztatón utalt, akkor ezeket a dokumentumokat valószínűleg Magyar Péter, de legalábbis a kormányának jó pár tagja ugyanúgy láthatta.
1: Hát vagy tudnak róla.
0: Tehát akkor kérdezem, tehát megdőlt-e az az érv, hogy a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjét a testvére ügye miatt húzták le? És behozok egy...
2: Hát de meg sem hallgattuk.
0: De behozok egy új szállat. Szatmári úr ügyészként a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette.
2: Igen.
0: Például akkor, amikor a Tisza ellen megtörtént az adatlopás, a hacker támadás, és az adatszivárgás megtörtént. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy érintve volt-e a nyomozás bármely szakában az a főosztály, az az informatikai főosztály, amit Szatmári úr vezetett, de sokkal életszerűbbnek érzem azt, hogy valahogy ez az az ügy, amiért a Tisza meghallgatás nélkül nemet mondott a köztársasági elnök jelöltjére, mint sem a testvérének ez a homályos történet.
2: Dávid benned egy Hercule Poirot, vagy egy Sherlock Holmes.
0: Jó, akkor vezette. Még ide teszek még egyet, és ígérem befejezni.
1: Ajaj.
0: Az a jegyzőkönyv, amit idéztél, az, és ugye az ügyvéd úr nyilvánosságra hozta, az egy belügyminisztériumi belső vizsgálat eredménye. Tehát megtörténik május 5-én, azt hiszem, a tech támadás az aranykonvoj ellen. Március 5-én, és április 12-e előtt, tehát még a választások előtt a belügyminisztérium elkezd saját hatáskörben egy vizsgálatot az aranykonvoj ügyében. Az a belügyminisztérium, ahova korábban tartozott
2: az alkotmányvédelmi hivatal,
0: de elvették Pintértől és átadták Rogánnak, és pontosan tudjuk, hogy Rogán és Pintér között nagyon komoly ellentétek voltak, többek között a titkosszolgálatok felhasználása okán is.
2: És még egy mondat.
0: Én azt valószínűsítem, hogy tehát Pintér azért indította el a belső vizsgálatot, hogy neki legyenek dokumentumai egy április 12-i győzelem esetén Rogánnal szemben.
2: Jó, de azt hozzáteszem, hogy a pénzt, ezt a nem tudom hány milliárd forint értékű valutát meg aranyrudakat, ezt a választások után, de még a kormányváltás előtt, ugye az Orbán kormány adta vissza. Tehát ennek az lehetett az indoka, hogy a belügyminisztérium vizsgálódott, hogy hát nyilvánvaló vissza kellett adni a pénzt. Ez is lehetett benne.
3: Ez is egy jogos feltétel. Én annak nagyon örültem minden esetre, hogy a köztársasági elnök egyértelműen nyilatkozta azt, hogy tesz egy új jelölést. Azért ez fontos volt, hiszen megvolt az a politikai kockázat, hogy itt egy patthelyzet áll föl, ahol a bölcs és konoknak tűnő köztársasági elnök urunk nem enged a saját döntéséből, és hát a Tisza frakció pedig szintén nem enged a saját véleményéből, hiszen már beleálltak ebbe a pozícióba. Ennek azért szerintem örüljünk, hogy ez nem állt föl ez a szituáció. Ez biztos, hogy káros lett volna. Igazából a demokrácia visszaépítése szempontjából lett volna káros, hiszen az állampolgároknak az lett volna a benyomása, hogy hát tök jó, elkezdődött úgymond a demokratikus Magyarországnak az épülése, és egyből gyakorlatilag nem ütöttük a kettőre. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt elkerültük. Én azért azt mondjuk hiányoltam a köztársaság elnök úrtól, bár a mai nyilatkozatában tett ilyen jellegű utalásokat, de már akár korábban explicit módon elmondhatta volna igazából, hogy ő mégis miért hozta meg ezt a döntését. Mert azért szerintem az, hogy elveket felvet, hogy ő milyen elvek, milyen szempontok szerint hozta meg ezt a döntést, az egy dolog. De az, hogy konkrétan egyébként Szatmári úrnak mik azok az önéletrajzából azok a cselekvények, vagy mi az a konkrét információ?
1: Lehet, hogy ennyi a megfejtés, hogy nem mondhatja el.
3: Igen,
1: ez államtitkok.
3: Ezt is megtehette volna
0: pedig,
3: akár.
0: Vagy pedig az a megfejtés, hogy eső után köpönyek. Tehát ha már szegény jelöltjét, aki...
2: Akkor már nem lehet

0: Tehát vissza volt.
1: Személyes, személyében biztos, hogy nagyon kellemetlenül érintett ez a történet, nem mint ügyészt, hanem mint embert. Amikor leszavazta a parlament, utána már minek kasarolni?
0: Ha persze. Nem. Ennek ez a jogi eljárása, hogyha jelöl a köztársasági elnök, azt tiszteletben kell tartani, hogy kit jelöl. De azt is tiszteletben kell tartani, hogy a kormány vagy a parlamenti képviselők többsége leszavazza a jelöltet. Az egy politikai döntés. A köztársasági elnök egy szakmai döntést hozott, hogy ki az, akit szakmailag a legfelkészültebbnek tart erre a pozícióra. A parlament, az országgyűlés pedig hozott egy politikai döntést, hogy az az ember ne legyen a legfőbb ügyész, aki egy belső ember, úgymond Polt Péter nevezte ki, és érintett lehet ugye a testvére ebben a bizonyos aranykonvoj ügyben, és még ott van ez a Gundalfügy is, ami lóg a levegőben, de hát azt azért elég sokat tudunk róla, Szabó Bencének a századosnak most már feljebb lépett, nek a feltáró vallomás.
2: Hát annak a sztorinak sincs még vége, nincs. Ami nagyon furcsa, hogy ez félbe maradt. És
0: nem annak tudom, is várjuk azért kivel.
2: Igen, persze,
0: kibogozását.
2: Ez is egy kémtörténet. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is sokat tudunk. Arról, hogy például mely négy ügyjel indul el. Erről nézzünk meg most egy rövid kis filmet.
3: Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal azt a négy ügyet, amivel hivatalosan is megkezdi a munkáját. Ezek az Orbán Viktor testvérét Orbán Áront érintő vízumbiznisz, a budapesti parkfenntartási ügy, a Volánbusz ügy, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései miatt indult nyomozás. Mindegyik ügyet az azokban eljáró hatóságoktól veszi át a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. A jogszabályok értelmében az átvételről szóló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, vagyis a társszerveknek együtt kell működniük a nemrég felállt hivatallal.
2: Érdekes módon újságírók körében inkább negatív kommenteket olvastam ezzel kapcsolatban. Egyrészt hiányérzet, hogy a Matolcsi ügy nincs
0: ott ebben. Az MNB ügy, igen.
2: Igen, nincs ott ebben a négyben, de akkor ennek is lehet magyarázata, hogy talán túl szövevényes, de hogy olyan ügyekhez nyúltak hozzá, amelyben azért már a nyomozás megkezdődött, egy bizonyos szakaszig eljutottak, tehát igazából ezt csak gyorsítani kell, tovább kell gördíteni, de nem nyúltak olyan ügyhöz, amit kvázi a nulladik kilométertől kell megkezdeni.
0: Igen,
1: ezek azért szimbolikus ügyek. Uh-huh. Legalábbis kettő nagyon szimbolikus. Uh-huh. A kisebbik szimbolikus ügy az a Lánci doktor Temus Beria szuverenitás védelmi hivatalának teljesen abszurd és agyament költése. Azt gondolom, hogy itt ez tényleg arról szól, hogy hogyan herdálódott el a közpénz, és annak egy ilyen állatorvosi lova lehet.
0: Meg az kéznél van, mert most ott van az MVVA is, ahol ők voltak.
1: És ami szintén nagyon szimbolikus, és jóval jelentősebb és fontosabb történet, ahogy a felvezetőben is mondtad, Orbán Áron és a hatalommal való visszaélés, hivatali visszaélés gyanú a külföldiek munkavállalási engedélyének megszerzése körül. Hiszen ez már itt konkrétan Orbán Viktor egy családtagját érintené. Tehát ennél közelebb jelen pillanatban egyetlen egy ügy sem ér Orbán Viktorhoz, mint a saját testvére.
2: Hát az aranykonvojra mondták ezt, de igen, akkor most megfejtettük, hát hogy abból az, mégsem. Abba,
0: az nem biztos bizonyítható, de ez viszont egyértelműen
1: oda. Itt a testvére van most.
0: És, igen, és ha a legfőbb ügyészségen azt veszük, hogy azok a vezetők ott vannak, akik egyébként bevéthetnék az Orbán családot, mert az a nem tudom hány tucat, vagy másfél tucat vezető ugye még mindig ott van, tehát senkit nem rúgtak ki gyakorlatilag. Ugye ez az új legfőbb ügyész feladata lesz az ügyészi szervezetnek a megújítása. Szerintem ebben az ügyben ez nem véletlen, hogy az MVVH vette át a nyomozást. Inkább a másik kettő ügy az érdekes, ugye a Volánbuszos, ami azért láthatólag halad, hiszen ott őrizetbe vették, ugye korábban aztán le is tartóztatták Jelineket, Szívek Norbertet, most Sesták ott is őrizetbe vették.
2: Azt hát, tudjuk, hogy Hankó Balást is, köszönöm szépen a szerkesztőnek az információt, hát, a TV értesülése szerint.
1: De ő azért az NKA ügyben.
0: Ő az NKA ügyben, de ezt azért megjósoltuk az az adás első felében, hogy ez történik, amikor valakit estére idéznek be egy rendőrségre vagy egy ügyészségre, azt lehet tudni, hogy azért, mert hogy az éjszakát is ott fogja tölteni nagy valószínűleg. Ennyi tapasztalatom már nekem is van. Amikor éjjeli kihallgatásra idéznek, akkor azt tudom, hogy valószínűleg az reggel is.
2: Most kizökkentettelek.
4: Bocs. A nyugyokkáját vitte magával Hankó azért.
0: Igen. Szóval, hol tartottam? Hogy a
2: Sesztákot is.
0: Igen, ja, hogy a negyedik ügy, pedig ez a parkfenntartási ügy. Úgy. Azért ne felejtsük el, hogy Kis Lászlót 9 hónapig tartották letartóztatásban 2 évvel ezelőtt. És ez ugyanez az ügy, most ugye Őrsi Gergelyt, Busz Balázs is benne van, lehet, vagy az lehet, hogy félig más.
1: Ő az NKO miatt van.
0: NKO miatt van, de jó, mindegy, vannak óbudai fideszesek, meg momentumosok is benne, és hogy ott viszont olyan régi ügyek, korrupciós ügyekről van szó, hogy ott valahogy nem halad annyira talán a nyomozás, mint ahogy kellene, azt nyilván fel kell pörgetni, mert...
2: Hát vagy halad, és ezek ilyen szimbolikus ügyek, hogy akkor átveszik, igen. És innentől kezdve akkor mi tudjuk learatni a babérokat.
1: Nem a babér, csak egy gondolat, nem a babérok learatása miatt szimbolikus szerintem, hanem azért, hogy megmutattuk, hogy
0: innen is, onnan is.
1: Igen. Innen is, onnan is, és ez egy olyan ügy, ami valóban ciklusokon és pártokon átívelő, tehát mi nem csak a NER-re lövünk, hanem mindenkire.
4: Uh-huh. Azért fontos az MVVH-nak a társadalmi megítélése, és szerintem leírták azt a veszteséget Unger Annáék, amit ez a 6 éves kitétel okozott annó meghallgatáson, és szerintem ennek
0: ami igaz volt,
4: elébe menni. Igaz volt, csak ezt meg kell változtatni, hogyha ez így van. Tehát ez nem elfogadható ettől függetlenül a közvélemény szempontjából szerintem. És ezt szeretnék én azt gondolom demonstrálni, hogy bizony viszonylag belátható időn belül tudunk eredményeket lerakni az asztalra. Ebből pedig akkor következik az, hogy az a kritika, amit nagyon sokan megfogalmaztak, hogy ez itt egy elbábozása lenne valaminek, ez nem állja meg a helyét. Én ennek egyébként ebből a tekintetből tudok örülni, de igen, amit felvetettetek, nyilván Orbán Viktor testvérének az ügye, persze van egy nagyon erős szimbolikája, de tényleg a Nemzeti Banknak az ügyénél talán erősebb ügy, amire a leginkább vágynak az emberek, hogy kerüljön már valamilyen pont a végére, vagy valamilyen felelősségrevonásnak az útján induljunk el. Szerintem ennél toplistásabb ügy nincsen.
2: Hát ez a 4 ügy, ilyen 25-30 milliárd forint, az is elképesztő összeg, de hogy 700 milliárdról beszélünk a másik ügyben, és Matolcsi Ádám közben nem úgy tűnik, mintha próbálna elbújdokolni a felelősség elől, hanem bizniszel, és mint a terjesztő.
0: Azért én szerintem előbb-utóbb át fogja venni az MVVH ezt az ügyet is, csak ezt össze kell rakni még ezt a hivatalt. Hát ez még nem régi.
2: Csinálhat olyat az MVVH, hogy kidolgozza a csapat a gólhelyzetet, és akkor ő ugye a cserepadról beszállva megérkezik, besétál oda az 5-ös környékén, és befejeli a labdát a kapuba? Hát, remélem érted.
0: Nagyon szép képzavar volt.
4: Hát akár csinálhat egyébként. De lehet, hogy
0: magához volhat ügyeket.
4: Lehet, hogy a Volánbusz
2: ügy, igen, erre próbáltam.
4: Volánbusz ügy tekintetében ott lehet, hogy valami hasonló történik. Hát ott
0: igen, az, már, ott is, persze.
1: De azért azt nem felejtsük el, ez a 6 év előjött most, hogy akár a rendőrség, az ügyészség, Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Tehát mi az az eredmény, amit fel tud mutatni? Egy vádirat. Egy vádemelés, és elkezdődik egy bírósági eljárás. Olyan vádiratot kell összerakni, olyan vádemelési indítványt kell összerakni, ami majd megáll a bíróság előtt. Nem az a kérdés, hogy 6 évig tart-e a nyomozás, hogy 6 éve...
0: Annyi ideig nem tart.
1: Annyi ideig, ezért mondom, nem az a kérdés. A bírósági eljárás hossza, erre mondta egyébként
0: az a hosszú, 6 éve, persze.
1: És ez a hosszú, és erre mondtam én az adás első részében Simon Gábor ügyét, aki 12 éve nem sikerült jogerős ítéletet kapnia.
4: Jó, akit egyébként differenciálni kell az ügyek között. Tehát akár Simon Gábornak az ügye is, lehet, hogy akkoriban ennek komoly jelentősége volt, de nyilván a mai tekintetben semmilyen jelentősége nincsen igazából.
1: Ezt ami
4: most
1: Simon Gábor...
4: a rendszerváltást... Ami most a rendszerváltás szempontjából kiemelt társadalmi érdeklődésre igényt tartó ügy, ezeket meg kell különböztetni, és máshogyan kell kezelni. Nem eljárás rendi
2: szempontból. Tehát az emberi erőforrásokat is oda kell
4: így van,
2: irányítani?
4: Hát egyszerűen lehetőséget kell adnia az államnak arra, hogy ezeket a kiemelt ügyeket kiemelt erőforrásokkal tudjuk tárgyalni, végigvinni. Ez nem érinti a jogállami normákat, az emberi jogoknak a tiszteletben tartását. Ez azt érinti, hogy legyen egy pont a rendszerváltásnak a végén, ha ezeket engedjük tudjuk elodázni, akkor nagyon sokakban az a gondolat ezek, felmerülni, hogy itt valami hát.
0: Amit elvárunk.
1: Nem elodázódnak. Nem. Tehát nem arról van szó, nem arról van szó, hogy akár az ügyészek, a pénzügyi nyomozók és az a Nemzeti Bank ügyében, ez egy elképesztően szövevényes, nagy elképesztően éve. Bonyolult, hatalmas összegeket mozgató, nagyon sok éven át, nagyon-nagyon több százezer és több ezer szálon futó történetek, aminek a felgöngyölítése is nagyon bonyolult.
0: Ez egy 10 éves történet, amik ezt elgazdálkodták.
1: Olyan nyomozók és ügyészek dolgoznak jelen pillanatban rajta, akiknek egyébként van még a füle boltján is más ügyük.
4: De és erre nem itt, az a megoldás, hogy oda rakunk 5 milliárd forint plusz forrást, és fölveszünk embereket, és oda rakjuk meg, hogy
2: megjeljük az asszisztenciát. De nincs erőforrás, majd az ügyvéd úr megerősíti.
1: Az a megoldás.
4: De erre kell, hogy legyen.
0: Az van, a megoldás, van erőforrás, de ezekbe bele kell tanulni ezekbe az ügyekbe. Hát ez több tízezer oldal. Az a céghálót, mire valaki feltérképezi azért, és akkor harmadszor is, mert ugye rendőrségnél indult, ügyészségnél folytatódik, és majd az MVVH-nál fejeződik be a nyomozás. Ez mind idő, mert akkor az az éppen aktuális csapat, aki ezzel foglalkozik, ennek mind előről kell kezdeni az ügynek a feltárását.
1: És a megértését egyébként igen, abszolút egyetértünk abban, hogy erőforrást kell allokálni az ilyen kiemelt ügyekre, és nem az a megoldás, hogy azt mondom, hogy bevezetek egy új büntetőeljárási jogot, amivel lecsökkentem a határidőket.
0: Nem.
1: Mert az agyon terhelt bírók, akik egy bíró, aki megkapja ezt az ügyet majd, több nem viccelek, több százezer oldalnyi aktát, dokumentumot kell feldolgoznia, úgyhogy egyébként még 28 másik ügyet tárgyal. Hát
0: pontosan. Én beszéltem egy kerületi ügyésszel, közölte velem, hogy neki több mint 1000 ügye van.
2: Kevés ügyész van az országban.
4: Ez egy nagyon fontos felvetés egyébként, akár a bírói, akár az ügyészi oldalon. Tehát, hogy lehet, hogy ezeket a kiemelt ügyeket oda kell adni egy ügyésznek, egy bírónak. Hát, te csak ezzel foglalkozz, kedves barátom.
0: Egy az kevés.
1: Hát az egy,
4: te reggeltől
1: csapat,
4: estig,
1: te az egy, az egy csapatot jelent.
4: De te reggeltől estig ezzel az üggyel foglalkozz, és közben ne egyébként az XYZ ügyek ne vigyék el a figyelmedet, ne kelljen átülnöd az egyik gondolatból a másik gondolatba, hanem legyél végig ebben az univerzumban, ezt lásd át, és ezzel foglalkozzál csak.
2: Igen, de kevesen vannak, hogy ez...
0: És ráadásul nekik is ehhez hozzá kell járulni, tehát ez nem úgy működik, hogy én kinézek valakit, és akkor oda rendelem magamhoz, azt el kell fogadni azt, hogy ő áthelyezzék. Hát ez no, uraim, alapvető munkajogi dolog.
2: Nehéz, de ezt nem tudjuk kibogozni szerintem.
0: Még egy mondat, hogy a lényeg szerintem, hogy minél nagyobb közpénzt szerezem vissza a hivatal, ami magánzsebekbe vándorol. Ez a legfontosabb célja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak.
2: Kataadózás. Kataadózással folytatjuk. Jön egy kis film, aztán röviden megtárgyaljuk ezt a témát is.
5: A Fidesz szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Bóka János, az ellenzéki párt frakció vezetője a Facebookon azt hangoztatta. Magyar Péter a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra, csak hogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra, írta Bóka. Magyar Péter miniszterelnök szombaton szolnoki országjárásán jelentette be, hogy a kormánya a kata széles körű kiterjesztésén dolgozik. Ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. A jogosultak körét pedig kiterjesztenék a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is.
2: Uraim, egy-egy rövid gondolat fér bele. Tamás kezdve.
0: Én abszolút egyetértek a kata kiterjesztésével. Az volt a legfelháborítóbb a kata eltörlésével, hogy évközben szüntették meg. Tehát gyakorlatilag nem lehetett tervezni egyik pillanatról a másikra. Ugye ez még az Orbán kormány alatt volt. Meg fogtok lepődni, de az ügyvédek többsége is katás volt.
4: Most tudunk tervezni, legalább most van egy céldátum, van egy néhány hónapos időablak, amíg meg lehet fontolni ezeket a kérdéseket. Remélhetőleg majd ennek az új adónemnek a részleteiről azért csöpögtetnek információkat, és akkor mindenki szépen el tudja dönteni. Hogy...
1: Nem csöpögtetni kéne, hanem pontosan megmondani. Igen. Január 1-től
0: mennyi az annyi? Mennyi az adó?
1: A kérdés az, hogy
0: a
1: jelenlegi több tételből álló adó terhelés az magasabb-e, mint amennyit a kata kiszélesítése és emelése jelent a vállalkozóknak. Egyébként pedig az látszik, a kormány azért eszméletlenül küzd, egy hónap múlva már sokkal okosabbak leszünk, hogy miközben be kell indítani a gazdaságot, miközben nagyon forráshiányos, rengeteg szektor ebben az országban, és pontosan tudjuk, aközben ez az önmagának felállított rémkép a 2030-as euróövezeti ERM2-höz való csatlakozás alacsony hiánnyal, alacsony adóssággal, alacsony inflációval, ez egyszerre egy nagyon restriktív, visszahúzó, igenis megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát feltételez, miközben a gazdaságnak szüksége lenne némi mozgástér. Ezt a kettőt egyszerre megvalósítani, hogy lehet, azt majd október 31-én a 27-es költségvetés benyújtásokat fogjuk látni.
0: Úgy lehet, hogy ki kell nőnie a gazdaságnak azt, hogy már az
2: igen, csak nem köszönöm, teszünk. Uraim, köszönöm, mindenki rövid volt, vagy legalábbis önmagához képest rövidebb.
1: Köszönöm.
2: Nézzük a nap kérdését gyorsan, amely úgy hangzott, hogy támogatja a kataadó mértékének emelését, ha cserébe több vállalkozó választhatja ezt az adózást. 88% maradt igen, 12% nem, és akkor néhány kommentet felolvasnék így az adás végén. Zsombor azt mondja, hogy nem, mert ha jelentősen vagy akár a sokszorosára emelik az adót, akkor értelmét veszti, hisz olyan költséggel jár majd, hogy egy kis adózó nem fogja tudni érdemben kitermelni, marad a szürke zónában. Zoltán, igen, és észszerű lenne cserébe, ha vállalkozásoknak is lehetne számlázni. Máté, igen, korábban is azt kértük ettől a Fidesztől, nem olvasom fel az előtte lévő jelzőt, hogy a szükséges inkább emeljék meg az adót, csak hagyják meg a katát, de már csak az ellopott milliárdokkal tudtak foglalkozni, Anna szerint pedig már csak azért is, hogy a nyugdíja ne legyen majd olyan csekély. És mielőtt kikapnék a szerkesztőtől, hogy nagyon túllógtunk, én gyorsan el is búcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap is lesz aktuál, viszontlátásra.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is itt van a stúdióban Torockai László, a Mi Hazánk újra választott elnöke. Jó napot, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az történt, hogy két fővel bővült az elnökség. Egyrészt Tóth Máté energiajogászt választották alelnökké, akit onnan is ismerhetünk, hogy ugye ő volt az, aki elfogadta Magyar Péter meghívását a paksi atomerőmű, ugye, ügyében.
2: Hát pontosabban Magyar Péter Orbán Viktort és engem hívott meg.
1: Így van.
2: Csak hát pontosan tudta, hogy Orbán Viktor külföldön van, én pedig éppen akkor mentem el szabadságra, annál is inkább, mert ugye vele beszéltem meg, hogy mikor lesz esetleg egy egyhetes szünet a parlamentben, mikor vihetem el a gyermekeimet, a három kislányomat nyaralni, és ugye ebből volt egy kétnapos üzengetés a sajton keresztül, hogy miért nem vagyok ott, és akkor ugye én azt mondtam, hogy egyébként egy szakembert érdemes oda küldeni a paksi atomerőműhöz, nem politikusoknak kell.
1: Mert ő energiajogász.
2: És akkor Tóth Máté megjelent, de ő vele nem volt hajlandó szóba állni. Magyar Péter azt mondta, hogy engem várt volna.
1: Világos, és hogy őt ugye alelnökké választották, ami a frissen megválasztott média tanácsi tagságával összeférhetetlen, és mára ígértek döntést az ügyben, hogy ezt az összeférhetetlenséget megszüntetik. Hogyan?
2: Így van, hát sűrű nap lesz, mert innen még egy másik médiumhoz megyek, aztán a parlamentben, ugye ma lesz két parlamenti ülésnap is tulajdonképpen, ugye mentelmi jogról is döntünk, és aztán még este Strasbourgba repülök, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének is tagja vagyok, de beiktatjuk dr. Tóth Mátéval ezt a találkozót, és hát én már ugye informálisan úgy tudom, hogy a média tanácsban betöltött tagságáról, ami ugye azért érdekes, mert az egyetlen ellenzéki jelölt volt, akit megszavazott a Tisza párti többség a miniszterelnök javaslatára, ott a spontán javaslatára, ugye tudjuk, hogy a két Fidesz-KDNP-s jelöltet nem szavazták meg, de Tóth Mátét megszavazták, úgyhogy én úgy tudom, hogy ő a média tanácsban betöltött tisztségéről le fog mondani, és fontosabbnak tartja azt, hogy alelnökként segítse a Mi Hazánk mozgalom építkezését, hiszen óriási lehetőség előtt áll a Mi Hazánk mozgalom, és óriási felelősség, hiszen az egyetlen ellenzéki oldalon az egyetlen pártelnök vagyok az országgyűlésben, Magyar Péter pártelnökkel szemben.
1: Nem froszlizom, csak megkérdezem, hogy miért van az, hogy őt jelölték a médiatanácsba, miközben hát az nyilván nem váratlan, hogy alelnök lehet.
2: Abból a szempontból azért váratlan, hogy nálunk tényleg demokrácia van. Tehát a Mi Hazánk mozgalomban a több ezer tagnak szavazati joga van. Ők döntöttek arról, hogy például engem is, nyilván most a hírek nem ezzel foglalkoznak, hogy újra elnökké választottak, de ezt ők döntötték el. Én elmondtam nekik, hogyha
1: tehát
2: úgy érzik,
1: hogy van. Tehát a küldöttek úgy mentek be a kongresszusra, hogy vajon ki az, akit jelölhetünk elnöknek, és akkor így hirtelen egy gyors gondolattól vezérelve önben találták meg ezt a lehetőséget.
2: Nem, ez ennek ugye az a igen folyamata, hogy az előző hetek azok a jelölésekről szólnak. Aha. És 100%-ban engem jelöltek elnöknek, de bárkit jelölhettek volna, én elmondtam nekik, hogyha úgy érzik, hogy nem jól teszem a dolgomat, lusta vagyok, vagy nem vagyok tisztességes, akkor mindenféleképpen állítsanak más elnökjelöltet is, de úgy érezték, hogy meg vannak elégedve azzal, amit csinálok, úgyhogy ezért volt egy elnökjelölt, de nálunk több ezer tag dönti ezt el a jelölési folyamatnál, és utána pedig az általuk delegált küldöttek szavaznak. Nem úgy van, mint mondjuk a Tiszapártnál, ahol 29 tag van jelenleg a tudomásom szerint, aki döntett arról, hogy kik alkotják az elnökség tagjait. Tehát ez nem demokratikus, mert hogy ott van 50 ezer Tisza-sziget tag, akinek nincs joga, adhatja a pénzét, az idejét, a munkáját a pártnak, de nem döntett arról, hogy kik alkotják az elnökséget. Ez nálunk nem így van, nálunk minden tagnak joga van beleszólni.
1: Hát ha jól emlékszem, akkor a Tisza jelöltek kiválasztásában abszolút a Tisza-szigeteknek volt az egyik legfontosabb szerepük. Tehát ilyen szempontból a bázis demokráciára ott se lehet panaszkodni.
2: Reméljük azért nem úgy történt a kiválasztási folyamat, mint mondjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökénél.
1: Ez tudjuk, ötös ez a megjegyzés egyébként.
2: Azt tudjuk, hogy azért ott füstös szobában eldöntött a Magyar Péter és Ruf Bálint, azt ma már szerintem az egész ország tudja.
1: Nagyon gyorsan három témát szeretnék a beszédéből kiemelni. Ez a nyitott kapuk elve, hogy olyanokat szeretne többet látni a soraiban, akik igaz magyarok, habár nem magyarnak születtek. Nem tudom, ön meg tudja mondani, hogy ön egyébként felmenői között hány nemzetiséget tisztelhet? Mert én például nagyon-nagyon sokat.
2: Én is, nekem is.
1: De hát akkor hogy dől ez el?
2: Nekem is vannak. Éppen a napokban jutott eszembe, hogy láttam, hogy valamiféle ilyen olasz komplexusban szenved a miniszterelnök úr. Láttam már ilyen magyar pártelnököt, de ezt nem tudom, hogy miért van itt Magyarországon, hogy kimegy a pápához, és két napig ilyen olasz videókat kell nézegetni a magyar közvéleménynek. Nekem például az egyik anyám olasz volt, de soha nem jutott ez eszembe, hogy én próbáljam magam olasznak mutatni. Az én magyarság tudatom az elég erős, ettől függetlenül, hogy nem minden ősöm volt magyar. Azért kellett erről beszélni, mert a Mi Hazánk mozgalmat nagyon régóta vádolják egyébként alaptalanul mindenféle szélsőségességgel, akár volt tovább rasszizmussal, és ezt én világossá akartam tenni most ezen a kongresszuson, hogy itt vannak, már most is itt vannak a sorainkban olyanok, akik büszkék éppen a cigány vagy a zsidó származásukra. Ugye ez a két tagunk ott egyébként utána nem az én kérésemre föl is ment a színpadra, és mondtak egy rövid és nagyon megható beszédet, és elmondtam, hogy ők nem csak a magyar nemzet részei, hanem a mi közösségünk megbecsült tagjai, és hogy nyitni kell a kapukat. Egyrészt azok felé, akik eddig más pártra szavaztak, hiszen most már a Mi Hazánk mozgalom hát egyfajta ilyen utolsó remény itt az ellenzéki oldalon, hogyha ez a kormány rosszul teszi a dolgát, akkor legyen valamilyen alternatív, ezt el kell kezdeni építeni, és természetesen ez azoknak is szól, akiknek nem minden őse volt magyar, ezt szerettem volna nagyon egyértelműen tisztába tenni, mert ez sokszor fölmerülő kérdés volt, főleg újságírók részéről. Én azt gondolom, hogy ezek után nincs értelme erről beszélni. Én elmondtam azt, hogy Magyar Péter annyira magyar, hogy még a neve is magyar, de őt kevésbé gondolom azt, hogy a nemzettársam akkor, amikor összeáll olyanokkal, és olyanokkal köt szövetséget, vagy éppen elfogadja kampánytámogatást a pénzüket, akik esküdt ellenségei a nemzeteknek, általában a nemzeteknek is, mint ugye, globalista politikai erők, és akkor nyilvánvalóan akkor ellenség a magyar nemzetnek is, és nekem nem az számít, hogy a neve magyar, vagy éppen a felmenő, az összes felmenője magyar volt, hanem az számít, hogy ki az, aki ezért a hazáért. Ez számít, hogy a neve magyar, vagy éppen a felmenő, az összes felmenője.

0: Értem, mert az egész élettörténetemmel szerintem ezt bizonyítottam, hogy nem néztem senkinek a családfáját vagy a származását. Ha valaki jobban megvizsgálja az én élettörténetem, akkor tudja, hogy ez nem újdonság, de szerettem volna azért beleszőni ebbe az egyórás kongresszusi beszédembe, ahol természetesen ennél fontosabb vagy fajsúlyosabb kérdésekről beszéltem, például a mesterséges intelligencia jelentette óriási veszélyekről, ami ma már munkavállalókat érinti. Most arról nem beszélve, hogy Elon Musk és nagyon sok mesterséges intelligencia fejlesztő cég beszél arról, hogy kiirthatja 10 éven belül az emberiséget. Tehát ezek nagyon fontos és fajsúlyos kérdések, de emellett én is fontosnak tartom, hogy én ezt szerettem volna tisztába tenni, és nem nagyon szeretnék majd a jövőben már erről többet beszélni. Természetesen mindenféle családfa vizsgálat és származás nélkül mindenkit, aki ezért a hazáért tenni akar, és tisztességes, becsületes honfitársunk, azt ugyanúgy a nemzettársunknak, és ugyanúgy a mi hazánk közösségének a tagjának tekintjük, és szeretnénk is tekinteni őket. De talán egyébként nem ez a nehéz a jelenlegi tagságunknak, hogy azokat befogadjuk, akinek nem minden őse volt magyar, mert ennek nincs szerintem jelentőség a tagság körében. Annak van jelentőség, hogy akik eddig nem a mi hazánkra szavaztak, azokat be tudjuk-e fogadni. És én erre kértem a tagságot, hogy fogadják be, mert ha ezt nem tesszük, akkor nyilván nem tud egy nagy párt elnőni a mi hazánk mozgalom, már pedig ez most kutyakötelességünk, hiszen nem maradt jelenleg úgy tűnik más.
1: Ahogy a mi hazánk mozgását nézem, azért a voksok elől nem fog elhajolni a párt sem. Tehát, hogyha mondjuk nagy szembe akarnak rászavazni, akkor nem mondja azt, hogy ne szavazzatok rám. Tehát nyilván ezt én értem. Hadd kérdezzek vissza hogy is mondta, hogy elvtelenül kiszolgálni Brüsszelt, ugye ezt mondta a kormány politikájáról, miközben egyébként ugye megemlítette, hogy ez egy brüsszeli terv, hogy például az iskolában mellettem megjelenik, vagy a gyerekem mellett egy olyan diák, aki akadályozza ugye a tanulást. Ez hogy függ össze Brüsszellel amúgy?
0: Hát úgy, hogy talán ezt kevesen tudják, keveset beszél erről a miniszterelnök, hogy itt nem arról volt, hogy kitárgyalta az Európai Bizottsággal, az Európai Unió vezetésével mondjuk azt, hogy az a 6000 milliárd forint uniós pénz ide érkezzen, ami egyébként szerződés szerint jár ennek az országnak.
1: Pedig ezt mondta Magyar Péter, hogy kitárgyalta.
0: Csak ez nem igaz. Okay. Egy délután ezt nem tárgyalhatta ki.
1: Igen.
0: A magyar adófizetők ugyanúgy befizetők, tehát fizetjük be, sőt az elmúlt években volt olyan év, amikor nettó befizetők voltunk, tehát több pénzt fizettek be a magyar adófizetők az unió kasszájába, mint ami jött. Tehát
1: Melyik év volt ez?
0: Ez a miénk 2 évvel ezelőtt például.
1: Megnézem.
0: Tehát, hogy jelenleg az a pénz, az kell, hogy jöjjön, szerződés szerint jár, de nem ez a lényeg.
1: Ja,
0: ez
1: bocsánat,
0: a lényeg,
1: de nem azért voltunk nettó befizetők, mert hogy nem tudtuk lehívni a pénzeket?
0: De pontosan ezért mondom, mert értem, mit mondok, tehát, hogy az a pénz az jár, mert különben mínuszban vagyunk.
1: Okay.
0: De talán nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy emellé kapott a kormányfő 136 oldalas dokumentumot Brüsszelben, hogy a pénz feltétele, hogy ezt a 136 oldalt pontról pontra, lépésről lépésre, tégláról téglára hajtsák végre. És igen, ebben van például az, hogy a magyarok házai mellé 199 méter magas szélerőműveket kell építeni, 4 gigawatt szélerőmű fejlesztést akarnak, amit külföldiek fognak megvalósítani. Ezt maga a miniszterelnök úr is elismert, amikor rákérdeztem. Tehát külföldi globális cégek fogják megkapni ezeket a pénzeket, aztán meg, hogy ez majd működnek a szélkerekek, mert azért Magyarország az nem Hollandia, az egy külön kérdés lesz. És ebben a 136 oldalas dokumentumban van az, hogy a magyar szülők gyermekei mellé be kell ültetni esetleg olyan, sőt nem esetleg, kötelező jelleggel olyan antiszociális gyermekeket, akik ellehetetlenítik például a tanulást, vagy éppen összeverik a magyar szülőnek a gyermekét. Szerintem ezek súlyos kérdések, ezekről kellene, hogy beszéljünk a parlamentben, de hát rajtunk kívül ezt nem nagyon szokta senki szóba hozni. És amikor oktatási miniszter olyanokat mond, vagy akár az államtitkár, hogy hát itt a kisebb iskolákat be kell zárni, össze kell vonni iskolákat, akkor valójában ez erről szól, és szerintem ezek nagyon súlyos kérdések, jóval kevesebbet beszélünk róla, mint hogy a mesterséges intelligencia hogyan veheti el a magyar, egyébként ez már zajlik például a fordítóirodáknál, adminisztrátori munkakörökben már veszi el a munkahelyeket Magyarországon, és 10 éves csúcson van a munkanélküliség. Ezekről kellene beszélni, hogy mi lesz a magyar munkavállalókkal, mi van az üzemanyagárakkal, miért ilyen magas a dízel üzemanyag ára, azért, mert az oroszországi finomítókat lövik most már szét, például az ukránok. Ezekről a témákról kellene beszélni.
1: Erre akartam majd...
0: Parlament ugye nem erről
1: erre
0: szól.
1: Erre akartam kérdezni, de nem tudom, mert akkor ne elkésik a közmédiából, azt meg ne tegye, elnök úr, meg kell nézni, hogy a brüsszeli esélyegyenlőségi program az valójában úgy hangzik,

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztette a parlament Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Hankó Balázs sajtótájékoztatón azt mondta, a parlamentben várja meg, hogy a hatóság valóban le akarja tartóztatni. Közben újabb, eddig nem ismert ügyészi feljegyzés került elő az aranykonvoj ügyében. A stúdióban Ember Zoltán Levente és Lánci Rihárd. Egyre több fuvarozót sodor nehéz helyzetbe a növekvő üzemeltetési költség, az útdíjak és a gázolaj drágulása. A Független Fuvarozók Egyesülete szerint gyors és konkrét kormányzati intézkedésekre van szükség. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a magyar fuvarozó vállalkozások tömegesen ellehetetlenülnek, annak következményeit a teljes magyar gazdaság megérzi. Orosz Tibort kérdezzük. Nem szavazta meg az országgyűlés a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára, ezért Baka András új jelöltet keres. Mindeközben őrizetbe vették Sesták Miklóst. A KDNP-s országgyűlési képviselő önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A stúdióban Zamesnik Péter és Francsics Imre. Pontosan 10 évvel a megszüntetése után október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként tér vissza, jelentette be a Népszava. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a jövőben a Népszabadság heti lapjában is megjelennek. Vendégünk Tóth Ákos és Vető Balázs.
2: De először Ember Zoltán Levente és Lánci Rihárd. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és a két vendéget is, akik már itt ülnek velünk szemben. Tartalmas, izgalmas nap ez a mai, és reggel 7:30-kor kezdődött a mentelmi bizottság ülésével, és hát tulajdonképpen, ami abból következik, az még most is tart a parlamentben, mert ha minden igaz, akkor az egyik a mentelmi jogát visszakapó vagy kiadott személy, még most is ott ül a Fidesz irodában, és várja, hogy jöjjenek érte a rendőrök. Amit egyébként a házelnök asszony megtiltott a rendőröknek. Hát szóval így vagyunk most, így este 7:30-kor.
3: Ez a mai nap különösen tömény volt szerintem, aki a közélet iránt érdeklődik és erre időt szán. Azt hiszem, hogy ő is lemaradt a mai nap. Én nem akarok senkit untatni magánügyekkel, de néhány órát az ELTE-n kellett töltenem a mai nap, és 3-4 órát, és mikor kijöttem, azt éreztem, hogy ma estére nem biztos, hogy minden lelkébe tudok újra kerülni.
2: És most is így érzed? Jó tudnom.
3: Hát, most is így érzem.
2: Akkor szerintem Rihárd képbe helyez
3: minket. Mindent, amit csak lehetséges. Itt végig gondoltam, hogy emlékszem-e olyanra egyrészt, hogy a mentelmi jog kiadása után valakit azonnal kihallgatnak, vagy órákon, napokon belül, és nem emlékeztem rá, és a 444, ha jól emlékszem, egy nagyon jó összegzést végzett, 17 és 38 nap szokott eltelni a mentelmi jog megvonása.
2: Percben mérhetően ez Sestekurnál megvolt.
3: És Sestekurnál igen, ott percekben lehetett ezt az időt mérni, és még valami gondolkodtam, hogy emlékszem-e olyanra, hogy valakit az országházból vittek volna el, és nekem csak 1919 jutott eszembe, ahol nem is annyira elvittek embereket, hanem börtönné alakították az épület egy részét a mondjuk így vörös terror idején az úgynevezett Lenin fiúk őriztek ott Szász Károly vagy Széchenyi Viktor, és én azt hiszem, hogy a Fidesz most szándékosan szeretne felfesteni egy ilyen képet. Aztán egyébként kerestem, még 44-ben is voltak ilyen sajnálatos esetek, de hát 19-et elég gyakran hozza fel a miniszterelnök párhuzamnak, és őt követi a többi fideszes politikus.
2: Bár az ő párhuzama pont úgy bukott 133 nap után, mint a tanácsköztársaság maga. Azért azt tegyük hozzá. Na, de ha most ezektől az analógiáktól el is tekintünk, az mire való, hogy a Fidesz irodában ücsörök Hankó Balázs, egykori miniszter, ma országgyűlési képviselő, várva azt, hogy elvigyék?
4: Hát ez egy máriási kép tényleg, hogy Hankó Balázs sorsát várja a Fidesz irodába, tehát hogy dr. Máriás tőlünk gondolom lassan megfesti ezt a fantasztikus ikonosztázt. Eljutottunk ideig is a magyar történelembe, hogy nem az van, hogy mondjuk így elindul a rendőrség irányába, vagy érdeklődik, hogy most uraim, most akarnak tőlem valamit tényleg, vagy ez csak sajtóhírek, vagy bármi, tehát hogy én mégiscsak egy miniszter volnék valamikor, tehát hogy beszélgessünk már egymással, hanem egy ilyen mártír képzés következik. Nekem nagyon-nagyon fura egyébként ez a fajta hozzáállás, hogy én megértem egyébként, mert a két ügy között nagyon nagy különbség van. Sesszák úr, amivel vádolják, ugye, hogy kenőpénzt fogadott el vállalkozóktól. Ugye, hogyha bármilyen módon is ez bebizonyosodik, ártatlanság véleme mindenkit megillet, tehát jelenleg ez vád, nem igaz ez a felvetés, jelenleg ez egy vád. Ha ez bebizonyosodik, hogy akkor Sesszák úrnak az ügyleteiről van szó. Hankó úrnál viszont más a kérdés, mert Hankó úrat azzal vádolják, hogy ez ugye tiltott pártfinanszírozás állami pénzből, amikor az minisztériumi pénzből, ugye itt arra megy a nyomozás éppen, hogy most ezek a választókerületek, amik a képviselőknek, a Fideszes országgyűlési képviselőjelölteknek vitték a kampányát, milyen érdekes módon 100 milliókat kaptak, és nagyjából ilyen patika mérlegen kimérve bizonyos egyesületek, akik aztán ebből termet béreltek, szórólapot készítettek, nem tudom, segítették a jelöltnek a kampányát. És ugye a hatóságok ez irányba nyomoznak. Ez viszont már nem egy emberről szól, nem egy volt miniszterről, Sesszák Miklósról szól, hanem ez szól az egész Fideszről, és az egész rendszerről, hogyha ténylegesen bebizonyosodik, hogy közpénzből támogatták a Fidesz kampányát tudatosan, és ezt egy miniszter jóváhagyásával, azért az húzósabb a pártra nézve is, úgyhogy azért mondom, hogy a Hankó ügy az erőteljesebb, idézőjelben erőteljesebb, mint Sesszák ügye.
2: Hát ráadásul voltak ilyen arra utaló mondatok, még az elején, amikor ez nem látszott ennyire éles történetek, hogy hát erről kormánydöntés volt. Hogy hogyan legyen ezeknek a pénzeknek a kiutalása és elosztása.
4: Bár jegyzőkönyv nem készült a kormányülésekről jó ideje egyébként, mert erről döntés született.
2: Na jó, de ez a miniszter saját szája volt, ami ilyen módon nyilatkozott.
4: Ugye az bizonyítani is kell, ugye, amit a saját szájával mond az ember.
3: A két miniszter képe az egészen más. Az egyik őjük maga ballag be, a másik pedig egy mártírrá próbálja meg magát faragni. Azt hiszem, hogy ez is zavart kelt a választók szemében. Értem, hogy az egyik őjük KDNP-s, a másik nem, de azért mégiscsak nagyjából egyként kezeljük, vagy a választók többsége egyként kezeli felfogásban, és szerintem ez is növeli a Fidesz körüli zavart. A délelőtti sajtótájékoztatóban azért Bóka Jánoson talán egy kicsit meglepődtem, hogy ő az Orbán Viktori fenyegetést vitte tovább. Tehát, hogy akik ebben az eljárásban részt vesznek, akkor ők politikai, anyagi, jogi felelősségre vonást fognak kapni, ha a Fidesz visszatér. Tehát a politikának ez a totális felfogása.
2: Van, aki ezt ma komolyan tudja venni? Tehát, hogy én értem, hogy erőt mutatunk, és azt sugározzuk, hogy majd visszacsapunk. Mint a csillagok háborújában mindig a birodalom visszavág. De itt a birodalom omlott össze. Tehát azt gondolni, hogy egy 20%-ra, 22%-ra mért párt a ma 65% körül mért másikkal szemben vissza tud térni a belátható jövőn belül, és majd elszámoltat, ez szerintem egy illúzió, amit kínál a Fidesz, semmi több.
4: Az Zolihoz csatlakoznék egyébként, hogy én is a híreket folyamatosan próbáltam követni, de iszonyatos villogás volt a mai napon, hogy Orbán Viktor egyébként reagált ma valamit? Hát megszólalt?
2: Ha egész nap ültél volna a hírek fölött, akkor sem találsz ilyet.
4: Ami nagyon érdekes egyébként, mert ugye most Hankó úr közli, hogy ő egy politikai mártír, akit meg akarnak hurcolni, azért, mert ő kiállt a jobboldaliság, a polgáriság, a nem tudom micsoda mellett. Csesszák urat megvádolták egy elég erős bűncselekményen, aki szintén az Orbán kormány minisztere volt. Orbán Viktor pedig polgáriként, nemzetiként, magyarként hallgat. És ez
2: nem
4: egyébként a legfurcsább.
2: Nem ezt neki, hogyha tanácsadója lennél, hogy ebbe az ügybe próbálj távolságot
4: tartani? Ha eddig az a szöveg ment, hogy Lenin fiúk, 133 nap, önkény, véres kommunisták, stb., és akkor Csesszák urat őrizetbe veszik, Hankó úr, meg tényleg azon gondolkozom, hogy szoktak lenni közösségi mérdei, ilyen bevonuló bulik, amikor valaki elkezdi a börtönbüntetését, előtte van ilyen buli, amit bemutatnak, hogy mekkorát ünnepeltek a barátokkal, és a Hankó jön a parlamentből, az lesz kivonuló buli egyébként? Tehát, hogy szervezik ezt már a Kossuth térre? Mindegy, viccet félretéve, nagyon-nagyon furcsa, hogy eddig azt mondtuk, hogy önkény, és akit elvisz, és Hankó úrért kiállunk, ugye ezt számtalanszor elmondta Orbán Viktor, hogy ők a rendszer mártírja.
2: Ez tény, ezt elmondta.
4: Ehhez képest ma, amikor egyenesbe fordultak a történetek, egyébként Hankó urat még semmi miatt nem kérdezték meg ugye a hatóságok, itt most csak annyi, hogy ül a frakcióirodán, ahhoz képest Orbán Viktor egy szót nem szól.
2: Viszont akkor beszéljünk a harmadik esetről is, mert hát az sem gyakori, hogy a miniszterelnök mentelmi jogát kéri ki és adja ki a parlament.
3: És milyen nem kevés is, nem szó is esett ma erről? Teljesen elveszett
2: hát
3: a
2: zajban. Mert itt az igazi zajt a két miniszter és a hozzájuk kapcsolt ügyek viszik, de hát azért itt van egy másik ügy is, most már két és fél éves ügy lassan.
3: Igen, ezt többféle módon lehet közelíteni. Az egyik az, hogy a Fidesz korábban ezt a történetet igyekezett felnagyítani. Tehát úgy mentünk neki a választási kampánynak, hogy a csapból is ez folyt. Tehát a választók úgy szavaztak Magyar Péterre, hogy tudták, hogy neki valamilyen bulis telefonos incidense 2024 nyarán történt. Ez az egyik dolog, tehát azt gondolom, hogy emiatt azt gondolhatnánk, hogy ez kevésbé káros. A másik, ami viszont a másik oldal, hogy ezért nem egy miniszterelnöki szituáció, az, ahol az ember akár egy vele kötekedővel leáll, és
2: jó, még nem volt miniszterelnök, ezt
3: nem volt, csak ma az, de neki elé. Ugye ma is kell erről
2: ezért
3: majd beszélnie,
2: ez
3: és hely kell állni, lehet, hogy jönnek majd képek, vagy videófelvételek, ki fognak szivárogni, nem tudom, hogy a Dunába
2: van
3: vetett
2: még,
3: telefonok meddig képesek adatot
2: tárolni. Van még olyan videófelvétel, ami nem szivárgott ki, és valakinek a birtokában van, és nem használta fel eddig, hát most már minek?
3: Értem. De hát, a lehetőség még ott van, tehát nem valószínű.
2: Szerintem amit ebből elő lehetett kaparni, azt láttuk már, még akkor.
3: Szóval, ezt Magyar Pétert ott kezdi ki szerintem, ugye mindig rosszabb egy politikusnak, hogyha ilyen magánéleti zűrrel kapcsolatban kell felelnie. Én azt gondolom, hogy ezek kellemetlen pillantai lehetnek, viszont a saját szavazói ezt nagy részben árazták már.
2: Ez egészen biztos, sőt, hát ugye ráadásul ezt most úgy építi, és a maga szempontjából valószínűleg ez az egyetlen lehetséges út, hogy ő nem csinált semmit, ma is vállalná mindazt, amit tett, mert voltak éppen mások védelmében tette.
3: Igen, és hozzápárosítja az ügyét a két miniszter ügyéhez.
2: Amely sokkal
3: egy
2: súlyosabb
3: napon,
2: és egészen más.
3: Igen, és ott ez nagyon furcsa, hogy ez az ő matematikai valószínűségi alapon nem sok esélye van annak, hogy a három mentelmi jogot pont egy napon kellene kikérni.
2: És akkor itt jön a következő történet, a vita, a főügyész és a legfőbb ügyész szerepéről és a főügyészség működéséről. Ugye? Mert hogy ez megint kirobbantott egy pulpardét ez ügyben, és hát ráadásul a köztársasági elnök ma a főügyész meg nem szavazása kapcsán meg is szólalt, és egy másik történeti alakította ezt a dolgot. Tehát itt kavarodnak egymás mellé kerülve különféle ügyek.
4: Pont nyugodtan.
3: Hát Baka András ő a solyomi örökséget követte, olyan szempontból, hogy tényleg nem egyeztetett, ez mindegyik fél részéről mára teljesen biztos se vált, amit sejtettünk, viszont Baka András ő politikai szerepnek látja a saját szerepét, tehát elfogadja, hogy a köztársasági elnöki pozíció egy politikai pozíció. Ugye ez az, amit Sólyog Tamás így tolt le magáról és magától, és ment a Vasalóhoz, meg a Zöldbabhoz, meg nem tudom mihez, és inkább azzal foglalkozott. De hogyha Baka András ezt elfogadja, akkor azt is el kell fogadnia, hogy politikai logika is működik az ő cselekedetei mentén. És mi az, ami Sólyommal kapcsolatban működött úgy, ahogy, és vele kapcsolatban nem, hogy például Sólyom László, ő a jelöltjét maga mutatta be, érvelt mellette, és volt, hogy ott ült mellette. És úgy mentünk neki ennek a mostani jelölésnek, hogy a keretezést csak és kizárólag a sajtó és politikai influencerek tudták megtenni, és magáról a jelöltjéről egy 7 éves képet sikerült előbányászni, és az életrajzát. Ennyit tudtunk róla összesen. Minden más info másodkézből érkezett, tehát Baka András nem érvelt konkrétan a személy.
5: Nem építette fel, igen, hogy és, azt manapság a showbizniszben kell mindenkinél.
3: És ez nem keretezte őt előre, és emiatt belefutott a késbe, és ez a mai mostani helyzetnek is kellemetlen, a Tiszának is kellemetlen, és persze lehet mondani valahol, hogy az ország is látja kárát, hiszen legfőbb ügyésznek biztos működünk.
5: Mert hogy közben meg, aki emellett a folyamat mellett érvel, azt mondja, hogy na hát ezt hívják úgy, hogy demokrácia, ezt hívják úgy, hogy politikai vita, ahol mindkét fél el tudja mondani az érveit, és közben meg a Tisza frakció, Magyar Péter, hogyha úgy tetszik, elérte, amit akar, mert Baka András azt mondta először, hogy nem jelölök mást, újra jelölöm, de ma már arról beszélt, hogy lesz új jelölt. És nyilván ebben benne van a sajtó, igen, amelyik megírta azt, hogy a jelöltje családi ágon érintett ebben a bizonyos aranykóban.
4: Erre mondta Baka András, hogy ő erről tudott.
5: Igen. Ez lehetséges, de ez nem néz ki.
3: Egy mondatot, ha tegyek hozzá, hogy ez is a sólyomi érvelés, hogy hát nem probléma, ilyen a demokrácia, hogy ha vita van a jelölt.
5: De ezt nem csak ő mondja, körül,
3: ez természetes.
5: Ezt politológusok, elemzők nagyon sokan mondják, hogy ez teljesen jó. Nagyon rég nem hallottunk.
4: De hogy nem itt ülök az adásba. De most ezzel kapcsolatban az, hogy mikor kérik ki kinek a mentelmi jogát, szerintem ez a bűnöző szervnek, meg a válthatóságnak a saját története. Az viszont szerintem egy miniszterelnöki mozdulatnál óvatosabban kell kezelni, hogy mindenki az oda kommentelek, és elkezdek Brian életéből idézgetni, mert ugye volt ilyen történet is, ugye egy kommentáború.
3: Nem hinném.
4: Én nem hinném, ez hasonló volt, a önérzetes kis latolók, meg mindenfajta olyan dolog, ami ilyen különböző idézetek voltak, és utána azt mondta, hogy de ő nem unblock az ügyészségre értette ezt az egészet, mert a nagy részének megfelelő, akkor meg nem kell így kommentelni. Tehát félreértés ne essék, 16 év után ideje volt bőven a Fidesz leváltani, nagyon bőven. És Magyar Péternek pont ezért van nagyon nagy felelőssége, mert mindenki árgus szemekkel néz, hogy mennyire csinálja máshogy az egész dolgot, ahogy a Fidesz csinált, és máshogy csinál egyértelműen. De ezek a fajta dolgok, nagyon sokan szerintem most már azt szeretnék, hogy egy picit nyugodtabb hangvételbe menjen a politikai kommunikáció, mert hogy bőven van kétharmad, bőven van politikai támogatottság, bőven van egy olyan társadalmi támogatottság Magyar Péterék mögött, hogy ténylegesen elvéghez vihetik egyébként a terveiket. És amikor ilyen ügyek vannak, mint Sesták urat előzetes letartóztatásba helyezik, vagy éppen Hankó úr bent csücsül a parlamentbe, szerintem nem kell pont ezt a táncot lejátszani, amiatt, hogy most kikérték a mentelmiket. Megértem, hogy kellemetlen egyébként, hogy kettő jóval nagyobb horderő ügyel egy napon kérik ki. Lehet, hogy ezzel egyébként mérlegelni akart az ügyészség, hogy akkor itt mindenki egyenlő. Értem én ennek a politikai hullámait. Szerintem ezt egy picit higgadtabban is lehet kezelni. De ez csak az én véleményem.
5: Eber Zoltán Levente, Láncz Richárd. Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az egész világ sajtó nagy érdeklődéssel várta a kínai-amerikai tárgyalások folytatását, mert hogy Xi Jinping elment ugye Washingtonba, azok után, hogy májusban volt egy csúcs találkozó Kínában. Köszöntöm Horváth Leventét, volt shanghai főkonzult, az Eurázsiai Központ igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Hall engem?
2: Jó reggelt kívánok, igen, üdvözlöm szuper. A hallgatókat.
1: Az a legfontosabb...
2: Igen, jó reggelt kívánok, igen. Üdvözlöm a nézőket,
1: igen,
2: is.
1: Az a legfontosabb hozadéka ennek a csúcsnak, ha lehet így összegezni, hogy a kereskedelmi határidő eltolás megtörtént ugye 2027. január 10-ig. Mit jelent ez konkrétan a gyakorlatban? Miért volt fontos, hogy egy bizonyos fegyverszünet, kereskedelmi fegyverszünetet, mert ugye itt nem állnak hadban a felek, miért volt fontos, hogy ezt a határidőt jelölték meg?
2: Azt láthattuk, hogy nagyon békés összeborulás volt itt a kínai államfő és az amerikai államfő között, de tulajdonképpen egy új keretet adnak az amerikai-kínai kapcsolatoknak, és egy válságmenedzsment zajlik, tehát hogy a tűzszünet folytatódik. Nem azt mondják, hogy nem lesz verseny a továbbiakban, hanem azt, hogy legyenek szabályai, keretei ennek az egész kínai-amerikai kereskedelmi háborúnak. Továbbá, ami még fontos volt itt a találkozó keretében, hogy az Amerikai Egyesült Államok olyan magas szinten és protokolláris illemszabályoknak megfelelően fogadta a kínai felet, hogy ezzel elismerte, hogy most már a kínai népköztársaság is egy nagy hatalom, egy egyenlő partner Amerikához képest, tehát két nagy hatalom van a világban.
1: Ez halasztás volt, vagy egy megállapodás, ami történt?
2: Inkább halasztás volt, tehát folyamatosak a tárgyalások. Ugye láthattuk, hogy a két államfő idén már kétszer találkozott. Májusban Donald Trump látogatott el Kínába, és most pedig Xi Jinping kínai államfő utazott Washingtonba. De emellett folyamatos az amerikai-kínai kerenök helyettesi szinten. Tehát halogatás, de inkább rájöttek arra, és ez inkább az amerikai félnél számít, hogy a háború, ez a kereskedelmi összeütközésben egyik fél sem fog profitálni, hanem egy közös platformot kell megtalálni, ahol tulajdonképpen ez a konstruktív stratégiai stabilitás, amelyet már májusban aláírt a két fél, hozzátettek három szót, az egyik a tisztelet, a másik a kölcsönösség, a harmadik pedig az egyenlőség.
1: Melyik félnek sürgetőbb az alkú, vagy annak megkötése?
2: És ez nagyon fontos.
1: Igen. Tehát, hogy melyik félnek sürgetőbb a megegyezés? Itt van egy kedvezőbb tarifa egyezmény, egy 30 milliárd dollárnyi áru lista, amely ugye most életbe lép, ha jól figyeltem. Mit jelent ez konkrétan, és ez kinek nagyobb eredmény?
2: Mindenképpen az Amerikai Egyesült Államoknak nagyobb eredmény, hiszen jönnek az időközi választások az Amerikai Egyesült Államokban, és az Amerikai Egyesült Államoknak fontos most, hogy itt megállapodásokra jussanak. Egyébként szén kereskedelem kapcsán is volt megállapodás, és egyéb más kereskedelmi együttműködésről is volt szó. Ami még kiemelkedő, az az AI együttműködés. Ugye az Amerikai Egyesült Államok most SI-nak, mint szuperintelligenciának nevezi. Ebben is létrejött egy amerikai-kínai közös dialógus, amely hasonló volt a Szovjetunió idejében, ugye a nukleáris háború elkerülése kapcsán a két fél között létrejött egy párbeszéd, egy kapcsolatfelvétel, most pedig az AI az, ami a jövőben meghatározhatja a felek között az ilyenfajta jellegű konfliktust, és kialakították ennek a keretrendszerét.
1: Nagyon érdekes volt a kínai vezető nyilatkozata Tájván kapcsán, amely arról szólt, hogy Donald Trump hangsúlyosabban foglaljon állást Tájván függetlensége kapcsán, ugye, hogy azt ítélje el. Ez túlmenne azon az amerikai állásponton, amit ugye Trump szokott hangoztatni.
2: Így van, a kínai fél már májusban is azt várta a pekingi látogatás során, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke mondja ki azt, hogy nem támogatják katonailag és sehogy másképp sem Tájvánnak a függetlenségét. Tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy ez most sem történt meg, folyamatosak a tárgyalások. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke nem is mondhatta ezt ki, hiszen ezt az adukártyát továbbra is meg akarja tartani saját maga számára a jövőbeni tárgyalások során. Ugye azt kell tudni még, hogy az idén lesz két amerikai és kínai elnöki találkozó. Novemberben lesz az APEC Kínában, és decemberben pedig a G20 találkozó Amerikában, amelyet itt a tárgyalások során is megerősítettek a felek, hogy valóban mindkét állam vezetője el fog látogatni kölcsönösen a másik országában szervezett nemzetközi platformnak. Tehát, hogy mennek folyamatosan a tárgyalások, és igenis kiemelkedő elnöki szinten is folyamatosak ezek az egyeztetések. Tájván ez Kínának egy fájdalmas pont, ugye az egy Kína elvek kapcsán, de az Amerikai Egyesült Államok az elmúlt években is folyamatosan ezt a kétértelműséget használta, nem ad egy direkt választ Tájvánra, ez az ő adukártyája, mint ahogy a kínaiaknak a ritka földfém az adukártyája.
1: Meg hogy Tájván esetében még ott van a japán-kínai viszony is, amely ugye ezen ügyben is... Hát mondjuk azt, hogy éles konfliktust okoz a két, most nem csak a panda háború kapcsán került ez elő, hanem úgy egyébként is.
2: Így van, japán miniszterelnök asszonya még a kínai út előtt ki is látogatott az Amerikai Egyesült Államokba gyorsan, hogy Donald Trump-al egyeztetni tudjon. Sőt, a Xi Jinping kínai államfő látogatása után Donald Trump amerikai elnök telefonon is egyeztetett a japán miniszterelnök asszonnyal a megbeszéltekről. Ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen a kínai államfő Putyin orosz elnökkel is folyamatos tárgyalásban van. Az amerikai látogatását megelőzően ugye volt egy shanghai együttműködési szervezetek találkozó és egy BRICS találkozó is, amely mindkét platformon Putyin elnökkel találkozót folytattak, és a kínai fél kínai külügyminisztérium már bejelentette, hogy Putyin hamarosan ellátogat Kínába, valószínűleg az APEC és az APEC keretében fog tárgyalást folytatni Xi Jinping kínai államfővel. Tehát, hogy valóban vannak itt konfliktusok a dél-kínai tengeren. Érdekesség Japán kapcsán, hogy kiadott a kínai külügyminisztérium, kiadta a 8 pontos eredményt, amelyben jelzik, hogy a második világháborúban az Amerikai Egyesült Államok és Kína az szövetséges, vagy hát partner volt, nem ellenséges. Ez Japán kapcsán fontos, mert Japán a második világháborúban ellensége volt az Amerikai Egyesült Államoknak, és ezt most írásban is rögzítették.
1: Már csak akkor a legélesebb konfliktusra koncentrálnék, ugye az Iránnal való háborúban Kína álláspontja az erősen támogató Iránnal kapcsolatban, bár itt most a találkozón szóba került, hogy tartózkodik mindenféle katonai jellegű támogatástól Kína, de minden esetre azt tudjuk, hogy a kettős célú felhasználási termékek kapcsán, meg más ügyekben is azért erőteljes kínai az olajvásárlás kapcsán ugye erőteljes kínai igény és kereslet van, illetve kereskedelmi együttműködés Iránnal.
2: Így van, valóban, ahogy említettem, a Sánkhelyi Együttműködési Szervezet és a BRICS kapcsán is a Kínai Népköztársaság és Irán között szoros kapcsolat van. Természetesen Kína Iránnal is gazdasági együttműködésben van. Ez kihathat a különböző geopolitikai kérdésekre is. Ami érdekes, hogy ebben a 8 pontban, amit az Amerikai Egyesült Államok és a Kína kiadott, ott külön egy pontot kapott, hogy a felek, az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság nem támogatja, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen, és azt is ellenzik, hogy bármelyik ország egy nemzetközi hajózási útvonalon pénzt kérjen az áthaladásért.
1: Főkonzul úr, nagyon megköszönöm, hogy így reggel vállalta ezt a beszélgetést, és annak külön örülök, hogy a technika ebben támogatott minket. Köszönöm szépen Horváth Leventének, az Eurázsia Központ igazgatójának.
2: Köszönöm a lehetőséget.

süt meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amit

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyre több fuvarozót sodor nehéz helyzetbe a növekvő üzemeltetési költség, az útdíjak és a gázolaj drágulása. A Független Fuvarozók Egyesülete szerint gyors és konkrét kormányzati intézkedésekre van szükség. Arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a magyar fuvarozó vállalkozások tömegesen ellehetetlenülnek, annak következményeit a teljes magyar gazdaság megérzi. Orosz Tibort kérdezzük.
2: Aki a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének elnöke, örülök, hogy itt van.
3: Jó
2: estét köszönöm. Kívánok. 709 forint volt ma az átlagár a dízel tekintetében a holtankoljak.hu szerint. Hogy tervezték ezt az évet a fuvarozók? Mennyi lesz?
3: Hát ezt nyilván ez mindenkinél eltérő, de onnan indultunk, hogy 560-570 forint volt januárban az átlagára a dízelnek. Ahhoz képest jelen pillanatban egy ilyen 140 forinttal vagyunk feljebb. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 600-as szinttel tervezte mindenki az évet, ehhez képest is jóval magasabb a
2: hűzemény. Az nem úgy van, hogy a végén ezt mi fizetjük ki? Fuvarozók ezt a, de fogyasztók ezt a különbséget, és nem a fuvarozók?
3: Hát, hogyha át tudjuk hárítani, akkor igen.
2: Nem szokták?
3: A probléma az több oldalról érkezik. Egyrészt ugye a költségünk az megemelkedett, másrészt pedig a gazdaság az pedig most nem éppen éli virágkorát. Tehát az árbevételünk csökken, a költségeink emelkednek. Olyan fuvarozói szerződésekkel rendelkezik a fuvarozó társadalomnak a java, ami hosszú időre lekötött szerződés, és nincsen benne az üzemanyag változás. Nem olyan ütemben, és van, ahol egyáltalán nem tudjuk tovább hárítani
2: Ezek fixára szerződések általában?
3: Így van, jellemzően igen.
2: Hogyha ki kell gazdálkodni, miből lehet? Hol tudja egy fuvarozó cég meghúzni a gatyaszíjat?
3: Hát ezt már nem lehet kigazdálkodni. Ez már az a szint, hogy akkor átcsökkent a gazdasági teljesítésünk, hogy ezt már csak úgy lehet, hogyha ki kell gazdálkodni, hogy flottákat állítunk meg, összéphúzzuk a fuvarozói autólétszámot, és költségeket csak így tudunk csökkenteni.
2: Ha a kormányhoz fordulnak, volt egy anyaguk még augusztusban, de az még nem feltétlenül erről szólt.
3: Igen.
2: Az egy olyan anyag volt, ami egy eléggé összetett probléma sorra kívánt megoldást találni, a KRESZ-től az útdíjakig, a közúthasználattól kezdve sok mindenig. De most ezt valószínűleg mindent arrébb tennének egy megoldásért, ami a gázolaj árát szabályozná.
3: Igen, mert ugyan a tárgyalásaink azok folyamatosak a minisztériummal, de mindaddig, amíg erre a problémára nem találunk megoldást, addig minden másról talán felesleges beszélnünk. Mert ha itt nincsen megoldás, akkor gyakorlatilag megáll egy ágazat. Teljesen felesleges akkor arról beszélnünk, hogy a következő keresztben, vagy a következő intézkedés csomagokban miket tudunk érinteni. Most az a probléma, és azt fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez nem egy fuvaros hisztő, hanem óriási a probléma. Egy kis időt szeretnénk kérni, tegyenek minket egy kicsit úgymond az inkubátorba, hogy legyen időnk felkészülni arra, ami előttünk áll, és ami következik.
2: Egy rögzített, alacsonyabb árat szeretnének elérni?
3: Nem, a mi csomagunkban, amit benyújtottunk, és amit kérünk gyakorlatilag a jövedéki adó visszatérítésén át az üzemanyagból, ugye, és az útdíjon keresztüli visszatérítés. Akkor a baj, hogy majd, hogy nem minden segítség. Jelen állás szerint.
2: Jó, lépjünk picit hátrébb. Én amióta az eszem tudom, minden gázolaj áremelésnél meghallgatjuk a fuvarozókat, hogy ez így nem megy tovább. És aztán szerencsére mennek tovább. Ugye így volt ez még akkor, amikor a Covid környékén voltunk, így volt ez később is, amikor lehetett látni, hogy az útdíjak fölmennek, lehetett tudni azt, hogy korlátozzák különböző főutakon a közlekedést, és hogy terelik át az autópályákra az átmenő forgalmat, amitől az autópályák is bedugulnak. Szóval mindig volt egy olyan mondat, hogy ez így nem megy tovább. És most egy egész csomagnyi nem megy továbbjuk van. De mégis mennek szerencsére.
3: Ez
2: egy mozsolódtak?
3: Nagyon sok. 1600, közel 1700 fuvarozó vállalkozás ment tönkre. Hát az előző időszakokhoz képest itt az a legnagyobb probléma, hogy lassan már nincsen kitől elkérnünk a fuvardíjat. Tehát az építőipar is és olyan mély repülésbe kezdett az aszályos év miatt, az agrárszektor, az állattartás is óriási bajban van, hogy nem tudjuk tovább hárítani ezeket a költségeket, és most tényleg valóban óriási probléma van.
2: De ez egy másik történés, mert ugye ez meg arról szól, hogy kevesebb a fuvar, ha jól értem.
3: Kevesebb a fuvar, csak ebben a gazdasági helyzetben sokkal nehezebb áthárítanunk ezeket a költségnövekményeket a megrendelőink felé. Gyakorlatilag lehetetlen. Inkább azt mondják, hogy akkor nem kérik a szolgáltat.
2: Itt a kicsik vannak igazán nagy bajban, vagy a nagy megacégek is, amelyek elárasztották az elmúlt évtizedben a piacot?
3: Hát nyilván az üzemanyag az mindenkinek emelkedik, tehát a költsége ezáltal mindenkinek növekszik. Hogyha ezt autóra kell vetíteni, akkor nyilván azt lehet mondani, hogy mindenkinek egyenes arányosan növekednek a költségei. De én azt gondolom, hogy egy nagyobb multicég ezt könnyebben át tudja vészelni, akár tőkebevonással, akár bármilyen egyéb olyan megoldással. Egy kis KKV, magyar KKV szektor ezt nehezen tudja. Inkább mi vagyunk bajban.
2: Azt mondja, hogy tárgyalnak a kormányon, hol tartanak? Vagy hol tartottak, mielőtt ez a krach beütött volna?
3: De akkor azért holnap fogunk leülni a minisztériumokkal, három miniszterrel, Vitézi Dáviddal, Kálmán Andrással és Kapitány Istvánnal tárgyalni erről a csomagról. Az összes többi olyan csomagunk, amit a minisztériummal tárgyalunk, az folyamatosan halad, de amint az elején is említettem, addig arról felesleges talán beszélnünk, hogyha ezeket a problémákat nem oldjuk meg.
2: Önöknek ez a havi 5000 forintos kompenzáció, amit a kormány elhatározott a megnövekedett gázolajár miatt, ez semmit nem segítene, ugye?
3: Nekünk autónként ilyen 350-400 forint a emelkedett hát költségünk, tehát ahhoz képest ez egy nagyon-nagyon kis.
2: Ebből kimaradtak, de nem is ezt kérik, hanem ennél sokkal többet, ha jól értem.
3: Mi azt szeretnénk, hogy teremtsünk egy olyan időszakot és egy olyan segítséget kérünk a kormánytól, hogy ezt át tudjuk viszelni, és csak dolgozni szeretnénk, és továbbra is talpon maradni.
2: Hírt adunk a holnapi tárgyalás eredményéről, már ha lesz, kívánom, hogy legyen. És köszönöm, hogy itt volt.
3: Bízunk benne. Köszönöm szépen.
2: Két ügyvéddel folytatjuk a híradót, követően jön Francsis Imre és Zamenák úr, és hogyha ők jönnek, Zamecsnik úr, és ha ők jönnek, akkor nyilván arról fogunk beszélgetni, amik a mai nap hírei voltak elsősorban ugye a politikusokat érintő mindenféle jogi eljárásról, de lehet, hogy más témánk is lesz.
4: Figyelem a kezüket, mozdul a tábor, látom a végét, látom a

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már itt is van a stúdióban Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok. Ugye a dán hírszerzés fokozódó hibrid műveletektől tart, a magyar kormány 10 orosz diplomatát utasított ki, Moszkva fájdalmas reakciót ígért. Valóban lehet Magyarország célpont? Valós a fenyegetettség? Valós a félelem?
2: Hát nem teljesen valós, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon volt névi rendszerváltás, és más a viszony most már. Tehát nem egy Szijjártó van, aki kedves barátomnak nevezi azt, akit egyébként az EU ellenségnek tart, és hát azt lehet tapasztalni, hogy nem kapkodnak a válaszsal az oroszok. Tehát megtörtént a kiutasítás. Általában a nemzetközi gyakorlat az, hogy a kiutasítás követően viszonylag rövid időn belül válaszolnak. Mondjuk az azt jelenti, hogy maximum egy hétig várnak, de még az is általában rövidebb szokott lenni. Eddig nem válaszoltak, pedig már eltelt egy bizonyos idő. A helyzet az, hogy valószínű, hogy ők is átgondolják, hogy hogyan válaszoljanak. Vannak olyan kérdések, amiben nem biztos, hogy érdemes nekik belemenni. Mondjuk például egy olyan üzleti téma, mint a Paks 2. Mert hogyha ezt ők lemondják, vagy ebből van egy probléma, van, nyilván ez komoly anyagi veszteséget jelent az oroszoknak, és hát megváltoztathatja a magyar politikát is. Ugyanakkor azért, hogy azt pontosan érzékelik, hogy ebből a helyzetből gyakorlatilag mi most ugye teljes mértékben átálltunk oda, hova kell. Tehát én azt mondom, hogy a eltévedt bárány az visszatért a akolba, és hát azt lehet látni, hogy itt a NATO-val és az Európai Unióval gyökeresen megváltoztak. Tehát nem némi változás van, gyökeresen megváltoztak a viszonyok, ami az oroszoknak nyilván nem tetszik. Őnekik egy jó pont volt Magyarország, fel tudták használni politikailag, gazdaságilag, főleg politikailag és hírszerzési szempontból. Tehát itt azért jöttek, mentek az emberek szabadon, elég nagy létszám nagykövetséget működtettek, úgyis ugye ha valaki bejön az Európai Unión belőle, magyarul a Schengeni övezetbe, akkor mehet bárhová. Sőt, segíthetik az otthoniakat is. Tehát nyilván ez fájdalmasan érinti őket, de azért meg kell gondolni azt, hogy mi lesz a válasz. Szerintem mindenképpen lesz válasz. Tehát olyan nincs, hogy ezt elfelejtjük, ezt nem szokták elfelejteni még egy diplomata esetében, nem 10-nél. Hát valószínű, hogy valami gazdasági intézkedéseket fognak hozni. Nem katonai támadás lesz, az egészen biztos.
1: Putyin azt mondta egyébként, hogy Oroszországnak nincs terve európai katonai megtámadásra, és ugyanebben a megszólalásban viszont a balti orosz ajkúak helyzetét szóba hozta. Ez mit jelenthet?
2: Azt, hogy a balti országokra nagyon haragszik, szóval azt szokták mondani, hogy kicsiny a bors, de nagyon erős, ez egyik dolog, mert érzi maga mögött, hogy ott van a NATO, illetve az Európai Unió, és ez szokott olyan megjegyzést tenni a balti országok különböző szintű vezetése, de főleg magas szinten, ami egyáltalán nem tetszik az oroszoknak. Tehát nyilván, ha a bolha csípés az elefánt viszonyát nézzük, akkor itt azért össze lehet ezt hasonlítani. Én úgy gondolom, hogy nem zárható ki az, hogy ezen országok ellen, vagy mind a három, vagy csak egy, valamilyen műveletet fognak végrehajtani. Hangsúlyozom, nem katonai. Ha megnézzük ezeknek az országoknak a helyzetét, katonailag rettenetes módon készülnek. Tehát itt erődítményeket hoznak létre, lakosságot felkészítik arra, hogy esetleg egy orosz támadás lehet. Lehet ez kibertámadás, és most képzeljük el, hogy egy országot a háromból teljes mértékben lebénítanak, az nagyon kellemetlen. Tehát nem katonai támadást kell végrehajtani, bár annak az esélye is megvan, és hát nyilvánvaló, hogy ezek az országok viszont felkészülnek folyamatosan, de az erőviszonyok azok egyszerűen összemérhetetlenek az oroszok javára.
1: Nem tudjuk ugye, hogy miről tárgyalt a CIA vezetője Moszkvában, ahogyan az sem, hogy a Zelenszkijjel való írországi találkozásán miről volt szó, de önmagában az utazás mutatja azt, hogy Washington komolyan tart az eszkalációtól?
2: Igen, tart az eszkalációtól nyilvánvaló, több irányban, tehát itt most a Washington szemszögéből vizsgáljuk, akkor itt nem csak Oroszországról van szó, hanem a közel-keleti területekről is, illetve más területről is. Hát a hírszerző főnököt küldik, a CIA igazgatóját, akkor nyilván feladattal megy, és ebbe a feladatban neki nem kell beszámolni, neki nem kell sajtótájékoztatót tartani, nem kell magyarázkodnia, és jelent az elnöknek, és az elnök ettől kezdve világosabban látja a helyzetet, mert nyilván a saját hírszerző főnökébe, bár Trumpnál nem biztos, hogy lehet pontosan tudni, de megbízni azt tudom mondani, hogy igen, és ilyenkor olyan kérdéseket is föl lehet vetni, amikor a két főnök egymással beszélget, amire azt lehet mondani, hogy őszinte beszélgetés folyik, azt jelenti, hogy megmondják egymásnak a tudit. És megmondják azt, hogy arra számoljatok, hogyha ezt a különböző provokációkat nyugati országok ellen használjátok, akkor erre egy ideig hallgatunk, aztán lehet válasz. Tehát tessék ezt mérlegelni, és ennek megfelel lesz a válasz. Most, hogy ezt nem részletezik, hogy ez most mit jelent, el lehet képzelni, nyilvánvaló, hogy itt azért a NATO működik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt az Amerikai Egyesült Államok NATO vezető tagállama, ők, hogyha valamit akarnak, akkor gyors egyeztetés, és már is lépnek. Na most így négy szem közt el lehet mondani egymásnak, hogy körülbelül mire lehet számítani abban az esetben, ha provokáció történik, és sajnos azt kell mondani, hogy az utóbbi időben elég sok provokáció történik orosz részül. Óvatosan persze ismerik a határt, tudják, hogy hol a vörös vonal, de azért lehet látni, hogy drónok jönnek, mennek, berepülések vannak itt-ott, amott különböző típusú repülőgépekkel, illetve hajókkal, nem kell nagyon messze menni, az északi területet megnézzük, azért ott eléggé aktívan tevékenykednek az oroszok.
1: Oroszországnak egyébként célja lehet a félelemkeltés, hogy mindenki elkezdjen félni egy...
2: Igen, de olyan módon, hogy azért érezzék a nyugaton, és főleg a lakosság. Érezze az, hogy azért mi itt vagyunk oroszok, és hogyha kell, akkor mi is be tudunk avatkozni. Ez nem jelent háborút. Nézzük meg azt, hogy ki szokott háborúról beszélni, és ki nem szokott. Putyin nem beszél háborúról. Putyin pontosan tudja, hogy egy 140 milliós ország nem mehet neki egy 450 milliós európai közösségnek. Legyen az NATO, Európai Unió, egyébként meg együttműködnek ebben a témában. Tehát itt azért a Putyin óvatosan fogalmaz. Aztán behozták még itt a atomfegyverrel történő fenyegetést, ami megint csak fenyegetés, de szólnak, hogy gyerekek, ez is van. Tehát lehet itt kemény választ adni, és rövid lehet egy háború. Nyilván, hogy itt egyértelműen a Putyin arra gondol, hogy atomeszközt alkalmazhatunk. Ez figyelmeztetés. Ugyanez volt, nem új dolog ez, ugyanez volt a hidegháború alatt is. Tehát nem kell messzi menni, nem véletlen. És a tulajdonképpen még azt is mondtuk annak idején, hogy az atomfegyver megakadályozhat egy háborút. Mert attól mindenki fél. Egy atomháborúnak nincs győztese, ott csak vesztese van.
1: Egy hibrid műveletnél mely magyar rendszerek sérülékenysége lenne a legnagyobb nemzetbiztonsági gond? Energiaellátás,
2: hát elég közlekedés. Sokat, igen, elég sokat lehet bevetni, tehát van ott tarsolyban az oroszoknak bőven, és ettől az energiaellátást is meg lehet zavarni, de az energiaellátással is óvatosan. Tehát az oroszoknak nagyon fontos az, hogy az energiát el tudják adni. Hát az olajról és a gázról beszélünk. Hogyha ez megszűnik, akkor azért azt jelenti, hogy nem vagyunk ott, az Európai Unióba, tehát nekik egyáltalán nem mindegy. De mondjuk egy kibertámadás például, az nagyon komoly veszteséget okozhat. És én el tudom képzelni a balti ország esetében is, Magyarország esetében is. Tehát nem állunk mi azon a szinten a kibervédelem területén, hogy meg tudnánk akadályozni egy komoly orosz kibertámadást például. Ezen kívül hát vannak egyéb támadási lehetőség, és megint azt mondom, hogy nem katonai, tehát hibrid. Mondjuk például a gazdasági kapcsolatok területén a jó működőknek a felszámolása. De ez is kétélű fegyver. Tehát itt nagyon át kell gondolni, és nem véletlen, hogy az oroszok még nem válaszoltak. Várják, hogy alakul a magyar viszony, hogy alakulnak a belső viszonyok, és ennek megfelelően fognak válaszolni. De az egyértelmű, hogy jelentős mértékben megromlott a két ország közötti viszony. Tehát most már nem azt mondják, hogy jó barátok vagyunk, hanem Magyarország besorolt a NATO országok sorába, és azt mondják, hogy ellenség.
1: Beszéljünk egy kicsit a magyar honvédségi létszámokról. Mit mondanak és mit nem mondanak a létszámra vonatkozó adatok? Ugye a Magyar Hang véleménycikke szerint 40 ezres hivatásos és szerződéses állományból 6-8 ezer harcoló katonát és további 2-3 ezer hadrafogható tartalékost becsül.
2: Igen, hát a helyzet az, hogy nem elegen jelentkeznek. Tehát itt nagyon meg kell mondani a valós helyzetet, és ezzel nem lehet nagyon sumákolni. Már csak azért sem, mert van egy Sipri nevű intézet Svédországban, aki pontosan nyilvántartja, hogy melyik országban milyen hadseregnek a létszáma. És hát az az igazság, hogy többet várt a kormányzat, hogy többen fognak jelentkezni. Akiket elküldtek, azok közül sokan visszajönnek, hát nem jöttek vissza sokan, nagyon sokan elmennek. Van egy jó pár ember, aki visszajött, de nem ennyire számítottak. Tehát magyarul azt tudom mondani, hogy a magyar honvédség létszáma az elvártak alatt, meg az engedélyezettek alatt van bőven. Tehát nyilván folytatni fogják a tobozási akciót, növelni fogják az illetményt, de erre is eddig még csak ígéret volt, valóban nem. Ugyanez a helyzet a rendőrség esetében is. Ott is nagyon sokan elmentek, és hát ott is különböző ígéretek elhangzottak, de ennek még konkrét lépését nem lehetett tapasztalni. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy üres a kassa. Tehát egy üres kasszából nem tudnak osztogatni. El kell fogadni a jövő évi költségvetést, és majd abból meg fogják mondani azt, hogy körülbelül mire lehet számítani. Aztán más egy választás ígéret a világon mindenütt, meg megint más egy realitás. De hát azért látszik, hogy esnek kifelé a csontvázak, tehát itt nem áll rendelkezésre az a forrás, aminek meg kellene lennie.
1: Utolsó kérdés, a szép hitelről, hogyha röviden beszélünk, hogyha Magyarország kevesebb uniós hitelt vesz fel, akkor milyen védelmi fejlesztések maradhatnak
2: ez
1: el?
2: Ez pontosan kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam, tehát látszik, hogy ez összefügg, nincs elég pénz, tehát ez hitel, tehát azt mondja, hogy vissza kell fizetni. Na most ugye felajánlottak a 150 milliárd eurót, akkor a végén ebből lett 4,2 milliárd, 16-ot kaptuk, 150 az egész EU-nak, 16 Magyarországnak, és a végén lett belőle 4,2 milliárd euró, vissza kell fizetni. Tehát azt is, erre is azt tudom mondani, hogy még a költségvetés nem világos, és ezt még nem látják, mert esnek ki csontvázak, addig erről nem lehet beszélni. Ezért mondtak egy szerényebb összeget, aztán majd utána meglátjuk, hogy fognak el. Kell a honvédségnek. Tehát szüksége van rá, ugyanakkor nagyon sok program beindult, amelyek szépen haladnak, tehát ennek a folytatásához szükség lenne arra, hogy megfelelő anyagi fedezet álljon rendelkezésre, és sokkal kedvezőbb feltételek között kapjuk onnan a hitelt, mint az előző kormány, aki Kínától vette fel a különböző pénzeket, azt sem tudjuk mikor és mennyit, utólag vagy bejelentették, vagy nem, de hatalmas pénzeket vettek fel, amit hát nyilván a kormányváltás után került napvilágra.
1: Kis Benedek Józsefnek nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen
1: a meghívást. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem szavazta meg az országgyűlés a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára, ezért Baka András új jelöltet keres. Mindeközben őrizetbe vették Sekszták Miklóst. A KDNP-s országgyűlési képviselő önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, miután a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A stúdióban Zamesnik Péter és Francsics Imre.
2: Ügyvédnek áll a világ mostanában. Jó estét kívánok, ügyvéd urak! Szóval... én azt gondolom, hogy amerre nézünk, mindenhol most egy jogi esettel foglalkozik mindenki. Ezzel, azzal, meg amazzal, de valamiféle jogi üggyel. És hát egyrészt nagyon értünk hozzá mindannyian, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy voltak éppen az ítéletet is meg tudnánk hozni azonnal. Másrészt viszont azért vannak itt olyan történetek, amikre nagyon régóta várt a nyilvánosság egy része, vagy azok, akik ráláttak. Például a Sekszták ügy az elég régóta a nyilvánosság előtt van, főleg, hogyha Észak-Kelet-Magyarországon járunk. Ehhez képest persze nyilván jár az ártatlanság vélelme, mert az ember úgy mégis azon gondolkozik, hogy amikor Sekszták Miklós úgy megy be az ügyészségre, hogy ő tudja, hogy ő ártatlan, de mégis tudja, hogy vádalkut kötöttek rá, akkor ez nekem összezavarja a gondolataimat egy kicsikét. Hát, hogyha ártatlan, akkor miféle vádalkut lehetett rákötni?
3: De ebben az ügyben 2021-ben indult a nyomozás, tehát ez nem egy mai ügy, már most a volánbusz ügyben beszélünk. Igen. Annak is az egyik ágáról, mert az két ügy tulajdonképpen. Tehát arról az ágáról, ahol a hivatali vesztegetés elfogadása a gyanú.